0: közösség, ez hogyan viszonyul egymáshoz?
1: Vagy, hát ahol... kegyelemből ez sikerülhet, és ha mélyen úgy tekintünk a ránk bizottakra, hogy felelősségünk van mindazzal a szaktudással, amit sikerült megszereznünk, mert már ezért is hálásak lehetünk, hogy tanulhattunk, előttünk jártak bölcsemberek, és ezeket mind próbáljuk egyfajta alázattal mégis ahhoz a személyhez illeszteni, akivel éppen dolgunk van, hogy így mondjam. Nagyon nem könnyű ráhangolódni és megtalálni, hogy mi az, amivel éppen most segíthetünk neki.
0: Jó, akkor beszéljünk először a kliensekről, hogy mondjuk egy kliens kapcsolatban bekúszhat a hit, mint akár tematizálva, akár bárhogyan.
1: Először hadd fogalmazzam meg azt, ami a segítő kapcsolatban a hívő embernél az alapot kell, hogy képezze, hogy a másik emberben a teremtett embert lássam. Hogy Isten olyanná teremtette, és az élete útján olyanná tudott válni, amilyen most éppen. Nem könnyű keresni és meglátni a másik emberben azt a jót, amire építeni lehet, ami húzó erő lehet. Azt hiszem, azzal, hogy én ezt látom elsősorban, már a kliens érez valamit, hogy nem vele együtt szidom a világot és egyebek, hanem hogy neki már valamit az ad, hogy a jó hangosítódik ki ebben a kapcsolatban.
0: És be lehet hozni? Most például egy személyes kérdést felteszek. Hát én ugye református lelkész vagyok, ezt mindenki tudja, és ugye hát soha nem titkoltam a kliens kapcsolatokban sem, ha úgy adódott. Tehát én nem erőltettem, de ha úgy adódott, beszéltem a hitemről, vagy hát stb. De most képzeld el, hogy jár hozzám egy lelki gondozásra, egyébként nem fizetős, hanem ez csak szolgálat, egy volt alkoholista, viszonylag fiatal hölgy, 30-valahány éves, aki úgy került hozzám, már egy éve nem iszik, de nagyon sok problémája van az életében, rengeteg, tényleg ezersebből vérzik. Úgy került hozzám, hogy a férje, aki szintén egy leszokott alkoholista, felépült alkoholista, megkérdezett engem, hogy én fogadnám-e a feleségét, hogy beszélgessek vele, mert hát már sok helyen volt, de nagyon sok problémája van. Viszont előre megmondja, hogy gond-e nálam, hogy a felesége ateista, és nagyon utálja az egyházat, meg a papokat. Hát magamban majdnem, hogy nevettem egy nagyot, hogy akkor miért engem szólít meg a pasi. De most már, hát olyan 4-5-ször volt már nálam a hölgy, és jár is hozzám. És én nem szándékosan, de szinte, szerintem minden alkalommal valahogy olyan a téma, hogy én ilyen mini bizonyságtételeket mondok, hogy nem azt mondom neki, hogy figyelj, higgyél Istenbe, vagy ilyesmi, de a saját életemből, vagy a saját hitemből egyszerűen nem bírom megállni, és sokszor bejön, és így magamba csodálkozom, hogy még egyszer sem mondta, hogy na, őt ez idegesíti, és továbbra is jár hozzám. Tehát nagyon...
1: Igen.
0: Én azt gondolom, ezt akarom csak most tesztelni nálad, mert te nagyobb tudású vagy, mint én, hogy azt gondolom, hogy végül is ez a kettő kéz a kézben jár, hogy én akkor vagyok hiteles, hogyha ezt nem titkolom el.
1: Hogy ezt én expressis verbis teszem-e, vagy először csak ennek az értékeik és érzéseit mutatom meg. Én itt azt gondolom, egy fokozatosság a lényeg. Amikor valahogy szóba tudom hozni, hogy és mibe tud bízni, és mire gondol, és tud-e arra gondolni, hogy esetleg van maga fölött egy nagyobb erő. Tehát vannak ilyen témák, ahogy akár próbálom megszólítani, ha van benne valami keresés a transzcendencia felé, és ez sokszor bejön, hogy igen, nem nevezi nevén, vagy kiderül, hogy jaj, de jó, itt erről lehet beszélni. Tehát én is azt gondolom, hogy a a szeretet, az értékek, az elfogadás, a megbocsátás értékeinek a képviselésével eleve behozzuk azt a légkört, hogy itt az
0: igen, mert most rájöttem, hogy
1: és a szeretet dominál.
0: Más identitásból beszélgetünk, hiszen én lelkész vagyok, tehát én nem tudok kibújni a bőrömből, te pedig pszichológus vagy.
1: Igen.
0: De én pszichológus... Na mindegy, fejezve a gondolatot, aztán térhetünk rá a szakemberekre.
1: Nem tudom, hogy erről kell-e többet mondani. Az tény, hogy időnként megkérdezem ezt, hogy ezzel hogy van. Tehát akár azt, hogy kapott-e valamilyen vallásos nevelést, hogy viszonyul ehhez, mit gondol erről. Tehát a mai világban én azt gondolom, hogy erről is kell és lehet őszintén beszélni, és ha látják, hogy én erről természetesen beszélek, és ha ő azt mondja, hogy nem köszöni semmit, akkor bennem semmi ellen, tényleg nincs bennem ellenérzés, mert igen, az igen. Nagyon fontos, hogy a hitelesség arról szól, hogy amilyen érzés bennünk van, az megjelenik valami módon az arcunkon, a hangszínükben, bármiben, a lélegzetvételünkben. Tehát azt nem tudjuk letagadni, ami bennünk van.
0: Igen, igen. Szóval én se térítő szándékkal most, ahogy így visszatekintek, mondom ezeket, csak mindig kicsúszik a számom, mert én ezt érzem, és én így vagyok hiteles, hogyha ezt nem titkolom el.
1: Aki úgymond engedi, vagy akár erősíti, hogy beszéljünk hitbeli dolgokról, ott én elég gyakran idézek a Bibliából, mint valami mély, igaz üzenetből, és jól szokták venni.
0: Igen. A szakemberek, ugye nagyon sok segítő szakember dolgozik a segítő szakmában, akik hívők is, mondjuk úgy, hogy mellékesen, de az ő például a kiégés, vagy a lelki egyensúlyuk, vagy a szakmaiságuk megélésébe, hogyan fűződik bele a hitük, az Isten kapcsolatuk? Mondjuk pszichológiai értelmezésben.
1: Hát ez egy nagyon fontos kérdés, hogy vajon már, amikor úgymond hivatásként választja valaki a segítést, akkor mennyire van azzal tisztában önismeret szintjén, ez még nem is a hit kérdése, hogy neki nagyon mély szükséglete az, hogy ő segíthessen, vagyis hogy önmagát segítőnek, tehát erősebbnek, biztonságosabbnak érezhesse. Ez a szükséglete azért van, mert kell szükséglete, hogy érezze, hogy el van fogadva, elég jó, értékes. És ebből adódik, ebből a szükségletből, ami a segítőknek sajátja, hogy szüksége van nagyon gyakran a megerősítésre. Szinte azt mondom, hogy mindennapi kenyérként kell az a megerősített érzés, hogy én tudtam valami jót cselekedni, valakinek segíteni. Viszont a segítőhivatás nem olyan egyszerű, hogy gyakran kapnánk a visszajelzést. És ha nem kapjuk a visszajelzést, akkor jön a frusztráció, a feszültség, a kudarcérzés. Ha valakinek az életében nincs meg egy biztos energiaforrása, erőforrása, például a hite, amelyik erőt ad ahhoz, hogy én nem vagyok mindenható, én nem tudok mindent megoldani, én kapok erőt ahhoz, hogy próbálkozzam, a többit elvégzi a Szentlélek, avagy a másik emberben zajló munkák, tehát nem szabad, hogy frusztrálva érezzem magam attól, hogy valakivel nem tudok úgymond sikert elérni. A másik gyakori hát gond a segítőhivatásban, hogy akiknek segítünk, azok teli vannak negatív érzésekkel, traumákkal, problémákkal, és dűvel, haraggal, keserűséggel, tehát nagyon sok negatív érzés van bennük. Ezt tudnunk kell, és ezt el kell fogadnunk. Na, de nagyon nehéz ezzel szemben ülni, amikor bugyog belőle a dű, a harag, az akármi, ami a mi lelki működésünktől távol van, mert mi már valahol ezt földolgoztuk, és tudjuk kezelni, mégis nem szabad sem megriadni ettől, és gyorsan leállítani, és tagadni a negatív érzéseket, akkor megtanulja, hogy nálunk erről nem lehet beszélni, és nem tudunk haladni igazán, ha ezt félreteszi, vagy pedig nem szabad erre nekünk is sodródni bele az indulatba, és viszont indulatosaknak lenni. Ez az egyik legnehezebb része, azt hiszem, a segítő hivatásnak, a negatív érzések, indulatok bölcs kezelése, és ehhez is a hit tud adni erősítést, hogy tudjam őt elfogadni, értsem meg, hogy most érthetően dühös, és ebbe tudjak mellé állni, és az egész helyzetet megszelídíteni.
0: Igen. Hogyha mondjuk keresztény szakembereknek kérnénk fel egy előadásra, hogy a hit és a hivatás kapcsolatáról beszéljél, akkor mik lennének azok a legfontosabb pillérek, amiket itt be kell hozni? Mert ugye azért van, aki elcsúszik, ugye főleg amikor fiatal voltam, és még azért a pszichológia nem volt annyira az egyháznak a szövetébe beépülve, mint ahogy azért ma már, hála Istennek, igen, akkor azért sokszor találkoztam fiatal szakemberként azzal, hogy nem kell ennyit nyavajogni, meg kell térni, el kell fogadni Jézus Krisztus bocsánatát, stb., és akkor az összes probléma megoldódik, vagy a másik oldalról azzal is találkoztam, ugye világi szakember, nem partnerekkel, de akikkel ugye együttműködtem, hogy hát a lelkészek azok ne avatkozzanak bele a lelki folyamatokba, hiszen nem igazi gyógyítók, nem tudnak gyógyítani, hagyják ezt a szakemberekre. Szóval ezek ugye a szélsőségek,
1: igen.
0: De meg kell találnunk hívő szakemberként, hogy akkor hol vagyunk mi ezen a skálán.
1: A hit és hivatás kérdésében néhány alapvető pillért tényleg érdemes erősen tudatosítanunk és követnünk. Az egyik a hitből merített erő, hogy nekem ez a feladatom, ezt vállaltam, valószínű erre vagyok teremtve. A másik, hogy ez nagyon fontos része legyen az identitásomnak. Tehát, hogy érezzem, hogy nekem ez a dolgom itt a földön, és ehhez kapok és kaptam erőt. Ebből adódik a segítő emberben a remény, hogy fogunk tudni mi ketten, a kliens és én, a Jóisten segítségével, tehát ezzel a háromszöggel dolgozva segítséget kapni. Még egy nagyon fontos pillér, hogy a segítőnek a belső nyugalma és saját személyes harmóniája az élet vezetésében legyen rendbe. Nem könnyű rendbe tartani, az élet hoz a magánéletben nehézségeket, megküzdeni valókat. Ezeket, ha tudjuk a hit segítségével rendbe tenni, most így mondom, akkor utána jó szívvel tudunk tovább lépni. Tehát nagyon fontos, hogy a hívő embert ne gyötörje a bűntudat folyamatosan. Ez egy nagyon lényeges dolog. A klienseinknél látjuk, hogy szenvednek. Évek óta hordoznak haragot és bűntudatot. A hit az pontosan a megbocsátás kegyelmét hangsúlyozza, hogy el lehet engedni, magunk mögé lehetne vetni a vétkeinket és újra kezdeni. És ha egy hívő segítő életében ez egy központi élmény, így mondom, akkor ezt hitelesen át tudja adni, hogy igen, magunk mögé lehet vetni, és ezen már nem kell gondolkoznunk, mert kaptunk megbocsátást. És ha jó szándékkal újra kezdjük, tiszta lappal, ahogy szoktuk mondani, igen, ez a kegyelem. De a segítő viselkedése is ezt kell sugározza, hogy nem lehetünk dühösek a kliensre, még ha akár, hogy is viselkedik.
0: Igen, szóval ez a lelki megerősítés, hogy én mint segítő kapcsolatban vagyok Istennel, és ez akkor is vigasztal, hogyha mondjuk emberileg azt mondom, hogy kudarcos az a terápiás folyamat, pláne azért, mert hát az alázat segít nekünk, hogy hát én nem Isten vagyok, hanem ugye,
1: igen.
0: És a sikerekben is szerintem ez egy segítség, hogy tudom, hogy nem én voltam annyira ügyes, hanem esetleg Isten kegyelme, meg természetesen a kliensemben rejlő erőforrások. Szóval nem minden rajtam múlik, hanem a kliensemen is múlik.
1: Egy nagyon fontos megtapasztalásom, hogy a mai ember nagyon kevéssé tud hálás lenni. És a hívő ember, én azt hiszem, hogy reggeltől estig van miért hálát adjunk. És ha pontosan, amit mondtál, hogy a segítőből nem az ő sikere sugárzik, hanem hogy de jó, köszönjük, hogy ez most nekünk ketten sikerült megoldani, túllépni, és ezt a hálaérzést át tudják venni a kliensek. Ez olyan öröm látni, hogy eddig ők ezt nem is ismerték, nem is találkoztak ezzel szegények. Körülöttük senki nem volt hálás. És ebben a hosszabb kapcsolatban, ahol egy kicsit azonosulnak is, átvesznek sok dolgot a segítőtől, ezt a hálaérzést is meg tudják érezni. És ez már egy olyan erőforrás, hogy kapok valamit, aminek örülhetek.
0: Hát igen, de ugye most nagyon egyre trendibbé válik az, hogy a kiégésről beszéljünk. Nem tudom, hogy van-e esetleg ilyen kutatás, én nem olvastam, vagy nem hallottam még róla, hogy mondjuk összehasonlítsák a keresztény segítők és a nem keresztény segítőknek a kiégési intenzitását, vagy fokozatait. Nyilván én hívő emberként úgy gondolom, hogy ha valaki Isten gyermekének tekinti magát, akkor nyilván védettebb a kiégéssel szemben.
1: Igen.
0: És hát most nem akarom fényezni magam, de tényleg én napra 40 évig dolgoztam a Kallódó misszióban, és ugye 2 évvel ezelőtt mentem nyugdíjba, ezt a hallgatók már tudják, de én nem éreztem magam kiégve. Az utolsó hónapokban se. Szóval, hogy én akkor is lelkes és nem tudom, érdeklődő tudtam, nem az, hogy maradni, hanem én élveztem akkor is a hivatásomat, és hát nyilván ez sok mindennel összefügghet, de én úgy összegzem, hogy ez azért is volt, mert valójában Isten kezébe tettem a klienseket is, meg a saját részvételemet a misszióba. Vagy hogy van ilyen, ezekről valaki gondolkozik, vagy kutatják ezt?
1: Igen, ezt kérdezted, hogy ilyen vizsgálat van-e. Egy indirekt vizsgálati eredményre tudok hivatkozni itt Magyarországon. Kopp Mária és Krapszky Ádám a férjével. A 80-as években, majd a 2000-es évek elején, tehát 20 év múlva csináltak hatalmas, izgalmas felmérést a magyarok lelki állapotáról, és itt egész világosan kiderül, hogy a hit az egy egészségvédő faktor. Ez lett a dolog summája, tehát egy stresszkutatásnak indult, ami arról szól, hogy a stresszt, a feszültséget hogy kezeli az ember, és ebben kiterült, hogy a vallásos és a hívő emberek, itt azt hiszem nem tesznek éles különbséget, de hogy a vallásos emberek, akiknek a gondolkozásukban, értékrendjükben benne van, szignifikánsan egészségesebbek. És ez valami nagyon nagy ajándék, amit kapunk a hitünk mellé, hogy a testi egészségünk is védettebb ezáltal, hogy több lelki erőforrást, erőt kapunk a hitünkből.
0: Igen, igen. Most nem akarom elvenni az idődet, de eszembe jut egy másik magyarországi vizsgálat, amivel szeretném végasztalni azokat a hallgatókat, akik ugye azt szokták mondani, hogy hát nem vagyok nagyon hívő, csak hát azért hiszek Istenbe, stb. Én nagyon sokszor hallottam ezt így panaszkodva emberektől, ugye, akik egy lelkésznek nekem azt mondják, hogy jaj, hát én nem is tudom, hogy hívő vagyok-e. Hát igazából hiszek Istenbe, stb. Na az a lényeg, hogy 2000-ben volt Szegeden, a Pico Bettináék csináltak egy olyan vizsgálatot, amiben azt vizsgálták, hogy több ezer szegedi fiatal bevonásával, hogy a diákok, tehát középiskolás diákokról beszélünk, meg hogy függ össze a szer használata, hát ugye ez az én témám, tehát a drog, alkohol és a cigaretta használat a vallásossággal. Na most azért mesélem el, mert én nagyon meglepődtem, ugye olvastam a kutatást, és én az volt az előfeltételezésem, hogy ez úgy függ össze, hogyha valaki nagyon hívő, tehát imádkozik, gyakorolja a vallását, templomba jár, stb., akkor ott van a nagy váltás, a nagy olló, hogy az sokkal kevesebbet drogozik, iszik, cigizik, mint aki csak mondjuk azt mondja, hogy hát van Isten, de nem foglalkozom vele. És én teljesen meglepődtem, ugyanis azt olvastam a számok, hogy a nagy váltás ott volt, hogy nem hiszek Istenben, vagy az, hogy hiszek Istenben, de valójában soha nem járok templomba, nem is voltam még életemben templomba, és akkor itt volt egy nagy különbség, és onnan természetesen progresszíven csökkent, hogy ugye járok, szoktam imádkozni, próbálok úgy élni, stb., az nyilván egyre csökkent, de a nagy különbség itt volt. Igen. És akkor elgondolkoztam, mondom, hát ez hogy lehet? És rájöttem, mert ugyanabban az évben volt, ugye az Európai Unióban is vizsgálják, van ez az ifjúságkutatás, amit 4 évente csinál az EU összes országában, ugyanazok a kérdések, ifjúságkutatás. És pont akkor, nem régen, pár héttel azelőtt azt is olvastam, és ott meg az volt, hogy a fiatalok azt nyilatkozták, ugye önbevallásos, hogy a legnagyobb problémájuk, mi a legnagyobb problémájuk? Az élet értelmének a hiánya. És ott rájöttem. Hát Gyökösi Bandi bácsitól hallottam a teológián, hogy ugye a világnak gazdája van, és hogy ez a kontextus, ez mennyiben megváltoztatja a személyiséget, hogyha én úgy tekintek a világra, hogy annak gazdája van, Isten van, stb. És akkor rájöttem. Hát mondom, az EU-s ifjúságkutatás azt mondja, a legnagyobb problémája a fiataloknak, hogy nincs értelme az életüknek, hát akkor aki azt mondja, hogy van Isten, igaz, hogy nem járok templomba, meg nem imádkozom, de valójában mégiscsak az egész életének más a felfüggesztése, mint az, aki a teljes nihil, hogy miért legyek tisztességes, kiterítenek úgy is. Most ezt ugye nem tudom, hogy hogy jön ez ide, csak az, hogy megerősítsem azt, hogy valójában, ja igen, hogy vigasztaljam azokat a hallgatókat, mert ugye mondtad, hogy most a vallásosság és a hívők között a kopmáriáik nem tettek különbséget. Én mélyen úgy érzem, bár tudom, hogy a pietizmus, meg vannak olyan egyházi mozgalmak, ahol ezt élesen elkülönítik, hogy valaki mondjuk hisz Istenbe, vagy pedig tényleg hívőnek tartja magát, megtért, stb. Én úgy gondolom, hogy nincs nagy különbség. Természetes, hogy intenzitásában van, de valójában az a bizonyos sokat szidott népegyház vagy kultúrkereszténység is szerintem egy megtartó erő. Most ugye a szegedi kutatás nekem erre akkor nagyon ráerősített, hogy bizony az is egy megtartó erő, ha idézőjelben csak vallásos vagyok, hiszen akkor is Isten az én vezérlő csillagom, kicsit halványabb, de mégiscsak ő.
1: Sőt, a keresés már arról szól, hogy érzi azt, hogy a tárgyi, dologi, materiális világon túl van valami, és keres. Hogy a környezete, körülményei mennyire segítenek neki, hogy rátaláljon valamire, az egy következő lépés. De ez az irányultság már sokban járul hozzá ahhoz, hogy a létezésnek az érzelmi értékrendbeli vonatkozásait jobban szem előtt tartsa. A vallás, a hitét gyakorló és vallásos embernek azt hiszem, hogy az egész élet vezetésében segít.
0: Mert az mindig egy viszonyítási alap.
1: A döntéseiben is próbál fölfelé tekinteni, hogy melyik lenne a helyes lépés.
0: Na, örülök, hogy akkor te is ezt mondod, aztán még miket kellene a szakembereknek elmagyarázni, ugye a hívő szakembereknek azon a képzeletbeli konferencián, ahol ez a központi téma, a hit és hivatás.
1: A saját hitnek kell stabilnak és erősnek lenni, ebből indul ki. Mert a segítő ember munkaeszköze a személyisége. Tehát megjelenek tetőtől talpig az egész benyomás, a hangom, a gesztusaim, minden arról szól, ami bennem van, ami nekem fontos, amit én fontosnak tartok, akár tudatosan, akár nem tudatosan, és ennek üzenetértéke van. Hát ezek mind szignálok, jelek, a ruházat, a minden. És ebből kezdik levenni azt a világot, azt a értékrendet, azokat a fontosságokat, prioritásokat, és így lassan-lassan kéz a kézben tudunk haladni. Tehát a segítő beszélgetésekben a spiritualitás nem az első és a második alkalommal jön szóba. Először kell egy alapvető biztonságot megérezni a kapcsolatban, és utána tudom vezetgetni és vele haladni. Szóval ez nem előírás, hogy mikor tud előjönni, igen. És mikor lehet abban segíteni, hogy a figyelme esetleg erre ráirányuljon, vagy hogy merjen, hogy igen, igen, gyerekkoromban mosthoz mondja, emlékszem rá. Nagyon sokszor egyszerűen fel kell szabadítani elfojtott, elfelejtett, tagadott élményeket. Annyira fontos, hogy a 6-8-10 éves gyerekekben a spiritualitás iránti igény pont kinyílik a szemük a világra. Nem szabad elfojtani és tiltani. Amikor egy szülő azt mondja, hogy engem nem érdekel a Jóisten, én erről nem gondolkozom, ez blokkolja a gyerekben is azt, hogy ő kezdjen keresni, gondolkozni. Nagyon sok múlik akár az iskolán is, de a szülőkön még inkább, hogy merjék engedni a gyereknek a kíváncsi felfelé tekintést.
0: Most kihasználom az alkalmat, hogy megkérdezem. Például az én 5 éves kislány unokám, az rengeteget beszél a halálról. És hát ugye én nem ugrok félre, de néha elgondolkozom, hogy majdnem mindig szóba hozza, amikor nálam van. Nem tudom, ezt tényleg eddig el is felejtettem az anyukáját, vagy az apukáját megkérdezni, hogy velük is beszél a halálról, vagy ezt nekem tartogatja mindig, és akkor ezeket így emlegeti. Most nem tudom, hogy pont a életkori sajátosság, vagy...
1: Eszter, ha ő erről újra és újra beszél, az egyszerűen arról árulkodik, hogy valamit nem tudott csendben a helyére tenni. Most így mondom, az ő kis világképében. Tehát addig kérdez, amíg egyszer olyan információt kap, ami őt megnyugtatja és helyre teszi. Egy 5-6 éves még nem tudja, hogy a halál irreverzibilis, hogy nincs visszaút. Ő ezt nem tudja. De erről, és nem is kell ezt neki mondani. Igen. Tehát épp ezért az 5-6 éveseket megnyugtatja az, hogy elment, fönt van, felhők
0: igen,
1: fölött.
0: Úgy látszik, akkor nem nyugtatta meg, hogy mindig ugye mondom, hogy de igen, akkor az Úr Jézushoz megyünk, okay. Meg mit tudom én,
1: hát ő nem
0: de
1: tudja,
0: mi újra az, és igen. Újra szóba hozza, hogy akkor majd, ha meghalunk, meg mit tudom én.
1: Kérdezd meg, hogy mi a fantáziája. Tehát aha. Ha túl korán válaszolunk, azzal blokkoljuk azt, hogy ő mit gondol, hogy az Úr Jézus, hogy megyünk, köszönni szépen, azt se tudja, hol lakik az Úr Jézus, lehet, hogy hát megkérdezi, hogy milyen szobája van, és akkor valamit válaszolunk el. A legfontosabb, hogy kérdezzük, hogy és akkor szerinted mi van?
0: Hoppá.
1: És akkor aha. Ki tudja mondani.
0: Köszönöm.
1: Az ő mindig. Nagyon addig kell menjünk felnőttnél gyereknél egyaránt, hogy és arról mi jut eszedbe, és azt hogy képzeled el, arról milyen fantáziád van. Ezek a fantáziák okozzák aha. Az elakadásokat.
0: Jó, remélem, a hallgatók is figyeltek, nem csak én.
1: Szóval, hogy beszéltetni kell a gyerekeket abszolút. Mondd el, hogy képzeled, és akkor mit gondolsz, és akkor az szerinted hogy van? Uh-huh. És már igen, ezek igen, a kérdések segítenek az ő fejébe rendezni a gondolatait. Tehát nagyon sokszor a segítés egy indirekt dolog. A sok élményanyag ott van a kliens vagy a gyerek fejében, és mi a kérdéseinkkel tudjuk terelni ezeknek a rendezését. Jé, tényleg erre még sose gondoltam, tudnak ilyen élmények felszakadni a kliensekből. És ez a jó. Nem nekem kell bevinni valami, a végén valami új szempontot, egy új dolgot, de inkább rendet kell tenni a bennük lévő kaoszban.
0: Aha. Hát igen, hát bevallom, hogy én a szolgálatom során azért nem mindig vagyok indirekt, és hát
1: nem mindig
0: talán
1: kell.
0: Mentségem, hogy ugye lelkészként identifikálom magamat, meg ugye mindenki tudja is. Tehát például volt olyan, hogy bejött hozzám az irodámba egy kliensem, aki a Biblia óra után, amit én tartottam, és akkor azt mondja nekem, ez a fiatal srác, hogy nem tudom már, miről volt szó a Biblia órán, lehet a bűnbocsánatról, de arra emlékszem, hogy mit mondott a fiú. Azt mondta, hogy neki olyan dolgok vannak az életébe, amit nem fog soha senkinek elmondani, és ilyen fenyegetően mondta, és neked sem mondom el soha, és akkor mit csináljak, kössem fel magam, mondja a srác, de így ennél sokkal emeltebb hangon.
1: Igen, kétségbe esettebb
0: hangon. És én azt mondtam neki,
1: esett.
0: Figyelj, mondom, ne kösd fel magad, hanem kérd Istent, hogy ő bocsássa meg. És erre azt mondja, de hát én gondolni se szeretek rá. Én még gondolni se szeretek rá, még imádkozni se tudok ezért. És akkor mondtam, hogy hát figyelj, akkor egyébként mai napig nem tudom, mert tényleg nem mondta. Mondom, figyelj, akkor nyöszörögd Istennek, hogy hát bocs, de még gondolni se bírok rá, de azért könyörülj rajtam, bocsáss meg, stb. És én például mondjuk pont erre a srácra úgy emlékszem, mert egyébként azóta józan, és szerintem hitben él, azt nem tudom, mennyire jár templomba, de ugye mondtam, hogy nekem az is elfogadott, aki mondjuk, igen, tehát, hogy én úgy érzem, hogy működött, pedig ugye nem voltam indirekt.
1: Nekem ilyen esetekben eszembe jut a tékozló fiú példája, és ezt el szoktam mondani néha.
0: Na, az nem is jutott eszembe.
1: Hogy olyan mélységig le tud az ember süllyedni, és olyan dolgokat tudunk tenni, amit tényleg nagyon szégyellünk.
0: Hát
1: és
0: bizony.
1: Az a nagy kegyelem, hogy ezt is megbocsátja, és újra kezdhetünk, mert olyan, mint a szerető apa, aki tárt karokkal várja a tékozló fiát, aki...
0: Hát köszönöm, tépettem. Mert ugye sokszor beszélgettem a tékozló fiúról, de pont ennél a sászról nem jutott akkor eszembe. Igen, szóval, hogy hát szerintem a hitelesség is fontos, hogyha mondjuk egy hívő szakember most magamról beszélek, hogy én úgy vagyok hiteles, hogyha beszélek a hitemről, és lehet, hogy egy klinikai szakpszichológus, egy terápiás kapcsolatban úgy hiteles, hogy ezt csak odaérzi, de nem mondja ki. Nem tudom. Még egy-két percünk van.
1: Olyan jó, hogy van néhány olyan csodálatos igevers, bibliai bölcs összegzése dolgoknak, amik nagyon sokat segítenek, és akkor egy-egy ilyen idézet, hogy mindennek rendelt ideje van.
0: Jaj, de jó.
1: Hogy ez most miért történt, nem tudhatjuk, de lehet, hogy egy év múlva rájön, hogy, mint hogy az ember rájön, hogy de jó, hogy nem arra szakra vettek föl. De jó, hogy mégse arra a munkahelyre kerültem. Utólag az ember, ha nyitott, akkor annyiszor fölismeri, hogy de jó, hála Istennek!
0: Hát igen, ez egy jó záró szó volt, ez a hála Istennek. Igen, mert sajnos kedves hallgatóink, mai adásunk végéhez értünk, de 4 hét múlva találkozunk itt a Mária Rádió Függő Kérdések műsorában. Addig is írjanak nekünk az info@mariaradio.hu e-mail címre. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás békesség!
1: Áldás békesség, köszönöm, hogy meghívtál.
2: Kötelékeink, a szerhasználat, családi összefüggései. Ládai Eszter műsorát hallották.

Nem ismerek mást, csak Krisztust, a megfeszítettet. Csak egy jegyesen van a földön, a megfeszített és elhagyott Jézus. Nincs más Istenem rajta kívül. Benne ott az egész mennyország a Szent Háromsággal, és az egész föld az emberiséggel. Ezért az enyém, ami az övé, és semmi más. De az övé minden fájdalom, és így az enyém is. Járom a világot őt keresve életem minden pillanatában. Ami fáj nekem, az az enyém. Enyém a fájdalom, amely most letör. Enyém a mellettem lévő lelkek fájdalma. Minden, ami nem békesség és öröm, ami nem szép, nem kedves, nem derűs. Így lesz ez hátralévő éveimben. Szomjazom a fájdalmat, a szorongást, a kétségbeesést, az elvállást, a száműzetést, az elhagyottságot, a kint, mindent, ami ő, és ő a fájdalom.

Tegyük fel, hogy sűrű ködbe burkolt országban születtem. Soha nem tárult elém a természet nevető arca, melyet elönt, átformál a ragyogó nap. Igaz, gyermekkorom óta hallom, hogy beszélnek ezekről a csodákról. Tudom, hogy az ország, ahol vagyok, nem az én hazám, s hogy van egy másik, amely felé szüntelenül törekednem kell. A ragyogó nap országának a királya eljött, és élt 33 évig a sötétség országában. A sötétség ezt mondja csúfolva engem. Te fényről álmodsz? Te hiszed, hogy egy napon kilépsz majd a ködből, amely most körülvesz? Minden új küzdelem alkalmával, mikor azért jön az én ellenségem, hogy kihívjon engem, bátran viselkedem. Hátat fordítok ellenfelemnek, Jézus felé futok, és megvallom neki, van mennyország. Mert amikor a mennyország boldogságáról énekelek, Isten örök birtoklásáról, egyszerűen arról énekelek, amit hinni akarok.

a végasztalan. Egyetlen anyám van a földön, Mária, a végasztalan. Nincs más anyám rajta kívül. Benne ott él öröktől fogva az egész egyház és az egység egész műve. Az ő tervében ott van az enyém is. Úgy járok a világban, hogy az ő életét újítsam meg. Minden elvállás az enyém lesz. Minden elszakadás a megtett jótól, egy-egy tégla, hogy megépüljön Mária. Az ő sztabatjában álljak, az ő sztabatjában járjak. Elzárt kert ő, és lepecsételt forrás. Az ő kedvelt erényét ápolom, hogy belőlem, a hallgatak semmiből, kiragyogjon az ő bölcsessége. És hogy sok ember, mindenki, az ő kedves gyermekei, azok, akik legjobban rászorulnak könyörületére, élvezhessék mindenütt anyai jelenlétét egy másik kis Máriában. Chiara Lubich.

0: Az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úr neve. Jobb válaszának ez a része. Fontos nekem piaristaként, tanárként, szerzetesként, papként. Kalazancius atyánkat, a rendalapítót szoktuk úgy emlegetni, hogy az új Jobb, aki sok nehézségen, küzdelmen ment keresztül, azt is átélte, hogy mindent, amit az Úr adott neki, egy rendet, egy szerzetes családot, azt elveszi, mintha megszűnne, meg is szűnt, de hogy mégis tudok úgy állni minden nehézség, minden élethelyzet elé, hogy azt az Úr adja, és ne az én akaratom teljesüljön, ne az én elvárásaim teljesüljenek, hanem tudjam beengedni az Istent az életembe úgy, hogy néha rábízom magam, néha rábízok egy döntést, egy helyzetet, és rábízom azt, hogy az én akaratom helyett legyen meg az ő nagyobb bölcsessége. Érvényesüljön az. Ehhez nagyon erős hit kell, és én törekszem erre. Imádkozom ezért sokat, hogy legyen ilyen erős hitem. Mint Jobbnak, legyen olyan erős hitem, mint Kalazanciusnak, aki akkor is hitt abban, amikor már emberi számítás szerint semmi esély nem volt. Amikor minden összeomlik. De hogy mégis van egy olyan nagyon erős belső erőforrás, egy hit, ami életet teremt, és hiszek az életben. Ezért fontos ez a rész.
1: Lengvári Csaba, piarista atya gondolatait hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.

0: Irgalmasság órája.
1: Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára.
2: Hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz, Istenem. Fordíts felém füledet, hallgass meg szavam. Óvj engem, Uram, mint szemed fényét. Szárnyad árnyékában védj meg engem.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették.
5: Alászállt a pokrokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét,
5: engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
5: engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.

Szent Ferenc atyánk az intelmeiben így tanít bennünket. Nos tehát, emberek fiai, meddig lesztek még nehéz szívvel? Miért nem ismeritek meg az igazságot, és miért nem hisztek Isten fiában? Íme nap-nap után megalázza magát, mint akkor, mikor a királyi trónjáról a szűz méhébe szállott alá. Nap-nap után közénk jön, alázatos külsőben. Nap-nap után leszáll atya öléről az oltárra, és a pap kezébe adja magát. És mint egykoron valódi testében jelent meg a szent apostoloknak, most a szent kenyérben mutatja meg magát nekünk. És miként az apostolok testi szemeikkel csak testét látták, de lelki szemeikkel szemlélve Istennek hitték őt, akként mi is, bár testi szemünkkel csak a kenyeret és a bort látjuk, fontoljuk meg és higgyük szilárdan, hogy ez az ő élő és valóságos teste és vére. Így marad az Úr mindenkor híveivel, amint maga mondja, íme én veletek vagyok a világ végezetéig.

Szememet a hegyekre emelem. Honnét is jöhetne segítségem? Segítséget csak az Úrtól kaphatok, aki a mennynek és a földnek alkotója. Nem engedi inogni lábadat, nem alszik el, aki őriz téged. Bizony nem szunnyad, nem is alszik el. Az Úr a te őrződ, ő a te védelmed, ő jobbod felől megóv téged. Nem éged délben a naptüze, és nem dermeszt a holdas éjjel. Az Úr megvédi lelkedet, az Úr megőriz minden bajtól. Az Úr vigyáz rád jártadban, keltedben, mostantól fogva, mindörökké.

Az Úr szeme óvja az Isten félő embert, aki az ő irgalmában bízik, hogy megmentse lelkét a haláltól, és táplálja ínség idején.

0: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, könyörögj érettünk.
1: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

0: Rádió. Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
1: Részlet Jakab leveléből. Van köztetek bölcs és értelmes ember? Tegyen magatartásával bizonyságot róla, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. A felülről származó bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el, és gazdag termést hoz, nem részrehajló, nem képmutató.

Ima és cselekvés. Jézus megrója Mártát, mivel nyugtalankodott, méltatlankodott, és helytelenítette húga magatartását, ahogy Lukásnál olvassuk. Az evangélium semmit nem mond Márta válaszáról, de feltételezhetjük, hogy alázatosan fogadta a leckésztetést, csendben leült Mária mellé, hogy ő is hallgassa Jézus szavait. Egy bizonyos idő után azonban mindketten felálltak, hogy együtt készítsék el az ételt. Jézus azt mondta ugyan, hogy Mária a jobbik részt választotta, de nem tiltotta meg, hogy segítsen Mártának a munkában. Ezzel Mária arra késztethette volna Mártát, hogy kicsit nyugodtabban végezze a munkáját, és elfoglaltságai közepette idézze emlékezetébe, csak egy a szükséges. Az egyházban némelyek a csend és az ima életére kaptak meghívást. Ezzel szemben mások a tevékenyebb élet és a külső elfoglaltság felé tájolódnak. A valóságban azonban mindnyájukban él egy Márta és egy Mária. Márta az a részünk, aki tevékenykedni akar, és eredményt akar felmutatni. Mária lényünk mélységében él, ahol semmi más nem vagyunk, mint Isten felé való nyitottság és szüntelen vágyakozás ő utána. Mártának és Máriának találkoznia kell, ki kell engesztelődniük, kéz a kézben együtt kell haladniuk. Ekkor a cselekvés mélyből, az Istennel való kapcsolatból törhet fel. A munka olyan minőségre, lelkesedésre és teljességre tesz szert, ami Istentől származik és ő felé vezet. A legtöbb emberben a Márta rész elég erőteljesen fejlődött ki. De hagyni kell, hogy a Mária oldal is napvilágra kerüljön és kibontakozzék.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A Mária Rádió célja, hogy a megtérést hirdesse. Ez mindenek előtt az imádság által történik. Szent II. János Pál pápa mondta, az imádság az elsődleges és legfontosabb feladatunk. Ezért fontos, hogy támogassuk ezt a szent küldetést, amely a hitet táplálja és erősíti a lelkeket. A Mária Rádió programjának gerincét az imádság képezi, amely nem csak a gyakorló hívők, hanem mindenki számára elérhető. A reggeli és esti imák, a szentmisék közvetítése, valamint a családok és közösségek bevonásával végzett imádságok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a közösségünkben élő emberek közelebb kerüljenek Istenhez. A rádiónk lehetőséget ad arra, hogy a távol került lelkek visszatérjenek és tapasztalják meg az imádság erejét. Az ima programok népszerűsége azt mutatja, hogy az emberek keresik a kapcsolatot Istennel, és a Mária Rádió segítségével ezt meg is találják. Most, kedves testvérek, kérjük az önök segítségét. Adományaik révén lehetőséget biztosítanak arra, hogy továbbra is sugározhassuk az imádságokat, és támogathassuk azokat, akik a hit útján keresik a választ kérdéseikre. Minden egyes hozzájárulás segít abban, hogy a Mária Rádió továbbra is a remény forrása maradjon. Adományaikkal együtt imáikra is számítunk, mert ahogy kis Szent Teréz mondta, a legkisebb imádság is fontos, ha azt őszinte szívvel mondjuk. Köszönjük, hogy részesei lehetnek ennek a csodálatos küldetésnek. Isten áldja meg önöket!
2: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!
3: Mária Rádió. Szívvel, szakértelemmel. A katolikus szeretett szolgálat fél óráját hallják.
4: Munkatársaim nevében is örömmel köszöntöm Önöket a szeretett szolgálat műsorának 23. részében. Búza Bence vagyok. A katolikus szeretetszolgálat közössége hosszú évek óta minden esztendőben elzarándokol Mátra Verebély Szentkútra, a Jézus szíve búcsúra, ahol a szentmisében a prédikációt követően sor kerül a betegek szentségének közösségi kiszolgáltatására is. Az idei búcsunk főcelebránsa Spányi Antal székesfehérvári megyés püspökötye volt, akinek homiliáját ebben a műsorban vágatlanul meghallgathatják. Tartsanak tehát velünk ezúttal Mátra Verebély Szentkútra, a katolikus szeretetszolgálat lakóinak és munkatársainak közös búcsújára.

0: segíts, Mária segíts, szentséges atyának, Mária segíts, lelki pásztorának, Mária segíts. Ó, segíts mi rajtunk, mi hozzád sóhajtunk, Mária segíts, Mária segíts.
1: Lehet egy kicsit közelebb jönni, hogy a szentelt víz elérje mindenkit, mert különben nem elolgat. Darándokok, Isten hozott mindenkit, mai napon, Szent Úton, Jézus szíve ünnepe van, Jézus szíve ünnepe. A Szent Ferencet két dolog nyűgözte le Jézusba, több minden, de kettő nagyon. Az egyik az, hogy értünk emberre élet, hogy az Isten, aki a csillagokat teremtette, teget alkotta, az egyszerűen egy kis, magatehetetlen csecsemő képében istálóban megszületett. A másik dolog meg, ami lenyűgözte, az, hogy hogyan lehetséges az, hogy Jézus szeretetből szenvedett érte. Egyáltalán hogyan lehet szeretetből szenvedni? Ezen sokat gondolkodott, pont 800 évvel ezelőtt. Ezen való elmérkedései és szenvedései elfogadása közepette kapta meg a sebb helyeket, a stigmákat az Úr Jézusnak. Miért is kapta meg? Hát Szent Ferencnek, ugye a szenteknek is vannak bajai, tehát neki is elég sok baja volt, például elment a Szentföldre, és mire hazaért, addig a közösség, a csapat letette őt a főnökségről. Azt mondta, hogy nem kell, nem, túl sokat akarsz, túl szigorú vagy, és túl nem vagy fölkészülve, majd mi jobban fogjuk ezt tudni. És hát nyilván ez nem olyan nagy örömmel nem töltött el. Tehát a lényeg az, hogy ami a fontosabb, hogy a hívő katolikus embernek az egy óriási előny, hogy lehet értelmet adni a szenvedés. Fiatalon is, középkorban és időskorban is. Csak ezt gyakorolni kell. A gyakorlás nélkül nem megy. Hogyan? Miért is érdemes gyakorolni? Tavaly műtöttek, és a műtét előtt szívműtét volt, és a műtét előtt át kellett állni, hogy a véralvadás gátlót injekciót kellett, ugye ismerés, többeknek ismerős a dolog, és magamat kellett volna injekciózni. Tehát én életben nem adtam be injekciót, se másnak, se magamnak, nem tudtam. És volt egy testvér itt a házban, aki elég sokat volt kórházban, és megkérdeztem tőle, hogy te be tudnád nekem adni ezt az injekciót? Persze, hogy be, jó lesz. Na és akkor, amikor elérkezik a nagy pillanat, akkor közeledik felém, kezébe az injekciós tűzfecskendő, de olyan furcsán áll. Kérdezem tőle, hogy te figyelj, hogy te adtál te már úgy életedbe injekciót? Azt mondja, nem, de megnéztem a YouTube-on. Tehát a helyzet az, hogy a szenvedések fölajánlását, azt is gyakorolni, azt se elég a YouTube-on megnézni, hanem szerencsére Jóisten gondoskodik, az élet gondoskodik róla, hogy legyen alkalma gyakorolni. Ehhez a gyakorláshoz kívánom a Jóisten bőséges áldását és sok kegyelmet a mai zarándoklatban, amelyiknek a menete egyébként a következő, beköszönés a szizanyához, az éneszó nagyon jó volt, csak így tovább, és utána pedig 11 órakor az ünnepi szentmise, betegek keletének a kiszolgáltatása, aki bárki fölvehet, aki beteg vagy idős, és a szentgyónását elvégezte. Délután 2-kor litániával és a zarándoklatok kegytárgyak megáldásával végződik a mai nap, de azzal is kezdődik. Áldjon meg bennetek a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Köszönöm.
1: Csákvári Zarándoklatok.

0: milyen ide Szentpútra megérkeznetek.
1: Mindig egy nagyon szép élmény, ugye mindannyian lakók és munkatársok is mindig nagy örömmel készülnek erre a Jézus szíve ünnepi zarándoklatra, hiszen ez már egy nagyon szép hagyomány a szeretett szolgálatnál, sok-sok éve, minden évben jövünk együtt, és már így útközben is már nagyon szépen hangolódunk imával, rózsafüzérrel, énekkel, hogy méltón és lelkileg felkészülve jöhessünk ide erre a gyönyörű szép kettőre, és együtt legyünk a többi intézményünk, munkatársaival és ellátottjaival. Mert ez nekünk mindig egy nagy lelki feltöltőd, és a mindennapok nehézségeit itt egy kicsit le tudjuk tenni, tudunk a szűzanyához fogászkodni, lelki terheket jó magam is igyekszem letenni, és kérni a szűzanya hozzájárulását, közbenjárását, mennyei atyánk Jézus úrnak a segítségét, támogatását. Mindig a jó úton járjunk, mert nagyon nehéz. Intézményvezetőként pedig legfőképpen nagyon sok terhet kell hordoznunk. És hát ez a nap erre egy nagyon szép lehetőség, hogy mindezekben meg tudjuk erősödni.
0: Köszönöm, örülök, hogy itt vagytok.
1: Köszönjük szépen mi is.

Tiszteletű paptestvérek, főigazgató úr, kedves munkatársai, kedves zarándok testvéreim, Jézus szíve főünnepének megülésére jöttünk össze. Ide erre az ősi zarándok helyre, erre a kegyhelyre, ahol előttünk évszázadok óta hívek milliói jöttek ide, hogy Isten szeretetével találkozzanak, hogy Máriához fohászkodva letegyék életük terheit, és az ő szeretetét kérve tudjanak megújulni, tudjanak új szívvel és új lélekkel Krisztus nyomába lépni, mert a keresztény embernek ez a küldetése. Nem a maga lelki életének finom cizellálása a dolga, hanem a dolga az, hogy a világot Krisztusivá tegye, hogy a világban Isten országát építse. Isten országát pedig azt tudja építeni, aki lelkében, szívében otthont készített az Úrnak, és aki hordozza ezt az Urat szívében és lelkében, minden dolgában, az életének minden percében és minden pillanatában. Olyan jó nekünk,

mert kihűlt a szeretet. Mert már nincs meg az emberek között az az egymásra hangolódás, sokszor azt mondják kémia. És elfordulnak egymástól, és valami újat keresnek. Kihűlt a szeretet. Az ember nem tudja, mi az ő küldetése, önmagával szemben is kihűl a szeretet, és elkezd azon tanakodni, milyen botor módon, valójában ki is ő. Férfi, nő, mi az ő dolga, ki az ő társa, mi az ő küldetése ebben a világban. Szeretetet vágyunk, szeretetre vágyunk, és sokszor arra gondolunk, hogy hát akkor járjanak a kedvünkbe. Akkor mindenki legyen tekintettel ránk, és tegyék azt, amire mi úgyis vágyunk, tudható. Hiszen nincsenek különös vágyaink, de legyenek tekintettel ránk. Figyeljenek ránk. Próbáljanak meg kiszolgálni bennünket. Próbáljanak meg bennünket segíteni az élet minden apró dolgában is. És amikor ez nem sikerül, mert valójában talán lehetetlen is mindig mindenkinek minden vágyára tekintettel lenni, akkor nem értjük. Hol a szeretet? Hát miért nem szeretnek bennünket? Miért beszélünk a szeretetről, amikor nincsen szeretet? A szeretet igazi értelme, titka Jézus személyében látható. A szentek életében látható, és nyilván világosan látható a boldogságos szűzanyának a példáján életén. Amikor Jézus szentséges szívét ünnepeljük, előttünk van az a kép, amelyet az evangélium is hirdetett nekünk. Ott van Jézus keresztre feszítve, már meghalt. A katonák mennek, hogy a laktoknak eltörjék lábszárcsontjait, és így halljanak kínhalált, de Jézus már meghalt. Ezért nem bajlódnak azzal, hogy csontot törjenek benne, nem gondolják, hogy így teljesítik be az írást, hanem a katona láncsájával megnyitja Jézus oldalát. Innen vér és víz folyik ki, hogy aztán az egyháza maga szentségeivel táplálja Jézus szívéből az egész emberiséget, minden keresztény. Ott vannak azok a szent képek, amelyek Jézus szívét tárják elénk, és minden Jézus szobron ott van az az oldalsebb, amelyet a katona láncsájával okozott Jézusnak. Igen, Jézus egész életét betetőzte, beteljesítette, amikor ott keresztül odaadta magát énnek, odaadta minnyájunknak, mindannyiunkért, hogy bűneinket elvegye, magára vegye, hogy bűneink adósság levelét megsemmisítse a kereszten, bennünket szabaddá tegyen. De nem értenénk meg Jézust, hogyha azt gondolnánk, hogy ez a kereszt áldozat volt az, ahol Jézus szeretetét igazán szemlélhetjük, hogy ez a szeretettel igazán találkozhatunk. Mert Jézus minden egyes találkozásában a maga isteni szeretetével volt jelen. Amikor megtestesült, és a Szentírás azt mondja, kiüresítette önmagát, az Atya országában hagyta istenségét. Eljött közénk, kiüresítve önmagát, hogy egy legyen közülünk, mindenben hozzánk hasonló, de bűn nélkül, akkor ezt irántunk való szeretetből tette. Amikor elvállalta, hogy az ő sorsa betlehemi születés, egyiptomi menekülés legyen, ezt szeretetből tette, mert sors közösséget akar vállalni minnyájunkkal. A názáreti évek szegénységét és kemény munkáját szeretetből vállalta. Mert hát a legtöbb embernek ez a sorsa.

0: és olyan könnyű fölismerni Jézus szeretetét, amikor megkezdi nyilvános működését. Tanít, hirdet, beszél, és akik hallgatják, megmondják, ember így még nem beszélt. Akik hallgatják, elfelejtkeznek éhségről és tomúságról, idő múlásáról, mintha valami időtlenségben volnának, napokig hallgatnák Jézust. Kánában, amikor a vizet borrá változtatja, szeretete indítja arra, hogy csodát tegyen, hogy megmentse ezt a jegyes párt, ezt az ünneplő házas párt attól, hogy egy életen keresztül szégyenbélyeget kelljen viselni. Amikor betegekkel találkozik és gyógyítja őket, szeretete indítja. Amikor bűnössel találkozik és elmondja, meg vannak bocsátva bűneid, menj és többet ne vétkezz, szeretete mondatja vele ezeket a szavakat. És amikor az apostoloknak azt mondja, meddig tűrjelek még benneteket, mert már nehéz elviselni a szinte azt, hogy ezek az apostolok is értetlenkednek, első helyeket akarnak maguknak szerezni, pedig hát hányszor megmondta, hogy aki első akar lenni, az legyen a többieknek a szolgája, akkor ezt a szót is, meddig tűrjelek még titeket, szeretetből mondja, hogy észhez térjenek. Az apostolok lassan-lassan megértették ezt, hogy minden Jézussal való találkozás, az ő szeretetével való találkozás, minden Jézussal való találkozás az élet sebeinek a gyógyítását jelenti, minden Jézussal való találkozás új reményt, új indítást kínál az ember számára. Mi arra vagyunk meghívva, kedves testvéreim, hogy találkozzunk Jézussal. Az a mi hivatásunk, hogy vele éljünk. Édes Jézus, neked élek. Édes Jézus, neked halok. Életemben, halálomban, édes Jézus, tied vagyok. Mondjuk a fohászt és énekeljük ezeket a szavakat. Együtt lenni Jézussal. Észrevenni az ő közelségét, amikor úgy érezzük, hogy nehéz az élet. Amikor fájdalmak hasogatnak, amikor nem értenek meg, amikor azt gondoljuk, hogy nagyon magányosak vagyunk, és sötét körülöttünk minden, amikor úgy érezzük, nincsen értelme annak, hogy küzdjünk a jóért. Jézussal találkozunk, amikor megtapasztaljuk társaink kedvességét. Amikor valaki visszamosolyog ránk, amikor valaki egy kedves gesztussal felénk int, amikor bármi módon megpróbálja tudtunkra adni, szeretlek, elfogadlak, veled vagyok, fontos vagy nekem, mert fontos vagy az Istennek is. Persze Istennel találkozunk, amikor csendesen imádkozunk, és imáinkban nem csak magunkért könyörgünk, nem csak a megszokott szándékainkat mondjuk el a Jóisten felé, hanem egyre inkább élesítjük lelkünk belső hallását, és azt mondjuk, szólj Uram, mert hali a te szolgád, mert meg akarjuk érteni, föl akarjuk fogni lelkünk legbelsejében Isten hozzánk intézett szavát. És persze, hogy vele találkozunk, az ő szeretetével, a szentségekben. Amikor a Szent Jónásban megkapjuk bűneink bocsánatát, a feloldozásban, amikor az oltári szentséget magunkhoz véve Krisztust fogadjuk be, hogy belőle éljünk, hogy vele egyek legyünk, hogy így teljesedjen ki krisztusi keresztény életünk. Olyan jó, ha valaki így tud találkozni Krisztussal. olyan széppé és teljessé tud válni az élete. Meg lesznek a problémák, meg lesznek a nehézségek. Fog fájni a válla és a csípője is, nem tudom én milyen, de mégis valahogy a lelkében új erők forrása fakad, mert Krisztus hordozza. Krisztustól hallja. Bírod, veled vagyok, segítek. Ezért, kedves testvéreim, fontos, hogy a magunk gondolkodás módját alakítsuk és formáljuk. Hogy ne ehhez a világhoz, ne ennek a világnak gondolkodás módjához igazodjunk, hanem igazodjunk a keresztény tanításhoz, igazodjunk Jézus örömhíréhez, igazodjunk az egyház tanításához. És azt mondja, hogy azt, ami nehéz az életben, nem tudod lerázni. Azt, ami fájdalmas, viselni kell. De rajtad múlik. Rázhatod az öklöd. Tehetsz szemrehányást égre és csillagokra. De a fájdalom ott lesz. De mondhatod, el is fogadom. Ez a te keresztedből rám is jön rész. Mert ki akarom egészíteni azt, ami Krisztus keresztjéből még hiányzik testének az egyháznak a javára. És akkor egyszerre értelmet nyer a szenvedés, értelmet nyer az, ami nehéz, mert bennünket is emel Krisztus felé, és emeli a világot. Tudunk Krisztus szemével nézni a másikra. Eltemetjük türelmetlenségünket, békétlenségünket. Arra törekszünk, hogy Krisztus szeretete ne csak elérjen bennünket, hanem rajtunk keresztül érje el a világot, érje el azt az embert, aki velem szemben van, érje el azt a másikat, akivel Isten rendeléséből kapcsolatba kerültem. Egy új világ épül így fel. Megszabadulunk saját sérelmeinktől, megszabadulunk saját igazságunk követelésétől és keresésétől. Megszabadulunk attól az elgondolástól, hogy úgy szeressenek bennünket, ahogy azt mi elgondoltuk. Helyette egy új ember születik bennünk. Krisztus képére és hasonlatosságára alkotott új teremtmény. És ez az új teremtmény a világnak sója lesz, és kovásza lesz, és világító fénye lesz, gyertyája lesz, hogy ebben a világban valóban eljöjjön Isten országa. Mária kegyhelyén vagyunk. Annak a Máriának, akihez a magyarok mindig is szerettek fohászkodni, és akinek Szent István népét és országát felajánlotta, hogy ő viselje gondját ennek az országnak, az itt élő népnek, így vagyunk mi Mária országa. Mária pedig elkísér bennünket, mert nem csak mondjuk, hanem valóban az is égi anyánk. Tehát nem hiszed, hogy veled vagyok? Tehát nem hiszed, hogy szívem szeretetével ott vagyok melletted, mondja Mária Guadalupe-ban. Legyen ez a Mária életünk kísérője. Kísérjen bennünket akkor, amikor Isten áldását érezzük a lelkünkön, és kinyílunk Isten számára, és akár Szent Ferenccel daloljuk, dicsérjük a teremtett világot és Isten jóságát, és tapasztaljuk meg Mária közelségét akkor, amikor talán meggörnyedünk a kereszt súlya alatt. De tudjuk, hogy Krisztussal együtt győzzük, mert a nagyobb részt Krisztus vállalta. Adja az Úr, hogy így újuljon meg a mi kereszténységünk, és így újítsuk meg Istentől teremtett, ránk bízott világunkat, így építsük Isten országát közöttünk. Amen.
1: Úgy engedje a Jóisten.
2: Álljunk föl.
0: Testvéreim, mielőtt megkapnátok a betegek szentségét, újítsátok meg a keresztségi fogadást. Most tehát tudatosan mondjatok ellent a gonosz léleknek, tegyetek hitvallást, és feleljetek együtt arra, amit az Anyaszent Egyház nevében kérdezek tőletek. Ellenem mondatok-e a sátánnak?
3: Ellenem mondunk.
0: És minden cselekedetének?
3: Ellenem mondunk.
0: És minden csábításának?
3: Ellenem mondunk.
0: Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében?
3: Hiszünk.
0: Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kín halált szenvedett, akit eltemettek, de feltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján?
3: Hiszünk.
0: Hisztek-e a Szent Lélekben, a katolikus Anyaszent Egyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek föltámadásában és az örök életben?
3: Hiszünk.
0: Ez a mi hitünk. Ez az Anyaszent Egyház hite is, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Most imádkozzunk, kérjük Isten szent lelkének kiáradását, imádsággal a papság kézföltétellel könyörög. Testvéreim, ez a megáldott olaj a Szent Háromság Egyisten ember szerető jóságának jele és eszköze. Illő tehát, hogy amikor most kezünkbe vesszük, Isten jóságát megköszönjük és mondjuk, áldott légy Istenünk.
4: Áldott légy Istenünk.
0: Áldott légy Istenünk, mindenható Atyánk, aki értünk és a mi üdvösségünkért fiadat a világba küldted.
4: Áldott légy Istenünk.
0: Áldott légy Istenünk, egyszülött fiú, aki értünk emberré lettél, hogy erőtlenségeinket gyógyítsd.
4: Áldott légy Istenünk.
0: Áldott légy Istenünk, vigasztaló Szent Lélek, aki gyönge testünkbe a magad erejét öntöd.
4: Áldott légy Istenünk.
0: Urunk Istenünk, mélységes hittel megkenjük testvéreinket a szent olajjal. Nyerjenek szenvedésükben enyhülést, és gyöngeségükben erőt. Krisztus, ami Urunk által.

Köszönöm a kedves rádióhallgatók és immár nézőink figyelmét is. Találkozzunk két hét múlva ismét a Katolikus Szeretetszolgálat fél órájában. Isten áldja Önöket, Laudetur Jézus Krisztus!

Reményik Sándor. Zsolozsmázik a kórházi szoba. Fenn a függöny, s az ablak nyitva tárva. Özönlik be az őszi napsugára. Fertőtleníti, mossa a szobát, lemossa szenvedéseim nyomát. Előttem vajon kik feküdtek itt? Lemosta-e itt létük titkait az éjszakákon győzedelmes nap? Vagy belőlük valami itt maradt? Róluk nem szólott nekem e szoba, s most mégis, mintha vallana. Elődeim mozdulnak meg a csendben, s utódom hangja is lelkembe döbben. A szenvedés nem apad el soha, zsolozsmázik a kórházi szoba, és soha el nem fogy a szeretet, zendül vissza rá a felelet. Mikor majd ezt a szobát elhagyom, magamtól tisztán másnak átadom. Egy kívánságot hagyok örökül, mint engem, annyi lélek, tisztaság és annyi szeretet vegye körül.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! A felnőtt katekézis sorozatunk, hitünk és életünk sorozatunk mai adásában ismét együtt keressük a válaszokat, hitünk mély, sokszor talán kihívást jelentő kérdéseire. Ebben a hónapban a boldogság fogalmát járjuk körbe, ez a központi gondolat. Most azonban nem arról a könnyed reklámokból ismert boldogságra próbálunk utalni, arra beszélni, gondolkodni, amit a világ kínál. A mai adásunk címe ugyanis így hangzik, idézet, az Úr adta, az Úr vette el, mégis boldog. Az örök élet reménye. Reménye az örökkévalónak. És ha már személyre gondolunk, az nem is az örök életre. Az örök évaló, az örök életet adó, ajándékozó Istenben való reményünk. Ő az Úr. Furcsa ez a mondat, rögtön talán, amikor ezt az Ószövetségi idézetet hozzuk, azt mondhatja valaki, ez milyen provokatív, az egész Szentírásból, mint egy kiemelkedik. Jobb könyvének első versei közül való első fejezet elején. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Érezzük, hogyha kimondjuk, idézzük ezt a mondatot, még a hangsúlyon mennyi múlik. Lehet cinikusan, túl hangsúlyozva különböző hangulatokat, valóban provokatív súlyt adni ennek a mondatnak, úgy idézni, hogy bár szinte befolyásoljuk a hallgatót, érezze ez az ellentmondás is, mint egy irányítjuk, hogy mit érezzen, mit akarunk még kihangsúlyozni, de lehet nagyon szeliden, és ha van élményünk, életünk, üdvösségünk, az üdvösség reménye bennünk, az Úr ismeretében igyekszünk járni, nyilván egészen másképpen fogadjuk ezt a mondatot, idézzük, és másképpen olvassuk magát, Jobb könyvét is. Ezért ízlelgessük egy kicsit ezt a gondolatot, erre hívom most a kedves hallgatókat, kedves testvéreket. Azt mondjuk, hogy modern világban élünk, a boldogságot szinte kizárólag ez a modern kor, azt mondja, birtoklással tudjuk azonosítani. Van valamim, boldog vagyok, ha megvan az, amitre vágyom. Nehéz meghatározni a boldogságot, erre nem is szeretnénk most vállalkozni, nem ez a fő gondolat mellettünk, de tudjuk nagyon jól, ki mit, mikor vallja, hogy boldog, mikor mondja, és rákérdezhetünk, hogy ez valóban öröm, boldogság, valami kellemes jó érzés, milyen, hogyan kategorizálja. De ha maradunk a kifejezésnél, hogy boldog valaki, akkor valóban azt mondhatjuk, hogy ha van, megvan valami, vagy éppen minden megvan, és nem hiányzik semmi, akkor megvan a boldogság is. Sokszor azt mondják, hogy csak egészség legyen, csak ez legyen, csak az meg legyen, és akkor én az a boldog vagyok. Legyen biztos munkám, szép családom, a jövedelmem, boldogulásom, előmenetelem, sikerem, sorolhatnánk végtelenül. De ha ezek közül bármit is elveszítünk, akkor érezzük azt, hogy magát, mint az életünk értelmét lopták volna el tőlünk. Gyakran visszatérünk majd a kezdő idézetünkhöz, ószövetségi drámából, ebből a Jób könyvéből. Akkor szóljanak a bölcsek, a görögök is, meg a többiek is. Idézni fogunk a mai alkalommal, hogy segítsenek tisztában látni, és a fogalmakat egy kicsit helyesebben megragadni. Tehát tegyük a szívünkre a kezünket. Mi hogyan reagálunk, amikor esetleg az életünk kártyavára omlik össze, vagy esetleg be is takar bennünket, ránk borul. Valószínűleg mi is az égre kiáltunk. Miért, Uram? Miért? Hiszen én hűséges voltam hozzád. Miért büntetsz? Érezzük, mennyire klasszikus ez a kérdés. Sokszor azt mondják, hogy a kereszténységgel szemben talán a legalapvetőbb kérdés, és a leggyakrabban fölmerül, és nyilván tapasztaljuk is, a szenvedés, a fájdalom, a nehézségek viselése. Miért engedi Isten? Nem sorolom tovább ezeket, ismerjük nagyon jól. Nézzünk tehát akkor azért az ókori bölcsekre. Az első századokban a keresztények mennyire magukévá tették a környezetükben élők tanítását, mennyire hogyan találkozhattak velük, most ezt talán nem tudjuk eléggé érzékelni, hogy hogyan jutott el hozzájuk, de ha csak gondoljunk az aranyszabályra, hogy arra az aranyszabályra, amely ugye úgy hangzik, hogy amit kívánsz, hogy neked tegyenek, te is tedd azt mással, és amit nem kívánsz, hogy veled tegye a másik, azt te se tedd ő vele. Az egész kultúrvilágban mindenütt ez a gondolat megjelenik, és jelen van, hát akkor, amikor egy eszköz segítségével pillanatok alatt üzenni tudunk a világ túlsó végére, és a válasz szintén egy pillanatot megkapjuk, akkor úgy könnyen vagyunk, de amikor az ókorban helyezkedünk, akkor azt mondjuk, az ókori világot hogyan tudták ezek a tanítások, ezek a gondolatok mégis beteríteni, és ez tény,
hogy ezek a gondolatok egyetemesen megjelentek. Epiktétosz tehát a nagy ókori gondolkodó így fogalmazott a veszteségekről, ez döbbenetes lesz, előre mondom, azt mondja, soha ne mond semmire, elvesztettem, hanem mond azt, visszaadtam. Meghalt a gyermeked, visszaadtad. Elvették a vagyonodat, azt is visszaadtad. Döbbenetes szavak. Kísértetiesen egybecsengenek ezek Jób felismerésével, nem igaz? Vajon hogyan lett valaki a veszteség idején áldó, sőt, hogyan lehet mélyen békés és boldog? Milyen nagy kérdés. Veszteség, fájdalom, hiánya valaminek, amit úgy éreztem eddig szükséges a boldogságomhoz, megtapasztalom megrendítően ennek a hiányát, és mégis boldog, mégis békés. Ugye ez a fő címünk a mai napra, az Úr adta, az Úr vette el, mégis boldog. Ez a titok kulcsa, itt rejlik a titok kulcsa, amikor azt mondjuk, hogy a boldogságunkat azt nem a kapott ajándékokba, hanem magába, az ajándékozóba akarjuk vetni. Ha megértjük, hogy mindenünk, amink csak van, a vagyonunk, a családunk, a saját életünk és mindenünk, Isten ingyenes ajándéka, amit csak használatra kaptunk, akkor rájövünk a legmélyebb igazságra. Arra, hogy a világ mindent elvehet tőlünk, de a legfontosabbat, magát Istent soha. Azt ígértem, hogy a görög világból még idézetet mondok, akkor legyen maga a császár a következő, Marcus Aurelius, Epiktétosz mellett a legklasszikusabb példája ennek a gondolkodásnak, ennek a filozófiának. Amikor halljuk majd az ő idézetét, akkor a veszteség feletti kétségbeesés és a lelki béke kontrasztjának a bemutatásához kapunk idézetet. Ő ezt kereste. Marcus Aurelius a belső megingathatatlan békét kereste. Így fogalmazott. Légy olyan, mint a sziklás hegyfok, amelyen folytonosan megtörnek a hullámok. Az csak áll rendületlenül, és a körülötte tajtékzó víz idővel megnyugszik. Keresztényként mi tudjuk, hogy ez a szikla, amire az életünket építjük, nem más, mint az Úr Krisztus. Vagy ha tetszik, mondhatjuk úgy is, mint maga az Isten. Ha ő benne állunk, akkor a veszteség hullámai nem tudnak elsodorni minket. Ha benne állunk, ha ráépítünk, ő a sarokkő, az alapzat, a fundamentum, akkor a veszteség hullámai, jöhet a zápor, ránk törhet az ár, süvíthet a szél, nekizúdulhat annak a háznak, a hullámok nem tudnak elsodorni minket. Ez a mi reményünk. Tőle várjuk a boldogságunkat.

Folytassuk tehát gondolataink kifejtését. A főcímükre tekintve, az Úr adta, az Úr vette el, mégis boldog. És a folytatásban az alcímünk lehetne mondjuk ez, hogy a szív kiüresítése és az igazi boldogság. Ember észre mennyire felfoghatatlan, hogyan lehet Isten elveszett ajándékai felett áldani az Urat. Fel kell tennünk a kérdés, hogy mit jelent valójában a keresztény boldogság. És amikor erre gondolkodunk, vagy van alkalmunk beszélni másokkal, esetleg olyanokkal, akiktől távol áll a keresztény gondolkodásmód, Krisztus ismerete, az ő örömhírének, reményének az ismerete, akkor talán eljutunk odáig, hogy ez is elhangzik ez a mondat. Így nyersen kell fogalmaznunk, hogy katolikus hitünk az nem mazohizmus. Sohasem tanította azt az egyház, hogy a szenvedés vagy a veszteség önmagában jó dolog lenne. Bizonyára a régmúlt korokban, vagy bármikor felfedezhető ez, hogy másképpen viszonyultak, másképp fogalmaztak, másképp élték meg mondjuk a szenvedés, de alapvetően ez biztos, hogy önmagában való szenvedést, veszteséget soha nem dicsőítették. Soha nem kell mosolyogva azon újonganunk, hogy tragédia ér bennünket. A gyász és a hiány fájdalma, érezzük, hogy milyen emberi, mélyen emberi, és hogy Istenünk előtt ez teljesen jogos. És itt van a végtelen titok, amikor látjuk a megtestesült örök igét, az Úr Krisztust, látjuk szenvedni, vérrel verejtékezni, kereszt hordozásában, elesettségében, vagy éppen kicsit korábban, amikor látjuk őt, barátja Lázár sírjához lépni. A sír előtt pedig némán áll, és síratja barátját. Az írás János szerint ezt mondja, Jézus könnyekre fakadt. Maga a megtestesült Isten sírt egy elveszített földi élet miatt. Hogyha elveszítünk valamit, vagy valakit, akkor látjuk, hogy szerettük őt, és ennek fájnia kell. A szeretet lény elvesztése mérhetetlen fájdalom. De ugyanakkor ez a fájdalom, a mi fájdalmunk, az nem lehet egyenlő a kétségbeeséssel. És itt akkor engedjük szóhoz jutni a teológiát, és annak legkiválóbb, egyik legkiválóbb gyöngyszemét, Aquinai Szent Tamást, a középkor nagy tanítóját, azt mondja, az emberi lélek úgy van megalkotva, hogy a tökéletes boldogságra vágyik. De ez a tökéletes boldogság semmilyen teremtett dologban nem található meg. Sem a vagyonban, sem az egészségben, de még a legtisztább emberi kapcsolatainkban sem. És hogy miért? Mert minden, ami földi, az véges. Elmúlik, eltörik, elveszítjük, megromlik, elpusztul. Szent Tamás rámutat, hogy az emberi szív végtelen űriét, ürességét, egyedül a végtelen jó, a jó Isten tudja betölteni. Ágoston is ezt fogalmazza meg olyan csodálatosan, lélekben szinte együtt mondjuk, magadnak teremtettél minket, Urunk, és nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik benned. Múltkor idéztük József Attilát, azt írta, az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Megfogalmazni, szavakba önteni a végtelent. Amikor azt mondjuk, az Úr vette el, akkor katolikus hitünk szerint tudnunk kell, hogy Isten soha nem akarja a rosszat. Azt mondhatjuk, hogy ő csupán megengedi a veszteséget. És amikor ezt megengedi, akkor gyakran érdekes ez a kifejezés, azt mondhatjuk, hogy lelki műtétet hajt végre rajtunk. Észrevétlenül ugyanis elkezdjük imádni a kényelmünket, a biztonságunkat, ragaszkodni, helytelenül ragaszkodni a teremtett dolgok iránt, a teremtő helyett. Betöltik az életünket ezek a töredékes, mulandó, átmeneti dolgok, amik fontosak is lehetnek számunkra nyilván, de leginkább, leggyakrabban ezek eszközök kéne, hogy legyenek. Érezzük, hogy mennyire betöltenek bennünket, és valóban ez a szó nem tévedés. A mai világban nyugodtan mondhatjuk, hogy imádnivalók. Milyen téves ez a gondolat. Egy neves keresztény író és gondolkodó, akit szintén idéztünk a közelmúltban, C.S. Lewis, zseniálisan fogalmazta meg ezt, amikor azt írta, Isten suttog nekünk az örömeinkben, de kiállt a szenvedésünkben. A fájdalom Isten megafonja, amelyel fölébreszti a süket világot.
A veszteséggel Isten sokszor egyszerűen csak összetöri ezeket a süket bálványokat, kiüríti a szívünk edényét, és ez pokolian tud fájni. Ez az üresedés az egyetlen módja annak, hogy Isten végre helyet csináljon önmagának. Meghalnak a bálványok, összetörnek, hely legyen az Istenének. A keresztény ember mégis boldog állapotának ez a titka, hogy a veszteség űrjét nem a kétségbeesés tölti ki, hanem az Isten jelenléte. Ezért a keresztény boldogság nem egy múlandó hangulat, hanem egy stabil döntés. Annak a bizonyossága, hogy Istenhez tartozom, és ebből sem betegség, sem halál nem tud kiszakítani. Keressük ki Pál szavait folytatásban a felsorolásért. Mi vagy ki szakíthat el bennünket Isten szeretetétől? Az iménti Szent Tamási gondolatok és a teológiai rész kiegészítéseképpen a szenvedés értelméről hadd idézzünk még. A mai modern pszichológia is ráébredt erre az igazságra, amit ez egyház 2000 éve tanít. Korunk egyik nagyszerű tudós embere így beszél az elkerülhetetlen tragédiát, hogyan lehet túlélni. Így tanít erről. A szenvedés elkerülhetetlen, de ha önként és bátran felveszük a saját keresztünket, az olyan mély értelmet ad az életünknek, ami képes felülírni magát a szenvedést. Milyen megnyugtató, nemcsak, hogy vannak folytatói, örökösei, Tamási fönséges gondolatoknak, hanem ezek hozzánk is eljutnak, ezek a megfogalmazások. A szenvedés elkerülhetetlen, de ha önként és bátran felveszük a saját keresztünket, az olyan mély értelmet ad az életünknek, ami képes felülírni magát a szenvedést. Krisztus követése pontosan ezt jelenti. Nem megúszni akarjuk a veszteséget, hanem jobb hitével beleállni, és Istenre bízni a folytatást. Ezt az egzisztenciális igazságot fogalmazza meg, hogy az élet kihívásai és a fájdalom elől nem menekülhetünk el, nem tudunk elmenekülni, de a hozzáállásunk és a felelősségvállalásunk megváltoztatja a szenvedés minőségét. Hogyha elutasítjuk a nehézségeket, áldozattá válunk, és a szenvedés értelmetlen kínja fog nekünk korcsosulni. Ezzel szemben viszont, ha önként vállaljuk a felelősséget, a saját keresztünket, a sorsunkért, a családunkért vagy a közösségünkért, a szenvedés áldozattá, a nehézség pedig fejlődési lehetőségé nemesedik. Az értelem nem a boldogság hajszolásában rejlik, hanem abban, hogy találunk valami olyat, amiért érdemes elviselni a létezés terheit.

nem könnyű sokszor szóban, rádión keresztül, hanganyagon át érzékeltetni az idézőjeleket, kiemelni egy-két szót, hangsúlyozással megpróbálhatjuk. De ugye a főcímünk az, hogy az Úr adta, az Úr vette el, és utána jön, hogy mégis boldog. És én erre utalok most a folytatásban, a mégis boldog állapot tanúira és az örök életre ott való kapcsolatukkal szeretnénk folytatni. Az imént arról beszéltünk, hogy mindent elveszítünk, és mégis Isten megmarad. Elveszíthetünk mindent, de Isten megmarad. Valójában mindenünk megvan. Nézzünk erre lenyűgöző példákat a közelmúltból. Képzeljünk el egy embert, akit a világ szó szerint úgy látott, hogy mindent elveszített, akitől a világ szinte mindent elvett. Elvett a hivatását, a szabadságát, a szeretteit. Ő egy vietnámi püspök, későbbi bíboros, meg sem kísérlem a nevét kimondani. Nem vagyok képes rá a nevét idézni, de az talán most mellékes is. Valóságos szeméről van szó természetesen. A kommunista hatalomátvétel után 13 évet töltött börtönben, ebből 9-et teljes magánzárkában. Egy sötét, nedves cellában ült. Talán érdemes megállni egy pillanatra, hogy belegondoljunk. 9 esztendőn át teljes magánzárkában, sötétben, nedves cellában, egyedül. Mondhatja valaki, az Úr mindent elvett. Mindent elvett tőle, az élet, a világ, a bírái, a kínzói. És Isten látta ezt, mondhatják. Ő pedig rádöbbent, hogy egész életében Isten művét szolgálta, de most fel kell tennie a kérdést, hogy mi a fontosabb, a feladat, vagy az, aki adta. Mi a fontosabb, maga a feladat, vagy az a fontosabb, aki adta? Ezt írt a Titokban, választanom kell Isten és az Isten művei között. Ha mindent elveszítve csak Isten marad nekem, akkor Istent választom, és nem az ő műveit. Avilei Szent Teréz gondolata is, megfogalmazása is eszünkbe jutott ilyenkor. Isten maga elég. Isten maga elég. És a püspökre visszatérve, ettől a naptól kezdve, amikor ezt megfogalmazta, akkor a püspök a tenyerébe csöpögtetett 3 csepp borral, és egy apró kenyérdarab morzsadarabkával szentmisét mutatott be. A teljes nincstelenségben élt át a legtisztább boldogságot, csodálatos ajándékok által, mert tudta, hogy az örök élet reményét semmilyen diktatúra nem rabolhatja el tőle. Magyar vértanúink is idézik ezt, hogyan csodálatos módon, hogyan jutottak hozzá erjedt musthoz, szinte már amit bornak lehetett valamiképpen nevezni, hogyan mentettek egy harapásnyi kenyeret, egy falatnyi kenyeret, hogyan segítették talán még a körülöttük élő, egy hittől távol élő rabok is őket ebben. Szentmisét tudtak ünnepelni lehetetlen körülmények között. Tehát nem csak ez a sokat próbált főpap, hanem egy törékeny fiatal lány is meg tudta élni ugyanezt. Ő is korunk szentje, úgy hívják, hogy Boldog Chiara Luce Badano, egy 17 éves életvidám olasz lányka, aki csontrákban szenvedett. A betegség mindent elvett tőle, a teniszt, a barátokat, a haját, a szépségét, megtörte a lábai mozgását, tehetségét.

Keresd a boldogságot a fájdalomban. Elsőre ugye milyen őrültségnek hangzik ez, de pontosan ezt a titkot élte meg a vietnámi bíboros, ezt a titkot élte meg az olasz diáklány is. Azt a titkot, hogy ahol földi értelemben minden véget ér, ott kezdődik a kegyelem. Kedves hallgatók, a katolikus egyház katekizmusa gyönyörűen tanítja, hogy mi itt a földön zarándokok vagyunk. Sátrakat verünk, aztán fölszedjük a sátorfánkat, válunkra dobjuk, azt megyünk tovább. Ha mindenünk a miénk maradna itt a földön, kényelmesen berendezkednénk, és elfelejtenénk az eget. Amikor az Úr elvesz tőlünk, akkor fájdalmasan, de emlékeztet minket arra, hogy nem itt van a végső otthonunk. Műsorunk végéhez közeledve egy rövid gyakorlatra hívom meg a kedves testvéreket. Gondoljunk most arra a veszteségre, ami jelenleg a legjobban fáj az életünkben. Veszteségre, ami jelenleg legnagyobb fájdalmat jelenti az életünkben. És tegyük fel a kérdést, hogy ezzel a veszteséggel vajon elvette az Úr a vele való kapcsolatomat is? Elzárta engem az örök élet reményétől? Gyakorlat tehát. Ragadjam meg, tudom úgy is, és közel áll hozzám, nem kell erőlködnem, egy valós fájdalmamat, ami legjobban fáj, és a kérdést szegezzem neki, magamnak. Vajon ezzel a veszteséggel elvette a vele való kapcsolatomat az Úr? Elzár engem ez a fájdalom az örök élet reményétől? Legyen a válaszunk, reménység szerint ez a válaszunk, hogy nem. Krisztus ott van velünk a veszteségben, ahogy ott van, ott volt Lázár sírjánál, a vietnámi püspök börtöncellájában, ahogy ott volt a fiatal Kiara beteg ágyán is. Számomra ismeretlen volt eddig ez a név, hogy James Stockdale, és mégis hadd idézzük őt, az ő esetét. A veszteség idején a remény nem egy naív rózsaszín ködöt jelent. Ez a bizonyos James Stockdale, aki éveken át volt hadifogója a legkegyetlenebb körülmények között, egy nagyon fontos szabályt fogalmazott meg a túlélésről. Azt mondja, soha ne keverd össze a hitet, hogy a végén megmenekülsz, amit soha nem szabad elveszítened, azzal a fegyelemmel, amelyel szembe kell nézned a jelenlegi valóságod legbrutálisabb tényeivel. Ez egy elég összetett mondat így első hallásra. Hagy idézem még egyszer. Tehát soha ne keverd össze a hitet, hogy a végén megmenekülsz, a hitet, amit soha nem szabad elveszíteni, azzal a fegyelemmel, amelyel szembe kell nézned a jelenlegi valóságod legbrutálisabb tényeivel. Keresztény ember pontosan ezt teszi. Jobbhoz hasonlóan szembenéz a legfájóbb veszteséggel is, de soha egyetlen percre sem veszíti el a hitét a végső isteni győzelemben. Megélem tehát a fájó veszteséget, de ugyanakkor nem veszítem el a hitet a végső isteni győzelemben. Zárjuk mai találkozásunkat egy imával. Urunk Jézus Krisztus, Te ismered a szívünk minden fájdalmát. Amikor úgy érezzük, hogy mindent elveszítünk, adj erőt, hogy beléd kapaszkodjunk. Taníts meg minket őszinte szívvel mondani. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az ő neve, áldott legyen az Úr neve. Töltsd be veszteségeink űrjét a te végtelen szereteteddel. Ezt kérjük tőled, aki élsz, és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Köszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét. Áldott békés, boldog napot kívánok mindenkinek. És erőt, hűséget, álhatatosságot a nehézségek, a fájdalmak, a veszteségek elviselésére. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Vas Albert, üzenet haza, részletek. Üzenem a földnek, csak teremjen. Ha sáska rágja is le a vetést, ha vakon túrja is a gyökeret. A világ fölött őrködik a rend, és nem vész magja a nemes gabonának, de híre sem lesz egykor a csalánnak. Az idő lemarja a gyomokat. Üzenem az erdőnek, ne féljen, ha csattog is a baltások hada, mert erősebb a baltánál a fa, s a vérző csonkból virradó tavaszra új erdő sarjad győzedelmesen. S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda a gyilkos vasat rég felfalta már, s a sújtó kézi szent jóvátétellel hasznos anyaggá vált a föld alatt. Üzenem a háznak, mely fölnevelt, ha egyenlővé teszik is a földdel, nemzedékek őrváltásain, jönnek majd újra boldog építők, és kiássák a fundamentumot, s az erkölcs ősi hófehér kövére, emelnek falat, tetőt, templomot. Jön ezer új kőmíves kelemen, ki nem hamuval és nem embervérrel köti meg a békesség falát, de szentelt vízzel és búzakenyérrel, és épít régi kőből új hazát. Üzenem a háznak, mely fölnevelt. A fundamentum Istentől való, és Istentől való az akarat, mely újra építi a falakat.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
2: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
3: A fájdalmas rózsafüzért a Roma közösségért ajánljuk fel. Segítse az Úr betegeiket, azokat, akik börtönben sínylődnek, vagy szenvedélybetegség rabjai.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindenkinek.
4: A fájdalmas rózsafüzért a Budapesti Mária Rádióban az Árpádházi Szent Margit csoportja imádkozza. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
5: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,
4: és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Amen. A fájdalmas rózsafüzér első titka. Aki érettünk, vérrel verítékezett. A getsemáni éjszaka eseménye ez, amelyben rettenetes magány, sötétség, elhagyatottság van. Jézus megszenteli ezt az éjszakát. Ettől fogva már ez az Isten sötétsége, elhagyatottsága, magánya, és nem a pokolé. Tele van bensőséges csönddel. Ebben az éjszakában angyalok járnak, és ott van az, aki helyettem is megvívta a haláltusát, az Úr Jézus Krisztus. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérre berítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérre berítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel berítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel berítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel berítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel berítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Miért bántod a fele barátodat? Hadd, amit az Úr mond. Amit egyel is tettetek, azt velem tettétek. És ne szidd az Istent, ne káromold. Isten nem hibás. Azért, mert az Isten szeret téged, azért nem kell őt szidni, bántalmazni. Vagy ha téged ártatlanul bántalmaznak, az neked jól esik? S ha bántalmaznak, akkor nézd meg, mit tenne Jézus a te helyedben? Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érhettünk, megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, mentse meg minket a pokol tüzétől, így a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak.
4: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Király vagy te, az én országom nem ebből a világból való. Arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Ó, Uram, Istenem! Micsoda nap lesz az, midőn minden tisztátalanságtól és bűntől megtisztulva, közelébe kerülhetek emberré lett Istenemnek odafönn, az ő merőfénnyel telt palotájában. Uram, szeretni akarlak téged most, hogy majd akkor is szerethesselek. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindenekké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Vállalod a keresztet? Ha valaki követni akar engem, mondja az Úr, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen. A kereszthordozás folyamán, az első esés után még vannak ismerősök és jó akarók. A második esés után csak siránkozók és sajnálkozók. A harmadik után csak egyedül a mennyei Atya. Jézusom, te mondottad, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ahol már nincs tovább, te vagy, Uram, az út, a kísértés sűrűjében, az igazság, az elhagyatottságban az élet. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
9: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
9: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hívásodra.
4: A fájdalmas rózsafüzér 5. titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. A nagypéntek lelkisége ez, belehalni a szeretetbe. Jézus még a kereszten is nem önmagára gondol. Íme így mutatta meg azt, hogy minden igazi szeretet meg van feszítve, de szeretni kell megfeszítetten is. És azt is látnunk kell, hogy Mária, Jézus anyja nem a kitörő örömében lett, ami égi édesanyánká, hanem az ő mérhetetlen fájdalmának közepette. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
4: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
4: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján.
4: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,
4: imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben,
4: most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ítéleteire. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságot Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú, a Szent Lélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
3: A fájdalmas rózsafüzért a roma közösség beteg és szenvedő tagjaiért ajánlottuk fel.
2: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Mária Rádió.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Október 14-e. Az Isten kenyere. János evangéliumában olvassuk ezt a 6. fejezet 33. versében. Az Isten kenyere. Jézus Krisztus az élet kenyere. Mit jelent ez a kép? Jó lenne a szavak szépségén túl egyszer igazán megragadni ezt a kijelentést, hogy Jézus Krisztus az élet kenyere. Ez a kenyér nem erre a világra táplál, hanem az örök életre táplál. Minden hitetlenségünk abban van, hogy nekünk ez a világ kell, mert a túlnaniban valójában nem hiszünk. Így Jézus Krisztusban sem hiszünk. A sokaság kenyér királyként keresi Jézust, mert csodákat látott. Az ember csak azért az elederért fáradozik, ami elvész. Hát ilyenek vagyunk. Értjük meg végre, hogy Jézus Krisztus a mindennapi kenyéren túl valami egészen mást, mindennél sokkal inkább jobbat ígér nekünk. A mannánál is sokkal többet. Ez a mai ige üzenete. És befogadva ezt az üzenetet, nem ütköztetjük egymásnak a földi és a mennyei kenyeret, de valljuk Jézus szavai nyomán az utóbbi, a mennyei kenyér elsőbségét. Isteni tanyázásunkon és itteni tanyázásunkon csak úgy lehet áldás, ha hiszünk abban, akit az új atya elküldött. Ha hiszünk abban, amit Isten ő általa adott nekünk, vagyis ha hiszünk az Úr Jézus Krisztus által nekünk ajándékozott örök életben. Urunk, könyörülj, hiszen minden zsigerünkkel ide kötődünk. Ugyanakkor kimondhatatlanul szenvedünk attól, hogy életünk itt nem teljes. Urunk, etess meg te, mert az e világi táplálék a halálra táplál, miközben újra és újra megéhezünk. Mindig, minden nap újra kell kezdeni, enni, kenyérért küzdeni, egymással csatázni. Urunk, etess meg te, mert az e világi táplálék a halálra táplál, miközben újra és újra megéhezünk. Táplálj az élet kenyerével, önmagaddal, mert itt, hogy mi is táplálhassunk ezzel másokat. Táplálj az örök élet gazdagságával, hogy ebben a világban is valóságos gazdagságban lehessen részünk az örök élet gazdagságában. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében.

0: anche se
1: nem könnyörül le méhe magzatán, még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: egyszer olyan katolikus rádiós misszió születik, amely mind az 5 kontinensre eljut. A Mária Rádió történetében két ember szolgálata különösen meghatározó volt. Emanuele Ferrario, a Rádió Mária Egyesület első elnöke építette ki a rádió műszaki és szervezeti hátterét, az olasz hallgató kitartó támogatásának köszönhetően a Mária Rádió először egész Olaszországban, majd az Olaszország határain túl is terjeszkedni kezdett. A rádió lelkipásztori irányát Livia Fanzaga atya határozta meg, aki 1988-ban lett a Rádió Mária igazgatója. Olyan katolikus rádiót álmodott meg, amely megtérésre hívja az embereket, hirdeti az evangéliumot, előmozdítja a Mária tiszteletet és a keresztény értékeket, mindezt a katolikus egyházzal közösségben. Az álomból valóság lett. 1992-ben a Mária Rádió eljutott Amerikába, 1993-ban Afrikába, 2002-ben Ázsiába, 2007-ben pedig Óceániába. A kis plébániai rádióból világméretű család született. Ennek a családnak mi is része vagyunk. De ennek a történetnek van egy fontos tanulsága. A Mária Rádió nem néhány tehetős ember támogatásából vált világméretűvé. Hallgatók sokassága tartotta életben. Emberek, akik hittek abban, hogy érdemes áldozatot hozni azért, hogy az evangélium hangja másokhoz is eljusson. Ma ugyanezt kérjük tőled. Ha számodra is fontos, hogy a Mária Rádió továbbra is imádságot, reményt, tanítást és lelki segítséget viessen az emberek otthonába, kérünk, támogasd anyagilag is szolgálatunkat. Lehet az összeg nagyobb vagy kisebb, minden adomány mögött ugyanaz a döntés áll. Fontos nekem, hogy a Mária Rádió holnap is szóljon. A közel 40 éve elkezdődött történet még nem ért véget. Most rajtunk a sor, hogy tovább bírjuk. Köszönjük adományodat, imádságodat és hűségedet. Isten fizesse meg nagy lelkűségedet.
1: Bátor Botond pálos szerzetes üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mindenható Istenünk, hálát adok neked, és hálát adunk neked a papi és szerzetesi hivatásokért. Hálát adunk azért, hogy megérintetted sok-sok embernek a szívét, hogy ebben a szolgálatban melletted álljon. Kérünk téged, segítsd őket, hogy jól érezzék magukat a bőrükben, jól érezzék magukat abban a küldetésben, amit adtál nekik, annak ellenére, hogy nagyon sok küzdelemmel, fájdalommal, szenvedéssel jár együtt ez az élet. De hát az élet egyáltalán, hogyha értékes, akkor mindig fájdalommal, szenvedéssel és küzdelemmel jár együtt. Érints meg az ő szívüket, töltsd be az ő lelküket a te szereteteddel. És imádkozunk azokért, akiknek a szívét még nem érintette meg a papi hivatásnak a szelleme, vagy lehet, hogy megérintette, de még nem ismerték föl, hogy fölismerjék, hogy megérintettek legyenek, és tudják vállalni ezt az életet. Érted önmagukért, de azokért is, akiket rájuk bíztál. És Uram, még azért is kérlek téged, hogy mindazok, akik az elkötelezett papi szerzetesi életben élnek, önmagukat tudják igazán szeretni, mert abból tudunk adni másoknak, amit mi magunk is szeretünk. Úgy szeressék önmagukat, ahogy te szeretsz bennünket, hogy ebből gazdagon tudjanak kiáradni mások felé. Ezt kérjük tőled, aki élsz és uralkodsz, és szeretsz bennünket, mindörökkön örökké. Amen. A boldogságos Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, segítsen, irányítson, s járjon közben értünk. Amen. Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Bátor Botond pálos szerzetes üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
3: Hírpercek.
4: Leó pápa egészségéért imádkoztak római lelkögyakorlatukon a Mária Rádió elnökei és műsorigazgatói.

0: A Városliget lett idén Európa legjobb nagyvárosi parkja. Örök fogadalomtételt ünnepeltek Bakonybélben. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett ma Önöknek és Kassa Regina olvas fel. A Szent Atya október 13-án kedden délelőtt vonult be a római Gemelli klinikára, ahol műtéti beavatkozással távolítanak el egy kisméretű, körülhatárolt csomót a tüdejéből, tájékoztatott a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója. A pápai ház prefektúrájának közleménye szerint 14. Leó kórházi kezelése miatt október 20-áig valamennyi pápai kihallgatás elmarad, olvasható a Magyar Kurír oldalán. A Mária Rádió elnökeinek és műsorigazgatóinak október 10-e és 14-e között Rómában tartott lelki gyakorlatán a világcsalád tagjai Leonardo Sandri bíboros vezetésével imádkoztak a Szentatyáért.
1: Imádkozzunk a mi Leó pápánkért. Isten őrizze meg őt, adjon neki életet, és áldja meg a földön jó egészséggel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: A Városliget nyerte el a világ egyik vezető parkszakmai szervezete 2026-os európai díját, írta a Magyar Távirati Iroda. A népszerű budapesti pihenőhelyet Európa legjobb nagy parkjaként díjazták Isztambulban péntek este a World Urban Parks díjátadóján. A csaknem 100 hektáros park a professzionális üzemeltetésért, kiemelkedő zöld felület fenntartásáért és magas színvonalú látogatói élményért kapta az elismerést. Budapest kedvenc közparkjába évente több mint 10 millió látogató érkezik. Az elmúlt években kaptak díjat kultúráért, ingatlanfejlesztésért és turizmusért is. Meghatározó helyszín a nagy játszótér, a sportcentrum, a piknikkert, a Mőcsényi Mihály botanikus kert, a vakok kertje, valamint a Városligeti tó rendszere. Ezek nem csak látogatottságok miatt kiemelt területek, hanem eltérő fenntartási technológiát, ellenőrzési gyakoriságot is igényelnek. Ünnepélyes örökfogadalmat tett Ungureán Eufrém bencés testvér pénteken a bakonybéli Szent Mauricius monostorban. Az ünnepséget a közösség alapítójára, Szent Günterre emlékezve tartották. A szertartáson a helyi egyházközség tagjai mellett a Magyar Bencés Kongregáció más házainak szerzetesei és Pál Csaba József temesvári megyés püspök is jelen voltak, írta a Magyar Kurír. A Szentmise főcelebránsa Bán Izsák Perjel homiliájában hangsúlyozta, az Isten országára és szeretetére való rálátás olyan ajándék, mely örömmel tölti el az embert, képessé teszi arra, hogy egész életét ennek szolgálatába állítsa. Efrém testvér Aradról származik, és 5 éve él a bakonybéli közösségben. Örök fogadalmával egész életét Isten szolgálatának és a bencés közösségnek szentelte, vele 9 főre bővült a monostorban élők örökfogadalmas szerzetesek száma. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 14-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.

Tudd meg, és vésd szívedbe, hogy az Úr az igaz Isten, fönn az égen és lenn a földön, senki más. Tartsd meg a parancsait és törvényeit, amelyeket ma parancsol adok neked.

0: Krisztus, az Atya dicsőségének ragyogó fényessége, igéjével megvilágosít bennünket. Szólítsuk szeretettel és mondjuk, örök dicsőség királya, hallgass meg minket. Légy áldott hitünk szerzője és beteljesítője, aki a sötétségből csodálatos világosságodra hívtál bennünket.
1: Örök dicsőség királya, hallgass meg minket!
0: Aki megnyitottad a vakok szemét és hallókká tetted a süketeket, gyámolíts bennünket, hogy ne vegyen erőt rajtunk a hitetlenkedés.
1: Örök dicsőség királya, hallgass meg minket!
0: Urunk, hadd maradjunk meg szeretetedben, hogy el ne szakadjunk egymástól.
1: Örök dicsőség királya, hallgass meg minket!
0: Add, hogy a kísértéseknek ellenálljunk, a megpróbáltatásokat viselni tudjuk, és jó sorunkban el ne felejtsünk hálát adni.
1: Örök dicsőség királya, hallgass meg!

0: Emlékezzél meg, Istenünk, szent szövetségedről, amelyet új szövetséggel megszentelt a bárány vére. Add, hogy néped elnyerje bűneinek bocsánatát, folytonosan előre haladjon, és a megváltás ajándékában kiteljesedjék. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi adásunk tartalmából.

Sikeresen befejeződött 14. Leó pápa tüdőműtétje. Szeretettel és tapsal fogadták 14. Leó pápát a Gemelli kórházban. Veled vagyunk, megnyered ezt a csatát. Október 20-áig, jövő keddig, minden pápai audienciát lemondott a pápai ház prefektúrája. Parolin bíboros, beszéltem a pápával, nagy lelki nyugalomról tett tanúságot. Leó pápa a levélben köszönte meg Giovanni Battista Re bíboros hűséges szolgálatát. Világszerte imádkoznak 14. Leó pápáért.

0: Sikeresen befejeződött 14. Leó pápa tüdőműtétje. Sikeresen befejeződött 14. Leó műtéti beavatkozása a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban, közölte október 13-án kedden este a Szentszéki sajtóiroda. A Szentatya tüdejéből egy jól körülhatárolható gócot távolítottak el. A műtét a terveknek megfelelően zajlott, a pápa már visszatért kórházi szobájába. A beavatkozás sikeresen befejeződött a tervezett időben és módon, tájékoztatott a Szentszéki sajtóiroda Telegram csatornáján a 14. Leó pápán október 13-án délután végrehajtott műtétről. A Szentatyát a római Gemelli Kórház mellkassebészeti orvoscsoportja operálta meg, Stefano Margaritora professzor vezetésével, hogy eltávolítsák a tüdejében felfedezett, jól körülhatárolható gócot. A Szentatya visszatért a szobájába, erősítette meg a Szentszéki sajtóiroda, hozzátéve, hogy további tájékoztatást adnak majd az állapotáról. A korábbi bejelentésnek megfelelően 14. Leó pápa kedden befeküdt a római Gemelli kórházba. Szeretettel és tapssal fogadták 14. Leó pápát a Gemelli kórházban. Veled vagyunk, megnyered ezt a csatát. A Szentatyát több száz ember várta tapssal, biztató szavakkal és imádsággal. A pápa mosolyogva üdvözölte a jelenlévőket, köztük a kórház betegeit. A tervek szerint közel egy hétig marad a kórházban. Itt van, megérkezett, kiáltották a Gemelli kórház előtt várakozó emberek, amikor 14. Leó pápa autója behajtott az intézmény kapuján. A Szentatya érkezését már kora reggel óta több százan várták a kórház előtt és annak épületében. Bátorság, imádkozunk érted, éljen a pápa, kiáltották az emberek, miközben a kórház ablakaiból és erkélyeiről is sokan integettek. Megnyered ezt a csatát, kiáltotta Francesca Romana, aki kerekes székben, gyapjú takaróba burkolózva várta a Szentatyát. Aurora, a Szent Szív Katolikus Egyetem hallgatója, elmondta, hogy mindenképpen személyesen szeretett volna eljönni, hogy üdvözölje a pápát. Éppen videóhívásban beszélt családjával, amikor 14. Leó elhaladt előtte. Leó pápa mosolyogva tekintett az őt köszöntő emberekre, és láthatóan meghatódott a szeretet megnyilvánulásaitól, mint megválasztásakor a Szent Péter Bazilika központi erkélyén állva. A kórház vezetői fogadták a pápát az intézmény előtt. 14. Leó röviden üdvözölte a jelenlévőket, köztük több gyermeket és kerekesszékes beteget is. A kórház épületében is sokan igyekeztek kezet fogni a pápával, vagy néhány biztató szót intézni hozzá. A Szentatya a 10. emeletre ment, ahol korábban II. János Pál és Ferenc pápa is többször részesült kórházi kezelésben. A pápák számára fenntartott részleget, ezért a köznyelv 3. Vatikánnak is nevezi. A jelenlévők közül néhány szerzetesnő a kórház Szent II. János Pál kápolnájában imádkozott a pápáért. Itt kedden este 6 órakor Baldassare Reina bíboros, a pápa római helynöke vezet rózsafüzér imádságot, amelyhez lélekben az egész római egyházmegye csatlakozik. Elena Beccali, a Szent Szív Katolikus Egyetem rektora, az intézmény egész közössége nevében fejezte ki szeretetét és lelki közelségét 14. Leó pápa iránt. Közleményében hangsúlyozta, hogy az egyetem imádsággal kíséri a Szentatyát, és mély hálával tekint tanítására, amely arra buzdít, hogy minden ember méltóságát helyezzük a középpontba, valamint építsük a párbeszédet és a békét.
1: Matteo Bruni szentszéki szóvivő hétfőn délután tájékoztatást adott 14. Leó pápa kórházi kezelésének időpontjáról. Az új helyzet miatt a Szentatya programja és a vatikáni Amoris Laetitia csúcs találkozóra vonatkozó összes terv megváltozott. A Szentatya a világ 5 kontinense szinte minden országának egyházi és politikai vezetőitől jó kívánságokat és bátorító üzeneteket kapott. Leó pápa október 12-én hétfőn délelőtt az összes tervezett audienciáját megtartotta, azonban délután nem vett részt a 6. pál teremben az Amoris Laetitia témájában tartott találkozón. Általánosságban elmondható, hogy a műtét és az azt követő kórházi tartózkodás változásokat jelent a találkozónk alakulásának menetében. Nyilatkozta a Szentség sajtó irodájában tartott hétfői tájékoztatón Giacomo Costa jezsuita atya, az Amoris Laetitia találkozó módszertani felelőse, a színódusi főtitkárság tanácsadója. Az egyházban tovább folytatják a hívek az imádságot Péter utódjának egészségéért, miközben jelentős változások történnek a már korábban terve vett vatikáni események tekintetében. Ezen változások egyike a szerdán, október 14-én a Szent Péter téren tervezett szentmisét illeti, amelyen az esemény összes résztvevője, a kereti egyházak vezetői, a püspöki konferenciák elnökei, a delegált házaspárok és család szakértők vesznek részt. Immár nyilvánvaló, hogy nem Leó pápa celebrálja a szentmisét, aki úgy döntött, hogy Luis Antonio Tagde bíborosa, a bíborosi kollégium nemrégiben megválasztott dékányára bízza a szentmise bemutatását, amelynek során különösen is a szentatya egészségéért, valamint a családokért fogunk imádkozni, közölte Giacomo Costa jezsuita atya, az Amoris Laetitia találkozó módszertani felelőse. Egy másik új fejlemény a csúcs találkozó végén elkészítendő szintézissel összefoglaló jelentéssel kapcsolatos. Costa atya arról tájékoztatott, hogy Leó pápa szeretné megismerni a szintézist, és el akarja mondani róla véleményét. Ezért azt kérte, hogy a jelentést a tervezettel ellentétben ne tegyék közzé. A pápa igényt tart arra, hogy átvegye a dokumentumot, és miután kijön a kezelésről, majd elmondja a saját véleményét. Nagyon szép Leó pápa szándéka, tolmácsolta Giacomo Costa atya, hogy meghallgassa a tanácskozás eredményét, és nem hagyja, hogy az csak úgy elmúljon anélkül, hogy elmondaná saját tanítását, hogy ezzel támogassa az egész egyház erőfeszítéseit a családok érdekében. Október 20-áig jövő keddig minden pápai audienciát lemondott a pápai ház prefektúrája. A pápai ház prefektúrájának hétfő este nyilatkozata. A Szentatya kórházi ápolása miatt október 20-áig, jövő keddig minden pápai audienciát lemondtak. A közlemény azt jelenti, hogy mind a Szentatya magán kiallgatásai, mind a csoportos fogadásai szünetelnek egy héten át. Ennek megfelelően szerdán délelőtt nem Leó pápa tartja a mostani rendkívüli programot a szokásos általános kiallgatás helyett, hanem a Szentatya Luis Antonio Tagde bíborost, a bíborosi kollégium új dékányát bízta meg az ünnepi szentmise bemutatásával, amely az Amoris Laetitia apostoli buzdítás megjelenése 10. évfordulója alkalmából tartott találkozó eukarisztikus záró eseménye. Ugyancsak szerdán délután 4 órakor tartják a 6. pál aulában az Amoris Laetitia találkozó befejező gyűlését, amelyen terv szerint szintén részt vonna Leó pápa. Elmaradt továbbá az október 18-i vasárnapi úrangyala ima is.
0: Parolin bíboros, beszéltem a pápával, nagy lelki nyugalomról tett tanúságot. Pietro Parolin bíboros államtitkár újságíróknak válaszolva elmondta, hogy hétfő délután beszélt 14. Leó pápával, akit október 13-án kedden megoperálnak a római Gemelli kórházban. A bíboros hangsúlyozta, hogy a Szentatya nagy lelki nyugalommal fogadta a váratlan egészségügyi problémát. Reményét fejezte ki, hogy a korai felismerésnek köszönhetően a beavatkozás sikeres lesz. Pietro Parolin bíboros a Pápai Gergely Egyetemen október 13-án délelőtt tartott konferencia alkalmával nyilatkozott az újságíróknak 14. Leó pápa egészségi állapotáról. A rendezvényt a vatikáni Első János Pál alapítvány szervezte. Első János Pál, Justitia et Pax, a béke megőrzése és előmozdítása ebben a nyugtalan világban címmel. Mindannyiunkat mélyen megérintett a nyugalma, mondta a bíboros, felidézve, hogy a pápa a vasárnap az urangyalai imádság alkalmával milyen higgadtan jelentette be közelgő műtétjét. Reméljük, ahogyan ő maga is mondta, hogy még a nehézség legelején járunk, és ezért a probléma mielőbb megoldható. Bizakodunk, és természetesen mindannyian imáinkkal és szeretetünkkel kísérjük őt. A vatikáni államtitkár elmondta, hogy hétfő délután személyesen beszélt a Szentatyával. Nagy nyugalommal beszélgettünk. A Szentatya valóban nagyszerű példát mutat ebben a tekintetben. Parolin bíboros ugyanakkor elismerte, hogy aggodalommal fogadta a hírt. Aggódom, mert egyáltalán nem számítottam arra, hogy ilyesmi történhet, fogalmazott. Hozzátette azonban, hogy hála Istennek az elváltozást időben felfedezték, így mielőbb kezelni lehet. Általában, ha ezeket a dolgokat időben felismerik, meg lehet oldani a problémát, hangsúlyozta. A bíboros a világ minden részéről érkező szeretett nyilvánításokról is beszélt. Ez megmutatja, mennyire szeretik, becsülik és követik 14. Leó pápát, mondta, arra buzdítva a híveket, hogy a műtét idején is fejezzék ki lelki közelségüket. Egy újságíró megkérdezte, hogy derült égből villámcsapásként érte-e őket a hír. Igen, természetesen, mert senki sem számított rá. De ezek, ahogyan a pápa mondta, Isten meglepetései, válaszolt a Parolin bíboros. Kikuchi Iseo bíboros, tokiói érsek, hétfőn a közösségi médiában számolt be arról, hogy magán kihallgatáson találkozott a Szentatyával, majd a Caritas Internationalis főtitkárával együtt is fogadta őket a pápa. Kikuchi bíboros elmondta, hogy 14. Leó pápa kisebb beavatkozásként beszélt a műtétről, és biztosította őt arról, hogy semmilyen testi panaszt nem érez. A Szentatya azért döntött a mielőbbi műtét mellett, hogy lehetőség szerint ne kelljen megváltoztatni a tervezett latin-amerikai apostoli látogatásának programját. Imádkoznunk kell a Szentatyáért, zárta a beszámolóját a tokiói érsek.
2: Leó pápa megköszönte Giovanni Battista re bíboros szolgálatát. 14. Leó pápa október 11-én személyes hangvételű levélben köszöntötte re bíborost, aki 6 évnyi elnökség után 92 évesen mondott le a bíborosi kollégium vezetéséről. A pápa szívhez szóló szavakkal emlékezett meg a bíboros szentszéknél végzett évtizedekre visszatekintő munkásságáról. A Szentatya hangsúlyozta, a bíboros kiváló munkája az egyház és a pápa iránti szeretetének őszinte tanúságtétele volt, egyúttal köszönetet mondott odaadó szolgálatáért. Felidézte, hogy Re bíborost már fiatal áldozópapként a Szentszék szolgálatába hívták, majd az évek során a római kúriában betöltött felelősségteljes tisztségei révén a pápák egyik legmegbízhatóbb munkatársává vált. Szent II. János Pál kezdetben az államtitkárságra nevezte ki, később a püspöki kongregáció titkárává, majd az államtitkárság helyettesévé tette. A 2000-es jubileumi évben a Szentatya oldalán elkötelezetten irányította a tanítóhivatal és a pásztori küldetés intézményeit, és elkísérte őt emlékezetes olaszországi, valamint nemzetközi apostoli útjaira. Az új évezred kezdetén a Szent Pápa a püspöki kongregáció élére állította, és bíborosi méltóságra emelte. A Szentatya levelében elismerően szólt Re bíboros hosszú és gazdag életútjáról, amely során megismerhette az egyetemes egyházat, és sok személyes kapcsolattal gazdagodott. Úgy fogalmazott, talán nem téved, ha úgy gondolja, hogy a Szentszék egyik legismertebb és legmegbecsültebb szolgálója. Ehhez nagymértékben hozzájárult nyitott, szívélyes és őszinte egyénisége, illetve az, hogy mindig bölcsességgel és gyakorlatiassággal oldotta meg a problémákat. Mindig hű volt az egyház tanításához, és szeretettel szolgálta

0: Püspöki szentelésekor az erő a magasságból jelmondatot választotta. Ez azt tanúsítja, hogy mindig az Úrtól kért és kapott erőt, az ő kegyelmében bízott. Ez még jobban növeli azok megbecsülését és háláját, akik ismerik őt. Levele végén a pápa imádságairól biztosította a bíborost, a szűzanya és keresztelő Szent János védelmébe ajánlotta, majd szívből jövő atyai áldását adta rá, családtagjaira és szeretteire.
1: A Szent Atya egészségéért világszerte imádságokat és szentmiséket ajánlanak fel. A pápa Ágoston rendi szerzetes társai arra hívták a híveket, hogy imádkozzanak 14. Leó pápa egészségéért és az őt kezelő orvosokért. Hétfő este a Róma közelében fekvő Genazzánóban a Jó Tanács anyja Mária kegyhelyen gyűltek össze imádságra a Szent Atya műtétjének sikeréért és mielőbbi felépüléséért. A kegyhely különösen kedves 14. Leó pápa számára, aki megválasztása óta már kétszer is felkereste. Perúban Carlos Castillo limai bíboros érsek a Las Nazarenas kegyhelyen mutatott be szentmisét a pápa egészségéért, röviddel a műtét bejelentése után. Csiklájóban, 14. Leó pápa korábbi egyházmegyéjében, hétfő este Edinson Farfán Cordova püspök vezetésével tartottak szentmisét a székesegyházban. A Fülöp-szigeteken Gilbert Garcera érsek, a püspöki konferencia elnöke arra kérte a főpásztorokat és papokat, hogy ajánljanak fel szentmiséket a műtét sikeréért és a Szent Atya felépüléséért. A családokat és szerzetes közösségeket rózsafűzér imádságra, mindennapi áldozatvállalásra és szeretett cselekedetekre buzdította. Afrikában Fridolin Ambongo kinshasai bíboros érsek, az afrikai és madagaszkári püspöki konferenciák szimpóziumának elnöke arra hívta a püspököket, papokat, szerzeteseket és világi híveket, hogy egyesüljenek imádságban a pápáért. Reményét fejezte ki, hogy a szentmisék és a személyes imádságok az egész kontinens lelki közelségét közvetítik a Szentatyának. 14. Leó pápa szülővárosában, Chicagóban, október 12-én hétfőn este az angyalok királynője Szűz Mária templomban imádkoztak érte a hívek. Az Egyesült Államok középnyugati részén élő Ágoston rendi közösségek szintén imádkoznak szerzetes társukért, és másokat is arra hívnak, hogy csatlakozzanak hozzájuk. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Szülősuli. Hogyan maradj jó kapcsolatban a kiskamaszlányoddal? Időpontja október 14-e szerda 18 órától. A helyszíne Győr, Brenner János Hittudományi Főiskola. Győr, Káptalan Domb 7 szám. Térítésmentes, nem szükséges regisztrálni. Programszervező M. Dr. Dulács Kacsilla. A kiskamasz és kamaszkor kiemelten fontos, ugyanakkor embert próbáló időszak a szülő-gyermek kapcsolatban. Hogyan tarthatjuk meg a bizalmat, a nyitott és szeretetteljes kommunikációt ebben a kihívásokkal teli életfázisban? A Győri Egyházmegye Családbizottsága szülősuli sorozatának második alkalmán M. Dr. Dulács Kacsilla cikluskövetés oktató, mentálhigiénés szakember, az Anyalánya honlap megalkotója tart előadást október 14-én a Brenner János Hittudományi Főiskola dísztermében. Az előadás nem csak szülőknek szól, szeretettel várnak minden pedagógust, nevelőt, nagyszülőt,

0: és az ifjúsággal foglalkozó érdeklődőt is. Szent Filoména imacsoport, egymásra épülő programsorozat. Időpont október 14-e szerda, 18 óra 45 perc és 20 óra 30 perc között. További időpontok november 11-e, december 9-e, január 13-a, február 10-e, március 10-e, április 14-e, május 12-e. Helyszíne Budapest Jézus Szíve templom. 8. kerület, Mária utca, 25 szám, hittanterem. A térítésmentes program szervezője Bakó Eszter. A Szent Filoména imacsoport célja, hogy a régóta gyermekáldásra váró házaspárok együtt imádkozzanak egy befogadó, támogató közösségben a gyermekáldásért. Várják azokat a szentségi házasságban élő házaspárokat, a 8 alkalmas zárt imacsoportba, akik szeretnék megosztani egymással a küzdelmeiket és az örömeiket ezen az úton. A csoporthoz tartozás nem szünteti meg a gyermekáldásra régóta várók fájdalmát, de reményt ad, növeli a hitüket, és azt üzeni, hogy nincsenek egyedül. Időpontok minden hónap második szerdája, 18 óra 45 perctől 20 óra 30 percig. Kisgyermekes szentségimádási óra. Időpontja hétfőnként 9 és 10 óra között. Helyszíne Pécs Pálos Lelki Központ. Hunyadi utca 70 szám. Térítésmentes program, a szervezője a Magyar Pálos Rend. Minden hétfőn délelőtt 9 és 10 óra között lehetőség nyílik a Pálos Lelki Központ kápolnájában kisgyermekekkel is bekapcsolódni a szentségimádásba. Ez az óra kettős célt tölt be. Babát, kisgyermeket vagy kisiskolás korú gyermeket nevelő szülőknek szeretnének lehetőséget biztosítani a szentségimádásra. Ebben az órában nem kell feszengeniük amiatt, hogy gyermekeikkel másokat zavarnak az elcsendesedésben. Továbbá szeretnének a kisgyermekeknek alkalmat adni arra, hogy megtapasztalják az eukarisztiában jelenlévő Krisztus légkörét. Hiszen Jézus maga kér minket, engedjétek hozzám a gyermekeket. A csodát nem te fogod megtenni a gyermekeddel, hanem Jézus teszi meg mindkettőtökben. Áldott időtöltést a mesterrel!
1: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Eredeti formájában állítják fel a 100 éves Kossuth szoborcsoportot Dombóváron. Kárpát-medencei passió találkozót szerveztek Csíksomlyón. Bezárt az utolsó domonkosrendi női kolostor, szerbiai rendháza. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Eredeti formájában állítják fel a 100 éves Kossuth szoborcsoportot Dombóváron. Horvai János híres alkotását teljesen restaurálják, és az 1927-es budapesti elrendezésnek megfelelő kompozícióban állítják vissza. Az egyik oldalon az eredeti kiemelésekkel Kossuth és a miniszterek szobrait, a másik oldalon a népet ábrázoló, allegórikus kompozíciót helyezik majd el az új, süttői mészkőburkolattal készülő talapzatra, számolt be a vasárnap.hu. A szoborcsoport körül egy 24 méter átmérőjű kört alakítanak ki, mely a magyar kokárdát idézi fel piros-fehér felülettel és zöld növénysávval. A tervezett fejlesztés keretében a parkban vendéglátó pavilon készül, és a középkori műemlék lakótoronyhoz gyalogutat és kerékpárutat építenek. Parkolókat is kialakítanak, valamint felújítják a növényzetet, az utcaburkolatokat és a közvilágítást is. A tervek szerint az alkotás jubileumát 2027. októberében ünneplik majd. A Csíksomlyói pasió felelevenítésének 30. évfordulója alkalmából először tartottak Kárpát-medencei pasió találkozót október 8-a és 11-e között Csíksomlyón. A rendezvény célja az erdélyi, magyarországi, ausztriai és németországi misztériumjáték közösségek szakmai és baráti összefogása, számolt be a vasárnap.hu. A csíksomlyói passiójátszás hagyománya az 1700-as évekig nyúlik vissza. Az évszázados hagyományt 30 éve zenés-táncos formában újítják fel. Az esemény fénypontja a helyi passiócsoport ünnepő előadása volt, melyben a 30 évvel ezelőtti alapító szereplők már családtagjaikkal együtt léptek színpadra. A program részeként bemutatták a jubileumi Passió 30 című emlékkönyvet is. Az eseményt közös szentmise, bemutatkozások és kulturális programok színesítették, méltón hirdetve a térség gazdag szakrális örökségét. 79 év után bezárt az utolsó domonkosrendi női kolostor szerbiai rendháza. Így a katolikus egyházban megszűnt a szerzetes közösség jelenléte Szerbiában, tudatta az MTI. A rendházat a szerzetesi hivatások számának csökkenése miatt zárták be. A domonkos nővérek horvátországi közösségének általános elöljárója a szabadkai Szent György templomban tartott hálaadó szentmisét követően elmondta. Horvátországban jelenleg 83 nővérük él, Németországban további 2 teljesít szolgálatot, de hamarosan ők is visszatérnek majd Horvátországba. A szabadkai kolostorban az utóbbi években már csak egyetlen szerzetes nő élt, akitől vasárnap ünnepélyes szentmise keretében búcsúztak el a hívek. Mijatov plébános szerint az utolsó domonkos nővér távozása súlyos veszteség a Szent György plébánia, a szabadkai egyházmegye, valamint a helyi katolikus és horvát közösség számára. A nővérek úgy döntöttek, hogy az ingatlant a plébánia rendelkezésére bocsájtják. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 14-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok. Kassa Reginát hallották.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úr neve. Jobb válaszának ez a része. Fontos nekem piaristaként, tanárként, szerzetesként, papként. Kalazancius atyánkat, a rendalapítót szoktuk úgy emlegetni, hogy az új Jobb, aki sok nehézségen, küzdelmen ment keresztül, azt is átélte, hogy mindent, amit az Úr adott neki, egy rendet, egy szerzetes családot, azt elveszi, mintha megszűnne, meg is szűnt, de hogy mégis tudok úgy állni minden nehézség, minden élethelyzet elé, hogy azt az Úr adja, és ne az én akaratom teljesüljön, ne az én elvárásaim teljesüljenek, hanem tudjam beengedni az Istent az életembe úgy, hogy néha rábízom magam, néha rábízok egy döntést, egy helyzetet, és rábízom azt, hogy az én akaratom helyett legyen meg az ő nagyobb bölcsessége. Érvényesüljön az. Ehhez nagyon erős hit kell, és én törekszem erre. Imádkozom ezért sokat, hogy legyen ilyen erős hitem. Mint Jobbnak, legyen olyan erős hitem, mint Kalazanciusnak, aki akkor is hitt abban, amikor már emberi számítás szerint semmi esély nem volt. Amikor minden összeomlik. De hogy mégis van egy olyan nagyon erős belső erőforrás, egy hit, ami életet teremt, és hiszek az életben. Ezért fontos ez a rész.
1: Lengvári Csaba, piarista atya gondolatait hallották.

0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. 7 óra 2 perc van, és ma reggel a Ciszterci Szent István gimnáziumból jelentkezünk. Én Petrovics Adél vagyok, és műsorvezető társaim
2: Rákovics Nóra,
3: Kocsis Kamila Napsugár.
1: És a mai napon nagyon-nagyon érdekes témákkal fogunk jönni. Mi név szerint a Z-generációk kapcsolataiba tekinthetünk bele, illetve az őszi depresszióba, illetve betekintést nyerhetünk az Amigos a Gyerekekért Alapítvány működésébe is, és végezetül pedig az anyaság mindennapi problémáival és megoldásaival fogunk foglalkozni. Ám mindezek előtt hallgassuk meg a nap evangéliumát, melyet felolvas Belányi Levente és magyaráz Brückner Ákos elődatya.
4: De jaj nektek, farizeusok, mert tizedet akartok a manzsából, a rutából és az összes kerti veteményből, de semmibe veszitek az igazságot és az Isten szeretetét. Ezt meg kell tenni, azt nem szabad elhagyni. Jaj nektek, farizeusok! Szedzek a főhelyeket a zsinagógában és a köszöntéseket a piacon. Jaj nektek, mert olyanok vagytok, mint a rég beomlott sírok. Az emberek fölöttük járnak, és nem is sejtik. Erre egy törvénytudó méltatlankodni kezdett. Mester, ha ilyeneket mondasz, minket is gyalázol. De ő így válaszolt. Jaj nektek, törvénytudók, mert az emberekre elviselhetetlenül nehéz terheteket raktok. De magatok egy újjal sem módítjátok a terhet.
5: A mai evangéliumi szakasz kemény beszéd. Ez a Lukás 11. fejezet egy részlete, kiragadott részlete, de a leglényegesebbet hallottuk. A fejezetben magában a 17. vers 54-ig tart ez a bizonyos figyelmeztetés. Jézus nagyon keményen jellemzi a farizeusok és az írástok viselkedését. Lényeges ebben az, hogy ő nem megszígyi őket, hanem eljük teheszi nagyon kemény képekkel. Hallottuk a betemes sírban, ugye a bomló test fölött az ember úgy jár kell, hogy nem is tudja, mi van alatta. Tehát ilyen kemény hasonlatokkal fordul feljük, hogy segítse őket, vegyék észre, hogy mennyire téves úton járnak, mennyire a nép és a jövő ellen cselekszenek. Ugyanakkor pedig a farizeusok és az írástok erre egy kemény ellenkezéssel, gyűlölettel válaszoltak, és már itt Jézusnak az életét akarnak törni. Tehát világos, ez egy nagyon éles konfliktus, amit Jézus vállal, de nagyon fegyelmezetten és nagyon nagy jó akarattal. A szövegben ugye szerepel a kétféle csoport, a farizeusok meg az írástudók. Az írástudók voltak a társadalomnak a képzett, fölszentelt teológusai, hittudósai, a törvényt tanulmányozták, magyarázták, és mivel a törvénynek polgáretemes érvénye volt, érvényes törvénygyűjtemény volt, teológusok ezért nagyon fontos szerepet töltöttek be. A Babilon fogság után indultak el a nép életében, nagyon lett a tekintik, és később a legjelesebb farizeusoknak a vezetői ők közül került ki. Ugyanakkor a farizeusok meg a makabeus háborúk utáni vagy alatti időben alakult vallási párt, amely Izrael örökségét, hogy a messiás várja, szeretve elősegíteni, de úgy túlcsavarta a törvényt, úgy túlmagyarázta, olyan békukat az emberek, annyira kicsinyes dolgokban is megszoktak a magatartást, és alig lehetett követni. Tehát nagyon nehéz volt a helyzet. És ő is ezt a kétszínűséget, hogy másokra iszonyú terhet raktak maguk meg, ugye ezt önkényesen magyarázzák, és nyilván nem is sokvetően tartják meg, ez nagyon-nagyon kétszínű magatartásra tűnt Jézus szemében, és őket is figyelmeztetni akarta. Most a mai esetben egy farizeus vendéglátásával találkozunk, aki Jézuson megütközik a vendéglátó a vendégén, hogy nem mosott kezet. A kézmosás itt most nem egy higiénikus eset, hanem egy rituális, tehát az egy vallási dolog, mert annyira túlszigorították az érintkezést, hogyha akár valaki halottakkal való, vagy állatokkal, vagy mit tudom én, bizonyos fajta ételekkel, vagy piacon, ugye, hogy még az is, hogy valaki egy bűnös árnyika ráesett, szóval ilyen egész lehetetlen helyzetekben is szabályozták az emberek sorsát, és ragaszkodtak ezek a bizonyos rituális lemosásokhoz. Hát ezt hallottuk ma két változatban, először a farizeusoknak mondta Jézus, utána pedig az írástok, ugye, ágaszkodtak, hogy rájuk is vannak, hát bizony rájuk is, Jézus keményen nekik is elmondta. Meg kell köszönnünk, hogy ilyen véleményt is kaptunk. Szent Péternek az első zsinat esetében a felszólása pont attól akart megmenteni a jelentkező keresztényeknek, jelentkező pogányokat, hogy nekik ezek a terheket nem kell viselniük, ezeket a túlcsavart vallási szabályokat. Hát ennyiben a katolikus vallás, a keresztény vallása sokkal szabadabb, és akkor nagyon lényeglátó, és nem akar semmiféle ilyen hamiskodásra belekerülni kétszínű viselkedésbe. Köszönjük, hogy meghallgatták, és lehet rajta tanakodni, és tanulni belőle. Köszönöm.

0: Kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. A mikrofonnál Petrovics Adél, és itt van velem a stúdióban Beller Barnabás pszichológus, akivel a Z-generáció kapcsolatrendszerébe ássuk bele magunkat. Üdvözöllek, Barnabás!
1: Jó reggelt! Köszöntök mindenki szeretettel!
0: Habár most egy nagyon specifikus témánk van, nem csak a Z-generációnak lehet érdekes, úgyhogy Barnabás, miért fontos, hogy megértsük a különböző korosztályok különbségeit és élethelyzeteit?
1: Hát ugye a generációs felosztás az tulajdonképpen úgy történik, hogy különböző általában ilyen, tehát évszámokhoz kötjük, hogy mikor indul egy generáció, és mikor zárul le, ugye ebbe van egy kis eltolódás, de hogy az évszámokat, hogyha megnézzük, hogy mondjuk 1976 és 2026-ot összehasonlítjuk, hogy milyen a világ 76-ba és 2026-ba, hát óriási különbségeket találunk, pedig csak 50 év telt el, és ebben az 50 évben mondjuk olyan nagy fejlődés történt, ami korábbi korokban nem is, tehát nem is látunk ilyen gyors változásokat. Na most az a generáció, aki a 20. században születik, ő számukra mondjuk 2026 egy olyan állapot, hogy a világ ilyenné változott. Aki 2026-ban születik, ő neki a világ így adott. És hogy ez az élmény, hogy valaki beleszületik valamibe, vagy valaki szépen belefolyik és belenő valamibe, az nagyon más alapélményeket okoz. És tulajdonképpen ezt keressük, hogy különböző generációknak ezek az alapélményei, ezek miben különböznek, és ezek mentén hogy történik az ő fejlődésük. Mert ahogy az ember fejlődik, nyilván reagál ezekre a környezeti ingerekre, és nagyon más lesz akár a társas kapcsolatoknál az, hogyha te úgy nősz föl, hogy a barátaid például csak offline térben, tehát hogy így test közelben találkozol velük, vagy úgy nősz föl, hogy neked nagyon jó barátaid vannak, de hogy alig-alig látod őket, mert így virtuálisan kapcsolat van közöttetek. Tehát ez nagyon két különbség, és így ragadjuk meg ezeket.
0: Tehát akkor más az alapélmény, és ezáltal a kapcsolatok is mások. Milyen kapcsolatai vannak a Z-generációnak?
1: Hát ugye mondjuk én is Z-generációba tartozom, meg talán te is, csak igen, ugye igen. Két végletben vagyunk éppen, igen. De az egyik felén, a másikon. Hát a mi alaptapasztalatunkban nyilván nagyon erősen belejátszik az, hogy létrejöttek olyan felületek mondjuk a közösségi médián keresztül, ahol azt mondták, hát így a 2010-es évektől kezdődően, hogy tulajdonképpen online teret nyitunk arra, hogy közösségi életet élhessünk, és ebben az időben volt is egy ilyen nagy optimizmus, hogy hát például a magányosság az el fog tűnni, mert a Facebook olyan lehetőségeket nyit meg, ami korábban nem voltak, és olyan emberekkel is lehet kapcsolatban, akikkel testközelben erre nincs lehetőség, mert éppen nagyon távol él. Na most ehhez képest az utóbbi években a WHO felvette globális világ problémák közé a magányosságot és az elmagányosodást, és ezek a statisztikák így kilőttek az utóbbi időben. Szóval, hogy az az optimizmus, ami 2010-es években volt, az egyáltalán nem jött be, sőt, ennek az ellentétét látjuk. És általában e köré szerveződik az összes ilyen Z-generációs, hogy nekik milyen a társas kapcsolatuk, hogy ők belenőttek abba, hogy online térben is élhetnek társas kapcsolatokat, viszont az online tér az természetében nagyon különbözik az offline tértől. Tehát, hogy nagyon máshogy alakul például egy olyan osztályközösség, akinek van egy osztálycsoportja, ahol akár este 10-11-kor is mehetnek olyan beszélgetések, amik érzelmileg terhelt beszélgetések, holott azokat az érzelmeket nem tudjuk úgy megélni, mint hogyha amúgy ezt a hétköznapokban élnék meg. Úgyhogy nagyjából így e köré szerveződik, vagy igen, ezek a legfőbb szempontok ebben.
0: Amúgy nagyon érdekes, hogy említetted, hogy hiába van itt az online tér, mégis az elmagányosodás felé tartunk, és ugyanígy létrejött a társas magány és a FOMO, tehát a fear of missing out, tehát a kimaradásnak a félelme. Ez a kettő jelenség hogyan függ össze? A társas magány és a FOMO.
1: Hát ez a kimaradástól való félelem, ez leginkább a kamaszkorban emelkedik meg, és amúgy ez nem egy új jelenség, tehát hogy minden korban fontos volt a kamasz számára, hogy az a közösség, az a kortárs közösség, ami őt körbeveszi, vagy akikhez ő tartozik, ott nem maradjon le a legfőbb történésekről. Ennek ez nagyon régóta van, tehát ez visszahúzódik egészen ősi időkbe, ha csak belegondolunk abba, hogy a számüzetés ugye régen micsoda büntetés volt, hogy kizártak valakit a közösség életéből, és ő nem csak, hogy nem tudta, hogy mi történik ott, de erőforrásokat is elveszít, mert a kapcsolatok tulajdonképpen azon keresztül épülnek, hogy együtt megélünk élményeket, és a kamaszkor, ahol normatív módon a szülői figyelem ről átmegy a fókusz a kortárs figyelemre, meg a kortárs véleményekre, hogy mit gondolnak rólam például az osztálytársaim, meg a barátaim. Ott ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne érezzem azt, hogy én kimaradok abból, ami meghatározza a közösséget. És például, hogyha egy szülő azt érzi, hogy a gyerekem akkora nagy fesztivál csapott, hogy nem mehetett el szerdán a barátokkal, pedig csak én most itt a házit meg kellett volna írnia, hát az egy óriási érzelmi ilyen deficit annak a kamasznak, bár felnőtt fejjel nem feltétlenül tűnik annak. De ilyenkor azért mindig meg szoktam kérdezni, hogyha például egy munkatárs, akikkel jobban vagyunk, vagy a munkatársaid, ők elmennek egy csapatépítő hétvégére, és együtt kajakoznak, és te kimaradsz abból, akkor az úgy milyen érzés? És az nagyjából hasonló, mint amit itt megélünk. Ami ma nehéz, hogy egyszerűen eltűntek a közösségi vagy a szociális életnek a határai. Tehát akár csak visszatérve az iskolás példára, hogyha nekünk nem volt osztálycsoportunk, és háromkor mindenki hazament, akkor háromkor véget ért az aznapi szociális dózis. Hazamehettem a barátaimmal, ellehettem, vagy nem tudom, én csinálhattam valami hobbit, vagy valami nyugodt dolgot, és másnap reggel 8-kor folytatódott a történet. De hogyha van egy olyan felület, ami ezeket a határokat elmossa, ráadásul mondjuk ami hétköznap, vagy ami a napközben történt, az folytatódik az online térben, akkor ezek nélkül, a határok nélkül sokkal szorongóbb lesz az egész szociális lét, mert hogyha nincsenek határok, akkor szorongani fogunk, tehát hogy ezekre mindig szükség van. És minden, ami ilyen módon határtalanságot ígér, az ígér egy ilyen patogenitást, egy ilyen, hogy az el fog romlani, ott szorongás, ott valamiféle frusztráció fog keletkezni. Úgyhogy ez egy ilyen fontos dolog lenne, hogy ezek a határok, ezek fixek legyenek, és ezek meg tudjanak minket tartani, mert ezek nélkül elveszünk igazából.
0: És ez tök jó, amit mondtál, hogy ez nem egy új jelenség, és pontosan én nagyon csodálkoztam, de azt találtam, hogy ez a FOMO, ez persze a fiataloknál 70% gondoltuk, hogy magas, de hogy a felnőtteknél is minden második felnőtt tapasztalja ezt a kimaradástól való félelemnek az érzését.
1: Hát igen, és azért, szóval, hogyha az ember kimarad valamiről, amiről nem tud, hogy én erről amúgy kimaradok, akkor semmi baj nincs vele, mert nem jutott el hozzá. Hogyha én mondjuk napi 4 órában látom mondjuk egy Instagram felületén azt, hogy mi történik körülöttem, és mennyi minden éri az embereket, akkor olyan információkról tudok, amikről amúgy elvileg nem kellene tudnom, mert úgy lettünk megtervezve, hogy nem követjük végig állandóan egymás életét, hanem így a saját életünk, meg a közelünkben lévőket úgy tudjuk, és szépen annak mentén elműködnek az érzelmeink. Na de hogyha ezt kinyitjuk, és ráadásul nem csak úgy nyitjuk ki, hogy többet látunk belőle, hanem hogy több embert is látunk. Szóval, hogy ez is tök fontos, hogy szociálisan maximum 150 embert tudunk úgy észlelni, hogy azt még fel is tudjuk dolgozni. Hogyha 150-nél több lesz, akkor elkezdünk szétzuhanni ebben a dologban, vagy frusztráltá válni. Hát és hol van a határa az embermennyiségnek egy ilyen szociális felületen? Tehát, hogy 150 ismerős, az nagyon kevésnek számít manapság, pedig evolúciósan ennyire vagyunk tervezve, nem nagyon többre. Nem hiába, hogy a törzsek általában nem is értékel ezt a számot ugye az ős időkben, hanem ennél kisebben működtek, mert ennyit bírtak el. Úgyhogy ez nagyon fontos, és ezt én pszichológusként tényleg sokat mondom, hogy itt ez a 150, ez egy relatíve világos határ. És hogy tök fontos lenne, hogyha új technológiákat tervezünk társadalmi szinten, vagy nyilván ez egy ilyen ideális dolog lenne, akkor ezeket lőjük be, mert hogyha ezt túllőjük, akkor az nem fog jót tenni a társadalomnak, mert nem vagyunk ekkora mennyiségekre tervezve.
0: Hát, ha bár nagyon fogytál most már az időnk, még egy másik fontos problémáról beszéljünk, ez pedig az elköteleződéstől való félelem. Uh-huh. Ez miért félünk annyira elköteleződni? Miért annyira rossz dolog ez?
1: Hát hadd mondjak gyors egy példát rá, egy kísérletet csináltak, hogy egy plázába lekvárokat tettek ki. Két felosztásban, egyszer 6 lekvárt, egyszer meg 24-et. Amikor 6 lekvárt tettek ki, vagy bocsánat, 24 lekvárt tettek ki, akkor az elhaladó embereknek a nagy része az oda jött, viszont nagyon kevesen vásároltak. Amikor kevés lekvárt tettek ki, akkor az elhaladó emberek kevés része jött oda, de azok közül sok vásárolt. Tehát az van, hogy ameddig a lehetőségek közül nem kell választani, addig az egész nagyon vonzó. Ugye nézzük a kirakatot, és sok minden megtetszik. De hogyha meglátjuk azt, hogy a 24-ből nekem egyet kell megvenni, akkor a 23-ra nemet kell mondanom. És 23-ra nemet mondani egy olyan világban, ami folyamatosan azt hangsúlyozza, hogy erről se maradj le, ez is fontos neked, ez is kell, tehát hogy ott óhatatlanul lesz egy olyan élményed az elköteleződésnél, hogy igen, valamire igent mondtam, és az egy pozitív dolog, de a többi mindenre meg nemet mondok, és az meg egy negatív dolog, az fájdalmas. De ez a fájdalmas, ez normális, tehát ez úgy van. Itt az lenne a lényeg, hogy itt is egyrészt a határok tök fontosak, meg hogy megtanuljuk, hogy amikor döntést hozunk, annak mindig van egy nehéz oldala, de hát ilyen az élet. Tehát, hogy fájdalom az mindig is volt az életünkben, nyilván egy bizonyos szintig ezt el tudjuk tűrni, de hát ez lenne a lényege az elköteleződésnek, hogy amikor ilyen döntéseket hozzunk, akkor bírjuk azt érzelmileg, hogy ez ezzel jár, hogy a lemondás az mindig egy ilyen nehéz dolog.
0: Hát köszönöm, Barnabás, hogy itt voltál velünk. Azt gondolom, hogy nagyon fontos dolgokról beszélgettünk. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. Az elmúlt percekben Beller Barnabás pszichológussal beszélgettem a Z-generáció kapcsolatairól, most pedig hallgassuk meg a The Lumineers-től a Who Hate, hiszen mindenkinek vannak kapcsolatai, és fontos, hogy tudjuk, hova tartozunk.

0: Szép jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió napinító műsorát hallják. Mai beszélgetésünkben egy igazán különleges kezdeményezést, az Amigos Alapítvány munkáját szeretnénk közelebbről megismerni. Az Amigos önkéntesei kórházban fekvő gyermekeket támogatnak, többek között közös játékkal, tanulással és beszélgetéssel, hogy egy kis vidámságot és barátságot csempészenek a mindennapjaikba. Ebben segítségünkre lesz Raposa Renáta, az Amigos a Gyerekekért Alapítvány Boldogság projektmenedzsere. Jó reggelt, Reni! Köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést.
1: Jó reggelt, sziasztok! Köszönjük, hogy meghívtatok minket.
0: Alapvetően most ugye az alapítványról szeretnénk beszélni, úgyhogy szeretném elmondanád, hogy mi a célja az egész alapítványnak, hogy mit szeretnétek átadni a kórházban lévő gyerekeknek?
1: Igen, hát amikor egy kisgyerek bekerül a kórházba, de akár egy nagyobb gyerek is, nagyon nehéz, hogy elveszíti a kontrollt így a mindennapjai felett. Azért gyerekként, tiniként így kevés dologról lehet dönteni, de amikor ott vannak a kórházba, akkor így igazából tényleg semmi nincsen az ő kezükbe. Nem dönthetik el, hogy mikor igyanak vizet, mikor aludjanak, mikor találkozhatnak azokkal, akikkel szeretnének, úgyhogy mi egy icipicit ezt a kontrollt szeretnénk visszaadni azzal, hogy a foglalkozásokon mi megkérdezzük, hogy ők mivel szeretnének játszani, vagy hogy szeretnének-e játszani. Úgyhogy nekünk ez az első ilyen gondolat, ami miatt így ott vagyunk, és aztán pedig az, hogy a foglalkozásokon keresztül szeretnénk, ha egy kicsit kitágulna nekik a világ, úgyhogy mi így a bevetéseken, így hívjuk a foglalkozásokat, játékkal, barátsággal, ahogy említetted, a gyerekekkel foglalkozunk, és közben különböző kultúrákról és idegen nyelvekről mesélünk nekik, hogy egy kicsit így képzeletbe is elutazhassanak valahova.
0: Azta, ez egészen különleges. Hogyan indult ez a kezdeményezés?
1: Az Amigoszt még 2014-ben Forgács Fábián Sára alapította, aki 10 barátját megkérdezte, hogy lenne kedvük közösen bemenni a kórházba és csak segíteni. Amikor Sára gyerek volt, akkor ő is hosszabban időt töltött kórházba, viszont egy eléggé szerencsés helyzetben volt, már mellette volt támogató közeg, család, és azt is látta, hogy nincs mindenki ilyen szerencsés helyzetben, úgyhogy amikor ő egyetemista lett, akkor arra gondolt, hogy igazából ahhoz, hogy segíteni tudjunk, ahhoz így megkérdezi a barátait, és Budapesten az egyik kórházba bementek, és megkérdezték, hogy mivel lehetne a gyerekeket támogatni. Nekik is volt egy ötletük, eredetileg még mindenféle tantárgy is volt az alapítvány tervei között, viszont akkor a kórházpedagógusok azt mondták, hiszen a gyerekek mellett vannak bent olyan tanárok, akik tényleg a kórházban tanítanak, hogy amiben nagy szükség lenne a segítségre, az idegen nyelvek tanulása, mert hogy tényleg ez egy olyan dolog, amivel mindenképpen egy ilyen pluszt kapnak minden tanulás természetesen, de hogy nekik erre már nincs mindig annyi kapacitásuk, hiszen a matek, magyar, ezek a főbb tantárgyak, és hogy így fiatalként, világot látott egyetemistaként biztos, hogy nagyon sok mindent tudunk mi is mesélni a gyerekeknek.
0: Tehát akkor, ha jól értem, akkor az idegen nyelvek tanulása egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ez a jelentkezésben is, ha jól láttam, fontos, nézitek, hogy aki jelentkezni szeretne, az tudjon valamilyen idegen nyelven. Mindemellett még milyen képességek szükségesek ahhoz, hogy valaki amigó lehessen?
1: Igen, alapvetően az, hogy valaki beszéljen egy idegen nyelvet, az nagyon fontos, emellett az, hogy szeressen a gyerekekkel foglalkozni, úgyhogy ez a két ilyen hát nagyon szuper fontos elsődleges ilyen tulajdonság vagy érdeklődési kör van, és ezen felül pedig például nincs az megkötve, hogy milyen szakról lehet érkezni, tehát ugyanúgy vannak mondjuk mérnök hallgatóink, mint pszichológus hallgatóink, hiszen mi azt szeretnénk a gyerekek megmutatni, hogy egy sokszínű közösségbe hogyan lehet mindenkivel megtalálni a közös hangot, és hát ugye a gyerekek maguk is nagyon sokfélék, van, aki kicsit visszahúzódóbb, van, aki szeret a szoba közepén lenni, és azt szeretné, hogy mindenki ráfigyeljenek, és hát ez az szükséges, hogy legyenek olyan önkéntesek is, akik mind a sokféle gyerekkel megtalálják a hangot, úgyhogy alapvetően például szakokban emiatt sincs megkötés, ami még azért fontos, hogy ahogy itt említettem két példát, hogy a gyerekek milyenek lehetnek, azért fontos, hogy az önkéntesek nyitottak és kreatívak legyenek, hogy akárhogyha a helyzet úgy hozza, akkor ők mind a két helyzetre tudjanak reagálni. Úgyhogy a rugalmasság is eléggé fontos ahhoz, hogy így valaki ezekbe a kórházi helyzetekbe tudjon különböző helyzetekhez alkalmazkodni. Például amikor én jártam kórházba, akkor volt olyan, hogy egyik alkalommal egy 2-3 éves kisgyerekkel játszottunk. Hirtelen nem is volt nálam olyan játék, ami kifejezetten mondjuk nekik szólna, és akkor van egy ilyen párkereső kártyajáték, és akkor az alapján meséltem mesét, hogy ő mutatta a kártyán a kis ikonokat, és akkor azokat az ikonokat úgymond karakterekké formáltam, és akkor az volt a mesébe a következő szereplő. És hogy nem játszottunk a kártya szabályai szerint, hiszen nem ez volt a cél, hanem az, hogy kicsit őt kimozdítsam a mindennapokból, és ehhez ott volt egy kártya, amit így tudtam felhasználni.
0: Ó, hát ez nagyon aranyos. Tehát akkor a kreativitás is azért egy nagyon fontos dolog, amit figyelembe vesztek. És itt említetted, hogy ugye a kórházakban nyilván különböző gyerekek vannak, különböző személyiséggel. Hogyan készítitek fel az önkénteseket erre a találkozásra? Hogy van-e valami praktika, ami segít megtalálni a közös hangot?
1: Az első felkészítés az önkénteseknél, az bármennyire is furcsa hangzik, de a felvételi. Nálunk egy felvételi folyamaton kell végigmenni a jelentkezőknek, van először egy írásbeli, és utána pedig egy szóbeli beszélgetés, és ennek tényleg az a célja, hogy így megtaláljuk azokat az önkénteseket, akiken látszik, hogy így azért tudnak alkalmazkodni különböző helyzetekhez, kreatívak, megbízhatóak, és hogy ezeket a felvételiket, ezeket mind a már meglévő önkénteseink értékelik, és ők azok, akikben vannak akár a szóbeli beszélgetésen is. Tehát nem így a munkavállalók, nem egy külső szék, hanem azok az önkéntesek, akik egy évvel, két évvel a kórházban vannak. És hát ennél a felvételinél előfordult már olyan, hiszen ez nem egy ilyen egyoldalú folyamat, hanem a jelentkező is kérdezhet, sőt így buzdítjuk is őket, hogy nyugodtan kérdezzenek, hogy valaki mondjuk rájött, hogy ő nem feltétlenül tudna mondjuk a közösség része lenni, hiszen nálunk az Amigo önkéntesek nem csak a kórházba járnak, hanem egy szoros közösséget alkotnak, vannak különböző csapatépítő programok, van például pszichoedukációs táborunk, úgyhogy ez lesz majd a következő, ahogy készítjük őket, és van, aki mondta, hogy ez neki már nem fér bele az idejébe, és szerintem ez egy nagyon jó folyamat arra, hogy így mindenki megtalálja azt, hogy ő hogyan tud igazán hatékonyan segíteni, hiszen senkinek nem jó, hogyha olyanra van rákényszerítve, ami már nem fér bele az idejébe. Úgyhogy a felvételi az első, ezután pedig aki a felvételi folyamaton így végigment, és aztán felvettük, nekik van egy Amigo iskola nevű felkészítés, ahol szintén a már meglévő önkéntesek leadnak különböző anyagokat, ami nem csak a gyerekekre vonatkozik, hanem akár például a szervezeti működésre, és itt mesélünk arról is, hogy így vannak különböző kórháztalálkozók, például havonta, ahol a kórházi csapat összegyűl, és ott átbeszélhetik a különböző nehézségeket, kihívásokat, és persze a jó pillanatokat is, úgyhogy mi így próbáljuk az önkénteseket felkészíteni arra, hogy ők így a különböző szituációkban megtalálják a helyüket, emellett egyik önkéntesünk sem mehet az elején egyedül kórházba, meg utána sem nagyon, tehát mindig arra törekszünk, hogy párba legyenek, hiszen mindig jobb, hogyha ott van valaki, akiben megbízhat az Amigo, de az első alkalom, akkor erre nagyon-nagyon figyelünk, hogy mindig ott kell lennie valakinek.
0: Hát ez egy nagyon összetett és alapos folyamat. Én csak itt támulok, hogy itt hallgatom, hogy mennyire odafigyeltek erre. És a gyerekek, ők hogyan szokták fogadni az önkénteseket? Mennyire szoktak tudni róluk, hogy akkor most ki jön hozzájuk, vagy hogy így mi lesz? Mennyire nyitottak?
1: Hát ez igazán vegyes tud lenni. Vannak természetesen olyan gyerekek, akik már így ismerik az amigoszt. Ez sajnos azokban a helyzetekben fordul elő, amikor mondjuk ugye valaki hosszabb ideig van bent. Úgyhogy az onkológiákon, vagy akár a gyermekpszichiátriákon, itt már így tudják az önkénteseket, és tényleg volt olyan, hogy van egy délutáni idősáv, 2 és mondjuk 6 között, és ez az idősáv, amikor az önkénteseknek menni kell. És ezt a kórház is tudja, hogy nem 2-re érkeznek meg, hanem ebbe az idősávba 1,5 órára, és akkor az előző nap mondjuk az egyik önkéntesünk, ha jól emlékszem, így 2:30-ra ment, másnap pedig úgy ért véget a másnapi önkéntes páros órája, hogy 3-ra értek oda. És már a kisgyerek ott állt az ajtóban, hogy hát tegnap már 1/2 órával korábban itt voltak, és hogy így hol késlekedtek már, és így szegényeknek teljesen bocsánatot kellett kérni, hogy így hogy késtek, miközben ugye nem is késtek, csak hát nyilván ezt nem így érzékelték. Úgyhogy vannak ilyen esetek is. Nekem is volt olyan, hogy én például akkor találkoztam először az adott szülővel, meg a kisgyerekével, viszont van egy zöld pulcsink, amit 1/2 év után kaphat meg egy önkéntes, amikor már így hát végigvitt egy amigó 1/2 évet, és akkor nekem még nyilván nem volt, viszont a párom, akivel mentem, neki már igen, messziről meglátott minket a zöld pulcsiról, így mondta, hogy ó, amigók, akkor ő el is megy bevásárolni végre, tehát ilyen is van, hogy a szülő már messziről megismer minket, de természetesen van olyan, amikor ott találkozunk először, és akkor így nagyon érdeklődőek, főleg a szülőknek is el lehet mondani, hogy mivel foglalkozunk. Azt szoktuk mondani, hogy az amigók így félig gyerekek, félig felnőttek, mert hogy sok esetben ugye nem csak a gyerekekkel kell kapcsolódni a kórházba, hanem a szülővel is. És hogy a legtöbb esetben nagyon nyitottan fogadnak minket. Viszont, ahogy az elején említettem, ugye mi így a kontrollt próbáljuk visszaadni, úgyhogy teljesen mi tiszteletbe tartjuk azt is, hogyha valaki mondjuk éppen úgy érzi, hogy ő most nem szeretne foglalkozni, vagy a foglalkozáson részt venni, és ilyenkor így mindig biztosítjuk őt, hogy itt vagyunk a szomszéd szobába, vagy kint vagyunk a közösségi térbe, és hogyha van kedve, mégis jöjjön, de amúgy, ha nem, akkor meg az egy döntés volt, amit meghozhatott.
0: Ez most egy kicsit nagyon le van esve az állam, hogy mi is, amit csináltok, és mennyire összetett. Te mióta vagy ennek az egésznek a részese, és miért csatlakoztál?
1: Hát én már elég régóta, én 2019-ben csatlakoztam még önkéntesként, teljesen egyetem alatt, az egyetemem második évében igazából, és azért csatlakoztam, mert mindenképpen szerettem volna önkénteskedni. Nekem gimiben volt egy spanyol tanárom, aki ilyen hatalmas csillogó szemekkel mesélt mindig nyár végén az önkéntes élményeiről, és amúgy ő volt az egyik legszigorúbb tanár, de én nagyon kedveltem, mert a legkövetkezetesebb is volt, és tényleg, amikor az önkéntességről beszélt, nekem így azt mutatta, hogy ez akkor egy mégse olyan rossz dolog, meg egy ilyen kötelező rossz, amit így le kell tudni, és hát az alap a megálmodónkkal, Sárával én egy évibe jártam, úgyhogy én nagyjából már így ismertem azt, hogy mi az, amigosz így az elején, és amikor így egyetemre jöttem, akkor még minden új volt, szóval én az első évben még eszembe se jutott, hogy ez így jöhetne, és aztán a második évben kicsit azt éreztem, hogy így az egyetemet azért könnyebben veszem, van időm gyakornokoskodni, és még így is van úgy felesleges energiám, és hogy akkor ezt mindenképpen egy ilyen jobb dologra szánnám, és hát teljesen beszippantott, szóval tényleg így az önkénteskedés által így megismertem azt, hogy így mivel szeretnék igazán foglalkozni. Én újságírónak készültem, viszont láttam, hogy a szervezésben is egészen jó vagyok, mert hogy amigóként nem csak a kórházba lehet önkénteskedni, hanem vannak különböző szerepek, amiket így el lehet vállalni, és én például egy kis kórházi csapatot fogtam össze egy önkéntes koordinátorként, és volt vezetőképzésem, volt voltak különböző ilyen átbeszélések, különböző szituációknak, és én nagyon megtetszett ez az egész, úgyhogy ezután nekem ez így alakította azt is, hogy hova mentem mesterképzésre, és hát mesterképzés közben jelentkeztem a munkavállalónak így a szervezethez, és hát most már én nem járok kórházba, négy évig jártam, és azóta pedig munkavállalóként segítem a csapatot.
0: Igazán elképesztő, milyen nagy hatással van. Sajnos ennyi fért bele az időnkben. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és elfogadtad az felkérést, és ezt az egész beszélgetést, és a ti munkátokat, tehát, hogy ezt folytassátok, és ezt így kell. Nagyon szépen köszönöm.
1: Én is köszönöm, és szép napot nektek.
0: Viszont kívánom. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. Az imént hallhattak egy beszélgetést Raposa Renátával, az Amigos a Gyerekekért Alapítvány Boldogság projektmenedzserével, most pedig hallgassuk meg a Halott pénz, amikor feladná című számát.

Ezek a vitáink, hogyha semmi nincs, amiért aggódnál, nyisd ki a szótárt a pokolnál. Hogyha vonszolod, hogyha nem gurul, hogyha nem jön össze ma semmi úgy, akkor csörög rám. 0-30, munka nélkül tudod, siker nincs.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. A vendégem Harangozó Felícia, pszichológus, akivel az őszi depresszióról fogunk beszélgetni. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Pontosan mi az az őszi depresszió, és miben más, mint a sima rossz kedv?
1: Hát azt gondolom, hogy mindannyiunknak közös tapasztalata, hogy néha rossz kedvűek vagyunk, néha nincs kedvünk semmihez, fáradtak vagyunk, és olyan boldogtalanságérzés van rajtunk, tehát összességében a rossz kedv és az ilyen negatív hangulat az egy teljesen természetes állapot. Ugyanakkor nagyon fontos az, hogy megállapítsuk, hogy ennek milyen az intenzitása, mennyire hat ki az életünk többi részére, mennyire maradunk benne ezekben az állapotokban, mert hogy az egészséges mértékű érzelmekből, azokból ki tudunk mozdulni, ezek elmozdulnak, pozitívvá válnak, aztán újra tehát hogy van bennük egy mozgás. Ugyanakkor, amikor a depresszióról beszélünk, vagy valamilyen kórképről, akkor ezek nagyon be tudnak rögzülni, időben elhúzódnak, és minden egyéb életbeli funkciónkra hatással vannak. Tehát nagyon fontos, hogy ezek a diagnosztikai kritériumok, hogyha megjelennek, tehát hogy elhúzódóan, sok ideig és nagyon súlyos mértékben jelennek meg ezek a negatív érzelmek, és ezeket mondjuk nem valami betegség, vagy szerhasználat, vagy egyéb okozza, akkor egy klinikai pszichológus vagy pszichiáter állítja fel a diagnózist, hogy depresszióról beszélünk.
0: És kiknél jelenik ez meg?
1: Hát ez nagyon változatos, hogy kik azok, akiket ez érint, mert egy nagyon sokféle tényezők együttállásakor beszélünk arról, hogy depresszióban szenved valaki. Biológiai tényezők, tehát a hormonok, a neurotranszmitterek aránya, a genetikai

0: típusú emberek azok, akiket a legjobban megvisel ez az időszak?
1: Hát azt gondolom itt is, hogy ez nem egy típusú emberre jellemző, hanem egy bizonyos együttállásra. Tehát, hogyha nagyon sok pszichés, biológiai és szociális tényező együtt áll, akkor ez ki tud alakulni. Tehát nem vezethető vissza egyetlen okra, vagy egyetlen személyiségtípusra, vagy személyiségjegyre, vagy ilyesmire.
0: Tehát akkor ez minden személyiségtípusnál is
1: akár előfordul. Tehát nagyon összetett folyamatok határozzák meg, igen, és azok interakciója.
0: És a környezetünk egyébként milyen hatással van ránk? Tehát, hogyha mondjuk valaki egy bezárt iskolában, vagy munkahelyen dolgozik, az is befolyásolja nagyban ezt, hogy valaki depressziós legyen akár?
1: Hát akár a hangulatunkat, én most akkor kicsit ide visszakanyarodnék, hogy abszolút lehet hatással a hangulatunkra, a komfortérzetünkre, vagy akár így az alapvető pszichológiai szükségleteinkre, hogy mi az a környezet, amiben mi jól működünk, mi az, amiben vagyunk, és az számunkra mennyire komfortos, vagy mennyire nyomasztó. Úgyhogy azt hiszem, ebben inkább egyéni különbségek vannak. De hogy ebben is például a biológiánkra is az, hogy milyen a melatonin termelésünk, az nagyon sokat számít, és ez is hatással van arra, hogy aztán hogy érezzük magunkat, úgyhogy igen, ez is ilyen sok-sok tényezős.
0: Számít a genetika, vagyis örökölhető az, ha valaki érzékeny a téli szürkeségre, vagy így az őszi szürkeségre?
1: Hát azt gondolom, hogy igen, és közben ez egy nagyon összetett válasz, tehát, hogy nem csak a genetika, hanem nagyon fontos, ahogy az előbb így elmeséltem, hogy inkább egy ilyen interakcióban kell gondolkodnunk, hogy a genetikai hajlam és az ahhoz adódó egyéb tényezők együttállása, és hogy ez hogyan alakul aztán később.
0: És milyen testi tünetei vannak annak, ha valaki depressziós?
1: Hát azt hiszem, hogy a legjellemzőbb talán a levertség, az enervált, tehát hogy amikor valakinek így nagyon kevés energiája van testileg, vagy nagyon aluszékony, akár étvágytalan, tehát hogy így testi tünetekben talán így tud megjelenni, vagy akár valami szomatikus betegségek is megjelenhetnek.
0: És a munkahelyén, mondjuk a környezetében is, akkor itt tudják ezt észrevenni, ha esetleg ezek a tünetek megjelennek nála, akkor azt már lehet azt mondani, hogy ez depresszió.
1: Hát azt gondolom, hogy itt is figyelni kell arra, hogy ezek mennyire intenzívek, mert hogy bizonyos egészséges szinten, vagy egy egészséges emberi működésben ezek jelen vannak. Akár úgy, hogy egy hangulat, vagy egy érzelem kapcsán, akár egy specifikus élethelyzetben. Itt megint az a fontos, azt kell szem előtt tartani, hogy ezek mennyire súlyosak, mennyire vannak hatással egyébként mondjuk a munkaképesség, munkateljesítményre, és hogy milyen az időbeli kifutásuk, tehát hogy ezek mennyire hosszú ideje állnak fenn, milyen gyakran, és mi mindenre hatnak.
0: És miért jön rá az emberekre ilyenkor a folyamatos édességvágy?
1: Hát így a téli szürkeség kapcsán azt gondolom, hogy egy kicsit az édességvágy az egy ilyen energianyerési mód, vagy szóval, hogy ez arról szól, hogy szeretnénk valahogy ezt az erőt, meg az energiát, és hogy az édességgel ez így rövid távon elérhető. Hát hosszú távon nem biztos, hogy ez a legadaptívabb és célra vezetőbb, de hogy rövid távon egy ilyen energialöketet ad, ami ugye válasz arra, hogy nincs energiánk, és akkor így ez kiegyensúlyozza.
0: És hogyan lehet megelőzni a depressziót, akár amit itt tudunk tenni étkezéssel, vagy mozgással mindennapokban?
1: A megelőzés kapcsán azt hiszem, hogy talán a szintén egy ilyen nagyon teljes és nagyon teljes körű szemlélet a fontos, hogy az életmód, ahogy mondtad is, az étkezés, a mozgás, a pszichés egyensúlyunk, a stresszfaktoroknak a kezelése, tehát hogy ez egy ilyen nagyon összetett folyamat, hogy egyébként a hétköznapjainkban mondjuk hogyan menedzseljük a negatív érzelmeket, hogyan tudjuk kezelni a ránk zúduló feladatokat, a stresszt, milyenek a szociális kapcsolódásaink, milyen erőforrásaink vannak, kikre tudunk számítani magunk körül, milyen az adott élethelyzetünk, az anyagi lehetőségeink, tehát hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon sok összetevős dolog. De azt itt, tehát ugye a megelőzés kapcsán szerintem fontos hangsúlyoznunk, hogy amikor depresszióról beszélünk, akkor ez egy klinikai kórkép, ami nem arról szól, hogy ez egy lustaság, és szedje össze magát az, aki ebben érintett, hanem

0: Ez igenis egy nagyon komolyan veendő pszichés nehézség, és nagyon fontos, hogy ebben segítséget kapjon az, aki ebben szenved. És nem arról van szó, hogy ez egy lustaság, vagy egy ilyen átmeneti állapot, amiből ki tud mozdulni. Ugye ellentétben, amikor arról beszélünk, hogy őszi fáradtság, az egy mozgatható dolog, úgymond.
1: És hogyan lehet leállítani a fejben a kattogást és a folyamatos negatív gondolatokat?
0: Hát ugye a depressziónak, amikor a kognitív részéről beszéltünk, az ez kicsit ide tartozik, hogy amikor így nagyon sok negatív gondolat kattog, és az egyik negatív gondolatból következik a másik, és belekerülünk egy ilyen negatív gondolati spirálba, akkor ez így nagyon negatív élményeket hozhat, vagy nagyon negatív érzelmeket. Hát ez egy és nagyon jó kérdés, hogy ezt hogyan lehet kikapcsolni. Azt gondolom, hogy ez sem egy ilyen receptre írható, vagy egy nagyon egyszerű dolog. Lehet ezt sokat gyakorolni, például azzal, hogy mantrázzuk, hogy a gondolat csak egy gondolat, és elkezdünk a gondolattal, mint mondjuk egy szósorral foglalkozni, és ilyesmi, de szerintem, ami nagyon hatékony, az megint csak a mozgás. Amikor kimozdulunk ebből, és mondjuk fejkörzéseket csinálunk, karkörzéseket csinálunk, tehát hogy megszakítjuk ezt a gondolati spirált valahogy, de ez sem egy szeri gyorsan megoldható alkalom, hanem egy dolog, hanem gyakorolni kell, és gyúrni.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. Az imént Harangozó Felicia pszichológussal beszélgettünk az őszi depresszióról. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.

0: Hírek.
1: Idén is megrendezték a 21. országos világmissziós ünnepet. Kárpát-medencei passió találkozót szerveztek Csíksomlyón. Leó pápa egészségéért imádkoztak római lelki gyakorlatukon a Mária Rádió elnökei és műsorigazgatói. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. A budatétényi Názáret missziós házban rendezte meg a Verbita rend és a pápai missziós művek a 21. országos világmissziós ünnepet, melyre határon innen és túlról is sok lelkipásztor, szerzetes és imaközösség érkezett. A legidősebb résztvevő a 96 éves Felvidékről származó Szabó Alajos atya képviselte a hidat az idős és a fiatal generáció között. Az idei ünnep mottója Jézus szava volt János evangéliumából. Én választottalak benneteket. Az ünnepi szentmisét Kis Róbert püspöki helynök mutatta be a jelenlévő paptestvérekkel együtt. Felhívta a hívek figyelmét, hogy a mindennapokban a figyelmesség, a meghallgatás, a megbocsátás és a szeretet egyszerű gesztusaival is tanúságot tehetünk Krisztusról. Az ünnepen adományt fogadtak el egy madagaszkári missziós program támogatására, valamint az indonéziai földrengés károsultjainak megsegítésére. A csíksomlyói passió felelevenítésének 30. évfordulója alkalmából először tartottak Kárpát-medencei passió találkozót október 8-a és 11-e között Csíksomlyón. A rendezvény célja az erdélyi, magyarországi, ausztriai és németországi misztériumjáték közösségek szakmai és baráti összefogása, számolt be a vasárnap.hu. A csíksomlyói passiójátszás hagyománya az 1700-as évekig nyúlik vissza. Az évszázados hagyományt 30 éve zenés-táncos formában újítják fel. Az esemény fénypontja a helyi passió csoport ünnepi előadása volt, melyben a 30 évvel ezelőtti alapító szereplők már családtagjaikkal együtt léptek színpadra. A program részeként bemutatták a jubileumi Passió 30 című emlékkönyvet is. Az eseményt közös szentmise, bemutatkozások és kulturális programok színesítették, méltó hirdetve a térség gazdag szakrális örökségét. A Szentatya október 13-án kedden délelőtt vonult be a római Gemelli klinikára, ahol műtéti beavatkozással távolítanak el egy kisméretű, körülhatárolt csomót a tüdejéből, tájékoztatott a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója. A pápai ház prefektúrájának közleménye szerint 14. Leó kórházi kezelése miatt október 20-áig valamennyi pápai kihallgatás elmarad, olvasható a Magyar Kurír oldalán. A Mária Rádió elnökeinek és műsorigazgatóinak október 10-e és 14-e között Rómában tartott lelki gyakorlatán a világcsalád tagjai Leonardo Sandri bíboros vezetésével imádkoztak a Szentatyáért.
2: Imádkozzunk a mi Leó pápánkért. Isten őrizze meg őt, adjon neki életet, és áldja meg a földön jó egészséggel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 14-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a napszentjéről.
3: Szent Kallixtusz pápa vértanú. A keresztényüldözések mintegy 300 évig tartottak. A keresztények csak Nagy Konstantin császár híres milánói rendelete után, tehát 313 után lélegezhettek fel, jöhettek ki a föld alól, a katakombákból, és építhettek templomokat, vállalhattak közéleti szerepet. Szent Kallixtusz a 3. század vértanú pápái közé tartozik. 217-től 222-ig irányította püspökként a római egyházközséget. Sok tájékoztató adatunk van ugyan róla, de a hagyományban óvatosan külön kell választanunk a búzát a szalmától. A korabeli tudósítások a művelt római paptól, Hippolitusztól valók, aki minden bizonnyal nem volt barátja a római püspöknek. Egyes kutatók szerint ellenpüspök. Kettejük személyes viszonya minden esetre olyan volt, hogy Hippolitus nem tudott tárgyilagos képet rajzolni Kallixtusról. A lényeg a következő. Kallixtus rabszolgaszármazású volt. Zeferin püspök alatt a római egyházközség diákonusa lett. Mint ilyennek, főleg gazdasági és pénzügyekkel kellett foglalkoznia. Jól értett ehhez, s így tekintére és tiszteletre tett szert. A Via Appia Antica temetője is hatáskörébe tartozott. Máig is a nevét viseli, Kallixtus katakombák. Zeferin halála után a diákonust Róma püspökévé választották. Mint püspök nehéz feladatok előtt állt. A római egyházközséget is megosztotta Sabellius Tév tanítása, aki túlságosan hangsúlyozta Isten egységét, s az atyát, fiút és a szent lelket csak az egyetlen istenség megjelenési formáinak értelmezte. Kallixtus kiközösítette Sabelliust és követőit. Még nyomasztóbbak voltak a gyakorlati lelkipásztorkodás kérdései. A vezeklés, a megbocsátókészség határa, az egyházban és a házassági erkölcs. A növekvő egyházközség kérdései voltak ezek lelkipásztoraihoz. Szemben állt egymással a rigorizmus, mereven szigorú erkölcsi felfogás, és az ember átlagos teljesítő képességét tekintetbe vevő józan mérlegelés. Kallixtus az utóbbi álláspontot képviselte. Ez azonban egyáltalán nem csak elismerést hozott neki, mégis ez volt az út, amelyet az egyház tovább járt egészen Ágoston nagy kijelentéséig, hogy a földi időben élő egyház corpus per mixtum, bűnösök és szentek közössége. Kallixtus főapostoli tekintélye folytán kimondta, hogy a hittagadókat, gyilkosokat és házasságtörőket is kellő vezeklés után vissza lehet fogadni, az özvegynők másodszor is férjhez mehetnek. Hitte és vallotta, hogy az elkövetkező századokban az egyháznak és a pápának az irgalmas szeretet útján kell járnia. Kallixtus haláláról nincs megbízható tudósításunk. A 354-es római kalendárium vértanúnak nevezi. Ma is, mint pápának és vértanúnak üli meg emléknapját az egyház október 14-én. A szentmisében így imádkozunk. Jóságos Istenünk, hallgass meg néped könyörgését Szent Kallixtus pápa vértanúságának emléknapján. Érdemeiért és közben járására szüntelenül segítsd egyházadat Krisztus a mi Urunk által.
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
4: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. Én Kocsis Kamilla Napsugár vagyok, és mai vendégem Cimmermann Zsuzsanna, édesanyja, aki dolgozik mellett a Honvédségnél. Szia Zsuzsi, köszönöm, hogy eljöttél.
5: Jó reggelt, üdvözlöm én is a hallgatókat, nagyon köszönöm a meghívást.
4: Mai témánk ugye az anyaság. Érdekelne, hogy mi a te történeted, milyen gyerekkorod volt, hogy felvezessük azt, hogy te hogyan lettél édesanyja egészen a mostani helyzetig. Kérlek, mesélj nekünk erről.
5: Azért is örültem ennek a felkérésnek, mert Kamilla nem tudhatta, hogy beletenyerelt az én múltamba, ugyanis sajnos nem egy kedves meleg gyerekkorból érkeztem, hanem része volt az életemnek az anyai szeretetnek a hiánya. Tehát nem épült ki köztünk az az ős bizalom, ami neki kellett volna épülnie anya és gyermek között. És felnőtt koromban tudtam meg, hogy ennek fizikai síkon is lett kivetülése, ugyanis elváltozás keletkezett a szervezetemben, két szarvú méhem lett, és mint megtudtam, szerencsére közben született két kisgyermekem, hogy nem is eshettem volna természetes úton teherbe ezzel a betegséggel. Utána beszéltem erről szakemberrel is, pszichológussal is, és azt mondta, hogy ez egy csoda, hogy én ezt így véghez vittem, úgyhogy meg mindenképp meséljem el a gyerekeimnek ezt a történetet. Nem volt zökkenőmentes egyébként, de valahol mindig is tudtam, hogy én anya szeretnék lenni. Tehát annak ellenére, hogy én nem kaptam meg azt a szeretetet, amit meg kellene kapjon egy kisgyermek az édesanyjától, ezt valahol próbálta pótolni nekem a apai nagymamám, aki ugye nagyon örült neki, hogy kapott egy kislányt két fiú után. Meg édesapám is azért próbálta pótolni ezt a szeretetet. Bár ő halak és elég zárkózott, úgyhogy vele viszonylag ritkábban lehetett megtalálni azt a belsőséges hangot, amire egy lánygyermek vágyik. Ugye mi nők szeretünk beszélni, valljuk be. És ez szerintem gyermekkorban sincs másként.
4: És ilyen gyerekkor után hogy jött az mégis, hogy szeretnél édesanyja lenni? Mert rengeteg embernél látjuk azt, hogy ő azt érzi, hogy mivel neki nem volt jó gyerekkora, ő nem tudna és nem is szeretne jó édesanyja lenni. Te miért fordítottad ezt meg? Hogy jött ez neked, hogy te szeretnél édesanyja lenni?
5: Soha nem ismerült fel bennem, hogy nem szeretnék az lenni, sőt mindig tudtam, hogy minimum kettő gyereket szeretnék. Nekem volt egy nővérem, pici korkülönbség volt közöttünk, és 4 éves koromban sajnos őt is elvesztettem. És annyira bennem volt, hogy én, hogyha anyuka leszek, akkor a kicsinek kell legyen egy testvéremet. Én is imádtam a nővéremet. De tényleg annyira, hogy óvodában is, amikor megírták kis csoportban a névsort, akkor én vittem át a középső csoportba, és egészen altatásig én középsős voltam, úgyhogy ha hiányosságaim vannak, az ide vezethető vissza, hogy kihagytam a kis csoportot.
4: Igen, ez valóban vesz a hiányosságokat. Így, hogy ugye összejött az, hogy két kisgyermeket, tehát ráadásul két kislány tündériek. Hogy viszonyulsz ehhez, milyen érzéshez neked? Nyilván ennek vannak nehézségei, meg pozitív oldala is van, mint minden másnak is. Elmeséled nekünk, mik a nehézségei például?
5: Igen, még egy picit visszakanyarodnék az elejére.
4: Persze.
5: Nekem volt még két terhességem, ami 10. hétnél elhalt. Ezt nem tudtuk meg, hogy miért. Ez lehet amiatt is, hogy két szarú méhem van, és azt mondják, ez a méhez éretlen, és minden egyes terhességgel érik. Mert bizonyos esetekben ezt meg is szokták műteni, hogy ezen a helyzeten segítsenek, de mondták, hogy így már nincs rá szükség, hogy sikerült maga a fogantatás része, és találtam egy szuper orvost, aki segített abban mindenféle kegyszerekkel, vegyszerekkel, hogy kicsit letopítsuk az immunrendszeremet, nehogy az állítsa le ezt a folyamatot, hogy 10. hétnél mindig megakad, és nem megy tovább a dolog. És én ennek nagyon örültem, hogy ezt sem éltem meg akkora traumaként, hogy utána ne tudjak újra kismama lenni. Mert sajnos volt a baráti körben olyan, aki elvesztette az első magzatát, és utána egészen addig még azt nem mondták, hogy jó, most a Covid miatt le van fújva a beültetés, ő addig nem tudott terhes lenni. Majd ősszel szóltak, hogy most pauza van tavaszig, és ősszel terhes is lett. Utána mentálisan ezt a blokkot el tudta engedni. Úgyhogy csak arra szerettem volna utalni minden kedves hallgatónak, hogy ne adják fel soha a reményt. Tehát, hogy mindig van bennünk annyi erő, hogy meg tudjuk valósítani az álmainkat. Hát utána sem volt fenékig tejföl az élet. Ugye meghallgattam én csomó barátot. Egy hónap után átalussza az éjszakát. Az én kislányom 4 évesen is kérte a kakaót éjszaka, és ki kellett mennünk pisilni. Úgyhogy ez az állandó alvás megvonás volt, ami nekem nagyon-nagyon nehéz volt. Meg nehéz volt megtalálni az összhangot, hogy próbáljak kipihent lenni, próbáljak nő lenni, próbáljak anya lenni. Sok szerep, amiben helyt kell állni. És nagyon nehéz volt, hogy erre egyedül kellett felkészülnöm, mert nem volt mellettem egy anyuka, akitől tanácsot kérjek, vagy megkérdezem, hogy ő hogy vészelte át ezeket, amikor így lelkileg is úgy érezte, hogy most nincs ereje ahhoz, hogy ezeket meglépje. Úgyhogy ez nehéz volt, hogy nekem magamnak kellett utána olvasnom, utána járnom ezeknek a dolgoknak, hogy tök természetes dolgok, amiket én érzek, nem vagyok vele egyedül, nincs ezzel semmi probléma, és hogy mi a megoldás ahhoz, hogy föl tudjam építeni magamban azt, hogy igenis én ezt végig tudom csinálni, meg megtaláljam rá a lehetőségeket, hogy hol tudok én magam feltöltődni minden héten egy pár órában, hogy utána tudjak adni a családomnak.
4: Nem mondhatok szerintem én semmit, mert én nem vagyok édesanyja, de szerintem nagyon-nagyon sok nő küzd ezzel, hogy egyedül érzi magát, mert azt gondolja, hogy mindenki másnak sikerül, csak neki nem. és ezért szeretném, hogyha elmesélnéd nekünk, hogy te hogyan lendültél túl ezen a szakaszon, hogy azt érezted, hogy nem tudod megoldani, hogy egyedül vagy, hogy rengeteg szerepet kell egyedül betöltened, és nincs segítséged.
5: Nagyon nehéz volt, mert én egy nyitott beszélgetős ember vagyok egyébként, és ugye 19-ben született a nagyobbik lányom a Covid alatt, úgyhogy semmi baba-mama program, semmi, ahová el lehetett volna járni, és egy kicsit összegyűlni az anyukákkal, és akkor egymásnak elpanaszolni ugyanazt, hogy éppen most olyan matrica a gyerek, hogy már megint haját mosni se tudtam, és ilyen csapzottan kell megjelennem bárhol. Meg szerencsém volt abban, hogy valamilyen szinten a férjem azért próbált ebben segíteni. Értelemszerűen vele is meg kellett vívnunk a saját konfliktusainkat, mert ő meg úgy érezte, hogy elmegy otthonról dolgozni, keresi a pénzt, ő otthon van, és akkor most megjött a munkából, akkor neki is jár egy kis pihenés. Én pedig ugye addig otthon dolgoztam, vittem a háztartást meg a gyerekeket, és amikor ő hazajött, jogosan szerettem volna egy kicsit rábízni, hogy akkor én is fel tudjak töltődni. Mivel nekem ilyen nehezebb gyerekkorom volt, ilyen megfelelési kényszeres maximalizmussal küzdök, úgyhogy még az is nehéz volt, hogy úgy kiengedjem a kezemből az irányítást a gyerekek kapcsán, hogy nyilván hozzám sokkal jobban kötöttek, mint az apjukhoz, tehát hogy meg kellett vívnom saját magammal is ezt a harcot, hogy ne érezzek bűntudatot azért, mert én most elmegyek egy fodrászhoz, vagy elmegyek találkozni a barátnőkkel havonta egyszer. Nekem ez a része nagyon nehéz volt, hogy ezt belássam, hogy erre nekem is szükségem van, és erre ne, vagy emiatt ne érezzek bűntudatot, mert ha én nem tudok feltöltődni, nem tudok adni nekik. Vagy sokkal türelmetlenebb leszek, hamarabb csattanok föl valamin, ami nem is kellett volna.
4: Igen, szerintem ez a fáradtság, ez a nagyon sokunknál ilyen, nem is agresszív, inkább stresszes viselkedés vált ki. Úgyhogy ha már ilyen negatív vizeken túl vagyunk, akkor elmeséled nekünk azt is, hogy mik a pozitívumai. Nyilván rengeteg van, mert ez egy áldás, az anyaság, de hogy egy-kettőt kiemelni, amik ilyen pozitív dolgok ebben.
5: Hát az az őszinte szeretet, ami a gyerekekből jön, az a mosoly, az a kacaj, ahogy át tudnak minket ölelni. De tényleg van olyan, hogy az ember az egyik percben majd szétrobban az idegtől, hogy lehetett 10 perc alatt az egész szobát szétrobbantani? Hát másfél óráig pakoltam, meg vasaltam, meg minden. Ezért csináltam, hogy most ott tapos rajta. És akkor egyszer csak eléd áll egy kis dallal, mert van egy ilyen kis bevett szokásunk 2 éves korától, és akkor mindig elénekli nekem ezt a kis dalt, és akkor ott áll bűnbánó szemekkel. Ne haragudj, anya, nagyon szeretlek. És kész, ennyi volt az ember elé, solvett, és boldogan pakolok újra másfél órát, hogy rendül tegyem a szobát.
4: Azért milyen érdekes, hogy egy ilyen apró lényből mennyi szeretet tud áradni. Szerintem azok, akik nem édesanyák, vagy nem szülők, mert nyilván itt az apukáknak is van szerepük, azok ezt fel sem tudják fogni, mert lehet, hogy az embernek van kisebb testvére, de ez teljesen más érzés, mert ugye ott nyilván ott van az, hogy egyenrangúak vagytok, itt meg azért játszik az, hogy azért a szülőnek néha a sarkára kell állni, és ez nagyon nehéz, amikor ilyen aranyosan néz rád egy kisgyerek. És itt ezt hogyan oldod meg?
5: Nagyon nehéz, szerintem nehezen. Én vagyok az engedékenyebb szülő, apa a rossz zsarú. Ő az, aki szigorúbb. Nekem is be kellett látni, hogy nem akkor fog engem szeretni a gyerek, ha mindent megengedek neki. Tehát, és ezt egyébként, mikor ott vagy az éles szituációban, annyira nehezen hiszed el. Nekem ez például egy nagyon nehéz dolog volt, hogy megtanuljak határokat húzni, és tartósan tartani magam ahhoz, hogy kislány, mert azt mondtam, hogy nem, akkor nem. Tehát ez például egy nagyon nehéz része volt. Féltem még attól is, hogy majd ugye picike nem tud beszélni, nem mondja el, mi baja van. Hogy jövök rá, amikor sír, hogy mi baja van? Hogy tudom neki megadni azt, amire szüksége van? Mikor tudom azt, hogy elég volt neki a kaja? Nem fogom-e túletetni azt a gyereket? Föl sem erült bennem egyébként, hogy ő magától tudja jelezni, hogy elég volt, és hát Istennek az első kislányom ilyen nagyon ügyes volt. Ő, mikor úgy döntött, hogy jól lakott, így elütötte a cumis üveget a szájától. Meg ebben is segítségemre volt, hogy ő tudta, mikor szomjas és mikor éhes, és akkor bepróbálkoztam vagy a vízzel, vagy az ennivalóval, és akkor amelyik kellett, abból elfogyasztottam, amire szüksége volt. De hogy én nem ragaszkodtam mereven ilyen szabályokhoz, amiket a védőnő is mond, vagy az orvos mond, hogy mert 3 óránként lehet csak etetni azt a gyereket, meg nem tudom. nekem is koraszülött volt a lányom, és akkor a kórházban még, ami úton nem érte a súlyát, addig éjszaka is fel kellett ébreszteni, és szigorúan meg kellett etetni. De az idősebb nővérek mondták, hogy anyuka, fel ne ébreszte otthon, ha jót akar magának. Hát nem kellett keltő magától.
6: Mennyire érdekes, hogy milyen önálló tud lenni egy ilyen pici gyerek egyébként.
5: Igen, én nem is gondoltam.
6: Végezetül el tudnál nekünk mesélni, mit ajánlanál azoknak, akik vagy az egyedül lévő édesanyáknak, vagy akik félnek az anyaságtól, mert nagyon sokszor tapasztalom egyébként az én korosztályomban, hogy rengetegen félnek attól, főleg a mostani generáció, ugye nagyon jelen van az, hogy mindenkit bántanak valami, és nagyon sokan félnek attól, hogy milyen hatása lesz az ő gyerekükre. Mit tud ajánlani azoknak az anyáknak, akik vagy félnek, vagy csak egyszerűen nem szeretnének ezért édesanyák lenni?
5: Azt gondolom, hogy a félelmeink miatt nem szabad eldobni a céljainkat, meg a vágyainkat. Meg kell tanulni beszélgetni ezekről a dolgokról a gyerekekkel. Akár úgy, hogy ő kerül szituációba, akár úgy, hogy kívülről látunk egy vásárlásnál, egy játszótéren egy ilyen helyzetet. És akkor én meg szoktam velük ezt beszélni, hogy szerintem ő most nagyon csúnyán viselkedett, mert nem szabad ilyet mondani a másiknak. Vagy gondolj bele neked, hogy este neked ilyet mondanának. Akkor is, ha mondjuk ő undok a tesójával, azt is meg szoktuk utólag beszélni. Meg nálunk kiskoruk óta, mint mondtam, nekem is volt, hogy túlreagáltam egy helyzetet, én megtanítottam őket a bocsánatkérésre. Tehát ha megtörtént, aminek nem kellett volna, akkor én is oda tudok menni hozzájuk és bocsánatot kérni, és tudom azt mondani, nem így kellett volna reagálnom, ne haragudjatok. És akkor mindig van egy közös ölelkezés. Van, amikor nagyon berágnak, akkor egy 20 perc múlva kerül elő, és akkor mondjuk, olyan bocsánat. Úgyhogy én azt gondolom, nem kell tőle félni, mert meg lehet találni ezeket a kiutakat ezekből a helyzetekből, és tudunk nekik segíteni abban, hogy ezeket a lelki dolgokat hogyan tudják lekezelni.
6: Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad a véleményed és a tapasztalatait. Köszönöm szépen, hogy itt voltál ma velem, és remélem, hogy lesz még alkalmunk arra beszélgetni.
5: Örülnék neki, én is köszönöm, hogy itt lehettem.
6: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. Most pedig következik Kovalszki és a Vagától egy nagyon fantasztikus zene. Hallgassák sok szeretettel!

0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallották, és mivel adásunk végéhez közeledünk, gyorsan nézzük át, hogy miről is beszélgettünk. Szó esett a Z-generáció kapcsolatairól, az Amigos a gyerekekért alapítványról, illetve szó volt az őszi depresszióról és egy anya félelmeibe, tapasztalataiba is beleláthattunk. A mai műsort a Ciszterci Szent István gimnázium diákjai készítették név szerint
1: Szücs Gréta,
2: Kocsis Kamila Napsugár,
3: Rákovics Nóra
0: és Petrovics Adél. A technikusi részről pedig innen is köszönjük Belányi Leventének a munkát. A következő napindító időpontja holnap reggel lesz, és Gödöllőről fognak jelentkezni. Köszönjük, hogy itt voltak velünk, és most pedig hallgassuk meg Kowalski meg a Vegától az Árnyék és a Fényt.

Kedves hallgatóink, műsorajánló következik. 2026. októberétől testi egészséggel foglalkozó műsorsorozatot indítunk Lélektemplomépítők címmel. A szerdánként 8.30 és 8.55 között jelentkező adások forgószínpadszerűen foglalkoznak a táplálkozás, a mozgás, valamint az alvás és a mentális egészség kérdéseivel. Október 7-én a Mozogj, hogy élj című sorozat jelentkezik, melynek készítője Harmati Gréta, a Patróna Hungaria Gimnázium testnevelőtanára, futóedző. Október 14-én G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnökének Aludj jól című sorozatának első része hangzik el. Október 21-én Mélvik Ágnes, Life is Business Coach belső szikra című sorozatát hallhatják a mentális egészségről. Október 28-án Dobák Zita, dietetikus, Életíz című műsora jelentkezik. Az egyes alsorozatok 4 hetente szerdán 8.30-kor hangzanak el a Mária Rádióban. Tartsanak velünk! A Klímabajnokok Rádió műsor 2026 őszi évadában ezúttal fiatalokkal beszélgetünk arról, hogy ők mit tesznek a klímaváltozás ellen, és miket tanulhatunk akár mi is a tapasztalataikból. Az október 15-én 18 órakor kezdődő adás vendége Ürge Boróka, Magyarország ENSZ ifjúsági klímadelegáltja, aki arról beszél, hogy mit tesznek a fiatalok a nemzetközi klímatárgyalásokon a hangjuk hallatása érdekében, illetve hogyan viszonyulnak a hazai fiatalok az éghajlatváltozáshoz. Hullanak a levelek, mit tegyünk velük? A Naphinus Egyesület mindig is fontosnak tartotta a komposztálást, ezt a teremtőnktől ingyenesen nekünk ajándékozott, csodálatos és természetes hulladékkezelő folyamatot. Októberi Teremtésvédelmi magazin műsorunkban ezért a komposztálással foglalkozunk, annak az egyénre, a közösségre és a környezetre gyakorolt jótékony hatásával. Mindemellett hallhatnak még arról, hogyan lehet közelebb vinni a gyerekeket egyszerre a hazaszeretethez és a környezetvédelemhez, miként élhetjük meg minden szentek ünnepét teremtés tudatosan, és arról is, hogyan készülődnek a krizantémok arra, hogy halottainkra való emlékezésben segítsenek minket. Tartsanak velünk szerda délután 16.35-től.

0: Mária Rádió.
1: Lélektemplom építők. Aludj jól. G. Németh Györggyel, a Magyar Alvás Szövetség elnökével Hála Judit beszélget.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hála Judit vagyok, és az alvásról fogok beszélgetni. G. Németh György, az Alvás Szövetség elnöke. Két könyvet is írt, nagyon sok előadása volt, hallhattuk, ismerhetjük a YouTube-ról. Kedves György, én azt gondolom, hogy az alvás lényege és a jelentősége szerintem egyre nő manapság, ahogy egyre kevesebbet alszunk, és én nem két emberrel találkoztam, aki kifejezetten depressziós is lett az alvás hiánytól. Tehát lehetnek ennek fiziológiai és lelki okai is. Miben tud nekünk segíteni ebben a témában?
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, remélem, hogy jól aludtak ma éjszaka.
2: Igen.
3: Hogy legalábbis megtettek mindent ahhoz, hogy megfelelő körülmények legyenek a jó alváshoz. Ugyanis van, aki el sem tudja képzelni, ők vannak kevesebben, és valaki el sem tudja azt úgy mondom képzelni, hogy hát lehet jól élni, jól aludni, és régóta élnek együtt, esetleg sötét démonként rettegnek az alvásról, tehát maga az alvás probléma is egy sötét démon sokak számára, mert sajnos egyre több a nem jól alvó ember, és nem csak Magyarországon, hanem az egész világon. Azt lehet látni, azt lehet érzékelni, és a kutatások is igazolják, hogy főképpen a COVID-járvány követően egyre többen küzdenek valamiféle alvás problémával. Mindeznap mellett azt is tudni kell, hogy a kor előre haladtával is az alvókánk is egy kicsit lassul, és jelentkezhetnek gondok az alvásban.
2: A korral összefüggő, vagy az életstílussal összefüggő alvás problémákkal kezdjük. Kezdjük először talán egyszerűbb a korral összefüggő alvás problémák, hogy miért nő a jelentősége az alvásnak, vagy hogy változik az alvási szokásunk.
3: Az alvás ugye az egyik legalapvetőbb életfunkciónk, tehát tulajdonképpen a táplálkozás, a mozgás mellett az alvás az, amely nem jól működik, vagy ebből a hármasból valamelyik nem jól működik, akkor megbillen az az egyensúly, ami lehetővé teszi azt, hogy jól éljünk, tehát elmondhassuk azt, hogy jól vagyunk, egészségesek vagyunk. Nyilvánvaló módon a kor előállatával, amikor a sejtjeink, az izméink, a génjeink által behatárolt és meghatározott életfunkciók is egyre inkább kopnak, tehát egyre inkább használódnak, bizony a vokánkra is ezt el lehet mondani, hiszen az alvás alapvetően egy idegi funkció, ami persze megnyilvánul egy számos olyan más szervvel összefüggésben, mint például a tüdő, vagy a légzőszervek, vagy egyáltalán mind azok a szimptomák, amelyekből lehet érezni, lehet látni, lehet tapasztalni, hogy jól vagy rosszul alszunk. Tehát azt lehet mondani, hogy a kor előrehaladtával, ha nem teszünk érte, akkor bizony egyre rosszabb az alvókánk. Ha nem teszünk ellene, tehát a kor előrehaladtával, ha nem teszünk ellene, akkor bizony egyre rosszabb az alvókánk.
2: Nagyon sokan horkolással küzdenek, mert hogy az idő előre haladtával ez is egy probléma, ami nyilván az oxigén hiányt is jelent, és akkor nyilván nem kap oxigént az angyó. Azt gondolom, hogy a központban fejlesztésekkel, technológiai fejlesztésekkel is foglalkoznak. Egy pillanatot ki tudunk térni erre, hogy vannak már olyan módszerek, amik tényleg hatékonyan segítenek a horkolásban?
3: Azt tudnunk kell, hogy ma a tudomány, egyébként viszonylag új tudomány, az alvástudomány, a többi orvos tudományokhoz képest azok körében, hát bizony közel 120 féle alvásbetegséget tart számon. Ezek közül az említett horkolás, aminek mondjuk a tudományosabb neve alvási apneáé, vagy légzés kimaradása, a kedves hallgatók között van olyan, aki ismeri, vagy felismeri azt akár magán, akár az alvó párján, vagy alvótársán, hogy éjszaka nem kap levegőt. levegőt, vagy talán még levegő után is kapkod. Bizony ezek egy súlyos betegségnek a jelei, az alvási apnének, az éjszakai alvás kimaradásnak, ami egyébként sajnos nem van egyszerűen gyógyítható, kezelni viszont jól lehet.
2: Nyilván ez is idegi alapon is van, és a belső szervénkkel is összefügg, gondolom.
3: Hát mind a kettővel, ugye elsősorban mondjuk ez egy szervi probléma, tehát ha valakinek szűk a légcsöve, vagy a garat bevezető szakaszánál azok az izomcsomók, vagy izomszalagok inkább, amelyek ugye szabályozzák a levegővételt, és befolyásolják a levegő tüdőbe való áramlását. Ha ezek enyhébbek lesznek, már pedig akkor előre haladtával azért sajnos számítanunk kell, ezt nem nagyon tudjuk befolyásolni, hiszen valamennyi izom rétegünk, vagy izom csoportunk az egész testünkben, akkor elő a halatával elnyertebb lett, megszűnik az a fajta frissesség, friss veszesség, amely fiatalabb korban jellemezte. Tehát ugyanígy van ez a garatban is. És ez a enyhesség, ezeket az izomszalagokat a levegőbe áramlásánál, ezt megrezegtetik, ez adja egyébként az ismert és hát sokak által kellemetlennek tartott horkolási hangot. Ami egyébként, ha ezt vizsgáljuk, nem azt jelenti, hogyha valaki horkol, akkor a halásbeteg, tehát ez nem ilyen egyenesen arányos vagy következtethető, hanem ha nem kap levegőt megfelelően, és ezt erre, ennek különböző fokozatai vannak, előfordul, hogy valaki például egy erősebb, keményebb, nagyobb mennyiségű vacsorát követően, vagy akár néhány pohár sör vagy bort követően hirtelen álomba szenderedik, vagy elalszik, és aztán arra ébredsz, hogy hoppá, hát nem jön a levegő rendesen. Még szerencsé, hogy felébred. A gond az, amikor valakinek ez a betegsége, amelyeként évek alatt alakul ki, tehát nem hirtelen, nem azonnal, ezzel nem foglalkozik, előbb-utóbb bekövetkezhet egy súlyos állapot, amikor ezek a bizonyos izomszálak, izomszallagok összetapadhatnak, és akkor nem ébredsz fel, hanem egyszerűen soha nem ébredsz fel.
2: Igen, ez akkor olyan dolog, amire tényleg érdemes odafigyelni, és most nyilván nekünk, akik azt gondoljuk, hogy nincs mondjuk szervi probléma, és mondjuk még nem kell orvoshoz menni ezzel, hogy tudunk segíteni abban, hogy kényelmesen aludjunk, jól aludjunk, és lehetőleg el tudjuk kerülni a horkolást. Tehát mondjuk nyilván az alvás szakasza is, hogy hány órát alszunk, mikor alszunk, sötétben alszunk, éjfél előtt alszunk, ezekre vannak-e olyan mondjuk jó tanácsok, amiket érdemes így első körben megfogadni, mert 9 adáson keresztül nagyon ki fogjuk fejteni a témát, de most így az elején milyen jó tanácsok lennének, amikre most odafigyelhetünk?
3: Hát először is szeretném megnyugtatni a kedves hallgatókat, hogyha valaki nem jól alszik, akkor ebben nem kellene belenyugodni, hanem vannak olyan módszerek, olyan praktikák, olyan eszközök, amelyek segíthetik ahhoz, hogy jobban tudjon aludni, hiszen az előbb említett 120 fél alvásbetegségnek a gyógyítása vagy kezelése nyilván nem egyforma, tehát nem ugyanaz. Ugyanakkor az is előfordul, hogy az embernek más problémája, baja van a szervezetében, vagy más betegség gyötri, akkor az is befolyásolom az alvásra, tehát lehet, hogy nem alvásbetegség miatt nem alszik, hanem egyszerűen azért, mert a szervezete egyszerűen nem engedi pihenni. Arról nem is beszélve, hogy van például egy olyan élethelyzet bárkinek, vagy előfordulhat olyan élethelyzete bárkinek, ami fakadhat a korából is, persze megfakadhat az életmódjából, amikor valóban az idegei befolyásolják az alvását, és egy terhelt, egy feszült ideges életmódban, élethelyzetben bizony nehéz elaludni, és nehéz aludni is. Tehát ugye látjuk, hogy mennyire sokféle ez. Tehát mennyire sokféle oka lehet annak, hogy valaki milyen módon és hogyan alszik. Mi mindig azt tudtuk mondani, a Magyar Alvás Szövetségnek az az álláspontja, hogy ha valaki nem alszik jól, akkor elsősorban kezdje megvizsgálni maga, és megtenni azokat a lépéseket, amelyek alapvetőek azokhoz, ahhoz, hogy jól tudjunk aludni. Melyek ezek? Hát elsősorban a saját magunk életmódjának az alakulása. Az, hogy mikor fekszünk le, hogy tudjuk-e állandósítani az elalvási és ébredési időpontokat, vagy azt, hogy milyen körülmények között alszunk, miket teremtünk meg, milyen feltételeket tudunk kialakítani ahhoz, hogy jól aludjunk, hisz valaki, de hiába jó az alvókája, hogyha kényelmetlen az ágya, vagy nem biztosít a szobájában, vagy az alvóhelyiségben megfelelő hőmérséklet, vagy tett, vagy fényviszonyokat. Ha nagyon meleg van, az sem jó, ha nagyon hideg van, az sem jó. Ha fény van, az sem jó, hiszen az is köztudott, hogy amikor fény éri a szemünket, hiába van becsukva, akkor a melatonin termelődése, ami úgy mondjuk az alvás hormonja, az bizony lelassul, vagy akár meg is szűnik. Ezért tehát az első és alapvető szabályok közé tartozik azt, hogy, hogy teljes sötétséget biztosítsunk magunknak az alváshoz, ami persze lehet nyilván egy adott esetben egy redőny is, de hát a legmegfelelőbb lehet egy ilyen szemtakaró. És ugyanaz a hangra is, tehát a hangot is ki kell szűrnünk, és fontos a csend, ahhoz, hogy teljes nyugalmunk legyen, hogy stresszmentes állapotban tudjunk elaludni és aludni. Ez pedig egy füldugópárral tudjuk magunk számára biztosítani.
2: Hallgatják egyébként az adást fiatalabbak is, akik esetleg kismamák, vagy fiatal édesanyák, édesapák. És nagyon sokszor van, hogy a gyerekeknél ott hagyják a lámpát, mert hogy fél a kisgyerek az elalvásnál. Akkor ez azt jelenti, hogy érdemes lekapcsolni a villanyt, miután már elaludt, hogy ne égjen a szobájában villany?
3: Különböző életszakaszokban, különböző életkorokban más és más helyzetekben vagyunk. Általában úgy, a testünk, a szervezetünk, hát ez az olvasnál is így van. Egy kis gyermeknek, egy kis babának, egy cseperedő oldáskorú gyermeknek, ahhoz, hogy nyugodtan tudjon aludni, olyan körülményeket kell kialakítanunk, hogy ezt igazából szeresse vagy megszeresse. Ebben a korban, tehát a 2-3-4 éves korban jönnek azok a pszichikai tényezők, amelyek ugye pici babakorban még nem voltak,
2: igen,
3: amikor kezd odafigyelni a világ jelenségeire, és megjelenik a félelem. Na most, ha valaki fél, akkor nem tud elaludni, és nem tud aludni sem. Ezért tehát a gyerekek vonatkozásában azt fogok mondani, hogy igazából egyfajta jelzőfényt, ahol amikor ő kinyitja a szemét, érzékeli azt, hogy hol van, merre van, az igazából hát nem tiltandó. Sokan mondják, gondolom a hallgatóink közül, hát ők már évtizedek óta egyfajta fényben alszanak, vagy egy kis lámpa fel van kapcsolva, amihez egyébként hozzá lehet szokni. A tudományos álláspont szerint igazából a teljesen hatékony alvásnak az alapvető terve a teljes sötétség. Tehát elképzelhető, hogyha valaki alvászavarokkal küzd fiatal korában, akkor próbálja meg, hogy teljes sötétséget hoz létre maga körül, és hát teljes csendet maga körül is, mert megfelelő hőmérsékleti viszonyokat, és hát olyan ágyban alszik, olyan matlaton alszik, ami lehetővé teszi azt, hogy a forgásoknál, vagy egyáltalán a csima fekvésnél ne nyomja a vállát, a térdét, a láb alsó részét, lábtejét, tehát ne nyomja, ne legyen kényelmetlen. Tehát olyan felfekvés kell nyújtanunk a testünknek, amely kibírja ezt a bizonyos 7-9 órai alvás, hiszen a felnőttek számára az a 7-9 órai alvás az átlagosan ajánlott. Ha valaki ennél jóval kevesebbet alszik, vagy jóval többet alszik, vagy azért, mert olyanok az életkörülménye, vagy így alakult ki, azért annak érdemes utána nézni, nincs ennek kóros előzménye, vagy kóros következménye, vagy kóros jelenség lehet adott esetben, mert az sem egészen jó. Tehát az sem jó, hogyha túl sokat alszunk, és az sem jó, hogyha túl keveset alszunk.
2: És ezek lehetnek jelek is, ugye? És ahogy mondtuk, hogy van az alvás zavarnak, vagy alvás problémának, lehetnek lelki okai, és mondjuk fiziológiai okai. Most válasszuk le azt, amikor valaki mondjuk tényleg beteg, és fáj valamije, és tényleg a fájdalomtól nem tud aludni. Amikor az ember esetleg nem tud agyban lepihenni, vagy nem tud relaxálni, akkor vannak-e erre jól bevált módszerek?
3: Hát elsősorban az önmagunkra való figyelés. Érdekes, hogy például ahhoz, hogy valaki egy esti sötétedést ben való alvás, ideális alvás állapotot hozzon létre magának, ez nagyon fontos a tudati rákészülés. A korábban a napközben felgyorsult életritmusunkat és a gondolkodásunkat is valamelyest takaréklárnak kell állítani, takarékra kell állítani ahhoz, hogy eljussunk ebbe az alvás helyzetbe. Egyébként nagyon jó erre például az esti ima, hiszen ez nem más, mint egyfajta nyugalmat, egyfajta pihenést, egyfajta szellemi lazulást is jelenthet. És hát ugyanígy, hogyha egy esti lefekvést követően egy halk zenével, vagy akár valamifajta monoton halk és nem irritáló hanghatással befolyásoljuk az alvásunkat, ez általában segíteni szokott. Nagy divat mostanában Nyugat-Európában, Amerikában, hogy különböző úgynevezett színes zajok vannak.
2: Fehér
3: zaj, igen. Meg barna zaj, meg ilyesmi, ami tulajdonképpen olyan típusú hanghatás, hatások, amelyek ezt a monozonitást különböző hangfrekvenciákon érik el. Ez annak már berendezések, lehet ilyeneket kapni, de például érdekes módon például egy ventilátornak a zúgása, vagy búgása, vagy monotonitása is adott esetben jó néhány embernek tud segíteni. Tehát nyilván nem egyforma az igényünk, és nem egyformák a megoldási módok sem, de nagyon sok ilyen van, tehát nagyon sok olyan módszer és eszköz, ami segíthet ahhoz, hogy jobban aludjunk. Egy biztos a sokszínűség mellett, vagy a sokféleség mellett az az, hogy ha nem jól alszunk, abban ne nyugodjunk bele, vagy mi, vagy a párunk, vagy akár valaki a családból, vagy a háló környezetünkben nem jól alszik, ebben ne nyugodjunk bele, mert ha húzamosabb időn keresztül jelentkeznek az alvás problémák, és fennmaradnak, a húzamosabb idő általában 2-3 hónap, általában. Akkor, és ez nem múlik el, akkor sem, hogyha mi magunk ezeket az alvási körülményeket igyekszünk pozitívvá tenni, akkor bizony érdemes szakembert felkeresni, mert akkor nyilván ennek valami olyan oka van, aminek a megszüntetésére törekedünk, mert különben krónikussá válik. Minél inkább belenyugszik valaki abban, hogy ezek a tünetek fennállnak, és nem keres rá megoldást, vagy gyógymódot, akkor nagyobb az esélyének, hogy sokkal nehezebben fog tudni ebből kijönni.
2: Alvátlanság okozhat később idegi fáradtságot. Mik legyenek az első lépések, hogyha szeretnénk jól aludni, és azt gondoljuk, hogy most megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy jól aludjunk?
3: Engedje meg, hogy visszatérek egy korábbi kérdésére, amit nem válaszoltam, mert hogy a rossz alvásnak nem csak ilyen lelki és testi fiziológiai oka lehetnek, hanem egyszerűen olyan élethelyzetbe kerülünk, amit nem tudunk kikerülni. Például a kismamákról itt szólt már az imént, és nem reagáltam rá. Tehát például egy kismama állapot is egy olyan helyzet, amikor szeretnénk, hogy nem tudunk, mert a babára kell éjszaka figyelni. Adott esetben nem csak annak, aki mondjuk időzelbe kezeli a babát, hát vagy eteti, hanem hát a párjának is, aki ott van a szobában, és nem tud aludni, vagy a hálótársának is. De ilyen helyzetek tudnak lenni idősebb korban is, amikor kialakulhatnak olyan szituációk, úgy gondoljuk, hogy például egy folyamatosan, rendszeresen reggelenként jövő zaj, mondjuk például a konyhában főznek, vagy hanghatások jönnek, vagy a kukások éppen megfelelő időpontban hajnalban zörögnek, és erre fölébredünk. Tehát ezek nem jó hátterek, nem jó az, hogyha azokat a körülményeket nem tudjuk folyamatosan megteremteni az alvásunk számára, ami ideális. Mi az ideális, és akkor válaszolva a kérdésre, hogy mik a fokozatok. Tehát ha valakinek jönnek ezek az alvás problémái, akkor mit tegyen? Mik legyenek azok, amire érdemes odafigyelni. Hát a probléma abból adódhat, vagy olyan lehet általában, hogy valaki nem tud elaludni, vagy elalszik, de éjszaka felébred, ez nagyon gyakori. A Covid óta megfigyeltük a saját alvásorvosi rendelőnkben is, hogy bizony-bizony nagyon sok ember fölriad éjszaka, akkor egyszer-többször is nehezen tud visszaaludni, vagy pedig ugyan elalszik, el tud aludni, alszik is éjszaka, de nagyon korán fölébred, és akkor már úgy is marad. És így az alvás ideje kevesebb lesz. És aztán van még egy, hogy mondjuk alszik 9 órát, de ez a 9 órás alvása annyira zaklatott, annyira szaggatott, mert hogy állandóan felébred, azt utána visszatudod meg, és visszatudod meg, tehát ez úgy folyamatos, hogy ettől igazából fáradtan ébred. Egyébként azt, hogy valaki hogyan alszik, én mondjuk megkérdezem öntől, hogy ön hogyan aludta az előző éjszaka?
2: Én most hála Istennek nagyon, én leteszem a fejem, és elalszom. Nekem mondjuk az ima segít, de fiziológiai okok miatt van, hogy sokszor kell felkelnem, de hála Istennek nem órára, vagy nem csörgőre ébredek, hanem a szervezetem megszokta, hogy mindig ugyanabban az időben kell kelnem, tehát hála Istennek jól ébredek, de igen, tehát tudok fáradt lenni, amikor sokszor kell kimenni, vagy szaggatottam, vagy igen, és úgy érzem, hogy kialvatlan vagyok.
3: Na most az orvostudomány rendelkezésre ma már számos

0: és ráébredünk erre a csodálatos dologra, a napra, a fényre, ami most majd következik a következő 10-12 órában. Hát bizony, ha az jó, ha az kellemes, akkor az alvásunk is valószínű, hogy jól sikerült. Tehát ez az egyik fok, mire mindenki saját maga meg tud magának határozni, alapítani. Esetleg lehet ezt egy alvásnaplóba vezetni. Mikor feküdtem le, mikor ébredtem, milyen volt az ébredésem, friss volt,
1: Mi történt
0: vagy
1: előtte?
0: fájdalmas, vagy nehezebb. Igen, és hát mi történt előtte? Mert azért ugye említettük már, hogy az, hogy milyenek a körülmények, az alvási körülmények, milyen az ágyam, milyen a háló, ruhám, milyen az ágyam, ezek a nagyon-nagyon fontos kérdések, és persze a matrac. Magyarországon az alvásszövetség felmérése szerint rendkívül alacsony színvonal az úgynevezett matrac kultúra. Tehát az emberek jelentős része, és itt nem csak a gyerekekről is beszélünk, igazából nem nagyon foglalkozik azzal, hogy milyen a matraca. Tehát akkor megy el matrac beszerző körútra, amikor már annyira kifeküdte, vagy szinte egy teknőben alszik, vagy a régebbi ágyaknál mondjuk az epedarúgó már majd, hogy nem a derekát szurdossa. Egy átlag ajánlott matrac kihordási idő az 8-10 év. Még a minőségi matracoknál is, hogy rá lehet tenni esetleg egy 4 évet, talán 3-4 évet. De Magyarországon ez 15 év felett van. Tehát ez jelenti, hogy még örököltük a mamától egy jó kis kanapét, és akkor azon alszunk, mert egyébként már megszoktuk.
1: Igen.
0: Vagy a gyerekeknél. Ott az még komolyabb jelek vannak a gyerekeknél, mert azt lehet látni, hogy általában a gyerekeknél az első igazi átcsere, gyerek átcsere, az akkor történik meg, amikor iskolában megy a gyerek. Ugye 6 éves, a gyermek megkapja az ágyát, ugye, ami jobb esetben abban a pillanatban, abban az időben, amikor iskolában megy, az kitűnően megfelel. És akkor ez így marad 14 éves koráig. Tehát 6-tól 18 év alatt, hogy annak a gyereknek a testsúlya, a testformája, milyen módon változik, hát ezt azt hiszem, hogy nyilvánvalóan mindenki tudja, vagy tapasztalja, hogy ez nagyon jelentős. Tehát az az ágy, ami 6 éves korában jó volt, hiába még a hossza megfelel, tehát nem lóg le a lába róla, de nyilván annak a keménysége, annak a tartósága, annak az alvás segítő funkciója nyilván egyre rosszabb tud lenni. Ezért nagyon fontos, hogy gyerekeknél hát természetesen nem 8 év az ilyen matrac idő, az elbe kihordási idő, hanem jóval kevesebb, tehát 2-3 év, mert nagyon gyorsan fejlődnek, súlyban gyarapodnak.
1: Arra is rátérhetnénk, hogy a pozíció. Figyeljünk-e arra, hogy mondjuk kicsit idősödő korban milyen pozícióban aludjunk? Oldalunkon, hátunkon, hasunkon? Mi az, ami időskorban esetleg hasznosabb?
0: Ilyet kortól függetlenül az, hogy milyen alvási pózban kényelmes nekünk, hiszen azért ez az, amit nagyon nehéz megváltoztatni a kor előre haladtával. Ha valaki bal oldalán érzi jól magát, és így telt el az elmúlt néhány évtizedre, azt átállítani egy másik alvási pozícióban nagyon nehéz, és nem is érdemes. Tehát azt a pozíciót, azt igazából érdemes tartani. Az, hogy valaki jobb oldalán vagy bal oldalán fekszik, annak úgy komolyabb jelentősége nincs, bár nagy tudománya van ennek, hogy melyik az oldal, vagy melyik oldal jobb vagy kedvezőbb. Ami viszont nagyon valószínű, hogy a hasonfekvés és a hátonfekvés az nem ajánlott. Alvás szempontjából a hasonfekvés azért, mert az emésztő szerveket nyomja. A hátonfekvés pedig azért, mert a tüdő olyan nyomást érzékel, ami elősegítheti azt, hogy a levegővétel nem lesz ideális, és ilyenkor jöhetnek a horkolási szimptomák. Megint az emberek többsége akkor horkol igazából, amikor a hátán fekszik.
1: Igen. Nagyon szépen köszönöm. A kedves hallgatóknak mondom, hogy a következő adásokban nagyon sok témát fogunk még érinteni, hogy alszunk, az alvás élettana, az egészségek, betegségek, az álmaink, az életmódunk, a körülmények, sok mindent fogunk még átbeszélni. És nagyon szépen köszönöm Génémet György, Magyar Alvás Szövetség elnökének, hogy velünk volt és megosztotta velünk ezt a pár gondolatot. Nagyon szeretném, hogyha legközelebb is velünk lennének a hallgatók.
0: Nagyon szívesen, és természetesen, ha kérdések vannak, nagyon sok kérdés van, főleg az alvás életmódjával kapcsolatos, tehát nem orvosi kérdések, mert ahhoz igazából a személyes vizsgálat szükséges. De életleni szempontból úgy gondolom, hogy számosan tapasztalatunk van, amelyet érdemes megosztanunk, és érdemes elmondanunk, és érdemes meghallgatni. És így az adás végén megköszönöm a figyelmet, Én kívánok mindenkinek jó éjszakát, szép álmokat, megfelelő helyen és megfelelő időben.
1: Igen, attól függ, hogy milyen napszakban vagy.

0: Nagyon szépen köszönöm, Géni Megy György, hogy itt volt velünk, és hallgathattuk. Viszontlátásra, és a kedves hallgatóknak is köszönöm, hogy velünk voltak. Hálották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Lélektemplom építők. Aludj jól! Génémet Györggyel, a Magyar Alvás Szövetség elnökével Hála Judit beszélgetett.

0: Hírek.
1: Leó pápa egészségéért imádkoztak római lelkegyakorlatukon a Mária Rádió elnökei és műsorigazgatói. A Városliget lett idén Európa legjobb nagyvárosi parkja. Örök fogadalomtételt ünnepeltek Bakonybélben. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett ma önöknek és Kassa Regina olvas fel. A Szentatya október 13-án kedden délelőtt vonult be a római Gemelli klinikára, ahol műtéti beavatkozással távolítanak el egy kisméretű körülhatárolt csomót a tüdejéből, tájékoztatott a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója. A pápai ház prefektúrájának közleménye szerint 14. Leó kórházi kezelése miatt október 20-áig valamennyi pápai kihallgatás elmarad, olvasható a Magyar Kurír oldalán. A Mária Rádió elnökeinek és műsorigazgatóinak október 10-e és 14-e között Rómában tartott lelki gyakorlatán a világcsalád tagjai Leonardo Sandri bíboros vezetésével imádkoztak a Szentatyáért.
2: Imádkozzunk a mi Leó pápánkért. Isten őrizze meg őt, adjon neki életet, és áldja meg a földön jó egészséggel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: A Városliget nyert el a világ egyik vezető parkszakmai szervezete 2026-os európai díját, írta a Magyar Távirati Iroda. A népszerű budapesti pihenőhelyet Európa legjobb nagy parkjaként díjazták Isztambulban péntek este a World Urban Parks díjátadóján. A csaknem 100 hektáros park a professzionális üzemeltetésért, kiemelkedő zöld felület fenntartásáért és magas színvonalú látogatói élményért kapta az elismerést. Budapest kedvenc közparkjába évente több mint 10 millió látogató érkezik. Az elmúlt években kaptak díjat kultúráért, ingatlanfejlesztésért és turizmusért is. Meghatározó helyszín a nagy játszótér, a sportcentrum, a piknikkert, a Mőcsényi Mihály botanikus kert, a vakok kertje, valamint a Városligeti tó rendszere. Ezek nem csak látogatottságuk miatt kiemelt területek, hanem eltérő fenntartási technológiát, ellenőrzési gyakoriságot is igényelnek. Ünnepélyes örökfogadalmat tett Ungureán Eufrém bencés testvér pénteken a bakonybéli Szent Mauritius monostorban. Az ünnepséget a közösség alapítójára, Szent Günterre emlékezve tartották. A szertartáson a helyi egyházközség tagjai mellett a Magyar Bencés Kongregáció más házainak szerzetesei és Pál Csaba József temesvári megyés püspök is jelen voltak, írta a Magyar Kurír. A Szentmise főcelebránsa Bán Izsák Perjel homiliájában hangsúlyozta, az Isten országára és szeretetére való rálátás olyan ajándék, mely örömmel tölti el az embert, képessé teszi arra, hogy egész életét ennek szolgálatába állítsa. Efrém testvér Aradról származik, és 5 éve él a bakonybéli közösségben. Örök fogadalmával egész életét Isten szolgálatának és a bencés közösségnek szentelte, vele 9 főre bővült a monostorban élők örökfogadalmas szerzetesek száma. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 14-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a budavári Nagyboldogasszony templomból. A misét Süllei László atya celebrálja.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Egyházunk a mai napon Szent Kalixtusz pápára, vértanúra emlékezik. Szentmisénket Vince gyógyulásáért ajánljuk föl. Szentmisénk elején imádkozzunk kalkuttai Szent Terézzel a békéért. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni. Úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, s bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: könyörögjünk. Jóságos Istenünk, hallgass meg néped könyörgését, Szent Kallixtusz pápa vértanúságának emléknapján. Érdemeiért és közbenjárására szüntelenül segítsd egyházadat, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, vezessen benneteket a Szentlélek, akkor nem vagytok alávetve a mózesi törvényeknek. A test cselekedetei nyilvánvalóak, kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, topzódás és ezekhez hasonlók. Mint már előbb mondtam, most ismét kijelentem, akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcsei viszont szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény. Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt. Ha a lélek szerint élünk, viselkedjünk is a léleknek megfelelően. Ez az Isten igéje.
2: Istennek legyen az

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egy farizeus lakomáján így beszélt Jézus az asztalnál ülőköz. Jaj, nektek farizeusok! Tizedet adtok mentából, rutából, és minden apró veteményből, de elhanyagoljátok az igazságosságot és az Isten szeretetét. Ezt meg kell tenni, azt meg nem szabad elhagyni. Jaj, nektek farizeusok! Szeretitek a főhelyeket a zsinagógában, és a köszöntéseket a nyilvános tereken. Jaj, nektek! Olyanok vagytok, mint azok a sírok, amelyeket kívülről nem lehet észrevenni. Az emberek fölöttük járnak, anélkül, hogy tudnák. Erre egy törvénytudó méltatlankodni kezdett. Mester, ha ilyeneket mondasz, minket is gyalázol. Ő azonban így folytatta, jaj, nektek is törvénytudók. Elviselhetetlen terheket raktok az emberekre, ti magatok azonban még egy ujjal sem segítetek azokat a terheket hordozni. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk éget!
0: Kedves testvérünk, egyházunk a mai napon Galata levél befejező részét mutatja elünk, és ebben a Galata levélben egy szabadságharcról hallottunk, a test és a lélek, a szabadság és a fogság, a krisztusi lelkület és az ószövetségi törvény, és lehetne ezt a párhuzamot végig követni, hiszen Szent Pál azzal kezdte, hogy az Isten volt az, aki Krisztus személyében megszólította őt, és a régi törvény előírásaiból kiemelte, és így mondjuk a Galata levélnek az eleje nagyon sok személyes beszámolóval, nagyon sok személyes tapasztalattal tapasztalatot mutat nekünk Szent Pál életéből. A Galata levél Krisztus szabadságát hirdeti, és el akar juttatni bennünket, hogy ne hagyjuk, hogy újra a szolgaság igájában járjunk. Az ember különös teremtmény, amíg rabságban él, szabadságra vágyik, amikor pedig szabad, néha visszasírja a rabságát. Izrael népe is így volt Egyiptommal. Mi is így vagyunk bűneinkkel, imádkozunk, hogy Isten szabadítson meg bennünket, de azért a régi szokásainktól nem akarunk megválni. Pál nem csak a bűneinktől akar megszabadítani, hanem attól a különös vallásosságtól, amelyben az ember már nem Istennek akar tetszeni, hanem másoknál akar különnek látszani. Pál levelében a mai részben egy bűnkatalógussal és egy erénykatalógussal találkoztunk. Felsorolja, mi rombolja az ember életét, majd beszél arról a lélek gyümölcseiről, a szeretetről, az örömről, a békességről. Milyen érdekes, a bűnöket cselekedetnek nevezi, az erényeket, jó tulajdonságokat pedig gyümölcsnek. Mert gyümölcsöt nem lehet parancsóra teremteni. A fa nem attól terem, hogy él, táplálkozik, gyökerei vannak, és napfény éri. A keresztény embernek is Krisztusban kell gyökereznie. Lehet valaki kívülről kifogástalan, vallásos, miközben belül tele van keserűséggel, egész élete szinte arról szól, mint egy konzervgyár miképpen tudja megsavanyítani saját életét vagy a másokét. Eljövünk a templomba, imádkozunk, keresztet vetünk, hazafelé menet pedig több embert elítélünk, több embert kibeszélünk, aztán pedig gondolatban már ki is közösítjük. Aztán elégedetten megállapítjuk, hála Istennek, én ma megőriztem a keresztény értékemet, gyümölcseimet, erényeimet. A szeretet gyümölcse elmarad az életünkből. Itt kezdődik a mai evangélium. Vajon jót akarunk-e, vagy inkább jónak akarunk látszani? Jézus a képmutatás ellen beszél, A szó eredeti értelme szerint a szerepjátszásra utal, vagyis Jézus szerint a vallásosság is színházzá válhat. Az ember fölveszi a megfelelő álarcot, eljátsza a szentet, és közben reméli, hogy senki nem néz a kulisszák mögé. Milyen érdekes, itt vagyunk, akarunk jobbnak látszani, akarjuk a jót, és közben pedig nagyon sokszor a lelkünk mélyén ott marad továbbra is a gyengeség, a bűn. Jézus erre mondja, ki kéne venni azt a gerendát, és nem kéne foglalkozni a másik szálkájában. Amikor Szent Kalixtusz pápára emlékezünk, aki a harmadik század elején élt, fiatal korában, élete nehéz helyzetbe kerül, pénzügyi kudarcok érik, és megjárja a börtönt is. Később azonban, amikor visszatér a keresztény közösséghez, végül Róma püspökévé válik. Különös életút. Az ember, akinek a múltjában kudarcok, bukások voltak, egyszer csak az egyház legfontosabb szolgálatára kapott meghívást. Kalixtusz pápaságának egyik nagy vitája éppen az volt, mit kezdjen az egyház azokkal, akik súlyos bűnökbe estek, de őszintén szeretnének jobbá lenni, szeretnének megtérni. A keresztények nagy többsége úgy gondolta, bizonyos vétkek után már nincs visszaút. Kalixtusz viszont a bűnbánó ember számára is nyitva akarta tartani a kiengesztelődés útját. Nem azért, mintha a bűn nem számítana, hanem azért, mert Krisztus irgalmassága nem engedi, hogy az ember múltja legyen az utolsó szó. Ebben van valami megrendítő. Kalixtusz nem egy olyan egyház képét képviselte, amelynek kapujában ott van az ellenőr, kezében a múltunkkal, és azt kérdezi, hányszor is hibáztál? Mert ha elérte, megengedett keretet sajnos nem áll módunkban visszafogadni. Isten nem ilyen portás. Mi hajlamosak vagyunk másoknak hosszú bűnlajsomot vezetni, emlékszünk arra, amit évekkel ezelőtt mondtak, tettek, elrontottak, amivel megbántottak bennünket. Néha még a következő nemzedéknek is átadjuk, az illető mit is követett el. Sérelmeinket ugyanis úgy őrizzük, mint valami családi erekét. Az irgalmasságot, az igazságosságot azonban Kalixtusznak is meg kellett mondania. Nem a bűnnek kell ajtót nyitnunk, hanem a bűnbánó embernek. Nem kell a rosszat jónak nevezni. De a rosszat elkövető embert nem szabad végleg leírni. Mert lehet, hogy akiről már lemondtunk, annak Isten egy új kezdetet készít. Kalixtusz pápa életében nem csupán egy érdekes történelmi epizódot látunk. Azt a kérdést föltehetjük magunknak, vajon én segítem-e a másik embert abban, hogy visszataláljon Istenhez? Vagy éppen én állok az ajtóban. Én emlékeztetem arra, hogy mi mindent rontott el. Egyházunk küldetése nem az, hogy az emberek fejére olvassa a múltjukat, hanem hogy megmutassa nekik Krisztusban a jövőt. A gyónásban nem szerepet játszunk, hanem letesszük azt a maszkot, letesszük azt, amit úgy nevezünk farizeusi lelkület, úgy nevezünk színészkedés, és elmondjuk, Uram, mutasd meg, hol áltatom magam, hol bántok másokat, hol ragaszkodom a saját igazamhoz. Ez nem vereség, hanem a szabadság kezdete. Valóban szabad ember már nem rabja annak, hogy mindig neki legyen igaza. Képes bocsánatot kérni, képes megbocsájtani, és olykor arra is képes, hogy kimondja, ebben most neked volt igazad. A mai evangélium, a mai olvasmány segítsen bennünket szembenézni mindazzal, amelyet Jézus ma úgy nevezett a farizeusi lelkület. Szent Pál apostol rávilágít arra az erény katalógusával, hogy hogyan lehet ezt a világot gyümölcsözővé tenni az ember, a keresztény ember által. Amen. Imádkozunk testvéreim Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozat vállalás magasztosságát.
2: Vértanúidért, akik mind halálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben, hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát, hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük, hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait, hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be halottainkat örök országodba, hallgass meg, Urunk!
1: Kérjük téged, hallgass meg minket!
0: Győzelmes királyunk Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, s add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára. Kérünk, Urunk Istenünk, fogadj jó szívvel ezeket az adományokat, amelyeket Szent Kalixtusz vértanúd emlékezetére hozunk színed elé, legyenek kedvesek fölséged előtt, ahogy az ő kiomló vérüket, vérét is értékes áldozatul fogadtad, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert Szent Kalixtusz hitünkért vérét ontotta, a megváltó nyomába lépett, és kegyelme csodálatos erejét hirdeti, mely gyöngeségében is hősi avatja érted szenvedő hívedet. És bátor tanulságtételre ad erőt néki Krisztus, a mi Urunk által. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt, a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül zengjük.

Könyörögve kérünk tehát, jóságos atyánk, fiad, ami urunk Jézus Krisztus által, fogadd el és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadét ajánljuk föl neked. Tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész földkerekségen, szolgáddal, Leó pápánkkal, Péter főpásztorunkkal, és minden igaz hívővel, akik a katolikus és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg Urunk szolgáidról. Emlékezzél meg minden jelenlévőről is, akiknek hitét és buzgóságát ismered. Akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében és hódolatukat bemutatják neked, az örök élő és igaz Istennek. A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenek előtt a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál András apostolaidról, vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre ad, hogy mindenben érezzük oldalmadat. Kérünk Istenünk, fogadd megengesztelődve ezt az áldozati adományt, tőlünk szolgáidtól és házad egész népétől. Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és védj fel választottaid körébe. Áld meg Istenünk bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelése szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte te hozzád az Istenhez, mindenható atyához, majd hálát adva, áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

0: A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva, áldást mondott, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való föltámadásáról, dicsőséges mennymeneteléről és ajándékaidból fölajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézz kegyes és jóságos szemmel, és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyánknak Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk, mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséget színe elé, hogy mi, akik erről az oltáról, fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról, akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is bűnös szolgáidnak, akik irgalmat bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással és minden szenteddel. És kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmatból mégis bocsáss-e minket szentjeid körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus a mi Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nékünk. Ő által, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítás szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztegyetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor.

íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Imádkozzunk Ervin Gábor boldog beavatásáért.
1: Mennyei atyánk, szenteltessék meg a te neved. A te nevedet szentelik meg a vértanúk, akik irántad és embertársaik iránti szeretetből életüket adják. Egyházmegyénk fiatal papja, Ervin Gábor, katolikus hite alapján mentette az üldözötteket. Ezért vállalta a szenvedést és a halált. Add, hogy példájára mi is őszinte szívvel törekedjünk a főparancs teljesítésére. Ervin Gábor atyát pedig mielőbb a boldogok és a szentek sorában tisztelhessük. Amen.
2: Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy a magunkhoz vett szent misztériumok adják meg nekünk is azt a lelki erőt, amely Szent Kalixtusz vértanúdat szolgálatodban hűségessé, a szenvedésben pedig diadalmassá tette Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg titeket a mindenható Isten. Menjetek békével. Istennek legyen hála.

0: Radio.
1: Enciklikák.
2: Humane Vitae, 6. Pál pápa enciklikája a helyes születés szabályozásról. Róma, 1968. 3. rész, 4. pont. A tisztaságnak kedvező környezet megteremtése. Élve az alkalommal felhívjuk a nevelők és mindazok figyelmét, akik a társas együttélés felelős intézői, annak szükségességére, hogy a tisztaságra való nevelésnek kedvező légkört kell teremteni, azért, hogy az igazi szabadság győzhessen a szabadosság fölött, megtartván az erkölcsi rend törvényeit. Mindaz tehát, ami a tömegkommunikációs eszközökben az érzékiséget szítja, és az erkölcsi bomlást növeli, ezen kívül minden pornográf írást és szemérmetlen látványosságot nyíltan és egyöntetűen és minden erővel el kell utasítaniuk azoknak, akik a világ kultúrájának felterjesztésével, főleg a lelkek javának támogatásával kötelesek törődni. Hiába próbálják ugyanis ezeket a gonoszságokat a művészetekből, vagy különféle tanításokból, vagy a szabadság ürügyén, amely szabadságot ezen a téren a közhatalom esetleg engedélyez, igazolni. 5. pont. Üzenet az államok vezetőinek. A népek kormányzóinak, akik elsősorban felelősek a közjóért, és olyan sokat tudnak tenni a jó erkölcsök támogatására, mondjuk, ne engedjék, hogy népük jó erkölcseit valaha is megrontsák, akadályozzák meg, hogy az állam alapvető sejtjébe, a családba törvényes úton olyan gyakorlatot lopjanak be, amely ellenkezik a természetes és az isteni törvényekkel. A népesség növekedésének kérdését az államnak más úton kell megoldani. Egy bölcs családpolitika és a népnevelése útján, amely nevelés figyelembe veszi az erkölcsi törvény és a polgárok szabadságát. Jól tudjuk, hogy ez a kérdés milyen nagy nehézségeket jelent a vezetőknek, főleg a fejlődő országokban. Gondjaik láttán adtuk ki a Populorum Progressio kezdetű enciklikát. Most pedig elődünkkel, 23. János pápával együtt megismételjük e szavakat. Ezeket a kérdéseket úgy kell megoldani, hogy olyan utakat és módokat találjon az ember, melyek nem ellenkeznek saját méltóságával. Ezzel ellentétes megoldásokat kínálnak azok, akik magát az embert és egész életét materialista módon értelmezik. Ezt a kérdést csak úgy tudjuk megoldani, ha a gazdasági és társadalmi fejlődés mind az egyes ember, mind az egész társadalom igazi javát szolgálja. Mater et magistra enciklika. Súlyos igazságtalanság lenne, ha a gondviselést tennénk felelőssé azért, ami a nem elég bölcs vezetésből, a társadalmi igazságosság iránti érzéketlenségből, a saját célra összeharácsolt vagyonokból, vagy azon terhek és munkák vállalásának megtagadásából következnek, amelyekkel egy népet és minden gyermekét jobb életmódhoz lehetne segíteni.

XII. Pius pápa kívánsága volt, hogy az orvostudomány eléggé biztos alapot adjon a természetes cikluson alapuló születésszabályozáshoz. Így a tudósok, főleg a katolikusok kutatásai eredményekkel bizonyítják azt, amit az egyház tanít, nem lehet igazi ellentmondás az élet továbbadására vonatkozó isteni törvények és az igazi házastársi szeretet ápolása között.

0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallják.
2: Gyermekkorom óta foglalkoztat Ábrahám és Izsák története. Ábrahám, aki eddig is az ígéret és az oly sokáig magát várató beteljesülés feszültségében élt, a mindent rendeződni látszó helyzet után ismét próbatétel elé kerül. De Isten nem értelmetlen áldozatot kíván Ábrahámtól, hanem hitének próbatétele volt ez csupán. Az esemény nem önmagáért történt. Nem csak Ábrahám és Izsák története ez, hanem minden hívő történetévé terebélyesedett. A sokszor lehetetlennek és értelmetlennek tűnő élethelyzetek ős mintájává. Amikor önmagunk elégünk szeretet áldozatunk tüzében, az értelmetlennek és haszontalannak tűnő odaadottság szolgálat pillanataiban. Mert Izsák feláldozása az apát is felemésztette volna a véglegetig. Az értelmetlennek tűnő áldozatok és küzdelmek közepette mindig kérdezzük meg, hol van az Isten ebben a helyzetben? Mert valóban, Isten nem igazságtalan, nem feledkezik meg szeretetünkről, amelyet az ő nevében gyakorlunk. Egy fiatal ember a városi forgatagban kerékpárjával autóba ütközött. Súlyos, de nem halálos sérülésekkel a kórházba került. Édesanyja bement a kórházba, és ezt kérdezte. Fiam, amikor ott feküdtél az autó előtt összetörve, gondoltál-e az Istenre? Nem az érdekelte, hogy gondolt-e az anyjára, hanem csak azt szerette volna tudni, hogy gondolt-e Istenre. Mindannyian felemésztődünk valahol, de legfőképpen akkor, ha nem találjuk meg életünk és élethelyzeteink értelmét. Amikor a jelenlegi politikai viszásságok, társadalmi feszültségek közepette sok-sok kérdés merül föl bennünk. De gondolsz-e Istenre, hogy neki mi a terve veled? Tudod-e, hogy nem az a fontos, hogy te mit vársz az élettől, hanem az, hogy az élet mit vár tőled? Mert ha a miértek helyett a mit kell most tennem kérdést teszed fel, akkor az ígéret, vagyis hogy Isten teljes életet akar neked adni, szép fokozatosan kiteljesedik életed folyamán. A zsidókhoz írt levélben olvassuk. Lelkünk biztos és szilárd horgonya ez, amely a függöny mögé ér.
0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallották.

0: Hírpercek.
1: Eredeti formájában állítják fel a 100 éves Kossuth szoborcsoportot Dombóváron. Kárpát-medencei passió találkozót szerveztek Csíksomlyón. Bezárt az utolsó domonkos rendi női kolostor, szerbiai rendháza. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Eredeti formájában állítják fel a 100 éves Kossuth szoborcsoportot Dombóváron. Horvai János híres alkotását teljesen restaurálják, és az 1927-es budapesti elrendezésnek megfelelő kompozícióban állítják vissza. Az egyik oldalon az eredeti kiemelésekkel Kossuth és a miniszterek szobrait, a másik oldalon a népet ábrázoló, allegórikus kompozíciót helyezik majd el az új, süttői mészkőburkolattal készülő talapzatra, számolt be a vasárnap.hu. A szoborcsoport körül egy 24 méter átmérőjű kört alakítanak ki, mely a magyar kokárdát idézi fel piros-fehér felülettel és zöld növénysávval. A tervezett fejlesztés keretében a parkban vendéglátó pavilon készül, és a középkori műemlék lakótoronyhoz gyalogutat és kerékpárutat építenek. Parkolókat is kialakítanak, valamint felújítják a növényzetet, az utcaburkolatokat és a közvilágítást is. A tervek szerint az alkotás jubileumát 2027. októberében ünneplik majd. A csíksomlyói passió felelevenítésének 30. évfordulója alkalmából először tartottak Kárpát-medencei passió találkozót október 8-a és 11-e között Csíksomlyón. A rendezvény célja az erdélyi, magyarországi, ausztriai és németországi misztériumjáték közösségek szakmai és baráti összefogása, számolt be a vasárnap.hu. A csíksomlyói passiójátszás hagyománya az 1700-as évekig nyúlik vissza. Az évszázados hagyományt 30 éve zenés-táncos formában újítják fel. Az esemény fénypontja a helyi passiócsoport ünnepi előadása volt, melyben a 30 évvel ezelőtti alapító szereplők már családtagjaikkal együtt léptek színpadra. A program részeként bemutatták a jubileumi Passió 30 című emlékkönyvet is. Az eseményt közös szentmise, bemutatkozások és kulturális programok színesítették, méltó hirdetve a térség gazdag szakrális örökségét. 79 év után bezárt az utolsó domonkos rendi női kolostor szerbiai rendháza. Így a katolikus egyházban megszűnt a szerzetes közösség jelenléte Szerbiában, tudatta az MTI. A rendházat a szerzetesi hivatások számának csökkenése miatt zárták be. A domonkos nővérek horvátországi közösségének általános elöljárója a szabadkai Szent György templomban tartott hálaadó szentmisét követően elmondta. Horvátországban jelenleg 83 nővérük él, Németországban további 2 teljesít szolgálatot, de hamarosan ők is visszatérnek majd Horvátországba. A szabadkai kolostorban az utóbbi években már csak egyetlen szerzetes nő élt, akitől vasárnap ünnepélyes szentmise keretében búcsúztak el a hívek. Mijatov plébános szerint az utolsó domonkos nővér távozása súlyos veszteség a Szent György plébánia, a szabadkai egyházmegye, valamint a helyi katolikus és horvát közösség számára. A nővérek úgy döntöttek, hogy az ingatlant a plébánia rendelkezésére bocsájtják. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 14-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Juhász Gábor atyával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel üdvözlöm Mária Rádió hallgatóit. A katekézis alatt be lehet telefonálni a témával kapcsolatban. A 061-374-0904-es telefonszámon, tehát még egyszer 061-374-0904. A 324-es pont következik a kompendiumban. Mi a helye az egyházi rend szentségének az üdvösség isteni tervében? Tehát az üdvösség isteni tervében. Itt ez nagyon fontos dolog, ez az üdvösség isteni terve, hogy hogyan lett eltervezve. Tehát Isten megteremtette az embert, és azért tudjuk, hogy miért, hogyan teremtette meg, és miért teremtette, mert le van írva a Szentírásban. Ez olyan furcsán hangozhat, hogy az ég szerelmére, hát akkor már semmit nem lehet tudni anélkül. Nem, tényleg semmit nem lehet tudni, hiszen látjuk azt, hogy a különböző vallások az emberiség történelmében, mert mindig a vallások szabták meg a legvégső igazságokat, ma is így van ez, ha más nem a sátánizmus szabja meg, vagy pedig az ateizmus, mint egy pseudovallás, vagy ellenvallás, vagy liberalizmusnak is nevezhetjük, hiszen az a liberalizmus mindig alapvetően ateista, éppen ezért a sátán fogja és eszköze. Tehát vallási terminusokkal tudjuk csak megközelíteni az üdvösség történetét, az ember abszolút rendeltetését. Abszolút. Tehát nem, én úgy gondoltam, van én nekem egy gaborológiám, vagy József vagyok, akkor van nekem egy józefológiám, vagy mit tudom én vagyok, a Klára, akkor klárológiám van, vagy valami ilyesmi, nem. A Jóisten elmondta, és ezt nekem képviselnünk nem kell, minden épesző embernek kezdettől fogva a legvégéig képviselnie kell az egyetlen Isten igazságot, főleg akkor, amikor ezt meg is lehetett már tudni. Isten elmondta. Tehát éppen ezért van egy, az üdvösségnek van egy történelme. Ez az ember üdvösségének a történelme, az ember üdvösségének, vagyis annak, hogy hogyan jön Istentől, hogyan vét Isten ellen, és Isten, nem az ember, Isten hogyan vezeti vissza az embert önmagához. Éppen ezért ez az üdv történet, az ember üdvösségének a története, amelyet mindenek előtt Isten munkál közöttünk, és éppen ezért ez az övé, miközben rólunk szól. Tehát övé az abszolút elsődlegesség, az abszolút szeretet, az abszolút jó indulat. Milyen pedig a relatív engedelmesség, vagy az abszolút gonoszságra való sátánista engedetlenség, tehát arra hajló és azt célzó, tehát van itt minden az emberiségben, de az abszolút azt lehet mondani, hogy még a leggonoszabb emberben is van valami jóság. Tehát ha más nem, akkor az, hogy létezik, és a lét jobb, mint a nem lét. És a pokolban lévők is, ha már nem akarták Isten irgalmát tanúsítani, legalább az igazságosságát tanúsítják, mert nincs más választásuk. De ez Istennek az üdvrendje. Tehát az ember nyugodtan elgondolkodhat azon, hogy majd mit tudom, hogy bemegyünk a parlamentbe, és akkor elmondjuk, hogy ezentúl majd van 103 nem, meg ilyenek, de nincsen. Szóval az a helyzet, hogy van, alapvetően két nem van, van egy férfi, a nő, hát van egy harmadik, azt úgy hívják, hogy gyermekbeteg. És tényleg az már szakrendelésre való, de aki ez ellen vét, az isteni teremtés legesleg alapvetőbb rendje ellen vét, akár távoli, akár közeli módon. Tehát az üdvösség Isten tervében, az üdvösség isteni terve kezdettől mindörökkönörökké megvan. És az egyházi rend szentségének ennek ebben az üdvrendben ugyanúgy van egy jelentősége, mint a keresztségnek, bérmálásnak, a többi szentségnek, de a keresztséget, bérmálást azért emeljük itt ki, mert karaktert adó szentségek, és éppen ezért a hatásuk mindörökké szól. Tehát ha valaki a bérmálás karaktere nélkül üdvözült, akkor a bérmálás karaktere nélkül bizonyos értelemben kevésbé tudja élvezni az örök Istent, mert kevésbé van fölkészülve rá, mint az, aki a bérmálás szentségével üdvözült, mert neki egy plusz karakter, egy plusz minőség van a lelkében. Tehát igen, Luthernek, Calvinnak és a többi álintellektuális csavargónak azt köszönhetjük, hogy megszabadítottak sok-sok millió, százmillió embert a bérmálás karakterétől, és még hogyha Isten kegyelméből és saját szubjektív tévedéseik folytán be is, Isten mindezt látja, be is jutnak a mennyek országába, attól függetlenül nincsenek megbérmálva, és kevésbé tudják élvezni Istent, mint ahogy Isten a szándékozta eredetileg. Tehát ezért ezek ilyen kis dolgok, amik egymásra vonatkoznak, itt minden együtt van, mi sok-sok szóba fejtjük ki az egyetlen egyet, az Isten szeretetét, szándékát, ahogy kibontakozik. Na, tehát ebben az isteni üdvrendben Isten az, aki megszabja azt, hogy mi az, ami van, és azt is, hogy mi, ez hogyan történik, hogyan kell történjen. A törvények, a természetnek, a társadalomnak, az emberi természetnek a törvényei. Tehát ez szentség előképei az Ószövetségben a leviták szolgálata, Áron papság és a 70 vén intézménye. Tehát ezek intézmények, látjuk azt, hogy Mózes a leviták közül való, levita családból származik, éppen ezért ő is áldozatot mutat be, egész addig ő mutatja be a legfőbb áldozatokat is, amíg Isten nem mondja neki, hogy Áront, a te testvéredet kent föl főpapnak. És ezentúl nem Mózes, hanem Áron mutatja be az áldozatokat, a leviták szolgálnak, és ott vannak még a vének, akiket különösen is a prófétai lélekkel áld meg Isten, és szintén segítik a népnek a kormányzását. Tehát ezek az előképek Jézus Krisztusban teljesedtek be, hiszen ő a legfőbb pap, proféta és király. Tehát a legfőbb áldozatot ő mutat, legfőbb és egyetlen új szövetségi áldozatot ő mutatta be, ezért ő az örök, legfőbb főpap. Örökké ő a főpap. Ahogy itt a következőkben ennek a 324. pontnak az alján mutatja a kompendium Szent Tomástól csak egy rövid mondat, egyedül Krisztus az igazi pap, a többiek az ő szolgái. Tehát mindenki más, in persona Christi, Krisztus személyében pap, aki fel van szentelve pappá. Tehát igen, ezeknek az előképei a papoknak, püspöknek és diakónusoknak az előképei a leviták, a vének és az ároni papság. Ezek az előképek, tehát Jézus Krisztusban teljesedtek be, ő a legfőbb pap, proféta és király, aki kereszt áldozatával az egyetlen közvetítő Isten és az emberek között. Ő az egyetlen és senki más. A boldogságos szűzanya az ő társa volt a megváltásban, tehát a megváltó társa, de hangsúlyozott, hogy a magyarban vigyázni kell a társ megváltó értelmezéssel, így is szokták ezt fordítani vagy mondani, de semmiképpen sem azt jelenti, hogy a boldogságos szűzanya magát a megváltás művét végezte volna, nem, társa volt a megváltónak, a maga tökéletes női emberi szerepében, ez egy másik katekizmushoz tartozik, hogy hol lehet ez filozófilag és hogyan lehet teológilag kifejteni. Ez nagyon-nagyon szép és nagyon fontos dolog számunkra. Tehát, igen, a Melkizedek rendje szerinti főpap, ő Jézus. Miért a Melkizedek rendje szerinti? Szerintem ezt már mondtam. Azért, mert Krisztus Júda törzséből származott, és nem Lévi törzséből. Tehát a levitikus papságnak ő nem lehetett a folytatója. A levitikus papságba nem fért volna bele a pogányoknak, a pogányok közül választott papság sem. Éppen ezért, amit Izaiásnál mond az Úr az Ószövetségben, hogy majd, amikor eljön a végső idő, az új és örök szövetség, akkor majd a pogányok közül is választok magamnak papokat, ez csak úgy lehetséges, ez az nem a leviták, az ószövetségi levitikus rendbe tartozó papság, hanem egy új papság. Új szövetség, ahogy Jézus mondja az egyik beszédében, az új bor új tömlőbe való. Az új áldozatnak új papsága van. A pogányokat és zsidókat egyaránt magába foglaló anyaszent egyháznak új papsága van. Új áldozata van, új húsvéti báránya van, új húsvétja van. Tehát ezek így összetalálkoznak a nagy-nagy ószövetségi képek. Krisztusban kapják meg az egységes kifejeződésüket, és magyarázatukat, központjukat, tehát ez világítja meg Krisztusnak az élete példája, szavai, áldozata világítja meg az egész ószövetségi rendnek az előkép jellegét, mit jelent, mire mutat rá, hogyan kell értelmezni. És Jézus, tehát éppen ezért a Melkizedek rendje szerinti főpapa, hogy ez az 5. Zsoltárban található ez a kifejezés, és mit tudunk Melkizedekről? Ő nem volt zsidó. Ő Jeruzsálemnek volt a főpapja, akinek Ábrahám, mikor legyőzte a Kánaánit, a királyokat, akkor tizedet adott. És akinek tizedet ad, az nagyobb ő nála. Ezért úgy tekinti őt a Szentírás, és aztán az Új Szövetség is, hogy ő a valamiképpen fölötte áll a zsidó nemzetnek, a zsidó papságnak, az Istennek a főpapja, és ebbe az Melkizedek rendje szerinti papságba tartozik Jézus. Tehát ő is, a Melkizedek is az örök papságot jelképezi, ugyanígy Jézus az örök papságot jelenti mindörökké számunkra. Tehát éppen ezért annyira fontos ez, hogy mit jelent papnak lenni. Tehát először is, rögtön hány fokozata van az egyházi rendnek, ez a következő pontunk, 325. pont. Három fokozata van, melyek az egyház organikus szervezetében semmi mással nem helyettesíthetők, a püspökség, a papság és a diakonátus. Igen, tehát a diakonátus az a szerpapság, amely, azt lehet mondani, hogy mindazokkal a dolgokkal kell foglalkozzon, kap rá szentségi küldetést, amelyek az anyaszent egyház szentségi életéhez tartoznak. Tehát mindenek előtt az áldozati élethez tartoznak. Krisztus áldozatának a bemutatása. Tehát a diakónus az, aki odafigyel a legfőképpen a templom rendjére, a szent áldozathoz meglegyen minden, ami kell a méltó bemutatáshoz, odafigyel a hívekre, tehát mindaz, ami nem arról szól, hogy én gyártom le a szöget, vagy én verem be a fába, de legyen, aki beveri a fába, és legyen szög, és legyen az ott, és ne omoljon rá a templom a hívekre, hanem minden meglegyen az áldozat bemutatásához, nem feltétlenül az agapéhoz, az egy különleges dolog, ha van, érdeke, jó, ha van, örülünk neki, de nem kell, hogy legyen. Az agapé, a legfőbb agapé kell, hogy meglegyen Krisztus Urunk áldozatának bemutatása és az ahhoz való csatlakozás. Tehát a szent mise, annak teljes méltóságával. A pap az, aki az áldozó pap, nem szerpap, hanem áldozó pap. Ő mindenek előtt diakonusá szentelik, a jelöltet, utána pappá szentelik. Vagyis a papság valamiképpen magában hordozza a diakonátust, annak képességeit, de azon fölül van, mert ő már bemutathatja a szent áldozatot, nem csak előkészíti a szent áldozatot, hanem bemutatja a szent áldozatot. És végül pedig a püspökség. A püspökök azok a szószoros értelmében a teljességét kapják az egyházi rendnek, az ordónak, mert ők már nem csak bemutatják az áldozatot, nem csak előkészíthetik az áldozatot, és tehetnek mindent, hogy az áldozatra a nép méltón jöjjön el, illetve a krisztusi találkozásra felkészüljön méltóképpelás, betegkenete, szentgyónás, szentsége, hanem ő már papot szentelhet. Tehát ő neki megvan a szentségi hatalma, és senki másnak nincs szentségi hatalma papot szentelni. Tehát az új teológiának ezek a kinövései, amiket hála Istennek eléggé gyorsan visszanyestek, hogy ha nincs elég pap, vagy nincs egyáltalán püspök, akkor a közösség, mint egy önmaga, kiimádkozza önmagából, hogy Józsi bácsit kijelölik papnak, imádkoznak fölötte, és akkor a Jóisten is úgy látja, hogy a Józsi bácsi valóban pap lett. De hát erre mondták, hogy hát Vatikánban Istennek legyen hála, leszögezték teljesen világosan, hogy ez nem így van. A pap, az papság az Isten ajándéka, éppen ezért az apostol utódoktól jön a szónak a fizikai értelmében, készföltétellel, ordináció, rendeléssel, és ha valahol nincsen, akkor imádkozzanak, hogy jöjjön valaki, találjon rájuk az Anyaszentegyház hiteles vezetése, és küldjenek egy papot. Gondoskodjanak róla. Hát éppen ezért a pap ilyen értelemben az Isten ajándéka, tehát nem csak egyrészt Isten ajándéka az, hogy valakinek azt mondja, hogy figyelj ide fiam, te csak Pistike vagy a fatelepről, de én azt akarom, hogy tanuljál, fegyelmezd magadat, és legyél méltó szolgám az áldozat bemutatásában az örök életre vezetni a híveket, okosan, bölcsen, kitartással, stb. Ez Isten ajándéka a konkrét Pistikének. Aztán a Pista atya, István atya, aki egyszer csak István atya lesz, ő pedig konkrét ajándék a hívek közösségének, ami legfőképpen Isten ajándéka végül is, hiszen minden őtől jön, de különösen is az üdvösség rendje, az üdvösség rendjének megnyilvánulása, a szentség, a kegyelmi rend, hiszen ne feledjük el, mindenki alapvetően elkárhozott az ősbűnben, de van még egy szanszunk üdvözülni. Ezért, ha nagyon sokat pedálozunk, akkor a jóért, akkor még üdvözülhetünk. Ha nem pedálozunk, akkor el fogunk kárhozni. Ma a liberális, új teológus katolicizmus úgy tekinti a pasztorális életet, meg a kedves testvéreknek is a cuki egyház, cuki papjai, cukiságokat mondanak a cuki híveknek. Nos, hogy hát drága testvérek, igen, vannak problémák, de hogyha valaki nem akart elkárhozni, akkor nem fog elkárhozni. Na, ilyet soha nem mondtunk. Tehát ez a dogmatikában definitíven nincsen benne. Ami benne van, az, hogy Krisztusnak a keresztáldozatával kell kapcsolódnunk, és ez üdvözít ő keresztáldozata kegyelmeivel, ő személyesen üdvözít bennünket. De hogyha nem csatlakozunk hozzá, nem úgy vagyunk el, hogy hát ha van Isten, majd szól valamit, hát majd bemutatkozik, vagy mit tudom én, tehát egyszer hallottam egy ilyet, hogy hát ha van Isten, majd eddig még mindenkivel meg tudtam beszélni mindent, majd ővel is megbeszélem. De egyszerűen köpni nyelni nem tudtam elképzelni, hogy ez a mondat hogy állt össze valami élő ember fejében, de létezik ilyen. De hangsúlyozott, hogy ez tökéletesen elidegenedett attól, hogy Isten ajándéka az üdvösség rendje, Isten ajándéka a papság, az, hogy a 12 apostol kiválasztása, a 12 apostolok utódai, hogy van, aki erre jelentkezik, és van, aki még ki is tart benne, és valóban hűséggel beszél az igazságról, és nem valami őrült, liberális baromságot hirdet, és kiosztja a szentségeket, mert ott van, de mindig megdöbbentem, amikor ezt hallottam, hogy nyugati országok már nem gyóntatnak, hanem ki van írva a plébánián, és tényleg ki van írva, láttam, hogy gyóntatás előzetes megbeszélésre. Mi az, hogy előzetes megbeszélésre? Úgy a kötelességem beülni a gyóntatószékbe, és ha jön valaki, akkor meggyón. És nem pedig előzetes megbeszélésre, mondja el a nevét, hogy házas állapotban van, hányas a cipőmérete, és mit evett reggelire, vagy mi? Semmi közöm hozzá, hogy ki az, aki bejön gyónni. Semmi közöm hozzá. Nem, hogy előzetes megbeszélés, hát valami borzasztóan elborult, valami hihetetlenül eltorzult a papság öntudatában az elmúlt 60 évben. Tehát ez az új pünkös, meg új szent lélek, meg új pasztoráció, ez valami olyan borzasztó rosszat tett, hogy ez elmondhatatlan. És az a borzasztó, hogy ez senki, de senki nem, úgy tűnik legalábbis, hogy senki gyökerében nem orvosolta. Szóval, hogy néz ki a pap élete, hogy mi az első, mi a második, mi a harmadik, hogy a legfőbb pasztoráció az, hogy fiam, reggel fölmész a templomba imádkozni, beülsz a gyóntatószékbe, elmondod méltósággal a szentmisét, megtanulod mindazt, amit meg kell tanulni a teológiából, hogy épésszel azt mondd el, amit az Úristen elmondott, és ne azt, amit te gondolsz a többet agyaddal. Na mindegy, jó, menjünk vissza. Szóval, mi a püspök szentelés hatása? 326. pont. A püspök szentelés az egyházi rend szentségének teljességét adja, a püspököt az apostolok törvényes utódává teszi, beiktatja a püspöki kollégiumba, az összes egy... Jó, pillanat, mindjárt folytatjuk, csak ez túl sok. Egyetlen mondat itt, 4,5 sorban. Tehát a püspök szentelés az egyházi rend szentségének teljességét adja, tehát ennél több nincsen. A pápa ugyanúgy püspök, mint a legutolsó püspök. Csak más a beosztása, ő a legfőbb beosztás. A pápának is külön kegyelmei vannak, külön pápai hatalommal rendelkezik, de ez nem a szentségből jön, tehát mint ahogy a szentség miatt a diakónusnak vannak szentségi hatalmai, a papnak vannak szentségi hatalmai, a püspöknek van, hanem azon fölül kap a pápa pápai hatalmat, ami a püspöki szentségi szentelési hatalmához járul hozzá. És tehát igen, tehát az fölötte áll a püspökök hatalmának. A püspököt az apostolok törvényes utódjává teszi. Valóban, tehát ők az apostoloktól származtatják a hatalmukat készföltétellel. A püspök, amennyire tudom, számon is tartják azt, hogy ki melyik vonalon, melyik apostoltól eredezteti a maga szenteltségét. Tehát, hogy melyik apostol volt az, aki fölszentelt valakit, aki fölszentelt valakit, aki fölszentelt valakit, valakit, valakit, valakit, aki fölszentelte őt. Mert ez ennyire fontos kezdettől fogva, ez nagyon-nagyon fontos, hogy az apostoli szukcesszió az megvan, és ha az valahol nincsen meg, mert jött egy Kramna Angliában, gyártott egy új, ez én írok egyet, 8. Henrik engedélyével és parancsára, írok egy új püspök szentelési szöveget, amiből hiányzik a lényeg, és erre azt kell mondjuk, hogy igen, és ebben a pillanatban érvénytelen lett a püspök szentelés. Tehát vitték tovább még egy darabig az anglikán egyházban a külsőségeket, aztán már a külsőséget se, és megszűnt a törvényes püspökség, éppen ezért megszűnt a törvényes papság. És amikor a 19. századon fölmerült, hogy na, most érvényes-e a papsága és püspöksége az anglikánoknak, akkor 13. Leó egy óriási vizsgálatot rendelt el a legeslegjobb történészekkel és liturgikusokkal, teológusokkal, és a végén kihozták, hogy nem érvényes. Nem érvényes, mert az a szöveg, amit egy senki, egy Kramna, egy eretnek, vérgőzös és véres kezű nyomorult írt, az hittagadó, és még lehetne sorolni itt a mindenféle negatív jelzőket, az úgy, hogy van érvénytelen. Tehát ez nem az egyháztól jött, Ez nem, nincsen rám bízva, hogy itt, oda megyek az oltárhoz, és akkor azt mondom, hogy Jézus azt mondta, ez én testem, testvérek, higgyük el, ámen. És akkor most ez Krisztus teste, nem? Azokat a szavakat kell kimondani, ami ott van leírva. De ha nem azt mondom ki, akkor ez nem érvényes. Tehát van egy formai és materiális érvényessége a dolgoknak, hogy ami nélkül nem az. Visszatérve, tehát az apostolok törvényes utódává teszi a püspököt, az, hogy őt valóban törvényesen, az apostolok egyik utóda őt törvényesen fölszentelte, és érvényesen fölszentelte püspökké, vagyis apostol utóddá. Következő, ezáltal beiktatódik a püspöki kollégiumba. Tehát a püspök kollégiumába, a püspökök egységes testületébe beiktatja. A püspök egységes testülete tulajdonképpen az apostoloknak a testületének az utóda, hiszen az apostolok is egyetlene a 12-be tartoztak, ahogy a Szentírás újra és újra mondja, a 12. Akik különösen ki vannak emelve a tanítványok, ugye a 70 tanítvány, 72 tanítvány. Rengetegen követik Jézust, jönnek, mennek, de van a 72 tanítvány, akik különösen is ott vannak Jézussal, és van a 12 apostol, akik pedig különösen legkülönösebben ott vannak Jézussal. És ennek a 12 apostolnak az utódai a püspökök. Annak az apostoli kollégiumnak az utódjában, az püspöki kollégiumban tartoznak. Ezáltal, ahogyan az minden apostol, az egész Anyaszentegyház gondjában részesült, ugyanígy minden püspök az egész Anyaszentegyház gondjában részesül. Tehát azt lehet mondani éppen ezért, hogy ha valami förtelem történik Németországban vagy Franciaországban, az intőjel kell legyen egy magyar püspöknek, papnak is. Miért? Mert pillanatok alatt bemászik ide. Pillanatok alatt. Tehát az Anyaszentegyház gondját a szemünk előtt viseljük, és valamiképpen mi is, papok is, hát most őszintén, hát nem csukhatjuk be a szemünket, ha úgymond profétailag akarunk megnyilatkozni, akkor látni kell azt, hogy mi az első, mi a legfontosabb értékek, stb. Mi történik nyugaton? A társadalommal, az egyházzal, a hívekkel, és azokra rá kell mutatni, és azoktól meg kell védeni magunkat, az Anyaszentegyházat, a híveket, stb. Hát jó előre szemlélni kell a folyamatokat, hogy a nyájat meg tudjuk védeni a farkasoktól, akik báránybőrben jönnek közénk. Hogyne? Tehát akkor, amikor ugye voltak a választások, én megmondtam a kedves testvéreknek, hogy vigyázzanak, merre szavaznak. Miért? Azért, mert ha Brüsszel fog uralkodni, akkor be fogják hozni a gendert. És még rengeteg mindent mondtam. Látjuk, tegnap szavaztak, már közelebb hozták egyelőre a lehetőségét a gender bemenetelének az iskolákba a gyerekeinkhez. De még, ha jól tudom, még nem tették kötelezővé. Angliában már kötelező. A katolikus iskolákban is kötelező drag queeneket behívni egyszer vagy kétszer évente, és nem tiltakozhat ellene a katolikus iskola. Miért? Mert a katolikus püspökök semmit nem tettek azért, hogy ez ne így legyen. Tetszik érteni. Tehát előre kell gondolkodni. Ma nem egy katolikus világban élünk, katolikus királyokkal, akiket a pápa megfenyeget, hogy kiközösítelek, ha mindenféle szutyok törvényeket hozol. Nem. Egy olyan világban élünk, ami szekuláris, Istentől elszakítottá nyilvánította a világot. Nincs isteni áldozat, nincs rá szükség. Büntetlenül ki lehet jelenteni, hogy a világ királya, a mi úrunk Jézus Krisztus nem is létezett. Büntetlenül lehet szidni a szenteket, a szentségeket, az Istent, stb. Itt azt értsük meg, testvérek, hogy ahol a hitünk, ahol az abszolút, a szakrális, a tárgyilag szent elsüllyed, ott két dolog süllyedhet még el. A bármi és az akármi, ez a kettő. És ennek vagyunk tanulni a nyugati országokban. És ezért annyira fontos, papok, püspökök, hívek, lássák meg profétai gondolkodással, szemmel, hogy mi az, ami nyugatról szutyog bejön hozzánk, és bejön, mert erre törekszik Ursula von Bin Laden császárnő, és egész udvartartása, a háttérben pedig ott van a City of London. Tehát meg kell látni, nyitva kell lenni a szemünknek, hogyha más nem, akkor mit a 20 év távlatában. De nem. Látom azt, hogy nem akarják meglátni nagyon sokan, de akkor sopánkodnak, amikor már régen vége. Tehát amikor már minden cserben hagytunk, és akkor hát erre nem gondoltunk. De miért nem gondoltál? Lehet, hogy nem jártál templomba? Nem mondtad el a mi atyánkot? Egyetlen egyszer sem naponta? Nem gondolkodtál el az életről, az áteredő bűn förtelmes következményeiről? És hát persze ez vonatkozik mindannyiunkra. Az élet testének, ez a küzdő egyház. Lehet itt mondani, hogy párbeszéd, meg ökumené, meg stb. Ez a küzdő egyház. Lehet udvarolni mindenféle vallásoknak, Mohamednek és a többieknek, testvérek, azt se tudjuk, hogy Mohamed létezette. De lehet udvarolni ettől függetlenül, meg majd együttműködünk velük, meg csókolgatjuk a Koránt, lehet ilyet csinálni. Csak semmi, de semmi értelme nincsen. És tulajdonképpen egy benső hittagadás. Tehát ezen el lehet gondolkodni. Persze mindent enyhít az, hogy nem tudtam, meg úgy gondoltam, meg stb. De miért van az Anya Szenti Háznak a 3600-700 éves szent hagyománya? Azért mondom mindig 3600-700 éves, mert valahol ott élt Ábrahám. És az Anya Szent Egyház ős atya, hitünk ős atya Ábrahám. Tehát oda megyünk vissza önértelmezésünk legesleg aljáig. Visszatérve tehát. Tehát éppen ezért tulajdonképpen az egész egyháznak a gondja rászakad. A maga módján a papra is, hogyha úgy kitekint, különösen a püspökre. És természetesen legkülönlegesebb módon a pápára. Az egész egyház gondja rászakad. Az egész egyház híveinek élete, szenvedése, imádsága, minden, de minden hívőnek imádkozni a pápáért is. Tisztelettel, szeretettel, jó kívánságokkal, akkor is, hogy hát voltak a pápaság történelemben azért rettentő érdekes dolgok, attól míg a hívők imádkoztak érte. Képzeljük el, hogyha nem imádkoztak volna, akkor mi lett volna? Tehát mindig ez a lényeg. Krisztusom, hiszek benned. Krisztusom, tudom, hogy te vagy az Isten fia, te vagy a gondviselő Istennek a fia, aki megváltottál minket, a te kegyelmed rak minket helyre, tart meg minket a jóban, kérünk, rakd helyre az Anya Szent Egyházadat, annak tagjait, annak szervezetét, ez legyen meg. Ezért az imádság mindennek a középpontja, és nem pedig a gyűlölet. Tehát láthatjuk azt, hogy elképesztő, hogy milyen gyűlölet fordul felénk, gyerekeink felé, egészségünk is minden felé, és mégis az embernek az üdvözültek szent bizalmával, törekvésével kell fordulni ebbe a világba, hogy Uram, szerényen, így úgy amúgy, de kérlek, vezessen minket. Vezessen minket magadhoz. Mert ez a förtelem szutyok, ami itt van, ez véget ér. Ez véget ér. És persze lehet itt azt mondani, hogy de hát atya, kicsit pessimista, én milyen legyek. De én abszolút pessimista vagyok. Ahogy Chesterton mondja, a legpesszimistább optimista vagyok. Ami az emberektől kitelik, az abból a szempontból legpesszimistább vagyok. Ami Isten gondviselése, a legjobb optimistább. De az, hogy én az emberektől valami jót várjak, Uram, irgalmaz nekünk. Tehát még magamtól se várok semmi jót, csak az imádság emel fel. Nemhogy az az emberektől, hogy na mindegy, hagyjuk. Visszatérve. Az összes egyházak gondjának részesévé teszi a pápával és a többi püspökkel együtt, és fölruházza a tanítás, a megszentelés és a kormányzás hivatalával. Hát ez is egy érdekes dolog. Miért? Azért, mert a tanítás, a megszentelés és a kormányzás dolga a papnak is. A plébániáján. A maga életében. Dolga a hívőnek is. A maga életében. Lásd a családjában. Ott is egy édesapának, egy édesanyának tanítani kell, megszentelni kell, kormányoznia kell a család közösség életét. A papnak már egy plébániának az életét kell kormányozni, megszentelni, tanítani. A püspök egy egyházmegyében, tekintettel az egész világ egyházra, képviseli mindazt, ami a tanítást jelenti. Tehát, ha valakinek dogmatikusnak kell lennie, az a püspök, ha valakinek pöpecnek kell lennie a megszentelésben, a liturgia szépségében, az a püspök, és ha valakinek tudnia kell bölcsen kormányoznia, az a püspök. Hiszen ő az, aki a papságát tanítja, aki példát mutat a liturgiában, a székesegyház liturgiájának éppen ezért példaszerűen gyönyörűnek kell lennie, annak a zenei életében mindenben. Tehát az ha a székesegyházban elhatalmasodik a bohóc mise, lásd Németország, a banjo mise, lásd Németország és egyebek, akkor ne csodálkozzunk, hogy a plébániák lezüllenek. És a végén azt gondoljuk, hogy valami félre sikerült diszkó mentünk, de sokkal jobb a belvárosi romkocsva diszkója, úgyhogy a templomot elhagytuk, mert ennél jobb programot is találtunk magunknak. Tehát ha eltolódnak a jelképek, a megjelenések, a tanítás, stb., ne csodálkozunk, hogy kiürül a templom. Mert a hívek testi-lelki félrevezetői lettünk. Tehát éppen ezért a püspöknek kiemelt hivatala egész egyházában, az egész egyház megyéjében, de az egész egyházban, hiszen bárhova megy, úgy megy, mint püspök, aki különleges módon birtokolja ezt a hivatalt, az apostol utód hivatalát, hogy megszenteljen a szentségekkel, hogy tanítson az igazságot, és ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog ebben a káoszban, ami ma a világban van, és a kormányzás hivatala. Testvéreim, lejárt az időm, 2 hét múlva találkozunk. Akkor majd folytatjuk a 327-es ponttal. Dicsértessék a Jézus Krisztust!

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Idén is megrendezték a 21. országos világmissziós ünnepet. Kárpát-medencei passió találkozót szerveztek Csíksomlyón. Leó pápa egészségéért imádkoztak római lelki gyakorlatukon a Mária Rádió elnökei és műsorigazgatói. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. A budatétényi Názáret missziós házban rendezte meg a Verbita rend és a pápai missziós művek a 21. országos világmissziós ünnepet, melyre határon innen és túlról is sok lelkipásztor, szerzetes és ima közösség érkezett. A legidősebb résztvevő a 96 éves Felvidékről származó Szabó Alajos atya képviselte a hidat az idős és a fiatal generáció között. Az idei ünnep mottója Jézus szava volt János evangéliumából. Én választottalak benneteket. Az ünnepi szentmisét Kis Róbert püspöki helynök mutatta be a jelenlévő paptestvérekkel együtt. Felhívta a hívek figyelmét, hogy a mindennapokban a figyelmesség, a meghallgatás, a megbocsátás és a szeretet egyszerű gesztusaival is tanúságot tehetünk Krisztusról. Az ünnepen adományt fogadtak el egy madagaszkári missziós program támogatására, valamint az indonéziai földrengés károsultjainak megsegítésére. A csíksomlyói passió felelevenítésének 30. évfordulója alkalmából először tartottak Kárpát-medencei passió találkozót október 8-a és 11-e között Csíksomlyón. A rendezvény célja az erdélyi, magyarországi, ausztriai és németországi misztériumjáték közösségek szakmai és baráti összefogása, számolt be a vasárnap.hu. A csíksomlyói passió játszás hagyománya az 1700-as évekig nyúlik vissza. Az évszázados hagyományt 30 éve zenés-táncos formában újítják fel. Az esemény fénypontja a helyi passió csoport ünnepi előadása volt, melyben a 30 évvel ezelőtti alapító szereplők már családtagjaikkal együtt léptek színpadra. A program részeként bemutatták a jubileumi Passió 30 című emlékkönyvet is. Az eseményt közös szentmise, bemutatkozások és kulturális programok színesítették, méltón hirdetve a térség gazdag szakrális örökségét. A Szentatya október 13-án kedden délelőtt vonult be a római Gemelli klinikára, ahol műtéti beavatkozással távolítanak el egy kisméretű, körülhatárolt csomót a tüdejéből, tájékoztatott a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója. A pápai ház prefektúrájának közleménye szerint 14. Leó kórházi kezelése miatt október 20-áig valamennyi pápai kihallgatás elmarad, olvasható a Magyar Kurír oldalán. A Mária Rádió elnökeinek és műsorigazgatóinak október 10-e és 14-e között Rómában tartott lelki gyakorlatán a világcsalád tagjai Leonardo Sandri bíboros vezetésével imádkoztak a Szentatyáért.
3: Imádkozzunk a mi Leó pápánkért. Isten őrizze meg őt, adjon neki életet, és áldja meg a földön jó egészséggel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 14-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók! Amikor Szent II. János Pál pápa haldoklott, akkor a magyar televíziók és rádiók napokon át, órákig az ő életének a képsorait vetítették újra és újra. Budapesten éltem akkoriban, és azt éreztem, hogy az egész város hangulata kicsit változott. Az emberek szelídebbek, elgondolkodóbbak, derűsebbek, kicsit lassabbak, a másikra odafigyelőbbek lettek, mintha a Szent Pápa lelke ott lebegett volna a város fölött. A média, a tévé, a rádió igazi küldetése ez, értéket sugározni, szépséget, Isten kegyelmét. A Mária Rádió ezt teszi, a lélek hangja, Jézust közvetíti, a legnagyobb kincset. A társadalmunknak mindenek előtt erre van szüksége. Egy híres pszichiáter, Carl Gustav Jung mondta azt, hogy a legtöbb betege, aki hozzá komoly lelki problémával fordult, az mind átélte azt, hogy az a kincs, amit csak a vallás tud egészen megadni, a remény, az élet értelmességébe vetett hit, ez a kincs hiányzik, ezt valahogyan elveszítette. És Jung, a híres pszichiáter azt mondta, hogy ahol sikerült komoly gyógyulást elérnie, ott szinte mindig a kulcs az volt, hogy a beteg, a nehézséggel küzdő ember valamilyen módon erre a kincsre, amit csak Isten adhat, a reményre, az élet értelmességének a fölfedezésére, a belévetett hitre, bizalomra újra eljutott. A Mária Rádió ezt adja, a legfontosabb kincset, a föntről jövő kegyelmet és békét. A híres tudós Einstein mondta azt, hogy választania kell az embernek, hogy vagy úgy él, hogy azt gondolja, hogy a világban nincs semmi csodálatos, hanem csak az anyag létezik. Az ember nem más, mint egy okos állat. A halál után jön a nagy semmi. Semmi csodálatosság az életben nincs. Vagy pedig az ember élhet úgy, hogy tudja azt, minden csodálatos. Mert nem a semmiből van ez a világ. Nem csak úgy magától jött létre, évmilliárdokkal ezelőtt. Mert a semmiből magától nem lesz valami. Ennek a gyönyörű, teremtett világnak, benne a megszülető életnek és az embernek kell, hogy legyen elégséges oka. Emögött valami végtelen bölcsesség, szépség, jóság rejtőzik. Nem a semmiből vagyunk, és nem is a semmibe tartunk. A világnak nem csak oka van, nem csak eredete, hanem beteljesedése is. Isten tenyerén van a világ. Einstein arra hívja az emberiséget, hogy tanuljon meg újra csodálkozni. És ugyanezt tanítja, ugyanezt a mentalitást, lelkiséget hirdeti a Mária Rádió. A lehető legfontosabb kincset a mai világ számára. Nagyon köszönöm mindenkinek, ha tud egy szál virágot fölajánlani a Szűzanya Rádiójának, ahhoz, hogy virágozhasson, és sok ember szívében termést hozzon.

0: A lélek hangja.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm Önt, kedves Mária Rádió hallgató! A Mária Rádió 2023. januárjában azzal a céllal indította útjára az Almá Dialógus elnevezésű lelki alkalmait Balaton-Almádiban, a Ciszterci Rekreációs Központban, hogy feltöltődést nyújtson mindazoknak, akik a zaklatott hétköznapokból kiszakadásra, megnyugvásra, Isten kapcsolatok elmélyítésére vágynak. Ez a sorozat 2026-ban, illetve 2026 őszén is folytatódik. A Mária Rádió ezévi tematikája az örökség. Ezt a témát járjuk körbe hónapról hónapra, más-más aspektusból szemlélve. Október 16-a és 18-a között dr. Várszegi Asztrik emeritus pannonhalmi főapát vezeti a lelki gyakorlatot, amelynek címe és témája Személyes boldogság, arany, ami fénylik. A következő percekben Asztrik atyával beszélgetek, szó esik boldogságról, a gyerekkori indulásról, rózsalugasról és szenvedésről, a kincsek miben létéről, Isten megtapasztalásáról, ráhagyatkozásról, a keresztény élet öröméről, mindennapi feladatokról. Nagy tisztelettel köszöntöm dr. Várszegi Asztrik pannonhalmi emeritus főapát, urat, bencés szerzetest, püspök atyát. Abból az alkalomból kértem ezt a beszélgetést, hogy október 16-a és 18-a között Asztrik atya vezeti az Almá Dialógus lelki gyakorlatát, amelynek a címe Személyes boldogság, arany, ami fénylik. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves Asztrik atya!
2: Mindörökké, amen. Szeretettel köszöntöm, kedves Lajos.
1: Hát engedje meg azt, hogy, rögtön ráront csak egy ilyen nagyon aktualizált kérdéssel, vagy kéréssel, hogy a tömegkommunikáció azt harsogja, hogy a személyes boldogság a legfontosabb. Te magad vagy a saját szerencsédnek, boldogságodnak a kovácsa. Vajon segíthet-e ez a háttér, ez a kommunikációs alapzaj a kereszténység értelmes átadására? Mit tetszik erről gondolni?
2: Ma sok kijelentéssel, vagy ilyen reklámszöveggel gondban vagyunk, hogy miképpen tudjuk ezt elmagyarázni a híveinknek, hogy a kereszténység valahol az ember javát, ahogy fogalmazok, üdvösségét keresi, de adott esetben más szavakkal, vagy más igazságok felől közelítünk, és hát bizony itt egy útat kell megtenni, míg az ember beláthatja azt, hogy a boldogság, amire mindannyian vágyunk, az egyrészt törékeny valami, másrészt az, hogy Isten felől közelítve más, mint ahogy a piacon, a világban pillanatok alatt pénzért megszerez örömeinket. És talán azt is lehet, másról van szó egy lelki tapasztalatról, és másról van szó, amikor az ember hát az örömet akarja megélni, a jólétet akarja, a derűt sugárzó, egy kicsit így is mondanám, valahol egyfajta ugyanolyan tapasztalatról van szó, csak nem mindegy, hogy miből fakad ez. Az egyik nem vásárolható, a másik, amire vágyik.
1: Igen. Talán így mondom. Nagyon érdekes ez a dolog, mert amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor persze itt körbejártam a félvilágot a boldogság definícióját illetően, és van egy ilyen meghatározás, hogy a boldogság pozitív érzésekkel teli lelki állapot, a nyugodt elégedettségtől a mély örömig terjedhet, és nem csak egy pillanatnyi érzés, hanem az egész életünkkel való elégedettség is. Keresztényként ezt a definíciót elfogadhatjuk vajon?
2: Amit mi keresztények boldogságnak mondunk, az egy ajándék, az egy személyes kapcsolat, az Istennel való bensőséges kapcsolat, amely kitölti az énünket, a lelkünket, tényleg a boldogság érzését is adja, de azért mélyebb valóság nem megvehető, nem kiküzdhető, hanem ajándékba elfogadható. Magyarán, ha lebontjuk akár anya-gyermek viszonyra, apa-gyermek testvér viszonyra, hát egy személyes

0: kategória. És a birtoklás, de másként birtokol az ember boldogságot, másként éli azt meg, mint ahogy a mindennapokban egy tárgyi vagy egy élethelyzetnek a boldog megéléséről van szó. Tehát ez minél fiatalabb, vagy minél kisebb az a gyermek, adott esetben annál bonyolultabb, minél, hogy mondjam, racionálisabban, és akkor van nekünk keresztényi párbeszédnek, hogy mondjam, esélyünk.
1: Nagyobb tere, igen.
0: Meg terünk, mert ugye előbb-utóbb szembe kerül a szenvedésünk, a magányunk. Tehát egy kiterjedt életérzésről, ami mindannyiunkban kéznél van, vagy ott van.
1: Ez nagyon érdekes, amit felvázolt itt most atya, mert ma délutáni imaórában, a nónában a következő abcselből származó igehely olvasható, hogy az apostolok boldogan távoztak a főtanácsból, mert méltók lettek rá, hogy Jézus nevéért gyalázatot szenvedjenek.
0: Ez egy ellenmondás a mai ember számára.
1: Milyen üzenetet hordoz ez 2026-ban Magyarországon vajon? Tehát ez hogy is mondjam, ez csúnya szó, amit most mondani fogok, ez eladható a mindennapokban ez a fajta boldogságérzet?
0: Nem, mert bolondnak nézik az embert, vagy pedig hát egyigyűnek, vagy naívnak, tehát azt gondolom, hogy ehhez át tudjuk adni, élethelyzetekre van szükség, ahol rá lehet mutatni erre. A másik, ez amit most tetszett említeni, ez egy ellentmondás az, hogy bántják őket, szenvednek, és erre olyan őrültek, hogy még örülnek.
1: Még örülnek is, igen.
0: Na most ezt az ellentmondást roppant nehéz feloldani a mai ember számára, de azt gondolom, hogy nem reménytelen. Minden áron meg kell kísérelnünk, és ez mindig érettség, belső érettségnek a kérdése, hogy egy ilyenfajta ellentmondást megérte az ember, be tudja fogadni, és maga is meg tudja élni ezt.
1: Igen. Igen,
0: ez nagyon fontos. A másik dolog az, hogy nagyon sok, nagyon nehéz helyzetben érezheti magát sokszor a keresztény, mert a másik, a világnak a gondolkodása más. A mi gondolkodásunkhoz egy hosszabb útra van szükség, egy teljesebb látásra van szükség, és egy integráló látásra, mert nem csak arról van szó, hogy most boldog, hanem az ember szenved is, az ember igazságtalanságot is. Ezt a bonyolult kérdést hogyan próbálja feloldani. Ahogy Péter apostol mondja a levelében, hogy tanuljatok meg, vagy álljatok készen, hogy reménységetekről számot adjatok. Uh-huh. És ez a kategória, amikor nagy türelemmel a másik élethelyzetét is látva, rákérdezve az élethelyzetére, rá tudja vezetni az ember, a másikat, a hallgatóját, hogy az élet vagy a személyes kapcsolat sokkal bonyolultabb, mint hogy egyszerű szóval kimondjuk azt, hogy boldogság, és hogy ez a boldogság jár. Nem, az megkapható az a boldogság. Azt ajándékba fogadhatjuk el. Az nem jár automatikusan. Még akkor is, hogyha van róla fogalmunk, van róla tapasztalatunk.
1: Szeretnék most két irányba elkanyarodni. Az egyik az, hogy ha jól emlékszem, a Diognétosz levélben van egy olyan kitétel, ugye az 1500 évvel ezelőtt keletkezett körülbelül, hogy ezek a keresztények fura egy náció, mert hogy benne élnek a világban, de nem érinti meg őket a világnak a keserűsége, meg a nehézsége, hanem boldogan élik azt az életet, amelyet ők maguknak kitaláltak, úgymond, és amelynek az alapja Krisztus.
0: Nekem kedvenc gondolatom, megint visszatérem Péter apostolnak a levelére, hogy egyáltalán a mi hitünkről beszélni, a Szentírást, ha megfigyelünk, most új szövetségre utalok, és a apostoli levelekre, ugye Péter apostol is az, hogy találkoztak Jézussal, tehát egy személyes élményük van. János apostol már elméletileg csodálatosan fogalmazza, hogy amit szemünkkel láttunk, amit kezünkkel tapintottunk, az élet igéjét hirdetjük. És akinek hirdeti, annak meg azt mondja, hogy Jézus Krisztus bár szemmel nem láttátok, mégis hisztek benne, és a szívetek eltelik örömmel. Csodálatos. Ugye ez a következő, tehát ez mindig egy nagyon nagy probléma, hogy mi keresztények a megélt hitünket hogyan tudjuk szavakba, tanúságtétellel elmondani. És ugye a teljes péteri mondat így hangzik, Jézus Krisztus bár nem láttátok, szeretitek, hisztek benne, és túlcsordul, boldogok vagytok.
1: Igen.
0: Tehát ugye, itt van valahol a titka, és hát János fogalmazza meg, tulajdonképpen, mert nem erről beszélünk, vagy nem így közelítünk, az az örök élet, hogy ismerjenek téged, mennyei atyám, és azt, Jézus Krisztust, akit te küldtél. Ugye a mi hitünknek a hátterébe ez az ismeret, ez a tudás, ez a tapasztalat, és hát ezt próbáljuk meg átadni, hogy ti, bár Jézus nem láttátok, szeretitek, hisztek benne. És én azt is hozzá szoktam tenni, gondoljuk meg, az első nemzedék, az apostolok a leveleiben így beszélnek Jézusról, mi pedig az a nemzedék vagyunk, akik nem láttuk, nem tapasztaltuk, de hiszünk
1: de
0: benne.
1: De mégis hittünk benne.
0: Mégis rendezünk is. És ugye itt vagyunk a 2000-dik év valamelyik esztendeiben. És ugyanarról a hitről van szó, ugyanarról a szeméről van szó, ugyanaz, aki az életünket értelmessé tehet, és boldoggá tesz bennünket.
1: Izgalmas ez a kincs. Megint hadd hozzak egy másik igehelyet, mégpedig ugye a Mátéonnál olvassuk ezt az igét, hogy hasonló a mennyek országa a szántóföldbe rejtett kincshez, egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta mindenit, amilyen csak volt, és megvette a szántóföldet.
0: Igen, igen.
1: Ugye, ez is erről a bizonyos kincsről szól, és nekem ehhez kapcsolódóan az a kérdésem, hogy nekünk van időnk eladni mindenünket, és megvenni a kincset rejtő földet, most ilyen nagyon képletesen fogalmazva, vagy képiesen fogalmazva. Szóval, hogy van ez? Felfedezzük-e egyáltalán azt, hogy kincset találunk?
0: Igen, gondolkodjunk abban, én nekem ezek a jézusi élethelyzetek nagyon tetszenek. Jézus nem a prédikát, meg a nagyatmondás helyzetét ragadja meg, hanem oda megy az emberekhez, majdnem azt mondja, beszélget velük az életükről, és akkor megpróbál olyan képben, olyan hasonlatban, amit ők föl tudnak fogni, amit meg tudnak érteni. Ugye az ókorban is a kincs találás, hát az a romantikához, mert akkor is ugye a félelemből, vagy a háború elrejtettek kincseket. Tehát nem kizárt dolog az, hogy lehet ilyen kincseket találni. Tehát ugye a hasonlat talán ebből indul ki, így a kincsek valami többről van szó, valami személyes értékről, amikor fölismered Isten országának valódi értékét, akkor rájössz, hogy van valami, ami mindent érdemes átrendezni, vagy odaadni. A kincs szó tehát végsősorban az Isten országa, az Istennel való, hát amiről eddig is beszéltünk, való kapcsolat, és Krisztus követése, ami igazán érték, azért az ember mindent odaad.
1: Igen.
0: És ez nem csak az, hogy megtalálja, hanem rásejt, ráérez, hogy ez nagyon fontos. Eladja mindenét, nem törődik vele, és azt mondja, ez a földdarab legyen az enyém, mert itt fogom megtalálni. 17 éves korom, még meg én utána is, állandóan kerestem, van-e Isten, nincs Isten, hol van az Isten, hol tapasztalhatom meg az egyházban, az emberekben, a mindennapi életben, és akkor egyszer csak az ember rálát, vagy ráérez, és akkor azt mondja, hogy hát ezért a belső ajándékért, hogy meg érdemes mindent odaadni. És ez a mindent odaadás, ez nekem 18 éves koromban azt jelentette, hogy törésre kellett vinni a családomon belül, és értettem a családomat is, hogy egyszer gyerek voltam, ennek a gyereknek a javát akarta anya, apja, nagymamája, mindenki, de nem az volt a java, amit ők gondoltak. És akkor hogy édesapám azt mondta, hát ez nem normális ez a gyerek. 1964-ben az ateizmus, a kommunizmus virág korszakában ez a féleszű elmegy papnak, vagy szerzetesnek. Tehát ugye ez olyan ellentmondás volt, és ezt az ember nem tudta megmagyarázni, csak egyet tudott, hogy egy belső tapasztalat, a mindennek a vonzása, vagy az igazán mélyedő, az, hogy szembe került egy egész világgal. Igen. És ez tapasztalat volt számomra, hogy aki elhagyja anyját, apját. Ugye ez egy nagyon, megint nagyon éles ellentét, de hát a keresztények, vagy a hívő ember Istennel kapcsolatban került. Tehát nem egy rózsalugason vezeti át az Isten az embert az életen, hanem szenvedések vannak. Az ellensúly, a hit, az ott van a szívében, hogy annak ellenére vállalni tudja. Én így értettem meg a gabonaszem hasonlatot. Vagy az, hogy persze, hogy érték a házasság, érték a család, hát aki édesapa vagy édesapa, mindjárt ugye milyen öröm, mennyi ajándékot kap az ember ebbe, de aki az Isten szeretetéről, így mondom, közvetlenül, hivatásszerűen, elkötelezetten próbál tanúságot tenni, az csak úgy tudja megtenni, hogy megtapasztalt ezt a mindent odaadásnak az öröm szomorúságát.
1: Hát igen, ez egy nagyon-nagyon mély dolog. Önön kívül Varga Laci püspök atya is ezt szokta mondani, amikor arról szól, hogy a napi megtérésnek az örömét tudni továbbadni a környezetünknek. Nem tudom, atyának van-e hitoktatói, már ilyen kisgyerek hitoktatói tapasztalata, de azért azt gondolom, hogy nagy kihívás lehet manapság, amikor az autó, meg ezek a világi javak adik a kincset, akkor mondjuk a kis érzékeny gyerekeket rávezetni arra, hogy azért van másfajta igen, szépség is.
0: Igen, a gyereknek kéne föltenni a kérdés, hogy egy autó. Hát bizonyos értelemben kincs, mert nagyon sok mindent lehet vele csinálni, meg nagyon sok örömmel lehet. De a felnőtteknek is nagy kincs az autónézetünkben, stb. De azt, hogy mondjam, a gyereket megközelíteni, hogy mi lenne számodra a nagy kincs, egy autó, mindig boldog lennél tőle, akkor már ugye az ember elbizonytalanodik, hogy egy autó az egy mindig való boldogságot jelentett. Vagy próbáltam ennek utána gondolni, és le is írni, hogy ennek a kincsnek is van három szintje, amit szeretne az ember. Az én kincsem lehetne egy autó, telefon, pénz, játék, külföldi nyaralás, nagyház. Ezeket, hogyha a gyerekek mondják, ezt nem szabad elutasítani vagy kinevetni, mert a gyerek olyan világból jön, hogy ezek az értékek ebben a világban. Ugye a jólétnek a kelléke.
1: Igen, igen.
0: Aztán akkor megkérdezik, hogy ez igazán fontos mindegyik. Ugye az ember itt egy bizonytalanságot tud elérni. Mi van akkor, ha van egy drága autó, de közben nincsen senki, akivel megoszthatnám az örömet? Ugye akkor biztos, hogy ezen egy gyerek elgondolkodik. Ha van sok pénzem, de nem tudok senkibe sem megbízni. Hát a gazdagság, a tárgyi valóságtól az ember elmegy, a spirituális, az emberi tapasztalatnak tehát hogy úgy fogad, hogy vágyódjék rá. Vagy pedig lenne autód, gazdag minden, de nem szeretne. Nem szeretnének az emberek. Én azt gondolom, hogy ezeknek a kérdések nagyon okosan, nem mindig, de mögéje lehet, ha szabad így fogad, mögéje lehet kérdezni, és akkor az ember, ugye, tehát az a gyerek magának tenne a kérdéseket, hogy mi az az érték, amit senki semmi nem tud elvenni. Tehát valahol örökérték maradna, vagy egy biztonságot jelentene az ember számára. Jézus számára van egy kincs, amely minden értéket az, hogy az Isten szeretet az Istennel való élet. Igen. Ennek a megsejtetése, az, hogy van valaki, aki téged teljes egészében elfogad, vagy szeret. Azt gondolom, ezt a kincs, boldogság, tárgyi, valóban való örömöt ebbe az irányba kell, hát így atekatikailag elvinnünk, hogy a gyerekek a szellemi javak vágya felé.
1: Igen, értem.
0: Ez nem könnyű.
1: Egy kicsit megint más irányt véve az ön életútját, hogy is mondjam, leírásukból ismerve, azért azt gondolom, hogy biztosan voltak önnek olyan nehéz, sötét időszakai, üldözések, csalódások, akár paptestvérekben, akár hívekben, vagy éppen a társadalmi, hogy is mondjam, berendezkedést illetően. Hogy sikerült ezekben a nehéz helyzetekben megtartani a boldogságát, az ön személyes boldogságát?
0: Nagyon nehéz erre, nehéz választani. Itt van az, a felnövekvés, a személyesség, a tudatosság, az elfogadás, az Isten megtapasztalásából vagy ajándékából elvezeti az embert, így mondanám, egy belső bizonyosságra, amiért tud többet vállalni. Nem a maga erejéből. Tehát én 18 évesen rendkívüli éllel szembe kerültem a családommal, és személy szerint édesapám. És annyira, hogy hát egyszerűen elkeseredtem, hogy tehetetlen vagyok, és akkor az, hát így mondom, az imádságba menekültem. És ez volt az imádságom, hogy Uram Istenem, én elindultam a te hívásodra, de már nem tudok tovább menni. Ha te akarod, én újra kezdem, újraindulok. De én tehetetlen vagyok, lemolázottam. Én jól kísértem magamat, aztán még éjszaka aludni is tudtam, és másnap reggel újraindult az élet, és hihetetlen szabadság és erő volt bennem, és minden ment, mint a kagyika csapás. Tehát azt gondolom, most a felnőtt hitre, hogy le kell jutnunk arra, hogy nem én, hanem te, Uram. És amikor rá tud az ember hagyatkozni, hogy ez tényleg az Isten szándéka, és nem az, hogy én akarok itt boldogan neked szelegni, akkor megnyílik a lehetőség, és ez a, amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős, nekem ez a páli megközelítés adta a kulcsot az életem megoldásához, és ez kellett, hogy ahogy mondtam, 18 éves korban, akkor eljutottam ide a kolostorba, itt is voltak megpróbáló idők, akkor 22 hónapig a magyar néphadseregnek a katonája voltam. Volt olyan lázalma, amikor azt hittem, hogy itt most befejezem a tüdőgyulladás, és vége már annyi szót, és akkor újra kezdtem, és amikor az orosz tankok után mentünk, imitáltuk a háborút, és vert a jég, az eső, akkor a lelkemben megszólalt a Handelnek és országának nem lesz. És ez dübörgött bennem, ez a, hogy mondjam, zenei mondat, és akkor hát szóval annyiszor, amikor hát beleütköztem a falba, és akkor így mondjam, nem a magam akaratát akartam minden áron kere, hanem az, hogy az volt bennem, hogy ügyet képviselek. Jézus Krisztus ügyét. Nem magamnak. Akkor valahol mindig jött ez a letisztulás, szabaddá váltam, és az élet ment tovább. És hát most 80 és fél évesen visszacsodálkozik, rácsodálkozik, hogy itt vagyok, szabadon, boldogan. Ez nem azt, ami az enyém, illetve amit mindig is kerestem.
1: Hát ide illik a 43. Zsoltárból származó idézet, hogy Istenem, te vagy az én erősségem, miért taszítasz el engem, mert úgy tudom, hogy valahol innen származik a püspöki jelmondata is, a fortitudo me a Deus, tehát erősségem igen. Az Isten.
0: Így van, ugye hát ez olyan kedves, de ebben az élethelyzetben azt mondták, hogy válasszak egy. Hát ugye sok mindent lehetett volna választani, de hát én soproni vagyok, és volt nekünk a 16.-17. században egy kiváló humanista polgármesterünk, Lakner Kristóf. Hívő luteránus volt, zsoltárokat imádkozta, és Sopron városának is ezt a turris et fortitudo mea, tehát tornyom és bástyám az Isten, ezt a jelszót mondott. Máig is ez van fönn a tűztorony tetején, hogy mondjam, hát hasba véslés, és akkor nézd, hát most soproni vagyok, egész életemben, már szeretes életemben zsoltárokat imádkozunk. Hát én nekem nem kell ennyi szó, nekem három elég. Orti tudom én, de ez, ugye ezzel akartam, hogy nem rólam van szó, hanem Istenről van szó. És ez nagyon fontos. Mert tehát akkor szabadul meg az ember magától, és ügyet szolgál, és hát a hadd mondjam, az evangélik az ügyét, leegyszerűsítve a kérdést.
1: Kedves püspök atya, itt lassan a beszélgetésünk vége felé érkezünk, két kérdést tartalékoltam még így a vége felé. Az egyik gyakorlatilasabb kérdés az úgy hangzik, hogy bár még messze van, mert most augusztus végén beszélgetünk, messze van még a lelki gyakorlat, de valami elképzelése van már a lelki gyakorlatának a vázlatáról? Illetve az a kiegészítő kérdésem, hogy kinek ajánlja életkori vagy bármely más szempontból a részvételt erre a lelki gyakorlatra?
0: Ugye én abból indultam ki, ez most sajnos a jegyzetem nincsen, kéznél, de én abból indultam ki, hogy a Mária Rádió egy csodálatos eszköz, közvetítő eszköz, hogy így mondjam, a keresztény középréteget megcélozva, akik intellektuálisan és érzelmileg is az hitük gyakorlása, így mondanám, előre halad, nem kezdők, olyan jó nívón és olyan kedvességgel tudja megszólítani az embereket. Én nekem többek között ezért szimpatikus a Mária Rádió, és mindig elvállalom, hogyha valamiben behúznak. Azzal a józansággal, szeretettel bánik az emberekkel, ahogy Jézus is próbálta maga küldetésében. És én azt tekintem még öregkori küldetésemnek, hogy mindenkivel, akivel tudok, vagy ahova meghívnak, és beszélhetek Jézus Krisztusról, én ott nem elvon dolgokról, hanem nagyon konkrét keresztény élet megéléstől, ajándékairól, öröméről, tanúságtételéről szeretnék beszélni, azért, hogy akik meghallgatnak, magukban is felfedezzék ezeket az ajándékokat, mert Isten ezt mindegyikünknek adja, és nem elvonatkoztatásban, hanem az emberek felé forduló, elfogadó, irgalmas szeretetben tudjuk elmondani Jézus örömhírét. És azt gondolom, nekünk, keresztényeknek, nem a társadalmi rének, a kicsiekhez van küldetésünk. Ez Jézus nagyon jól bemérte, amikor úgy fogalmazott, hogy szegények, kicsinyek, egyszerűek, éhező, szomjú,
1: mindig lesznek közöttetek. Igen.
0: Tehát ugye nyomorult néha az egyház, lehet Isten teszi gazdaggá, ezért volt.
1: Kedves püspök atya, az előbb a beszélgetés során már említette, és hát mindannyian nagy örömmel így távolról is ünnepeltük januárban a születésnapját, ugye most már 80 és feledik évét tapossa.
0: Az időt.
1: Igen, és hát ugye 1985-től lett főmonostori perjel, 1991-től.
0: Nem tudják, micsoda. Ezt valahol el kell mondani magyarul. Nekem nagyon jó jel, ide telefonált egy hölgy, akkor az akkori krapátnak adásnak, azt mondja, hogy maga prépostja vagy, nem mi felettet. Tényleg mi az? Mondták, hogy igazgató helyettes.
1: Hát P betűvel kezdődik a prépost is. Igen, aztán 91-től főapát, igen. Aztán számtalan bizottságnak volt, és jelenleg is tagja, elnöke, történelemtudományok doktora, több egyetem díszdoktora, még felsorolni is sok, és hát 2018-tól pedig nyugállományba vonult.
0: Igen.
1: Hát ugye, kedves atya, ugye nem akarja azt mondani, hogy csendes unalomban tellenek a napjai. Mitől lesz az önnek a napjai, mitől lesznek személyesen boldogok?
0: Ez egy jó erő számadás adni. Volt egy olyan kedves idős rendtársam, aki 101. életévébe halt meg, na ebben én nem akarom követni. Ő tiltakozott nálam, hogy főapát, uram, ne azt írják, hogy nyugdíjban vagyok, hanem hogy alkotó nyugalomban, ez volt, így kellett beírni a névsorba. Hát én azt gondolom, hogy ez akkor ajándék Istentől, és főképpen az, hogy az ember nem a maga egészségének az ápolásával van elfoglalva, hanem szellemileg, lelkileg nyitott, cselekvő. Én készültem is erre akkor, és nyugodtan mondhatom, hogy végre boldog, szabad, szerzetes lehetek. Ez azt jelenti, hogy élem a mindennapok szerzetesi napi rendjét, azaz reggel, délbe, este törekszem mindig hűségesen ott lenni a zsolozsmán, és imádkozni, ami hát a szerzetes életnek a megvalósítása. Ha lelkipásztori munkára hívnak, most megyek majd a felvidékre, vagy hogyha papot kell szentelni, akkor papot szentelni. Ilyen lelkipásztori munkát is végzek, tehát teszek, és történelemmel foglalkozom. De a mindennapokat ez se tölti ki, hanem jönnek idősek, fiatalok, iskolából kamaszok, találkozom az emberekkel, és így mondom, napi szinten az életben a kapcsolatok, a gazdag vagyok az emberi kapcsolatok, és ezek hihetetlen sok örömet jelentenek, imádságos szándékokat adnak, meg mindig imádkozni kell a gondokért, és hát így próbálom örvendezve és békében megélni a öreg, hát az idős napjaimat, és ez igen nagy ajándék.
1: Kedves püspök atya, Asztrik atya, köszönöm szépen ezt a beszélgetést, nagyon örülök, hogy tudtunk sok-sok témát érinteni, és hát kívánom azt, hogy majd októberben a lelki gyakorlat során sokakkal meg tudja osztani ennek a boldogságnak a miben létét, meg a elérésének a módszerét, ugye, amit hát akár mondhatnánk egyszerűnek is, de azért nem teljesen triviális ez sem. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, a Jóisten áldja, segíts a boldog öregkor a megélése.
0: Én is köszönöm a kérdéseit. Próbáltam dadogva válaszolni, és hát igazából véve azt gondolom, hogy nekünk még a bűnösöket se fenyegetni kell, hanem szép szóval meg kell hívni. Tehát egy lelki gyakorlatot tartani, multiplikátorok, akik maguk hihenve dolgoznak, hát azt a töltetet, azt a szeretetet kell továbbadni. A megélt hitet, a megélt szeretetet, mert azt gondolom, csak ez. Engedjem még egy mondatot, ez nagyon fontos. A regulában, Bencés regulában azon, hogyha újak jönnek fölé, akkor az apát egy idősebb tapasztalt testét rendeljen fölé. És milyennek az idősebb tapasztalt testvérnek a feladata? Nagy gondot visel rá, tehát a híveinket gondot kell viselni, és a másik, aki alkalmas a lelkek megnyerésére. Ez olyan csoda. Tehát ugye nem mi találjuk ki, hanem a benne lévő értékekre fölhívjuk a figyelmét, és ez a kamaszokkal is így van, és az emberekkel is így van. Isten a jót az ember szívébe már elrejtette. Az élet során ezt nekünk kell kibányászni, kimunkálni, hogy aztán ez sokszor továbbadható legyen. Ez a, mert a lelki értékeket ezt Isten kinek magának adja. Na, hát rövidre zárva, a lelki gyakorlaton is tulajdonképpen ez történik, hogy fölhívja az ember a figyelmét a hallgatóinak, hogy nekik Isten mit adott ajándékba, amit kamatoztatnia kell. És ugye, akinek van, annak még adnak, akinek nincs, azt is elveszik. Az igazi kapitalizmus Isten országánál.
1: Köszönjük szépen a tanítást, dicsértessék a Jézus Krisztus. Kedves Mária Rádió hallgató, az elmúlt percekben dr. Várszegi Asztrik emeritus pannonhalmi főapátúrral, bencés szerzetessel folytatott beszélgetést hallotta. Asztrik atya lelki gyakorlatára a Mária Rádió honlapján az Alma Dialógus menüpontra kattintva lehet jelentkezni. Jelentkezésüket várjuk. Megtisztelő figyelmét megköszönve búcsúzik öntől Ercsényi Lajos, zalaegerszegi akolitus. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jaj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja!

0: Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd, hogy veled mennyi jót tett. Áldjad lelkem az Urat, egész bensőm az ő szent nevét áldja. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, hogy veled mennyi jót tett. Ő megbocsátja minden bűnödet, és minden betegségedet meggyógyítja. Életedet megváltja a sírtól, szeretetével és könyörületével meg is koronáz. Egész életedet elhalmozza javakkal, és megújul ifjúságod, mint a sasoké. Az Úr igazságot szolgáltat, és minden elnyomottnak megvédi jogát. Mózessel megismertette útjait, és Izrael fiaival nagy csodáit. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd, hogy veled mennyi jót tett. Ahogyan az Atya könyörül fiain, úgy könyörül az Úr azokon, akik félik őt. Könyörületes az Úr és jóságos, hosszantűrő és nagy irgalmú. Nem pöröl velünk szüntelen, és haragja nem tart örökké. Nem bűneink szerint bánik velünk, és nem gonoszságunk szerint fizet vissza. Mert amilyen messze van az ég a földtől, olyan nagy a szeretete az őt félők iránt. És amilyen távol van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. És ahogy az Atya megkönyörül fiain, úgy könyörül az Úr azokon, akik félik őt. Ő jól tudja, hogy miből formált, nem felejti, hogy csak por vagyunk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, virul, mint a mező virága, de egy kis szellős már vége van, a helyét sem ismerik többé. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ahogyan az Atya könyörül fiain, úgy könyörül az Úr azokon, akik félik őt. Áldjátok az Urat mind, ti kezének művei. Az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még unokáikkal is. Azokkal, akik szövetségét híven őrzik, és hűségesen teljesítik parancsait. Az Úr a mennyben állította fel trónját. Királyi hatalmával uralkodik a mindenségen. Áldjátok az Urat, ti angyalok, ti hatalmasok, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok intő szavára. Áldjátok az Urat, ti mennyei erők, szolgái, kik akaratát teljesítitek. Áldjátok az Urat mind, ti kezének művei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Áldjátok az Urat mind, ti kezének művei. Döntéseid útját ad megértenem, csodás tetteiden szemlélődő.
1: Olvasmány Zakariás próféta könyvéből. Megmutatta nekem az Úr Józsué főpapot, amint az Úr angyala előtt állt. Jobbján a sátán állt és vádolta. Az Úr angyala ezt mondta a sátánnak. Parancsoljon neked az Úr, sátán, parancsoljon neked az, aki kiválasztotta Jeruzsálemet. Nem üszökő, amelyet kimentettek a tűzből. Józsué piszkos ruhába volt öltözve, amint ott állt az Úr angyala előtt. Az angyal megszólalt, és azt mondta az előtte állóknak. Vegyétek le róla a piszkos ruhát, és öltöztessétek díszes ruhába. A fejére tegyetek tiszta föveget. Fel is öltöztették díszes ruhába, a fejére pedig tiszta föveget tettek. Az Úr angyala ott állt előtte, és azt mondta neki, látod, levettem rólad gonoszságodat. Majd így szólt az Úr angyala Józsuéhoz. Ezt mondja a seregek ura. Ha az én útjaimon jársz, és megtartod törvényeimet, te fogod kormányozni házamat, te őrzöd udvaraimat, és megengedem, hogy ezek sorába lépj, akik itt állnak. Nézd, a kő, amelyet Józsué elé tettem. Ezen az egy kövön 7 szem van. Nézd, magam vésem bele a feliratot, mondja a seregek ura. Halljátok hát, Józsué főpap és társaid, akik előtted ülnek, mert hisz jelképes személyek vagytok. Nézzétek, elküldöm szolgámat, a sarjat, és kiírtam a gonoszságot ebből az országból egyetlen nap alatt. Azon a napon, mondja a seregek ura, meghívhatjátok majd egymást a szőlő és a fügefa alá. Azután visszatért az angyal, aki hozzám beszélt, és fölébresztett úgy, mint amikor álmából keltenek föl valakit. Majd megkérdezte, mit látsz? Azt feleltem, egy színarany mécstartót látok. A tetején olajtartó van, meg 7 mécses, és 7 égő a mécsesek számára, amelyek rajta vannak. Mellette 2 olajfa van, az egyik jobbról, a másik meg balról. Ekkor megszólaltam, és megkérdeztem az angyaltól, aki hozzám beszélt, mit jelentenek ezek a dolgok, uram? Az angyal, aki hozzám beszélt, ezt válaszolta. Nem tudod, mit jelentenek ezek a dolgok? Azt mondtam, nem, uram. Erre így felelt, ez a 7 szem az Úr szeme, bejárják az egész földet. Ismét megszólaltam, és megkérdeztem. És mit jelentenek az olajfák a mécstartó mellett, jobbról és balról? Ismét megszólaltam, és megkérdeztem tőle. Mit jelent az olajfa 2 ága, amelyből a 2 aranynyíláson át olaj folyik? Azt felelte, nem tudod, mit jelentenek ezek a dolgok? Azt mondtam, nem, uram. Erre ő, ez a 2 fölkent, akik az Úr előtt állnak az egész földről. Ezt a szózatot intézi az Úr Zerubábelhez. Nem hatalom által és nem erőszak által, hanem az én lelkem által, mondja a seregek ura. Mi vagy te, nagy hegy? Zerubábel előtt síksággá változol. Ledönti az örömkövet, és közben ezt fogják harsogni. Rajta, rajta, nagy kő! Az Úr ezt a szózatot intézte hozzám. Zerubábel keze vetette meg a ház alapját, az ő keze fogja be is fejezni. Ti pedig megtudjátok, hogy a seregek ura küldött hozzátok. Vajon van-e valaki, aki megveti-e szerény kezdet napját? Rülni fognak majd, ha látják, a választott követ Zerubábel kezében. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Ők a 2 olajfa és a 2 gyertyatartó, akik a föld urának színe előtt állnak. Az Úr meghagyta 2 tanújának, hogy bűnbánatot hirdessenek. Akik a föld urának színe előtt állnak.
2: Olvasmány Szent Hitvalló Maximus apát Talassziusznak ajánlott Vizsgálódások című munkájából. A tartóra helyezett fákja az atyától kapott igazi világosság, amely minden e világra jövő embert megvilágosít. A mi Úrunk Jézus Krisztus, aki közülünk való, és miután emberi természetünket magára vette, nem csak világosságnak nevezték, hanem azzá is lett. Hiszen természeténél fogva ő az atya bölcsessége és igéje, Isten egyházában őt hirdetik a hit buzgó megvallásával, és a parancsok megtartásából folyó erényes életformával a pogányok előtt is felmagasztosul és fényesedik. Megvilágosítja mindazokat, akik a házban, azaz ebben a világban vannak, mint ahogy maga az Isten igéje is mondja az egyik helyen. Senki sem gyújt világot azért, hogy a véka alá tegye, hanem a tartóra, hogy világítson mindazoknak, akik a házban vannak. Maga nevezte önmagát világosságnak, aki bár természeténél fogva Isten, de adakozó jóságából emberré lett. Úgy gondolom, hogy ezt a nagy Dávid is felismerte, mert az Urat világosságnak nevezte e szavakkal. Nagyszerű lámpás a te igéd lábam előtt, ösvényemen csak ez világít. Olyan ugyanis az én megváltóm és Istenem, hogy előzi a tudatlanság és vétek sötétjét. Ezért nevezte őt a Szentírás is világosságnak. Egyedül csak ő lett mindenki számára az üdvösség útja, aki mint világosság előzte a tudatlanság homályát, megszüntette a gonoszság és a vétek sötétségét. Erejével és tudásával az Atyához vezeti azokat, akik az isteni parancsok megtartásával, mint az igazság útját őt követik, és a szívükbe is fogadják. Az Anya Szent Egyházat nevezte annak a lámpatartónak, amelyben az ige hirdetés révén világosodik Isten igéje, és mindazokat, akik ebben a világban, mint valami házban tartózkodnak, az igazság fényével ragyogja be, és eltölti mindegyikük lelkét Isten ismeretével. Semmiképpen sem tűri az ige, hogy valamely vék alá rejtsék, hanem inkább azt akarja, hogy magas tartóra tegyék, az egyház nagy ékességére legyen. Ameddig ugyanis a törvény betűje, mint egy véka akadályozza az igét a megvilágosításban, addig megfoszt mindenkit az örök világosságtól. Az ige ugyanis nem nyújthat lelki világosságot azok számára, akik nem akarják levetkőzni annak a puszta érzékelhető értelmét, amely csalóka, csupán tévedésre képes, és csak a testen rokon dolgok sorvasztó és halált hozó erejét tudja felfogni. Csak akkor nyújt lelki világosságot az ige, ha a tartóra helyezik. Tudnélik, ha az egyháznak a szellemi és lelki értelemben vett Isten tiszteletébe, hogy mindenkinek világítson. A betű ugyanis, ha lelkileg meg nem értjük, csak annyi értelmet hordoz, amennyit kimondásával körülhatárolunk. A leírtaknak igazi ható erejét a betű nem engedi a lelkünkbe hatolni. Ha meggyújtjuk a szemlélődés és az Isten tisztelet világosságát, tudnilik azt az értelmet, amely a tudás számára gyújt fényt, ne tegyük véka alá, nehogy elzárjuk a bölcsesség kimeríthetetlen erejét a puszta betűkkel, és így bűnösökké váljunk. Tegyük inkább a tartóra, azaz az Anya Szent Egyházra, ahol magas helye lesz az igazi világosságnak, és akkor úgy világít majd mindenki előtt, mint az isteni tanítások fáklyája. Addig járjatok, amíg van világosságtok. Nehogy elborítson benneteket a sötétség. Amíg veletek van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Azért jöttem a világba, hogy akik nem látnak, azok lássanak. Amíg veletek van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek.
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra évedélre jár, s bennünket imádságra hív.

Dicsőségünket szerzi meg, e fénytől mely tűzön ragyog, homályba hullad éli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, jó atyát, és egy szülött örök fiát, s a szent lelket kivégasszunk,

0: Uram, téged szólít kiáltásom, mert nagyon remélek igéidben. Teljes szívemből kiáltok, hallgass meg, Uram! Parancsaidat én megtartom. Te hozzád kiáltok, szabadíts meg engem. Intelmeidet én híven őrzöm. Téged szólít kiáltásom már hajnal előtt, mert nagyon reménykedem igéidben. Téged kutat szemem virradat előtt, hogy szavaidról elmélkedjem. Tekints jóságodban könyörgésemre, Uram! Ítéleteid szerint éltess engem. Túl közel vannak már álnok üldözőim, de törvényedtől távol vannak. Te azonban közel vagy, Uram. Minden intelmed maga a hűség. Tudtam én parancsaidról kezdet óta, és azt is, hogy mindörökre adtad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, téged szólít kiáltásom, mert nagyon remélek igéidben. Ismeri az Úr az emberek gondolatait, hogy azok hiába valók. Uram, számon kérés Istene! Számon kérés Istene, jelenj meg ragyogva! Kelj fel ki a földet megítéled, fizess meg a gőgösöknek. A gonoszok, Uram, meddig? Meddig újjonghatnak még a gonoszok? Fecsegnek és hangoskodnak, és kérkednek a gonosztevők. Uram, megalázzák népedet, sanyargatják örökségedet. Özvegyet és jövevényt megölnek, és árvákat legyilkolnak. Azt mondják, ezt nem látja az Úr, ezt nem veszi észre Jákob Istene. Értsétek meg végre, ti balgák a nép között, ti esztelenek, mikor tértek észre? Aki fület teremtett, az ne hallana, és aki formálta szemünket, az ne látna. Aki népeket fenyít, az ne büntetne, ő, aki bölcsességre oktatja az embert. Ismeri az Úr az emberek gondolatait, hogy azok hiába valók. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ismeri az Úr az emberek gondolatait, hogy azok hiába valók.
1: Nekem az Úr erős várom, és oltalmazó sziklám. Boldog ember, akit te oktatsz, Uram, akit törvényedre megtanítasz, hogy nehéz napjaiban enyhülést találjon. Amíg a gonosznak megássák a sírt. Mert népét az Úr nem taszítja el, nem hagyja el örökségét, mert igazságos lesz az ítélet, és azt követi minden igaz szívű. A gonosztól kivéd meg engem, a gonosztevőkkel szemben kiáll mellé. Mert ha az Úr nem siet segítségemre, talán az örök csend helye volna már lakásom. Azt mondtam már inog a lábam, szeretetet fenntartott, Uram. Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet.

Ők az igaz életére törnek, és az ártatlan vért elítélik. De nekem az Úr erős vára, menedékem sziklája az Isten, aki ellenük fordítja gaztetteiket, saját gonoszságuk pusztítja el őket, elpusztítja őket az Úr, a mi Istenünk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most

0: Istenünk, te adsz nekünk rövid pihenőt most a déli órában. Tekints jóságosan megkezdett munkánkra, segíts kijavítani, amit hibáztunk, és vidd tetszésed szerint jó végre minden fáradozásunkat. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Leó pápa egészségéért imádkoztak római lelkegyakorlatukon a Mária Rádió elnökei és műsorigazgatói. A Városliget lett idén Európa legjobb nagyvárosi parkja. Örök fogadalomtételt ünnepeltek Bakonybélben. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett ma önöknek és Kassa Regina olvas fel. A Szent Atya október 13-án kedden délelőtt vonult be a római Gemelli klinikára, ahol műtéti beavatkozással távolítanak el egy kisméretű körülhatárolt csomót a tüdejéből. Tájékoztatott

0: tudta a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója. A pápai ház prefektúrájának közleménye szerint 14. Leó kórházi kezelése miatt október 20-áig valamennyi pápai kihallgatás elmarad, olvasható a Magyar Kurír oldalán. A Mária Rádió elnökeinek és műsorigazgatóinak október 10-e és 14-e között Rómában tartott lelki gyakorlatán a világcsalád tagjai Leonardo Sandri bíboros vezetésével imádkoztak a Szentatyáért.
1: Imádkozzunk a mi Leó pápánkért. Isten őrizze meg őt, adjon neki életet, és áldja meg a földön jó egészséggel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: A Városliget nyerte el a világ egyik vezető park szakmai szervezete 2026-os európai díját, írta a Magyar Távirati Iroda. A népszerű budapesti pihenőhelyet Európa legjobb nagy parkjaként díjazták Isztambulban péntek este a World Urban Parks díjátadóján. A csaknem 100 hektáros park a professzionális üzemeltetésért, kiemelkedő zöld felület fenntartásáért és magas színvonalú látogatói élményért kapta az elismerést. Budapest kedvenc közparkjába évente több mint 10 millió látogató érkezik. Az elmúlt években kaptak díjat kultúráért, ingatlanfejlesztésért és turizmusért is. Meghatározó helyszín a nagy játszótér, a sportcentrum, a piknikkert, a Mőcsényi Mihály botanikus kert, a vakok kertje, valamint a Városligeti tó rendszere. Ezek nem csak látogatottságok miatt kiemelt területek, hanem eltérő fenntartási technológiát, ellenőrzési gyakoriságot is igényelnek. Ünnepélyes örökfogadalmat tett Ungureán Eufrém bencés testvér pénteken a bakonybéli Szent Mauritius monostorban. Az ünnepséget a közösség alapítójára, Szent Günterre emlékezve tartották. A szertartáson a helyi egyházközség tagjai mellett a Magyar Bencés Kongregáció más házainak szerzetesei és Pál Csaba József temesvári megyés püspök is jelen voltak, írta a Magyar Kurír. A Szentmise főcelebránsa Bán Izsák Perjel homiliájában hangsúlyozta, az Isten országára és szeretetére való rálátás olyan ajándék, mely örömmel tölti el az embert, képessé teszi arra, hogy egész életét ennek szolgálatába állítsa. Efrém testvér Aradról származik, és 5 éve él a bakonybéli közösségben. Örök fogadalmával egész életét Isten szolgálatának és a bencés közösségnek szentelte, vele 9 főre bővült a monostorban élők örökfogadalmas szerzetesek száma. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 14-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Dél van.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
3: És ő méhébe fogadná Szentlélektől szent fiát.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Íme az Úr szolgáló leánya.
3: Te legyen nekem a te igéd szerint.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: És az ige testélőn.
3: És mi köztünk az ég.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
4: Október 14-én, szerdán a Mária Rádió műsorismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Szigler Luisi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor, programajánló 12 óra 10 perckor. A dicsőséges rózsapüzért imádkozzuk 12 óra 15 perckor. A Szent Atya zarándokoknak mondott beszéde hangzik el 13 órakor. A nap evangéliuma Szentírás magyarázat Juhász Gábor atyával 14 órakor. Jó hírek, hírmagazin 14 óra 15 perckor. Jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor, imalánc 14 óra 50 perckor, az irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órakor, az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk 15 óra 15 perckor, személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről 16 órakor, Bozog Ferenc meditációi a 20. századi költők Jézus verseiről Murányi Nikolett felolvasásában 16 óra 30 perckor. A Naphimnusz Egyesület műsorát 16 óra 35-től hallgathatják meg. Kereszténység a Kárpát-medencében Borsovszky Tibor műsora 18 órakor hangzik el. Vallomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A Zsolozsma esti dicséretét 19 órától imádkozzuk. A Tábori Lelkészség és a Honvédelmi Minisztérium műsora a Hazaszeretetről 19 óra 25 perckor. Készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor. Ima a nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. A 100 évvel ezelőtti templomépítészetről Bodor Péter művészettörténésszel Bodnár Anita beszélget 20 óra 16 perckor. Az esztergomi Szent Anna templom híveinek imádsága 21 óra 5 perckor. Karácsony Tibor atya műsora 22 órakor hangzik el. Bacsa Dávid atya homiliáit 22 óra 30-kor hallgathatják meg. Bátor Boton Pálos szerzetes jegyzete 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvőadása 23 órakor. Székely János atya elmélkedése 23 óra 20 perckor. A Zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, áldott szép napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.
0: Mária Rádió.
5: Második János Pál pápa imádsága a békéért 1991. január 16-án. Atyáink Istene, nagy és teljes irgalmú, mindenek atya. Te a béke útjait tervezed, és nem a szenvedését. Gyűlölöd a háborút, és elnyomod az erőszakosak büszkeségét. Azért küldted fiadat Jézust, hogy a közelieknek és a távoliaknak békét hirdessen, és minden fajú és származású embert egyetlen családba gyűjtsön össze. Halld meg fiaid és leányaid egyöntetű kiáltását, az egész emberiség sürgető kérését, ne legyen többé háború. Visszafordíthatatlan kaland, ne legyen többé háború, a szomorúság és erőszak útvesztője. Szűnjék meg a Perzsa-öböl háborúja. Máriával, Jézus anyjával együtt újra és újra kérünk téged. Szólj a népek sorsáért felelősök szívéhez, tartóztasd fel a bosszú és a számonkérés logikáját, lelked által adj ösztönzést új megoldásokra, nagy lelkű és tisztességes gesztusokra, a párbeszédre és a türelmes várakozásra, amelyek gyümölcsözőbbek, mint a be nem tartott háborús feltételek. Add meg korunknak a békenapjait, soha többé háborút. Ámen.
6: Programajánló következik.
7: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
8: Szülősuli. Hogyan maradj jó kapcsolatban a kiskamaszlányoddal? Időpontja október 14-e szerda 18 órától. A helyszíne Győr, Brenner János Hittudományi Főiskola, Győr, Káptalandomb 7 szám. Térítésmentes, nem szükséges regisztrálni. Programszervező M. Dr. Dulácska Csilla. A kiskamasz és kamaszkor kiemelten fontos, ugyanakkor embert próbáló időszak a szülő-gyermek kapcsolatban. Hogyan tarthatjuk meg a bizalmat, a nyitott és szeretetteljes kommunikációt ebben a kihívásokkal teli életfázisban? A Győri Egyházmegye Családbizottsága szülősuli sorozatának második alkalmán M. Dr. Dulácska Csilla cikluskövetés oktató, mentálhigiénés szakember, az Anyalánya honlap megalkotója tart előadást október 14-én a Brenner János Hittudományi Főiskola dísztermében. Az előadás nem csak szülőknek szól, szeretettel várnak minden pedagógust, nevelőt, nagyszülőt és az ifjúsággal foglalkozó érdeklődőt is. Szent Filoména imacsoport, egymásra épülő programsorozat. Időpont október 14-e szerda, 18 óra 45 perc és 20 óra 30 perc között. További időpontok november 11-e, december 9-e, január 13-a, február 10-e, március 10-e, április 14-e, május 12-e. Helyszíne Budapest Jézus Szíve templom. 8. kerület, Mária utca, 25 szám, hittanterem. A térítésmentes program szervezője Bakó Eszter. A Szent Filoména imacsoport célja, hogy a régóta gyermekáldásra váró házaspárok együtt imádkozzanak egy befogadó, támogató közösségben a gyermekáldásért. Várják azokat a szentségi házasságban élő házaspárokat, a 8 alkalmas zárt imacsoportba, akik szeretnék megosztani egymással a küzdelmeiket és az örömeiket ezen az úton. A csoporthoz tartozás nem szünteti meg a gyermekáldásra régóta várók fájdalmát, de reményt ad, növeli a hitüket, és azt üzeni, hogy nincsenek egyedül. Időpontok minden hónap második szerdája 18 óra 45 perctől 20 óra 30 percig. Kisgyermekes szentségimádási óra. Időpontja hétfőnként 9 és 10 óra között. Helyszíne Pécs Pálos Lelki Központ. Hunyadi utca 70 szám. Térítésmentes program, a szervezője a Magyar Pálos Rend. Minden hétfőn délelőtt 9 és 10 óra között lehetőség nyílik a Pálos Lelki Központ kápolnájában kisgyermekekkel is bekapcsolódni a szentségimádásba. Ez az óra kettős célt tölt be. Babát, kisgyermeket vagy kisiskolás korú gyermeket nevelő szülőknek szeretnének lehetőséget biztosítani a szentségimádásra. Ebben az órában nem kell feszengeniük amiatt, hogy gyermekeikkel másokat zavarnak az elcsendesedésben. Továbbá szeretnének a kisgyermekeknek alkalmat adni arra, hogy megtapasztalják az eukarisztiában jelenlévő Krisztus légkörét. Hiszen Jézus maga kér minket, engedjétek hozzám a gyermekeket. A csodát nem te fogod megtenni a gyermekeddel, hanem Jézus teszi meg mindkettőtökben. Áldott időtöltést a Mesterrel!
6: Programajánlót hallottak.

0: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: A dicsőséges rózsafűzért a Mária Rádió kápolnájában imádkozzuk, kérjük, imádkozzanak velünk! A mai rózsafűzért imatársunk Magdolna és a 13 éves Vince gyógyulásáért ajánljuk fel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikusban a Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Az asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszony, Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, nézd meg a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. Amikor Jézus az eleve kiválasztott tanúk előtt megjelenik, a föltámadott testén ott tündökölnek sebb helyei. Az Atya nem csak a fiát szabadította ki a pusztulásból, hanem vele együtt mindannyiunkat és az egész világot. Jézus holtában egy élet velünk, föltámadásának hajnalfénye minnyájunké. Ébredte alvó, támadj fel a halálból, és Krisztus rád ragyog. Jézus megjelent szeretett anyjának. Szűzanyám, veled örvendünk. Megjelent Mária Magdolnának is, jelenj meg nekünk is szereteteddel. végül a 11-nek jelent meg, amikor asztalnál ültek. Csüggedés idején látogass meg minket is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Az asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a pokolhoz élőtől, vidd a bűnbe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászólnak a virgalmadra. Amen.
1: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. Krisztus leszállt a földre, hogy emberi testet öltsön, feltámadása után pedig fölment a mennybe. Belénk íródott ez a kettős mozgás, és arra tanít minket, hogy aki megalázza magát, az felemeltetik. Az igazi tanítványnak nem kell megvédenie vagy követelnie a neki járó helyet, mert tudja, hogy bár a világban él, élete már a mennyben van, elrejtve Krisztusban, aki ott ül az Atya jobbján. Jézusom, ha úgy érzem, magamra maradtam, vagy eluralkodnak rajtam a nehézségek, juttasd eszembe szavaidat. Én veletek maradok minden nap a világ végéig. Erősíts meg engem ezen szavaiddal, és árazd lelkembe az imádás ajándékát, hogy tekintetemet reát szegezve élhessem napjaimat egy békés összeszedettségben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk is, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindenki állam. Ó Jézusunk, bocsáss meg bűneinket, mentsen bűnöket a pokol szívéből, vidd a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak a jogalmatra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. A Szentlélek gyümölcse az a hatalmas és egyetlen boldogság, hogy mi szerethetjük Istent, s tudjuk, hogy ő szeret minket. Magunktól nem vagyunk képesek a 8 boldogság szerint élni, de a lélek gyümölcsöket terem bennünk, hogy szelidek, tiszták, jók, irgalmas szívűek és szegények legyünk. Az öröm forrása maga a Szentlélek, aki lefoglalta lelkünk legbelsejét. Ez az én megkeresztelt emberségem titka. Figyelnem kell rá. Ebből a belső forrásból kell szomjamat oltani, akkor nem szomjazom meg mindörökké, és örökké énekelheti lelkem Máriával a Magnifikát nemes szózatát. Minden nap velünk van a Szentlélek. Így egyek lehetünk szívben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden nap kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a lábunk órájára.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a lábunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a lábunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a lábunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a lábunk óráján.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a kórtézétől, vidd a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak kirgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Mária a szeretet teljességét éli a mennyben is, állandó közben járunk az Istennél. Ha példájára mi is szeretetből közben járunk Istennél másokért, ezáltal mi is alakulunk. Segítő szent szűz, imádkozzál érettünk, hogy mi is segíthessünk testvéreinket az üdvösség útján az ég felé. Jézust, a megdicsőültet nem tudjuk magunk elé képzelni, csak Máriával együtt. Ez az egyszerű asszony vállalta bátran ráelső részt fia életéből és áldozatából. Figyelt, a lelkében őrizte, fontolgatta, amit látott és Jézustól hallott. Nem csak test szerint, hanem lélek szerint is anyja lett. Így lett nekünk is anyánk. Égi édesanyám, irányítsd lépteimet, mutasd meg az utat, mely szent fiathoz vezet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vészkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a lábunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el egyedetünk bűnösökért, most és halálunk órájára.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvette.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
5: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vigyázz meg a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak.
1: A dicsőséges rózsafüzér ötödik titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Mária, te az emberi nem büszkesége vagy, veled az emberiség egy része már dicsőségben van. Adj nekünk alázatos szívet, hogy befogadhassunk téged, és megkaphassuk a kegyelmek kincses házát, amelyet Urunk a kezedbe helyezett. Romboldd le bennünk értelmünk minden gőgjét, ami megakadályoz abban, hogy befogadjunk téged, a szeretet remek művét, a rózsafüzér királynőjét. Béke királynője, magyarok nagyasszonya, légy irgalommal gyermekeid iránt. Segíts, hogy mindvégig hűségesek maradjunk szent fiathoz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadítsuk meg.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el értünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és a halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és a halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és a halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: miképpen kezdetben, most és mindörökké.
7: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
5: ments meg minket a kukorúzétől, vitta meg a lelkeket, különösen azokra, akiknek jobban szabolnak
7: irgalmat.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
6: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiat életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
6: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
8: Mindörökké! Amen!
0: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Eredeti formájában állítják fel a 100 éves Kossuth szoborcsoportot Dombóváron. Kárpát-medencei passió találkozót szerveztek Csíksomlyón. Bezárt az utolsó domonkosrendi női kolostor, szerbiai rendháza. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Eredeti formájában állítják fel a 100 éves Kossuth szoborcsoportot Dombóváron. Horvai János híres alkotását teljesen restaurálják, és az 1927-es budapesti elrendezésnek megfelelő kompozícióban állítják vissza. Az egyik oldalon az eredeti kiemelésekkel Kossuth és a miniszterek szobrait, a másik oldalon a népet ábrázoló, allegórikus kompozíciót helyezik majd el az új, süttői mészkőburkolattal készülő talapzatra. Számolt be a vasárnap.hu. A szoborcsoport körül egy 24 méter átmérőjű kört alakítanak ki, mely a magyar kokárdát idézi fel piros-fehér felülettel és zöld növénysávval. A tervezett fejlesztés keretében a parkban vendéglátó pavilon készül, és a középkori műemlék lakótoronyhoz gyalogutat és kerékpárutat építenek. Parkolókat is kialakítanak, valamint felújítják a növényzetet, az utcaburkolatokat és a közvilági

0: is. A tervek szerint az alkotás jubileumát 2027. októberében ünneplik majd. A Csíksomlyói Passió felelevenítésének 30. évfordulója alkalmából először tartottak Kárpát-medencei Passió találkozót október 8-a és 11-e között Csíksomlyón. A rendezvény célja az erdélyi, magyarországi, ausztriai és németországi misztériumjáték közösségek szakmai és baráti összefogása, számolt be a vasárnap.hu. A csíksomlyói passiójátszás hagyománya az 1700-as évekig nyúlik vissza. Az évszázados hagyományt 30 éve zenés-táncos formában újítják fel. Az esemény fénypontja a helyi passiócsoport ünnepi előadása volt, melyben a 30 évvel ezelőtti alapító szereplők már családtagjaikkal együtt léptek színpadra. A program részeként bemutatták a jubileumi Passió 30 című emlékkönyvet is. Az eseményt közös szentmise, bemutatkozások és kulturális programok színesítették, méltón hirdetve a térség gazdag szakrális örökségét. 79 év után bezárt az utolsó domonkosrendi női kolostor szerbiai rendháza. Így a katolikus egyházban megszűnt a szerzetes közösség jelenléte Szerbiában, tudatta az MTI. A rendházat a szerzetesi hivatások számának csökkenése miatt zárták be. A domonkos nővérek horvátországi közösségének általános elöljárója a szabadkai Szent György templomban tartott hálaadó szentmisét követően elmondta. Horvátországban jelenleg 83 nővérük él, Németországban további 2 teljesít szolgálatot, de hamarosan ők is visszatérnek majd Horvátországba. A szabadkai kolostorban az utóbbi években már csak egyetlen szerzetes nő élt, akitől vasárnap ünnepélyes szentmise keretében búcsúztak el a hívek. Mijatov plébános szerint az utolsó domonkos nővér távozása súlyos veszteség a Szent György plébánia, a szabadkai egyházmegye, valamint a helyi katolikus és horvát közösség számára. A nővérek úgy döntöttek, hogy az ingatlant a plébánia rendelkezésére bocsájtják. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 14-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.
3: A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanításával kezdjük.

0: Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Leuchte an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter.
1: Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mai általános kihallgatás már hamarabb megkezdte a Szent Atya Szent Péter téren, ahol Leó pápa találkozik a világ minden tájáról érkezett zarándokokkal, hívekkel. A Szent Atya olasz nyelvi beszédében folytatja a mai katekézis sorozatát. A elmékedésének a témája folytatódik a Gaudium et Spes Constitutio alapján, és ahogyan a háttérben hallják a szentírási olvasmányt, amit alapul kiválasztott a Szent Atya, az Máté evangéliumából, az 5. fejezet 13-16-os vers sorai, majd mindjárt azt felolvassuk, és miután a Szent Atya több nyelven összefoglalja a katekézisét, külön köszönti majd a jelenlévő zarándokokat, híveket, és az általános kihallgatás a mi atyánkkel imádkozásával és az apostoli áldással zárul. Természetesen minden nyelven felkérik a Szent Atyát, hogy majd az audiencia végén apostoli áldását adja, azt természetesen nem fogom én majd fordítani. Nézzük meg akkor a szentírási olvasmányt. Máté 5. fejezet 13-16-os vers sorai. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a vék alá rejtsék, hanem hogy a lámpa tartóra tegyék, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket, és dicsőítsék mennyei atyátokat. Most kínai nyelven hallatszik a háttérben, több nyelven majd felolvassák ezt a szentírási részt, és utána pedig a Szent Atya olaszul folytatja a katekézis sorozatát, az elmélkedését.
2: 人点灯并不是放在斗底下，而是放在灯台上，照耀屋中所有的人。照样你们的光也当在人前照耀，好使他们看见你们的善行，光荣你们在天之父。以上是基督的福音。
3: Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser julgado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha em vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da Salvação.
4: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى قال يسوع لتلاميذه أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فأي شيء يملحه إنه لا يصلح بعد ذلك إلا لأن يطرح في خارج الدار فيدوسه الناس أنتم نور العالم لا تخفى مدينة قائمة على جبل ولا يوقد سراج ويوضع تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت هكذا فليضئ نوركم للناس ليروا أعمالكم الصالحة فيمجد أباكم الذي في السماوات. كلام الرب.
5: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba że na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie.
6: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
1: Kedves testvérek, szép napot kívánok, Isten hozott benneteket.
6: Riprendendo la riflessione sulla costituzione conciliare Gaudium et Spes.
1: Folytatva elmérkedésünket a Gaudium et Spes zsinati konstitúcióról. Ma annak első részének negyedik fejezetét vesszük, amely az egyház küldetésével foglalkozik a mai világban. Mindenek előtt a zsinat emlékeztet bennünket arra, hogy az egyház nem a világ fölött, vagy a világ mellett áll, hanem bele van oltva. Szent Ágoston ezt írja, hogy az egyház a már Istennel kiengesztelődött világ. Szarándokok vagyunk ezen a földön, és ezzel a világgal együtt hordozzuk annak törékenységét és szépségét. Ahogyan Isten fia megtestesült, hogy életet adjon a világnak, és kiengesztelje azt az atyával, úgy él az egyház is a világban, mint Isten megtestesülésének jele, azért, hogy megmutassa Isten tervét, amely szerint valamennyiünket gyermekeivé akar tenni, egyetlen nagy emberi családban. Ezért az egyház a történelemben a népek és kultúrák között járja útját, a népekkel való életének ez az összefonódása egyre inkább megérteti vele, hogy küldetésének történelmi jelentősége van, és felelősséggel jár arra nézve, ahogyan a társadalmi kapcsolatok szövődnek. Az egyház első küldetése az, hogy segítsen az embereknek odafigyelni az élet mély kérdéseire, arra, honnan származunk, mi a rendeltetésünk, valamint arra, hogy mi az értelme a szeretetnek és a szenvedésnek. A minden áron való haszonszerzés logikája és az információ manipulálása veszélyes nyomást gyakorolhat az emberekre, arra késztetve őket, hogy egy olyan életmódhoz igazodjanak, amelynek középpontjában az anyagi javak fogyasztása áll. Szívünk azonban arra teremtetett, hogy fölfelé Isten felé tekintsen. A zsinati atyák arra emlékeztetnek, hogy az egyház küldetéséhez hozzá tartozik a földi társadalom építéséhez való hozzájárulás. Módszerei és céljai elsősorban nem politikai természetűek, hanem a hit és a szeretet tanúságtételében, valamint az igazságoságért, a békéért és a testvériségért való munkálkodásban áll. A Krisztus, az igaz, aki az igazságtalanokért halt meg, imádó hívő nem fogadhatja el a kicsinyek és szegények elnyomását, ahogyan azokat az igazságtalan struktúrákat sem, amelyek fenntartják a függőség és igazságtalanság állapotát. Az egyház társadalmi tanítása irányt mutat a keresztény cselekvésének, Ők minden jó akaratú emberrel együttműködve dolgoznak a közjó előmozdításán. Az egyház számára tehát semmi sem fontosabb annál, mint hogy mindenki javát szolgálja és szabadon kibontakozhasson minden olyan rendszerben, amely tiszteletben tartja az ember és a család alapvető jogait, és elismeri a közjó követelményeit. Az evangéliumi küldetés hatékony teljesítéséhez szükséges, hogy minden megkeresztelt együttműködjön a Szentlélek kegyelmével, hogy hite élő legyen, és következetes magatartásban mutatkozzon meg. Amint a zsinati atyák emlékeztetnek bennünket, a megvallott hit és a mindennapi élet közötti szakadék korunk legsősebb tévedései közé tartozik. A Gaudium Express külön figyelmet szentel a világi hívek küldetésének is. Ők kerességük erejében arra kaptak meghívást, hogy a világot keresztény lelkülettel és az evangélium látásmódjával töltsék meg. Ennek joggal papi jellegűnek nevezhető tevékenységnek legfontosabb területei a család és a munka világa, de ez a küldetés az élet minden területére kiterjed. Végül az egyház mindig figyelmes arra, ami a társadalomban történik és kibontakozik. Isten egész népének feladata megkülönböztetni, hogy korunk kultúráiban mi az, ami figyelemre méltó és értékes. Ennek a megkülönböztetésnek legfőbb mércéje mindig Isten igéje és az egyház hagyománya. Ehhez kiegyensúlyozott, a kulturális divatoktól szabad lélekre van szükség, amely képes pozitívan tekinteni a világra, ugyanakkor szilárdan őrzi, és teljes egészében bemutatja az evangéliumi üzenetet. Hiszen nem azáltal lehet vonzóvá tenni a kereszténységet, hogy felhígítjuk tartalmát, és enyhítjük követelményeit. Kedves testvérek, az egyház, miközben a történelem útját járja, egyetlen célt tart szem előtt, hogy eljöjjön Isten országa, és megvalósuljon az egész emberiség üdvössége. E cél felé elsősorban a személyes életszentség és a testvéri szeretet által halad. 6. Pál írja, e szentség ismertető jele nélkül szavunk nehezen talál utat korunk emberének szívéhez, és fennáll a veszély, hogy üres és terméketlen marad. Ezért legyünk engedelmesek a Szentlélek működésének, hogy segítsen bennünket életszentségben és szeretetben élni, hogy a világ hinni és remélni tudjon.

0: Kedves
1: hallgatók,
0: most különböző nyelveken összefoglalják a Szent Atya mai katekézisét. Most francia nyelven kezdődik. Természetesen, ahogy mondtam, felkérik a Szent Atyát, hogy a végén majd a két tárgyak megáldása után adja elnézést apostoli áldását házasokra, gyerekekre, betegekre, és ez az áldás érvényes természetesen mindazok számára is, akik az éter hullámain, vagy akár élőben, képekben is követik a mai audienciát.
1: Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, notre réflexion porte aujourd'hui sur le quatrième chapitre de la première partie de Constitution conciliaire Gaudium et Spes, consacrée à la mission de l'Église.
0: Gaudium et Spes zsinati konstitúció fejezetéről emlékedünk, amely az egyház küldetésével foglalkozik a mai világban. Az egyház nincs sem a világ fölött, sem mellette, hanem benne gyökerezik. Ahogy Isten fia megtestesült, hogy életet adjon a világnak, és kiengesztelje azt az atyával, ugyanúgy él az egyház is a világban, Isten megtestesülésének jeleként, aki valamennyiünket gyermekeivé akar tenni, egyetlen nagy emberi családban. Az egyház első küldetése, hogy segítsen az embereknek feltenni az élet alapvető kérdéseit. Gaudium et Spes külön kiemeli a világi hívek küldetését, hogy arra kaptak meghívást, hogy a világot keresztény lelkülettel és az evangélium látásmódjával töltsék meg. Isten egész népének, különösen a pásztoroknak és a teológusoknak feladata megkülönböztetni, hogy korunk kultúráiban mi az, ami figyelemre méltó, mindig Isten igéjét és az egyház hagyományát tekintve a megkülönböztetés legfőbb mércéjének. Szívből köszöntöm a francia nyelvi híveket, különösen akik az Amiens, Arras és a Marseille egyházmegyékből érkeztek, a Jeunes du Voyage csoportot, valamint a Szenegából érkezett zarándokokat. Testvéreim, tanuljunk megnyitott szellemet és olyan képességet ápolni, amely lehetővé teszi, hogy pozitív tekintettel nézzünk az emberekre, így segíthetünk befogadni az evangéliumi üzenetet, és a társadalom reményének magvetőivé válni. Isten áldjon benneteket! Most visszafordítják francia nyelvre, amit a Szent Atya olaszul mondott.
1: D'Arras, de Marseille, et le groupe de gens du voyage, ainsi que les fidèles venus du Sénégal. Frères et sœurs, apprenons à cultiver l'ouverture d'esprit et la capacité de porter un regard positif sur les personnes afin de les aider à accueillir le message évangélique et à devenir des semeurs d'espérance dans la société. Que Dieu vous bénisse.

0: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
1: Dear brothers and sisters, we return this morning to our reflection on Gaudium et Spes, considering the Church's mission.
2: Elmélkedésünket a Gaudium et Spes konstitúcióról, az egyház küldetését szemlélve, ahogyan Isten fia megtestesült, hogy beteljesítse megváltói küldetését, úgy él az egyház is a világban, mint Isten tervének élő jele, amely által ki akarja engesztelni a világot önmagával. A kor jeleit az evangélium fényében megkülönböztetve az egyház segíti az embereket abban, hogy választ találjanak az élet mély kérdéseire, és a hit és szeretett tanúságtétel által hozzájárul a társadalom építéséhez. Különösen a világi hívek kaptak meghívást arra, hogy keresztény lelkülettel töltsék meg azt a kultúrát, amelyben élnek, Isten országának építésére szóló meghívásunkban, újítsuk meg törekvésünket a személyes megszentelődésre, az igazságosságra, testvéri szeretetre, és így legyünk a remény jelei. Szeretettel köszöntöm az angol nyelvű zarándokokat, akik részt vesznek a mai kihallgatásról, különösen Anglia, Skócia, Írország, Ugandából, Dél-Afrikából, Ausztráliából, Új-Zélandról, Indiából, Indonéziából, Fülöp-szigetekről, Sri Lankáról, Kanadából, és az Amerikai Egyesült Államokból érkezett zarándokokat. Mindannyiutokra és családjaitokra, Úrunk Jézus Krisztus örömét és békéjét kérem, Isten áldjon meg benneteket.
3: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Abschluss dieser Generalaudienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, im ersten Teil des vierten Kapitels der Pastoralkonstitution spricht das zweite Vatikanische Konzil über die Aufgabe der Kirche in der Welt von heute. Die Kirche lebt und
2: az egyház
3: wird
2: a világban
3: Welt.
2: Él és működik,
3: zugleich aber ist sie,
2: ugyanakkor,
3: wie der heilige Augustinus sagt,
2: Szent Ágoston mondja,
3: die mit Gott schon
2: ő maga a már Istennel kiengesztelődött
3: mundus
2: világ,
3: reconciliatus
2: mundus reconciliatus ecclesia latinul,
3: so macht sie das Geheimnis Gottes,
2: így teszi láthatóvá Isten misztériumát, az ember végső célját,
3: und erschließt
2: és egyúttal segíti az embert saját létezését. Megértésében, vagyis az emberről szóló végső igazság felismerésében.
3: Zudem trägt die Kirche zum Aufbau der
2: Az egyház hozzájárul a földi társadalom építéséhez is, amely Krisztusban éri el beteljesedését. Különösen a hívő világért kaptak meghívást arra, hogy keresztény lelkülettel járják át a világot, és az emberi sors közösségben Krisztus tanúi legyenek.
3: Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
1: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua tedesca, in particolare i giovani provenienti dalla Confederazione Elvetica che partecipano alla settimana
2: informativa. Köszöntöm a német nyelvű zarándokokat, különösen a svájci államszövetségből érkezett fiatalokat, akik a pápai svájci gárdist tájékoztató hetén vesznek részt. Mindannyiatoknak kellemes római tartózkodást, az Úr áldjon és oltalmazzon benneteket.
3: Besonders die jungen Männer aus der schweizerischen Eidgenossenschaft, die an der Informationswoche der päpstlichen Schweizer Garde teilnehmen. Allen wünsche ich einen guten Aufenthalt hier in Rom. Möge der Herr euch segnen und euch immer beschützen.

0: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, Su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
1: Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis, para retomar la reflexión sobre la
2: kedves testvérek, ebben a katekézisben a Gaudium et Spes konstitúcióra reflektálunk, az egyház küldetését szemléljük. Ahogyan Isten fia megtestesült, hogy életet adjon a világnak, és kiengesztelje azt az atyával, úgy zarándokol az egyház is a világban. Ezért a zsinat emlékeztet bennünket arra, hogy feladatunk segíteni az embereket abban, hogy figyeljenek az élet eredetével és rendeltetésével, valamint a szenvedés és a szeretet értelmével kapcsolatos mély kérdésekre.
3: Sino que contribuye a construirla mediante el testimonio de la fe y la caridad.
2: Az egyház nem fordulhat el a földi valóságtól, hanem a hit és a szeretet tanúságával, valamint igazságért, békért és testvériség végzett munkájával hozzájárul annak építéséhez, és éppen ebben az értelemben Isten népének minden tagja a keresztség erejében arra kapott meghívást, hogy keresztény lelkülettel és az evangélium látásmódjával életet adjon a világnak, vagyis megkülönböztesse mindazt, ami a kultúrákban és a mai világban figyelemre méltó. Szeretettel köszöntöm a spanyol nyelvű zarándokokat. Arra buzdítalak benneteket, hogy legyetek engedelmesek a Szentlélek indításainak, hogy mindenki saját életének, életállapotának megfelelően hozzájáruljon Isten országának megvalósulásában a világban, és ahhoz, hogy az egész emberiség részesüljön Krisztus áldozata által megszerzett üdvösségben. Isten áldjon benneteket, nagyon köszönöm. Most következik a kínai beszámoló, összefoglaló.
4: 圣父教宗 并特别降服儿童、老人和受苦的人。教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姐妹， 我们继续关于论教会在现代世界牧职宪章的反思，在当代世界中斟酌教会的使命。如同天主子降生成人，为了完成他的救赎使命，如此教会寓居在世间，好似天主愿世界与自己修和之旨意的鲜活标志。 教会在福音的光照下，分辨时代的印记，践行这份职责， 帮助人们回应生命中那些深层的叩问，并以信德与爱德的见证为这个社会做贡献。为了有效地实行这份使命，教会需要每一位受洗者与圣神的恩宠合作，力求成圣。 具体而言，每一位平信徒都蒙召怀着基督徒的精神，为各自所处的文化注入生机。在我们蒙召建设天国之中，重申我们对个人成圣为正义和手足友爱的承诺，如此我们才算是所有人的希望标志。 现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。
1: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle,
2: szívből köszöntöm a kínai nyelvű híveket, kedves testvérek, Mária Jézus édesanyja legyen számotokra a menedék és erő a nehézségek és a szenvedések idején. Szívből megáldalak benneteket.
4: Köszönöm, hogy a

0: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera.
1: Os portugueses nyelven foglalják össze.
0: Todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final da audiência cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Prosseguimos o ciclo de catequeses sobre a Constituição Pastoral Gaudium et Spes. O quarto capítulo da primeira parte do documento trata da missão da Igreja.
1: O documento Gaudium et Spes constituiu
0: as atividades que o
1: Datíssimo é foglalkozik az első része. Ez a küldetés elsősorban a hit és a szeretet tanús áttételében valósul meg, az igazságosságét, a békét és a testvériségét végzett munkában.
0: Para cumprir com eficácia esta missão evangélica,
1: evangéliumi küldetésének hatékony teljesítéséhez minden megkereszteltnek együtt kell működnie a Szentlélek kegyelmével, hogy hite élő legyen és következetes cselekedetekben nyilvánuljon meg. Az Egyház, miközben az emberi történelem útján jár, célul tűzi maga elé Isten országának eljövetelét és az egész emberi nem üdvösségének megvalósulását.
2: Un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese.
1: Szívből köszöntöm a portugál nyelvű zarándokokat.
2: In modo speciale ai gruppi venuti dal Brasile
1: e dal Portogallo. És Portugáliából érkezett csoportokat.
2: Cari fratelli e sorelle.
1: Kedves testvérek, amikor október 12-én
2: ünnepeljük
1: Aparecidai mi asszonyunknak, Brazília védőszentjének ünnepét jövő hétfőn. Anyai közbenjárására bíznak benneteket és családjaitokat. A Szűzanya mindig őrizzen benneteket, Isten áldjon meg titeket.
0: Eis a tradução das suas palavras. Uma saudação cordial aos peregrinos de língua portuguesa, em especial aos grupos vindos do Brasil e de Portugal. Queridos irmãos e irmãs, na próxima segunda-feira, 12 de outubro, celebra-se Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Confio todos vós e as vossas famílias à sua intercessão maternal. Que Nossa Senhora vos proteja sempre. Deus vos abençoe.

A szokott módon hatalmas tapsviharral köszönik meg a Szent Atyának a mai üzenetét, katekézis a mondani valóját, úgymond. A jelenlévő méltóságok, bíborosok, püspökök köszöntik most a Szent Atyát. Én is megköszönöm kedves hallgatóknak, hogy együtt lehettünk a mai audiencián is. Köszönöm, hogy továbbra is a Mária Rádióval maradnak, leszünk, maradjanak, együtt imádkozzunk egymásért. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család, a Mária Rádió nem néhány ember műve. Ez a rádió mindannyiunk közös missziója. Akik imádkoznak érte, akik műsort készítenek, akik önkéntesként szolgálnak, akik telefonokat fogadnak, akik a technikai háttéren dolgoznak, és akik adományukkal hozzájárulnak a működéséhez, mindannyian ugyanannak a küldetésnek a munkatársai. Szent Pál apostol azt írja, Isten munkatársai vagyunk. Micsoda kegyelem, hogy ebben a szolgálatban

0: misszióvá válik. Legyen a Mária Rádió az örömhírnek a hangja, és legyen ön is ennek a hangnak a hordozója. Kérjük, lehetőségei szerint támogassa a Mária Rádió szolgálatát. Így együtt mondhatjuk el mindazoknak, akik magányosak, betegek vagy megfáradtak, nem csak Isten nem feledkezik meg rólatok, mi sem feledkezünk meg rólatok. Köszönjük, hogy imáikkal, szeretetükkel és adományaikkal a Mária Rádió missziójának munkatársai. Isten fizesse meg nagylelkűségüket. A szűzanya oltalmazza önöket és szeretteiket.
1: Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Ima Lánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-17-05. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-17-05-ös telefonszámon.

0: Hírek.
1: Idén is megrendezték a 21. országos világmissziós ünnepet. Kárpát-medencei passió találkozót szerveztek Csíksomlyón. Leó pápa egészségéért imádkoztak római lelki gyakorlatukon a Mária Rádió elnökei és műsorigazgatói. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. A budatétényi Názáret missziós házban rendezte meg a Verbita rend és a pápai missziós művek a 21. országos világmissziós ünnepet, melyre határon innen és túlról is sok lelkipásztor, szerzetes és ima közösség érkezett. A legidősebb résztvevő a 96 éves Felvidékről származó Szabó Alajos atya képviselte a hidat az idős és a fiatal generáció között. Az idei ünnep mottója Jézus szava volt János evangéliumából. Én választottalak benneteket. Az ünnepi szentmisét Kis Róbert püspöki helynök mutatta be a jelenlévő paptestvérekkel együtt. Felhívta a hívek figyelmét, hogy a mindennapokban a figyelmesség, a meghallgatás, a megbocsátás és a szeretet egyszerű gesztusaival is tanúságot tehetünk Krisztusról. Az ünnepen adományt fogadtak el egy madagaszkári missziós program támogatására, valamint az indonéziai földrengés károsultjainak megsegítésére. A csíksomlyói passió felelevenítésének 30. évfordulója alkalmából először tartottak Kárpát-medencei passió találkozót október 8-a és 11-e között Csíksomlyón. A rendezvény célja az erdélyi, magyarországi, ausztriai és németországi misztériumjáték közösségek szakmai és baráti összefogása, számolt be a vasárnap.hu. A csíksomlyói passió játszás hagyománya az 1700-as évekig nyúlik vissza. Az évszázados hagyományt 30 éve zenés-táncos formában újítják fel. Az esemény fénypontja a helyi passió csoport ünnepi előadása volt, melyben a 30 évvel ezelőtti alapító szereplők már családtagjaikkal együtt léptek színpadra. A program részeként bemutatták a jubileumi Passió 30 című emlékkönyvet is. Az eseményt közös szentmise, bemutatkozások és kulturális programok színesítették, méltó hirdetve a térség gazdag szakrális örökségét. A Szentatya október 13-án kedden délelőtt vonult be a római Gemelli klinikára, ahol műtéti beavatkozással távolítanak el egy kisméretű, körülhatárolt csomót a tüdejéből, tájékoztatott a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója. A pápai ház prefektúrájának közleménye szerint 14.

0: Leó kórházi kezelése miatt október 20-áig valamennyi pápai kihallgatás elmarad, olvasható a Magyar Kurír oldalán. A Mária Rádió elnökeinek és műsorigazgatóinak október 10-e és 14-e között Rómában tartott lelki gyakorlatán a világcsalád tagjai Leonardo Sandri bíboros vezetésével imádkoztak a Szentatyáért.
1: Imádkozzunk a mi Leó pápánkért. Isten őrizze meg őt, adjon neki életet, és áldja meg a földön jó egészséggel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 14-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.
0: Lelkiségi óránkban Juhász Gábor atya magyarázza a nap evangéliumát.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, felolvasom az evangéliumot és magyarázatot fűzök hozzá. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Egy farizeus lakomáján így beszélt Jézus az asztalnál ülőkhöz. Jaj nektek, farizeusok! Tizedet adtok mentából, rutából és minden apró veteményből, te elhanyagoljátok az igazságosságot és az Isten szeretetét. Ezt meg kell tenni, azt meg nem szabad elhagyni. Jaj nektek, farizeusok, szeretitek a főhelyeket a zsinagógában, és a köszöntéseket a nyilvános tereken. Jaj nektek, olyanok vagytok, mint azok a sírok, amelyeket kívülről nem lehet észrevenni. Az emberek fölöttük járnak, anélkül, hogy tudnák. Erre egy törvénytudó méltatlankodni kezdett. Mester, ha ilyeneket mondasz, minket is gyalázol. Ő azonban így folytatta. Jaj nektek is, törvénytudók, elviselhetetlen terheket raktok az emberekre, ti magatok azonban még egy ujjal sem segítetek azokat a terheket hordozni. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Lukács evangélium 11. fejezeténél járunk, tehát Jézus tanításának, azt lehet mondani, hogy tanító tevékenységének a közepén, tehát már elkezdte, és még lesz ezután is, mit elmondani az embereknek. Jézus ebben a részben, és előtte is, utána is farizeusokkal, illetve törvénytudókkal, vagy írástudókkal vitatkozik. Azokat itt különösen is megfenyegeti. Megfeddi és megfenyegeti. Tehát kijelenti, hogy ugyanaz az Isten alkotta a külsőt és a belsőt, tehát a farizeusok hiába mosogatják a tál külsejét, ha a szívükben álnokság van, akkor mindegy, mit tesznek, és mit esznek, isznak, az mindig álnokság lesz, mert álnokság a célja. Ha alapvizsgát adnak belső jó szándékkal, akkor minden megtisztul. Tehát az ember lelkéből származik valóban a jó, ami azonban nagyon fontos, mint látni fogjuk, nem azt jelenti, hogy Jézus eltörölte volna az illemet, a közillemnek megfelelő megmutatkozását, a szeretetnek, a jónak. Tehát ez a tipikus hippi korszaknak a mondása, hogy nem a külső a lényeg, de nagyon lényeg, nagyon fontos a lényeg. Tehát ma is azt lehet mondani, ha meg akarok tisztelni valakit, akkor felöltözök, ha meglátogatom, és nem pedig rongyokba megyek el hozzá. És lehetne mondani még rengeteg mindent, cselekedeteim, szavaimban, nem beszélek csúnyán, igyekszem hangsúlyaimban, kifejezéseimben tetsző lenni. Tehát úgy megnyilatkozni, hogy az tetsző legyen, mert hiszen a belső tartalmat akarom valamiképpen eljuttatni, érthetővé tenni, és a belső tartalom a szeretet. Az, ami az Istenről szól, ami az örök élet értéke. Visszatérve tehát a mai evangéliumhoz, vagy rátérve inkább ennek a szövegére, tehát Jézus azt mondja, egy farizeusnak a lakomáján, egy farizeus hívta őt meg, más farizeusok is ott vannak, és a farizeusok csoportján belül voltak a törvénytudók, tehát, mint kiderül, azok is ott voltak. Igen, különös, hogy éppen egy ilyen lakomán inti meg keményen, sőt, fenyegeti meg keményen a farizeus vendéglátóját is, és a többi farizeusokat is. Azt lehet mondani, hogy szinte már a vendég durvaságának tekinthető, ezért fontos az, hogy Jézus itt már hirdeti az evangéliumot egy ideje. és még fogja hirdetni egy ideig az evangéliumot, az evangélium belső szerkezetének elmondása szerint. És itt keményen szembeszáll a farizeusi értelmezéssel, amely, mint látjuk, próbálta igen sok mindenben Jézust a maga oldalára állítani, különösen a szadduceusokkal szemben, de Jézus kifejezi, hogy ő nem farizeus. Miért? Mert ő az Isten fia. Mert ő az, aki minden emberi hagyományt kijavít, felmúl, mindent helyre rak, mert ő a tökéletesség. Ő nem valamelyik pártnak akar igazat adni, ő új szövetséget hoz. A szent lelket küldi el, hogy az ember a benső jóságból cselekedjen. És ilyen módon a külső megmutatkozással olyan értelemben tudjon szabadon bánni, hogy az a szeretetet gazdagon tudja megmutatni. Tehát különös ez a lakomán belüli intés. Tehát sokan közülük írástudók is voltak, amint ezt látjuk. Ők a néptanítói, a példaképei, a farizeusok, írástudók. Az ő képmutatásuk végzetes a nép számára, mert őtőlük várják, kell, hogy várják a példát és a tanítást, tehát az ő elveik az emberek számára a magatartásbeli elvek. Éppen ezért egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan vélekednek, tanítanak, és hogy hogyan viselkednek. Amihez egy intézményes vallásosság adja a helyeslést, az elfogadottságot, és hát ebből komoly problémák származnak az egész nép számára. Lejáratják a vallásosságot, a benső vallásosságot. Azt lehet mondani, hogy nem a proféták által hirdetett bensőséges vallásosságot hirdetik, hanem sokkal inkább azt a vonalat munkálják, ami oly sokszor már az Ószövetségben is csődbe vitte Izrael vallásosságát, és Istentől eltávolította a népet, ezeknek lett a következménye, a különböző csapások, illetve hát legvégső soron maga a babiloni fogság, amikor a nép teljességgel csődbe ért a saját vallási felfogásával, és ezt ki kellett javítani a mindenestől, tanítóstól, papostól, mindenestől. Nagy vallási megtisztulások voltak Izrael ószövetségi történetében, és tegyük hozzá, egy nagy vallási megtisztulás ez is, hogy eljön az Isten fia, most már nem egyszerűen prófétákat küld az Úr, hanem elküldi fiát, és ő vele mutatja meg, és mondja el, hogy mit jelent az igaz Isten igaz imádata, a szó liturgikus, és mindennapi értelmében, a gondolkodásmód és a cselekvés számára egyaránt. Tehát mivel látja Jézus, mennyire fontos az írástudók és farizeusok szerepe a nép oktatásában, illetve a példamutatásban, ezért mondja nekik nagyon keményen, hogy jaj nektek farizeusok, most itt vagytok ezen a lakomán, és bizonyára azt gondoljátok, hogy most engem vendégül láttok, mert ti vagytok valamiképpen az urak, és kíváncsi vagytok én rám, de jaj nektek. Tehát Jézus, amint ez kiderül az evangélium sok részéből, ő az Isten fia. Éppen ezért ezzel a tudatossággal van jelen, és ezzel a tudatossággal mondja ki ezeket a szavakat a farizeus lakomáján, a farizeus házában, a farizeusoknak és az írástudóknak. Tizedet adnak, tehát ahogy az elő van írva, az előírás szerint a gabona, a bor, az olaj, a különböző állatoknak és a juhoknak, az is állat, mindegy, ez külön ki van emelve, a juhoknak az első elléséből kellett tizedet adni. Más terményekből nem volt kötelező, de mint egy ájtatósági gyakorlatként lehetett itt ezt a kaprot, mentát, stb. szintén tizedként elvinni a papnak, a zsinagóga előjárójának, tehát az Isten szolgálatára felajánlani. És ez nagyon szép és nagyon jó, ezzel nincsen semmi baj, de elhanyagolják az igazságosságot, vagyis hogy az embereknek a körülményeit javítani, az emberek egymás közti viszonyait, az igazságosság szerint szabályozni, és hát az Isten előtti alázatosságban az Isten szeretetét képviselni. Tehát ne azt nézzék, hogy mindjárt itt jön, hogy hol vannak az első helyek, meg hogy lehet valamit gazdagodni, meg több tisztelet, meg egyebek, hanem valóban mélységesen az Isten szeretete jellemezze őket. Ezért Jézus azt mondja, hogy tehát a tizedet adnak, ezt meg kell tenni, mondja Jézus. De elhanyagolják az igazságosságot. Azt nem szabad elhagyni. Tehát az, hogy az igazságosság és az Isten szeretete maradjon meg, azt ne hagyják el. Ezt jelenti ez a mondás, ezt meg kell tenni, azt nem szabad elhagyni. Tizedet meg kell tenni, mert előírása a törvénynek. De az Isten szeretetét és az igazságosságot nem szabad elhagyni. Különben az Isten szeretete lehetetlenség, a valós vallásosság, a bensőség, az egész embernek a bensőséges vallásossága. Aztán Jézus azt mondja, jaj, nektek farizeusok, szeretitek a főhelyeket a zsinagógában, és a köszöntéseket a nyilvános tereken. Tehát a tisztelet, a külsőség, de a bensőség nincs ott, ezért azt mondja, de olyanok vagytok, mint az észrevétlen sírok. Tehát hiába, hogy nem vették észre a sírt, amire ráléptek az emberek, attól még azok romlottá, vagy nem, vallásosan tisztátalanná váltak, nem volt szabad megtisztulás nélkül liturgiára menniük. Ezt a hasonlatot használja fel Jézus, mint egy, a farizeusok megrontják az embereket, akik nem tudják. Hát a farizeusok írástudók az ő tanítóik. És ezért valóban, hát, ahogy egy sír tudatlanul is tisztátalanná tesz, mert nem vették észre, mert le van taposva, ugyanígy egy farizeus tisztátalanná tesz, hogy romlottá tesz, miközben a legnagyobb jóságot követi az egyszerű ember, akinek nincsen módja úgy foglalkozni a Tórával, az apró pici törvényekkel, ahogy nekik módjuk van rá. Tehát éljenek a kötelességükkel, a helyzetük előnyeivel, de ne visszaéljenek. De nem az a baj, hogy az emberek tisztelik őket, hanem ezzel visszaélnek. És nem teljesítik be a feladatukat, hanem inkább eltorzítják az emberek tudatát. Erre egy törvénytudó, tehát egy írástudó, törvénytudó méltatlankodott, hogy ezzel Jézus őket is gyalázza. Igen, így van. Jézus azt mondja, jaj, nektek is törvénytudó, elviselhetetlen terheket raktok az emberekre. Ti magatokat azonban egy ujjal sem segítetek azokat hordozni. Miért? Mert körmönfont magyarázatokkal elmagyarázták azt önmaguknak és az embereknek, hogy ezt vagy azt a dolgot ők éppen miért nem csinálják meg. De ugyanakkor az embereknek, úgymond a Tóra magyarázat kapcsán, az Isten törvény magyarázatának is részletesebb lebontásának kapcsán olyan dolgokat meséltek el, ami sérti az Isten, sérti az igazságosságot, sérti egyszerűen a mindennapi élet józan paraszti észszerinti rendezését. Tehát semmiben nem segítenek valamiképpen, hogy is mondjam, amikor az Anyaszent Egyház meghirdeti a böjtöket, akkor mindig oda teszi azt, hogy de, ha valaki beteg, ha valaki ilyen-olyan helyzetben van, akkor vagy enyhébb, vagy teljesen fel van mentve a böjt alól. Tehát a legkülönbözőbb mentségek vannak, és nem azért, hogy a vallásosság eltűnjön, hanem azért, hogy az embernek egyszerűen épp ésszel élhető maradjon az élete. A böjt nem azért van, hogy megöljön bennünket, vagy a vallásosságot, hanem azért, hogy azt elmélyítse. És valóban vannak olyan extrém helyzetek, ahol az Anyaszentház azt mondja, hogy ebben a helyzetben a böjti kötelesség nem érinti az embert, mert ez így józan. Tehát így kell ezt értelmezni. Tehát még egyszer, nem az illemnek, nem a külsőségnek, a méltányosnak, a szépnek és a jónak a külső megnyilvánulásának az eltörléséről van szó, hanem hogy mindez belülről induljon, a helyes elvekből, az Isten előtti alázatosságból, és az Isten által az helyes ember szeretetből táplálkozzon az, hogy az ember hogyan viselkedik, valóban szépen, szerethetően, értelmesen, érthetően, valóban mindenkinek a javára. Amen.

0: Mária Rádió.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Október 14-én szerdán önök a Jó Hírek magazin adását hallják. Mai műsorunk tartalmából. Várnai Péter atya gondolatai után a szeretetben való növekedés életünk feladata. 10 éves a Zselic katolikus idősek otthona. Várszegi Asztrik emeritus főapát könyvének bemutatóját tartották Pécset. Olaszországban jártak a mohácsi parkutcai iskolások. A hivatásom a szeretet. Rózsaeső imaest, Kosdom. Tartsanak velünk! Várnai Péter atya gondolatai. Szűz Mária, magyarok nagyasszonya ünnepe a múlt héten volt. Ábrázolás minden valamit is magára adó templomban vagy plébánián megtalálható. Az ünnepet Vaszari Kolos hercegprímás kérésére engedélyezte 13. Leó pápa a milleniumi ünnepségek alkalmából 1896-ban. A napba öltözött asszony ábrázolásán alapul a Patrona Hungáriae jellegzetes, máig érvényes ábrázolás módja. A szűzanya fejére a 12 csillagú korona helyett a magyar szent korona, a karján ülő kis Jézus helyébe az országalmája, Mária mások kezébe pedig az ország jogara kormánypálcája került. A lábánál feltűnő félhold a török veszedelem elmúlásával bőségszaruvá alakult. Ez a Mária ábrázolás képekről, szobrokról, pénzekről, később postabélyegekről közismerté válik. Pázmány Péter egyik prédikációjában mondta, mai napig költőpénzünkön a boldogasszony képe kerül ama szokott betűkkel Patrona Hungáriae, Magyarország asszonyának valljuk a szent szüzet. Egy héten át tartó színes programsorozattal ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját a Zselic katolikus idősek otthona. A jubileumi rendezvények közös emlékek, a találkozások és az együtt megélt öröm pillanatait hozták el a lakók és a vendégek számára. Az ünnepi hét az intézmény életét bemutató fotókiállítás megnyitójával kezdődött. A programok sorában Seffer Erzsébet Pulitzer emlékdíjas újságíróval is találkozhattak a lakók, majd Kovács Dezső hegedőművész előadása a magyar nóták és a vidám muzsika világába kalauzolta a hallgatóságot. A jubileumi hét zárásaként pénteken püspöki szentmise, ünnepi műsorra és faültetésre hívták a lakókat, a hozzátartozókat és a munkatársakat. A szentmisét Varga László megyés püspök mutatta be, Balázs Béla emeritus megyés püspök jelenlétében. Isten szeretettel néz ránk, az emberekre, kezdte beszédét a megyés püspök. Ebben az otthonban is sok lehetőség adódik arra, hogy Isten arca megmutatkozzon a másik ember számára. Minden vágyunk, hogy ez az intézmény ne csak idős otthon, hanem szeretet otthon legyen. Ennek pedig az az egyik módja, hogy szeretettel nézünk egymásra, fogalmazott a megyés püspök, majd Reményik Sándor Isten arc című versét olvasta fel. Emléklapokat is adtak át azoknak a lakóknak és dolgozóknak, akik az otthon indulásától kezdve jelen vannak az intézmény életében. Az alkalom a jubileumi fa ültetésével, valamint a szeretett vendégséggel ért véget. Adta hírül a Kaposvári Egyházmegye. Az én feladatom az, hogy átvezessem a rendet a Vörös-tengeren. Legányi Norbert, pannonhalmi főapát küzdelme a kommunista államhatalommal 1958-1969 címmel idén megjelent Várszegi Asztrik kötetéről Bánkuti Gábor, a modern történeti tanszékének egyetemi docense beszélgetett a szerzővel október 6-án a Café Paulusban. A kötet Legányi Norbert, OSV főapátis szolgálatának idejét dolgozza fel, bemutatva azt a rendkívül nehéz történelmi időszakot, amelyben 1958 és 69 között a rend élén állt. A korszak állami egyházpolitikája kiemelt ideológiai ellenfélként tekintett a bencés rendre. A pártállami apparátus, az állami egyházügyi hivatal nyíltan a bencés közösség belső megosztására, megfigyelésére és korlátozására, befolyásolására törekedett. A kötet részletesen bemutatja azokat a módszereket, köztük a belső informátorok hálózatának kiépítését, amelyek révén a rezsim operatív információkhoz jutott, és megpróbálta belülről manipulálni a rend vezetését. Legányi Norbert egyenes jellemű vezetőként határozottan szembe helyezkedett a pártállami diktatúra akaratával. Például elutasította az együttműködést, és nem engedte az elelehetetlenítést a rendben. Noha az államhatalom mindent elkövetett az elől járó lejáratására. Végül külső politikai nyomással és a renden belül beszervezett informátorok segítségével olyan feszült, nehéz helyzetet teremtett körülötte, amely a lemondásához vezetett. Évekre el kellett hagyni a Pannonhalmát, a székesfehérvári papi otthonban élt, és csak 1976-ban térhetett vissza a monostorba. A kötet elsődleges és legfontosabb történeti forrása Legányi Norbert főapát személyes naplója, amelyet az elöljáró tudatos történeti dokumentációként vezetett, 1957. júliusától egészen 69. januári lemondásáig. A feljegyzések naponta pontosan rögzítik a rend kormányzása során felmerülő kihívásokat, az állami szervekkel folytatott tárgyalásokat, valamint a közösséget érintő mindennapi nyomást, így a korszak kor dokumentációjaként is szolgál. A szerző Várszegi Asztrik 1964-ben lépett be a Szent Benedek rendbe, ennek köszönhetően fiatal szerzetesként maga is részese és tanúja volt az eseményeknek, személyesen ismerte az események láncolatának szereplőit. Ezt tette lehetővé számára, hogy az olykor hiányos levéltári forrásokból kirajzolódó képet kritikai módon árnyalja vagy kiegészítse. A munka így nem csupán a történeti folyamatokat mutatja be, hanem az események mögött meghúzódó emberi motivációk és kényszerpályák megértéséhez is segítséget ad. A könyvbemutatón Várszegi Asztrik emeritus főapát fel is olvasott egy rövid, számára meghatározó részt a kötetből, melyet aztán az érdeklődő olvasók kérésére kézjegyével is ellátott. További részleteket és a fotógalériát megtalálják a Pécsi Egyházmegye honlapján. A 8. jelzolói nemzetközi táncfesztiválon képviselte hazánkat a Mohácsi Park utcai katolikus általános iskola Zengő Tulipán néptánc csoportja. Szeptember végén tartott rendezvényen a diákok nem csak a színpadon arattak sikert, hanem szakrális élményekkel is gazdagodhattak. Koleszárné Györki Gizella vezette együttes jelzoló belvárosában, az Aurora téri színpadon lépett a nagy közönség elé. A mohácsi fiatalok magyar népdalcsokorra épülő koreográfiát mutattak be. Műsorukban gyertyás és leánykörtáncok, páros táncok, valamint látványos, fiús, botos táncok is szerepeltek. A fesztivál programot azonban Veronába tett kirándulás tette teljessé. A csoport felkereste az első században épült híres ókori arénát, valamint a középkori Szent Zénó bazilikát. A gyermekek itt megtekinthették Szent Zénó verónai püspök erekéit és az oltárképet, valamint megcsodálhatták a homlokzat különleges, szerencse keréknek nevezett rózsaablakát, amelyeken keresztül egyedi fényáradat világítja meg a templomot. Bár a fesztivál hagyományai szerint a fellépő gyermekek énekelni szoktak a felkeresett templomokban, a helyi szabályozások miatt erre most nem nyílt lehetőség. A diákok így csendes egyin imával és hálával mondtak köszönetet az utazás kegyelmi ajándékaiért. Az utolsó napon a gyermekek a szálloda melletti homokos tengerparton strandolhattak. A hullámzó tenger és a közös fürdőzés felejthetetlen élményt nyújtott a csoportnak, különösen azoknak a diákoknak, akik most látták először a tengert. Koleszárné Györki Gizella, a Park utcai általános iskola pedagógusának írása a Pécsi Egyházmegye internetes oldalán olvasható. Október 2-án este ismét megtelt imádsággal a kozsdi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia templom, ahol a hagyományos rózsa eső ima este gyűltek össze a hívek. A lelki alkalmon a jelenlévők Liziői Szent Terézzel együtt fordultak Jézus felé, aki az egész este valódi középpontja és főszereplője volt. Kis Szent Teréz életpéldájához hűen a rendezvény most is arra hívta a résztvevőket, hogy gyermeki bizalommal hagyatkozzanak Krisztus végtelen szeretetére, és kérjék a fiatalon elhunyt egyháztanító hatékony közbenjárását. Kis Szent Teréz a kolostor falai között élt, mégis a szíve az egész világért dobogott. Így fogalmazott: megtaláltam a hivatásomat, a hivatásom a szeretet. Ezt a szeretetet pedig nem nagy és látványos tettekben kereste. Felfedezte, hogy a legkisebb mindennapi gesztusaink egy őszinte mosoly, egy kedves szó, egy türelmesen elviselt nehéz pillanat, egy csendben elmondott ima, imavirág készítése, ha tiszta szeretetből fakadnak, Isten kezében értékessé válhatnak. Talán ez a kis út egyik legszebb üzenete számunkra. Nem kell nagy dolgokat tennünk. A ránk bízott kicsit kell nagy szeretettel megtennünk. Az este végén talán egyetlen, egyszerű mondatot vihettek magukkal haza a résztvevők. Jézusom, rád bízom magamat, a legkisebb dolgaimat is szeretettel akarom tenni. A többit pedig rád bízom. A kozsdi egyházközség híradásából olloztunk. Kedves hallgatóink, eddig tartott mai Jó Hírek magazinunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Ha lemaradtak valamelyik műsorunkról, visszahallgathatják a Mária Rádió hangtárában. Búcsúzik önöktől az adás szerkesztő műsorvezetője, Miklósné Dorcsi. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
0: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
3: Szerda van. Évközi 28. hét.

Az imádságomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kezdem el. Isten elé lépek, Teremtőm felé fordulok. Milyen érzés ma, most odafordulni hozzá? Ízlelgetem azt a kapcsolatba lépést. Szentlélek, nyisd meg a fülemet, szívemet, hogy így hallgassam az evangéliumot.

Evangélium Szent Lukács könyvéből. De jaj nektek, farizeusok! Mert tizedet adtok a mentából, a rutából és minden veteményből, de elhanyagoljátok az igazságot és az Isten szeretetét. Ezt meg kell tenni, azt nem szabad elhagyni. Jaj nektek, farizeusok! Mert szeretitek a főhelyeket a zsinagógában és a köszöntéseket a piacon. Jaj nektek, mert olyanok vagytok, mint a jeltelen sírok, amelyek fölött emberek járnak anélkül, hogy tudnának róla. Erre a törvénytudók közül az egyik ezt mondta neki. Mester, ha ezt mondod, minket is gyalázol. Ő ezt felelte neki. Jaj nektek is, törvénytudók, mert elviselhetetlen terheket raktok az emberekre, magatok pedig egy ujjatokkal sem érintitek a terheket.

elképzelem Jézust a farizeusok társaságában. Szemlélem a jelenlévők hangulatát, magatartását, viszonyulásait. Ebben a társaságban ki lennék én? Hol helyezkednék el? Jézus a farizeusokat korholja. Négyszer hangzik el a jaj nektek szó. Lelki füleimmel visszhangoztatom magamban Jézus szavait. Jaj nektek! Milyen érzéseket kelt bennem Jézus elégedetlensége? Jézus a képmutatást és a gőgöt ítéli el. Voltam-e az elmúlt héten, időszakban képmutató vagy gőgös? Igyekszem Isten szemével látni magamat, és őszintén beszélek erről Jézussal. Elhanyagoljátok Isten szeretetét, hangzik a mai evangéliumban. Mit tehetnék ma, hogy ne hanyagoljam el Isten szeretetét? Próbálom hallani Jézus szavait, tanácsát az én életemre vonatkozólag.

0: most újból meghallgatom az evangéliumot, és keresem, mi érint a legjobban, mi hat rám a leginkább.
1: De jaj nektek, farizeusok! Mert tizedet adtok a mentából, a rutából és minden veteményből, de elhanyagoljátok az igazságot és az Isten szeretetét. Ezt meg kell tenni, azt nem szabad elhagyni. Jaj nektek, farizeusok! Mert szeretitek a főhelyeket a zsinagógában és a köszöntéseket a piacon. Jaj nektek, mert olyanok vagytok, mint a jeltelen sírok, amelyek fölött emberek járnak anélkül, hogy tudnának róla. Erre a törvénytudók közül az egyik ezt mondta neki. Mester, ha ezt mondod, minket is gyalázol. Ő ezt felelte neki. Jaj nektek is, törvénytudók, mert elviselhetetlen terheket raktok az emberekre, magatok pedig egy ujjatokkal sem érintitek a terheket.
0: Jézus elé viszem érintettségemet. Ő vajon hogyan lát engem? Figyelem, hogyan néz rám, vagy mit mond nekem?

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Leó pápa egészségéért imádkoztak római lelkgyakorlatukon a Mária Rádió elnökei és műsorigazgatói. A Városliget lett idén Európa legjobb nagyvárosi parkja. Örök fogadalomtételt ünnepeltek Bakonybélben. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett ma önöknek és Kassa Regina olvas fel. A Szentatya október 13-án kedden délelőtt vonult be a római Gemelli klinikára, ahol műtéti beavatkozással távolítanak el egy kisméretű, körülhatárolt csomót a tüdejéből, tájékoztatott a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója. A pápai ház prefektúrájának közleménye szerint 14. Leó kórházi kezelése miatt október 20-áig valamennyi pápai kihallgatás elmarad, olvasható a Magyar Kurír oldalán. A Mária Rádió elnökeinek és műsorigazgatóinak október 10-e és 14-e között Rómában tartott lelki gyakorlatán a világcsalád tagjai Leonardo Sandri bíboros vezetésével imádkoztak a Szentatyáért.
2: Imádkozzunk a mi Leó pápánkért. Isten őrizze meg őt, adjon neki életet, és áldja meg a földön jó egészséggel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: A Városliget nyerte el a világ egyik vezető parkszakmai szervezete 2026-os európai díját, írta a Magyar Távirati Iroda. A népszerű budapesti pihenőhelyet Európa legjobb nagy parkjaként díjazták Isztambulban péntek este a World Urban Parks díjátadóján. A csaknem 100 hektáros park a professzionális üzemeltetésért, kiemelkedő zöld felület fenntartásáért és magas színvonalú látogatói élményért kapta az elismerést. Budapest kedvenc közparkjába évente több mint 10 millió látogató érkezik. Az elmúlt években kaptak díjat kultúráért, ingatlanfejlesztésért és turizmusért is. Meghatározó helyszín a nagy játszótér, a sportcentrum, a piknikkert, a Mőcsényi Mihály botanikus kert, a vakok kertje, valamint a Városligeti tó rendszere. Ezek nem csak látogatottságok miatt kiemelt területek, hanem eltérő fenntartási technológiát, ellenőrzési gyakoriságot is igényelnek. Ünnepélyes örökfogadalmat tett Ungureán Eufrém bencés testvér pénteken a bakonybéli Szent Mauricius monostorban. Az ünnepséget a közösség alapítójára, Szent Günterre emlékezve tartották. A szertartáson a helyi egyházközség tagjai mellett a Magyar Bencés Kongregáció más házainak szerzetesei és Pál Csaba József temesvári megyés püspök is jelen voltak, írta a Magyar Kurír. A Szentmise főcelebránsa Bán Izsák Perjel homiliájában hangsúlyozta, az Isten országára és szeretetére való rálátás olyan ajándék, mely örömmel tölti el az embert, képessé teszi arra, hogy egész életét ennek szolgálatába állítsa. Efrém testvér Aradról származik, és 5 éve él a bakonybéli közösségben. Örök fogadalmával egész életét Isten szolgálatának és a bencés közösségnek szentelte, vele 9 főre bővült a monostorban élők örökfogadalmas szerzetesek száma. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 14-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
1: Kérlek szépen Leó pápánk műtétjeje, az anasztalógusért, kezelőjér, orvosaiért, minden rendben legyen. Az összes szenteket kérem, és a drága szüzanyát, hogy segítsék, hogy mielőbbi felépüléséért. Kérnek szépen még két lányom, keresztfiam, szeretteim, jótevőink, ellenségeinkkel, Ibolyámért, elhunyt Szifrid atya lelki ütvér, és kedves elhunyt szeretteimért is kérnek imád, és azokért, akik nincs, és senki nem imádkozik. És kérnek szépen még imád a boldogás szenté avatásra. Várókért, hogy az is sikeresen teljesüljön mi hamarabb. És kérnek szépen imád a Mária Rádió munkat.

0: Minden nap kapott kenyer neki. Kérem a boldogságot szüzanya közbenjárását, családom megtéréséért, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Kedves imád kérek Ferenc pápa lelküdvességéért, Leó pápa egészségéért. Kedves imád kérek és imádkozzunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. És imádkozzunk az elhunyt szüleimért, nagyszüleimért, testvéreimért, és minden elhunyt hozzám tartozó szeretteim lelkük üdvességükért, a tisztító tűzben szenvedőkért és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéért, és imádkozzunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Édesanyám nevébe kérem az imát, megköszönöm a kapott kegyelmeket, kérek imát a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem és a nászorom és valamennyi halottunk emlékére. Gyermekem, unokáim és az ifjúság hitéért, egészségéért, tanulásáért, munkájáért, a káros szenvedélyektől mentse meg őket a Jóisten. Kérek imát a magam test és lelki felgyógyulásáért és minden betegért. Kérem, hogy a vártörésem meggyógyulásáért, fájdalmaim enyhüléséért. A lányomékért, hogy a négy gyerek mellett is tudjanak ápolni. A család, az ország, a világ békéért, a Mária Rádióért, dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért, és azokért, akikért nem imádkozik senki. Mindannyiunkért, a keresztényekért és hazánkért. Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus! Én pedig kérek imád édesanyámnak a gyógyulásáért, lányomnak munkahelyét és valamennyi családtagomért. Köszönöm.
2: Hálát adok József testvérünk műtétjének sikeréért. Kérünk szűzanyám, adj erőt neki a további kezelések elviseléséhez, és legyen eredményes a további beavatkozás. Kérem még a közösség imáját kéréseim meghallgatásáért, minden betegért és a Mária Rádió fennmaradásáért. Köszönöm.
1: A szegedi család élő és elhunyt tagjaiért kérünk imát. Köszönjük szépen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, hálát adunk Istennek a kapott kegyelmekért. Közös imád kérek szépen testélelki gyógyulásért, hitért, erőért, reményért, feladatok maradéktalan teljesítéséért, a békés átmenet kegyelméért, a társtalanoknak társért, a munkanélkülieknek munkáért, derűért, az utolévőknek egészségben hazaérkezésért. Imád kérek szépen a pápa teljes gyógyulásáért, papokért, szerzetesekért, egyháziakért, politikusokért, egészségügyben dolgozókért, a kórházi fertőzések minimálisra csökkentéséért, családom tagjaiért, barátaimért, ismerőseimért, egészségért, Péterért, Endréért, Zoltánért, barátnőjéért, Dávidért és barátnőjéért, és minden párkapcsolatban lévő emberért, hogy békésen tudjanak megélni egymás mellett. Köszönöm.
4: Imádkozzunk Bertalan atyáért és híveiért, Csilláért, Zoltánért, Balázsért és Eszterért. Köszönöm.
5: Kérem szépen a közös imád édesapám lelke, mivel elhunyt édesapám lelki. Istenem.
6: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Imád kérek szépen gyógyulásomért, halottaink lelki üdvéért, és a Mária Rádió dolgozói.

0: szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imát kérni. Elmúlt családtagjaim lelki üdvért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmány eredményükért, és a magam egészségért, Magyarország és a világ békéért, a Magyar Rádió fennmaradásáért, a támogatóiért, és a dolgozóiért. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: irgalmasság órája.
1: Jézus mondja, juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket, és ők a nyomomban járnak.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvöd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alátállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
2: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Részlet Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Vezessen benneteket a Szentlélek, akkor nem vagytok alávetve a mózesi törvénynek. A test cselekedetei nyilvánvalóak. Kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás, és ezekhez hasonlóak. Mi, akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcsei viszont szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ha a lélek szerint élünk, viselkedjünk is a léleknek megfelelően. Ne törtessünk kihívóan s egymásra irigykedve, hiú dicsőség után. Amen.
2: Boldog ember, aki nem követi a gonoszok tanácsát, nem lép a bűnösök útjára. A gúnyolódók körében nem foglal helyet, hanem az Úr törvényében leli örömét, az ő parancsairól elmélkedik éjjel és nappal.
1: Olyan, mint a fa, melyet folyóvíz mellé ültettek, mely idejében gyümölcsöt érlel. Nem fogyjan el a lombja, siker koronázza minden tettét.
2: Nem így járnak a gonoszok, nem így, hanem mint a polyva, melyet szétszór a szél. Mert az Úr őrzi az igazak útját, a gonoszok útja pusztulás. Angyalainak parancsol felőled, hogy őrizzenek minden utadon.
0: Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Szent Gábriel arkangyal,
1: könyörögj érettünk.
0: Szent Ráfael arkangyal,
1: könyörögj érettünk.
0: Magyarország védő angyala,
1: könyörögj érettünk.
0: Őrző angyalaink,
1: könyörögjetek érettünk. Urunk, látogass meg minket a te békességeddel.
3: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
0: Mária béke királynője,
4: könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.

0: Imádkozzunk együtt! Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Az örvendetes rózsafűzért a Mária Rádió kápolnájában a Mária gyermeke imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, s ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus anya szentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényem gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálanya vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe. Belépsz, mert kimondtad az igent, mint Mária, a te igened az Amen, melyel kifejezted, az Úr szolgálja vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér második titka. Akit te szent szűz Erzsébet látogatván hordoztál. Figyeld Mária csöndjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülölő elborítja egész lényét, és a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordod a szívedben, élő tabernákulumá, mint Mária, szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz, a világra szültél. Figyeld Mária hódolatás magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöpember balántában benne lökik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádat az oltári szentségben, némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, és nem kérsz tőle semmit, csupán hódolni akarsz előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben csodálkozat, örvendezve az ő békében dúsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled,
5: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkére, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kell lenni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőr járja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítést nyer a két öreg prófétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz, minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, keszedsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívébe vésd a történteket, elgondolkodott rajtuk. Szívébe vésd az evangéliumot, az öröm hírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszőz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszőz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszőz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszőz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszőz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
7: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
8: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titokról a boldogsága Szűz Mária Szent Olvasnak elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
7: Amen.
8: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
7: Amen.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
7: Mindörökké. Amen.
0: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hírpercek.
1: Eredeti formájában állítják fel a 100 éves Kossuth szoborcsoportot Dombóváron. Kárpát-medencei passió találkozót szerveztek Csíksomlyón. Bezárt az utolsó domonkos rendi női kolostor szerbiai rendháza. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Eredeti formájában állítják fel a 100 éves Kossuth szoborcsoportot Dombóváron. Horvai János híres alkotását teljesen restaurálják, és az 1927-es budapesti elrendezésnek megfelelő kompozícióban állítják vissza. Az egyik oldalon az eredeti kiemelésekkel Kossuth és a miniszterek szobrait, a másik oldalon a népet ábrázoló allegórikus kompozíciót helyezik majd el az új süttői mészkőburkolattal készülő talapzatra. Számolt be a vasárnap.hu. A szoborcsoport körül egy 24 méter átmérőjű kört alakítanak ki, mely a magyar kokárdát idézi fel piros-fehér felülettel és zöld növénysávval. A tervezett fejlesztés keretében a parkban vendéglátó pavilon készül, és a középkori műemlék lakótoronyhoz gyalogutat és kerékpárutat építenek. Parkolókat is kialakítanak, valamint felújítják a növényzetet, az utcaburkolatokat és a közvilágítást is. A tervek szerint az alkotás jubileumát 2027. októberében ünneplik majd. A csíksomlyói passió felelevenítésének 30. évfordulója alkalmából először tartottak Kárpát-medencei passió találkozót október 8-a és 11-e között Csíksomlyón. A rendezvény célja az erdélyi, magyarországi, ausztriai és németországi misztériumjáték közösségek szakmai és baráti összefogása, számolt be a vasárnap.hu. A csíksomlyói passiójátszás hagyománya az 1700-as évekig nyúlik vissza. Az évszázados hagyományt 30 éve zenés-táncos formában újítják fel. Az esemény fénypontja a helyi passiócsoport ünnepi előadása volt, melyben a 30 évvel ezelőtti alapító szereplők már családtagjaikkal együtt léptek színpadra. A program részeként bemutatták a jubileumi Passió 30 című emlékkönyvet is. Az eseményt közös szentmise, bemutatkozások és kulturális programok színesítették, méltón hirdetve a térség gazdag szakrális örökségét. 79 év után bezárt az utolsó domonkos rendi női kolostor szerbiai rendháza. Így a katolikus egyházban megszűnt a szerzetes közösség jelenléte Szerbiában, tudatta az MTI. A rendházat a szerzetesi hivatások számának csökkenése miatt zárták be. A domonkos nővérek horvátországi közösségének általános elöljárója a szabadkai Szent György templomban tartott hálaadó szentmisét követően elmondta. Horvátországban jelenleg 83 nővérük él, Németországban további 2 teljesít szolgálatot, de hamarosan ők is visszatérnek majd Horvátországba. A szabadkai kolostorban az utóbbi években már csak egyetlen szerzetes nő élt, akitől vasárnap ünnepélyes szentmise keretében búcsúztak el a hívek. Mijatov plébános szerint az utolsó domonkos nővér távozása súlyos veszteség a Szent György plébánia, a szabadkai egyházmegye, valamint a helyi katolikus és horvát közösség számára. A nővérek úgy döntöttek, hogy az ingatlant a plébánia rendelkezésére bocsájtják. Kedves hallgatóink, ezek

0: Voltak a Mária Rádió hírei október 14-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: Lengvári Csaba, piarista, szerzetes vagyok, tanár és pap. A gyermekkoromat tekintve egy szép nagy családban nőttem fel, dédszülők, nagyszülők, még az ők szülőmet is ismertem, és nem volt egy tipikusan templomba járó család. A dédmamám járt, misére vele még gyerekkorban emlékszem néhány ilyen alkalomra, amikor eljártunk templomba, hát főleg éjféli misére. Azért az időseknek a tapasztalata, a szeretete, az mindig ott volt velem. Az anyai oldalon nagyszüleim, nagymamám reformátusok voltak, az apai oldal volt katolikus. Meg voltam keresztelve, ezeket a szokásokat azért a család megtartotta, hittanra is beirattak, sokáig jártam általános iskolában hittanra. Első áldozó már nem voltam. Ott valami történt, nem emlékszem már, hogy mi, de hálás vagyok érte, hogy akkor nem. Ez furcsán hangzik, de úgy alakult végül, hogy volt egy nagy szünet, általános iskolát befejeztem, aztán középiskolába kerültem, és nem messze volt a most már katolikus gimnázium, akkor még nem volt. Ez egy szakközépiskola volt. Nagyon furcsa, hogy én informatika tagozatra jártam, bár aztán nagyon hamar kiderült, hogy semmi közöm az informatika világához, meg egyáltalán ehhez se közöm, se tehetségem nem volt, inkább a humán tudományok érdekeltek, főleg a történelem, és végül is, hogy a gondviselés hogy működik, talán így utólag fel lehet ezt fejteni, vagy lehet azt mondani, hogy a Jóisten valahogy benne volt ebben. Hogy én pont oda kerültem, ez az iskola Új-60-ban a templom mögött volt. És valamikor tizedikes forma lehettem, amikor szomszédban élt egy idős néni, és neki az unokája akkor görög-katolikus papnak készült, és ő valahogy átjött, beszélgettünk, hát fiatal ember volt ő is, és volt egy mise valami rokonunknak a gyászmiséje, és akkor én magamtól már jártam érdekes módon. Ez már nincs meg, hogy miért, meg hogy, de olyan gimnazista koromban valahogy elkezdtem templomba járni. Érdekelt, megtetszett. És idős plébánosunk volt, de visszatérve erre a szárra, hogy az akkor még görög kispap, hát így meginvitált. Illetve nem is meginvitált, de mondta, hogy holnap úgyis lesz ez a gyászmisa, úgyhogy gyere be minisztrálni, és majd akkor én majd mondom, hogy mit kell csinálni. És nagyon-nagyon izgultam. A 15-16 éves lehettem. Emlékszem arra az élményre, hogy odaálltunk, és megjelent az idős plébános, bemutatkoztunk, mondta, hogy nagyon örül, és alig kaptam levegőt. Tehát olyan légszomjam volt, hogy Úristen, hát én most hol vagyok, vagy mit fogok csinálni, vagy itt mit kell, és odaállítottak olvasni. Alig tudtam megszólalni. És nagyon érdekes volt, és talán az volt a pont, és hiszek abban, hogy az Úristen ilyen emberi kapcsolatokon sokszor működik az életünkben. Egy jó szó, ezt megtanultam, azóta egyébként több pap barátomtól, ismerősömtől is, hogy nem mindegy, hogy ez a Vox Dei, hogy mi hogyan szólunk az Isten nevében, vagy egyáltalán amikor mi szólunk, akkor az hogyan hat másokra. És ez volt a lényeg, hogy a misa végén ez az idős akkor, hát 70 év körüli volt, akkor már a Ferenc, hogy a Csontos Ferencnek hívták, és annyit mondott, hogy jó, hogy itt voltál, jössz holnap is. És annyira meglepődtem ezen, hogy mentem másnap is. Meg utána is. Hát ez azért nem volt annyira egyértelmű, hogy olyan környezetben, akár a családban, akár így a gimnáziumi környezetben, hogy valaki hívő. Ez egy kicsit inkább kilógott a sorból, hogy miért jár valaki hétköznap misére. De miért jár valaki minisztrálni? Gimnazistaként. Ez valahogy annyira életidegen volt abban a millióban, amiben én éltem, de én kitartottam mellette, és én élveztem. De valahogy az Isten már a kora időktől fogva liturgián keresztül szólított meg, és én azt tanultam ettől az idős atyától, hogy sokszor hétvégén, amikor ráértem, és nem siettem iskolába, akkor behívott reggelizni a plébániára, és nekem ez egy akkora élmény volt, hogy hú, hát én most bemehetek, hogy én most egy atyával beszélhetek, ráadásul egy ilyen nagy tekintélyember volt, és nem is játszott erre rá, de hogy így árad belőle, hogy egy úriember, intellektuális úriember, egy tudós ember, egy művelt ember, és annyira szerettem vele beszélgetni, és ez a kis apróság, tehát teát ittunk, meg vajas kenyeret ettünk, de mégis, ahogy ő beszélt, ahogy ő megjelent, az egy olyan papi világot sugalt, és igazából azt tetszett meg benne, azt fogott meg az egész egyházban, meg a liturgia szeretete, ahogy ő azt végezte, ahogy azt alázattal mégis valami hagyományos módon, azt én nagyon szerettem, és az az enyémmé vált. Utána én ott sekrestéskedtem, segítettem neki mindenben, és az egyházon keresztül éreztem, hogy itt van valami. Több, mint az, hogy itt összejövünk, mert ott is voltak konfliktusok, emberi nehézségek. Nem tudtam azt, hogy mi, de éreztem, hogy itt valami több van. És egyébként azt is kezdtem ugye magaménak érezni, hogy engem nagyon vonz a papság. A példán keresztül azt láttam, hogy ez egy olyan kicsit misztikus világ, de hogy egyébként meg egy emberközeli világ, egy Isten közeli világ. És talán ez a kettő nagyon fontos volt, hogy ember és az Isten közelében lenni, hogy én világi pap szerettem volna lenni, egyházmegyés, és úgy is készültem sokáig. Hát az mindenképpen nehézség volt, hogy ezt azért fel kell vállalni a világ előtt, ezt el kell mondani, hogyha ezt választom. Tehát nem volt egyszerű dolog vagy kérdés. Nem volt tudatos még, hogy az Isten ebben hol van jelen. Azt tudtam, hogy jelen van. Nem filozófia könyvből tanultam, hanem egy tapasztalat volt, talán Szentkúton lehettünk búcsún, gimnazista voltam. És ültünk ott, már délután vége volt a nagy búcsúi misének, és már délután ott csendesen uzsonnáztunk, és olyan kis nyüzsgés volt, enyhén meleg, olyan nagyon idilli volt az egész. Fölnéztem az égre, néztem az erdőt, és beugrott élesen ez a kérdés, hogy mi lehet ezen a világon túl. Mi az, hogy végtelenség, vagy amikor meghalunk, hogy utána mi van, valami sötét, vagy végtelen, vagy ilyen kérdések, és érdekes, hogy mai napig emlékszem rá, és ezt szoktam mondani a hittanórán, hogy szerintem, amikor már nem csak vallásosak vagyunk, és elmegyünk a templomba, és megcsináljuk a szokásos szertartásokat, a mi kis sajátos szertartásainkat, hanem tényleg arról gondolkodunk, hogy mi az, hogy teremtmény, vagy mi az, hogy ember, vagy mi az, hogy élet. Szerintem ott kezdődik a hit, amikor elkezdünk már Istenről gondolkodni. És nekem ez volt az élmény, hogy a gondolataimban született meg az, hogy ennek kell valami értelmének lenni. Tehát biztos, hogy valami értelme ennek van, mert egyébként csak úgy lehetne, hogy mi élünk és meghaltunk, és akkor csak úgy van véletlenszerűen ez az egész. És hogy valahogy ezt nem tudtam elfogadni akkor sem már, gimnazistaként sem. Ez volt az élményem az Istenről, és szerintem ez meghatároz azóta is. Ez a kérdés is, meg az, hogy az értelmünkön keresztül tudjuk az Istent keresni. Az érzelem az nem mindig jó, persze kell, mert kell kapcsolatot teremteni, kell jól érezni magunkat alapvetően, de hogy egyébként az értelem ugyanilyen fontos, mert ezzel tudjuk korrigálni, meg egyáltalán koordinálni magunkat is abban, hogy mi most hol tudjuk magunkat pozícionálni. Szerintem fontos az ész, és amikor teológiára jártam, sok mindent untam, tehát én akkor ma felnőtt voltam túl egy egyetemen, és felfedeztem például Szent Ágostont. És szeretek Szent Ágostont olvasni, mert sok misztikum van benne, meg értelem van benne, ami szerintem tud közelebb hozni bennünket, akár a tudományon keresztül, vagy a filozófián keresztül ahhoz, hogy nem csak egy ilyen kis szekta az egyház, nem csak egy ilyen kis belterjes hiedelemvilág, ami 2000 év óta valamiért fennmaradt, hanem ennek van egy nagyon beágyazottság az emberi kultúrába, értelembe, civilizációba, és ez engem közelebb tud vinni az Istenhez, és szerintem sok embert közelebb tud ez vinni, hogy nem csak önmagában nézzük, hanem hogy a vallás vagy a hitünk ezekre is keresi a választ, és ezeket is felhasználja, hogy az Istenhez közelebb kerüljünk, és ez hát pioristaként főleg fontos. Érdekes, hogy mondjuk a történelmen vagy a matematikán keresztül, hogy lehet ezt megmutatni? Hogy van valami értelem, valami a világot átható erő, és van a világnak egy transzcendens, vagy egy ilyen nem érzékelhető célja is. Amikor már én eldöntöttem, hogy pap szeretnék lenni, az gimnáziumban volt, és volt egy erős konfliktus a plébános és a püspök úr között. El is helyezték akkor az idős plébánost, és ez pont akkor volt, amikor leérettségiztem. És iszonyat nagy csalódás volt bennem, és úgy döntöttem, hogy nem jelentkezek papnak. Nem lenne jó, mert most ez nagyon egy ilyen érzelmileg kitett, akkor még ezt nem így gondoltam, csak a csalódottságban azt mondtam, hogy nem. És akkor utólag megint hálás vagyok ezért nagyon, és látom, hogy ez nem véletlenül volt így. Beiratkoztam Egerbe tanárképzőbe, történelem, matematika szakra. Úgy gondoltam, hogy ez az én utam. És egy olyan pap került Ferenc atya után, Új-60-ba, aki nagyon közösségcentrikus, közösségépítő volt, és beindított mindenféle csoportot. Például egy hittancsoportot, és én ott hónapokig nem jártam. Megviselt nagyon lelkileg, és valahogy ez az atya hallotta, hogy én vagyok, meg sokat segítettem, meg én aktív voltam, és megszólított, üzent, és akkor visszatértem. Szekeres Misi atyáról van szó, és ő akkor lett beteg, tüdőrákos. Sokat küzdött, kórház, kezelések, minden, és elindított egy ilyen ifjúsági hittancsoportot, és ennek a vezetését, hát így többed magamra, de ránk bízta. Én mellette egyetemre jártam, és ezt a hittancsoportot végül is úgy lett, hogy a három közül én vittem tovább. És ez olyan jól szerveződött, hogy igazából így az ismerősöket, barátokat hívtuk be. És ezen keresztül benne maradtam az egyházközségben, közben elvégeztem a tanári szakot, közben mellé vettem a hittant, és jött egy lehetőség, hogy felszabadult egy történelem tanári állás, és szóltak egyházközségen belül, hogy nem régen lett katolikus az iskola, és jelentkezzek, hát ha sikerül. Bár még egyetemista voltam, de fölvettek, és tanítottam ott történelmet, közben ugye a plébánián vezettem a hittancsoportot, és egy ilyen nagyon-nagyon aktív és nagyon-nagyon termékeny időszak volt ez. 3 évig csináltam ezt, közben kialakult egy nagy ministráns csoport is, az iskolából hoztam át, hívtam gyerekeket, és Bokros Levente lett a plébános. Ő nagyon jó barátom lett. Nagyon jó együttműködés volt köztünk. Ott egy olyan élet volt, hogy az csoda. Az Isten ebben nagyon működött, és az életem szempontjából abban, hogy kaptam egy ilyen élményt, hogy munkával és emberi kapcsolatokkal az Isten országát, az Isten közösségét az egyházban hogyan lehet építeni. És ez nagyon meghatározó volt, és hogy kerültem a piarista rendbe, mert ez a lényeg. Na ez volt a gondviselésnek talán a csúcspontja. Szerveztem táborokat tanári pályám kezdetétől, és az egyik táborba megjött Levente atya, megbeszéltük, hogy jön misézni, és hát olyan alkat, hogy megjelenik, és általában van vele valaki. És jött egy fiatal ember, aki mondta, hogy ő piarista kispap. És ő mesélte, hogy hát vannak iskoláik, egyébként fölszentelik őket papnak, de hogy tanárként működnek, gimnáziumban tanítanak. Egy nagyon jó barátommal még pont beszélgettük utána, hogy ez a vágy bennem, hogy papság, de nem találom az utat, hogy. Már a tanárságomat nem szeretném feladni, mert azt nagyon szeretem csinálni. És hogy lehet a kettőt egyszerre, és ott jött az élmény, hogy na, ez a hivatás, vagy ez az elhívás, ez a perc, ez a délutáni beszélgetés, hogy egy piarista kispappal, vagy egy piaristával, és utána barátommal beszélgetés, ami utána meg is erősített, ki tudtam mondani ezt a felismerést, hogy na most az Isten itt megszólított. Ez a heuréka, hogy na, hát ezt a kettőt lehet együtt. Akkor mire vársz? Jelentkeztem is a rendbe. Átgondoltam azt, hogy mit adok fel. 25 éves voltam, el kell indulni egy teljesen más irányba, és egy teljesen nulláról valamit felépíteni. A családom mondjuk így, hogy nem örültek. És volt egy nagyon hosszú időszak a szentelésemig, amikor közelebb került hozzájuk is az, hogy ez mi. Én sem tudtam erről jól beszélni, és nem tudtam ezt elmagyarázni. Mert persze a nagy részét nem is lehet. Hogy miért jó ez, mire jó ez. Bejártuk ezt a hosszú utat. És közelebb kerültünk egymás álláspontjához is, ők is az enyémhez, és az elfogadás hozzájuk is, mondhatni így, hogy megérkezett. Én abban sokat fejlődtem, hogy szülőként ez miért lehet nehéz. Ezt nekem megérteni, elfogadni, belehelyezkedni. És ők is közelebb kerültek ahhoz, hogy nekem ez miért fontos. Mivel én nem voltam piarista diák, és az volt a rendszer sokáig, hogy azért a piarista gimnáziumban végzett fiúk egyszer csak úgy döntenek néhányan, hogy ők piarista szerzetesek lesznek, leérettségiznek, szépen belépnek a noviciátusba, és nagyjából egy ilyen utat végig járnak, és örökfogadalmat tesznek, és felszentelik őket. Én senkit nem ismertem itt az ég egy ott a világon, és hát én szorongtam ettől, hogy úristen, bekerülök a nagy piaristák közé, és hogy én itt hogy fogok helyt állni. Hát nem ismerek senkit, meg kell ismerkednem sok emberrel, nem csak szerzetesekkel, hanem az iskolákkal is, és én Szegeden kezdtem a jelöltséget, egy évig ott éltem. Egy jó összetételű rendházban, mindenki osztályfőnök volt akkor, tanítottak az iskolában, és egy olyan közegben, ahol aktív élet volt, és nekem ez tetszett. Én egy ilyen típus vagyok, hogy nehezen illeszkedek, tehát nekem sok hónap kell, talán fél év, hogy még elkezdem magam otthonosan érezni valahol. Mire ez úgy kialakult volna Szegeden, váltottam a noviciátusba Vácra. Másik összetételű rendház, már vannak idősek, és ráadásul be vagyok zárva, felnőttként vagyok bezárva, a munkavilágából érkeztem, és börtönnek éltem meg, bevallom őszintén, hogy nem mehetek ki, engedélyt kell kérni. Ezt megszenvedtem. Ebben volt egy tanítványi út, talán ami a noviciátusnak ilyen bevezető, átvezető jellege, de hogy próba is van benne. Örömteli kihívás volt ez. Ott láttam, hogy az Isten jó, tehát, hogy ezen túl vagyunk, próbát megvan, igen, kibírtad, fejlődtél is talán, és mehetsz most már a szőlőbe, a nyáj közé. És nagyon-nagyon kegyelmi állapot volt, hogy én oda kerültem, és egy hetedikes osztálynak lettem a társosztály főnöke. 4 éven keresztül voltam mellettük. Igazából ott lettem tanár. Amikor az első fogadalmat letettem a noviciátus végén, nagyon-nagyon nagy felszabadulás élményem volt. És nem csak a noviciátus alól, hanem hogy igen, most már én itt vagyok. Ide megérkeztem, és az örök fogadalmam azért volt nagy, mert felidézte bennem az elsőt. Mert én az elsőnél már nagyon megvoltam arról győződve, és biztos voltam benne, hogy örök fogadalmat fogok tenni, és nekem ez az utam és ez az életem. Ahová Isten hívott, ahol nekem feladatot szán, ahol én jól fogom magam érezni, és nem a napi nehézségek fogják meghatározni, hanem egyáltalán, hogy itthon vagyok. És utána gondolkodtam el, hogy Úristen, ez egy olyan örökség, az egy olyan szellemi, lelki örökség, és ez egy társaság, ahová bekerültem, ami valami nagyon magasztos, és az Istennek egy nagyon nagy ajándéka, hogy ide meghívott, elvezetett, itt lehetek. Van a piaristáknál is testvér, nem kötelező papnak lenni, de a nevünkben benne van, hogy szabályozott papok. De ez nekem soha nem volt kérdés, hogy én szeretnék-e pap lenni. Én így jöttem ide. Tehát, hogy én pap és tanár szeretnék lenni. Mind a kettő. Ami nagyon nagy hatással volt rám, az a pap szentelés. Hogy valami sokkal fontosabb történik ezután, és amikor a pap szentelésem volt, arról gondolkodtam, bevallom őszintén, amikor a litánia alatt arcra borulunk az oltár előtt, hogy mi történik most? Mi történik velem? Mitől leszek más? Hogy Isten valami olyanra hívott meg, és most valami olyannak a részese leszek, amit nem tudok elmondani, hogy mi, megint csak érzés szintjén tudom, hogy ez egy valami nagyon-nagyon mély és nagyon-nagyon komoly dolog, az, hogy azt az áldozatot jelenítem meg, amit Krisztus végigélte az utolsó vacsorát, a Golgotán, a kereszt és a feltámadás. Ennek részese lenni, és ezt ott megjeleníteni, ezt a nagyon mély hitet, ez félelmetes is. Tehát félelmetes volt a papszentelésben, ilyen szent félelem ez. Vége volt a papszentelésnek, meg voltak az új misék, és amikor először egyedül voltam az oltárnál, és egyedül miséztem, úgy hirtelen a felajánláskor, ezt most én meg fogom tenni. Ezt most én fel fogom ajánlani az Istennek, ezt az áldozatot, és az ő áldozatát is megjelenítem itt, és ez valami elmondhatatlan érzés is, és tudatilag is olyan nagyon furcsa dolog. Mint az első élményem, mert tudok visszakanyarodni, hogy ez itt valami több van. Amikor én először mentem minisztrálni, vagy először az oltár mellett álltam, ez nem pusztán az, hogy felöltözünk valami másfajta ruhába, és elmondunk valamilyen szöveget, és kipipáltuk a rítust, hanem ennek a rítusnak van egy nagyon mély tartalma, amit igazából persze el tudjuk mondani dogmatikailag, de hogy mit jelent ez nekem, nagyon fontos, nagyon mély, nagyon sokat, mindent, de igazából nem tudom megfogalmazni. Hát az Istent megjeleníteni, az Isten áldozatának részese lenni, és azt odavinni, ez egy nagyon-nagyon mély és hát ilyen katarzis. És amióta misézek, azóta mindig ezt érzem. A Szent Háromság olyan jelene, távlata és tartalma az életemnek, ami nem mindig tudatosan, de egyébként meghatározza az életemet. Hogy már papként hogyan jelenek meg, hogyan kommunikálok, tanítok. Ez egy nagyobb felelősség, mert hogy akkor is az Istent és a Krisztust és a Szent Háromság tökéletességét próbálom én valahogy megjeleníteni. És ez meghatározza az életemet, a kapcsolataimba ezt bele kell vinni, a munkámba ezt bele kell tenni, átszövi a mindennapokat. Könnyű akkor, amikor minden úgy történik, ahogy szeretném, ahogy eltervezem. Ebben van egy emberi számítás. Amikor Pestre kerültem, én nagyon szerettem ott lenni abban az iskolában tanítani, azt az osztályt nagyon szerettem, azokat a gyerekeket. És amikor így minden olyan harmonikus, akkor persze könnyebb a hivatás is. Akkor persze könnyebb szerzetesnek lenni. De hogy azért nem mindig ilyen egyszerű. Vannak közben is kihívások, olyan időszakok, ami mondjuk olyan kihívás, mint a novíciátus. Része a hitünknek is, minden keresztény életnek része, hogy igen, akkor nagyon jó, amikor sikeres vagyok, és az Isten úgy érzem, hogy mellettem van, és támogat, és megyünk, de mi van akkor, amikor nem? És nekem ott volt egy nagyon erős váltás, amikor 2 éven még volt az örökfogadalomig, és a tartomány főnök megkérdezte, nincs-e kedvem Kecskemétre jönni. Mellbevágott, bevallom őszintén. Egyrészt a bizalom, hogy igen, hát növendékként megbízik annyira bennem, hogy kell oda ember Kecskemétre. Ugyanakkor ott volt a dilemma, hogy én elveszítem azt, ami nekem most komfortos, amit én szeretek. Egyébként féltem, hogy mi lesz, ha elhelyeznek innen. Ez egy annyira jó élet, de azt is át kell élni, mert az életnek is a része, hogy amikor jön egy nehézség, azon, hogy megyünk át, és ott azért volt egy ilyen élményem, hogy ez a részem most egy kicsit meghal. Ez a részem most megszűnik. Föl kell adni azt, hogy én ezt akarom csinálni. Hogy én csak így tudom elképzelni. És bele kell abba helyezkedni, el kell azt fogadni, és azt át kell élni, hogy mi van akkor, ha nem úgy történik, ahogy én elképzeltem, hanem ahogy az Isten elképzelte. A hitünkben ez is benne van. Ott van a kereszt, és ott van a halál, amikor Krisztus ezt vállalja. És hát ha mi követjük, akkor kell. Nem volt ez könnyű, most utólag mondom így már, mert megszenvedtem, nagyon megszenvedtem a váltást, azt, hogy ott kell hagyni. A kapcsolatokat szenvedtem, meg nem a helyet, meg nem a pesti belvárost, hanem azt, hogy emberi kapcsolatok most megszakadnak, vagy legalább átalakulnak. De egyébként sok megszakad, mert nem lesz napi szintű. Ott kell hagyni. Amit elkezdtem, nem tudom befejezni, nem tudom őket elvinni a ballagásig, nem tudom őket leérettségiztetni történelemből, és nehéz élmény volt. Talán 3 év is kellett, hogy tényleg, amit mondok, azt élni is tudjam. Agyban megvolt ez, összeraktam én ezt, hogy igen, a halálból majd feltámadás lesz, de az a 3 nap szimbolikusan is, talán 3 év is, hogy azt mondom már, hogy igen, ez jó volt, feltámadtam, és ennek így kellett lenni, hogy ez jó volt, kellett a váltás. Hogy jól érzem már itt magam, van egy olyan élet már, ami született ebből. de kellett ez. Hogy ezt átéltem, mindentől hitelesebben tudom mondani másnak is, hogy nem kell ott kétségbe esni, hanem menni kell tovább és hinni, hogy a Jóisten ebből akar valami mást kihozni, mint amit én gondolok.
4: Kedves hallgatók, Lengvári Csaba, piarista atya tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
1: Mária Rádió.
2: Hírpercek.
3: Idén is megrendezték a 21. országos világmissziós ünnepet. Kárpát-medencei passió találkozót szerveztek Csíksomlyón. Leó pápa egészségéért imádkoztak római lelki gyakorlatukon a Mária Rádió elnökei és műsorigazgatói. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. A budatétényi Názáret missziós házban rendezte meg a Verbita rend és a pápai missziós művek a 21. országos világmissziós ünnepet, melyre határon innen és túlról is sok lelkipásztor, szerzetes és imaközösség érkezett. A legidősebb résztvevő a 96 éves Felvidékről származó Szabó Alajos atya képviselte a hidat az idős és a fiatal generáció között. Az idei ünnep mottója Jézus szava volt János evangéliumából. Én választottalak benneteket. Az ünnepi szentmisét Kis Róbert püspöki helynök mutatta be a jelenlévő paptestvérekkel együtt. Felhívta a hívek figyelmét, hogy a mindennapokban a figyelmesség, a meghallgatás, a megbocsátás és a szeretet egyszerű gesztusaival is tanúságot tehetünk Krisztusról. Az ünnepen adományt fogadtak el egy madagaszkári missziós program támogatására, valamint az indonéziai földrengés károsultjainak megsegítésére. A csíksomlyói passió felelevenítésének 30. évfordulója alkalmából először tartottak Kárpát-medencei passió találkozót október 8-a és 11-e között Csíksomlyón. A rendezvény célja az erdélyi, magyarországi, ausztriai és németországi misztériumjáték közösségek szakmai és baráti összefogása, számolt be a vasárnap.hu. A csíksomlyói passiójátszás hagyománya az 1700-as évekig nyúlik vissza. Az évszázados hagyományt 30 éve zenés-táncos formában újítják fel. Az esemény fénypontja a helyi passió csoport ünnepő előadása volt, melyben a 30 évvel ezelőtti alapító szereplők már családtagjaikkal együtt léptek színpadra. A program részeként bemutatták a jubileumi Passió 30 című emlékkönyvet is. Az eseményt közös szentmise, bemutatkozások és kulturális programok színesítették, méltón hirdetve a térség gazdag szakrális örökségét. A Szent Atya október 13-án kedden délelőtt vonult be a római Gemelli klinikára, ahol műtéti beavatkozással távolítanak el egy kisméretű, körülhatárolt csomót a tüdejéből, tájékoztatott a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója. A pápai ház prefektúrájának közleménye szerint 14. Leó kórházi kezelése miatt október 20-áig valamennyi pápai kihallgatás elmarad, olvasható a Magyar Kurír oldalán. A Mária Rádió elnökeinek és műsorigazgatóinak október 10-e és 14-e között Rómában tartott lelki gyakorlatán a világcsalád tagjai Leonardo Sandri bíboros vezetésével imádkoztak a Szentatyáért.
4: Imádkozzunk a mi Leó pápánkért. Isten őrizze meg őt, adjon neki életet, és áldja meg a földön jó egészséggel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 14-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
2: Híreinket hallották.
1: Mária Rádió. Hazafelé, a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Naphimnusz Egyesület 4 hetente jelentkező teremtésvédelmi magazin műsorában. Harazin Piros vagyok, az Egyesület tagja. Mai műsorunk központi témája a komposztálás, és annak az egyénre, a közösségre és a természetre gyakorolt jótékony hatása. Miért éppen ezt a témát választottuk októberre? Egyrészt október 10-e a komposztálás napja. Ez a zöld jeles nap magyar civil szervezetek, többek között a Humusz Szövetség, a Galgamenti Névfőiskola és a Komposzt Fórum Magyarország Egyesület kezdeményezésére jött létre 2011-ben, felhívva a figyelmet erre a környezettudatos cselekedetre. Másrészt itt az ősz, hullanak a levelek, egyre többet hallunk arról, hogy az az igazán környezetbarát megoldás, ha a kertünkben tartjuk a lehullott lombot és más kerti és konyhai zöld hulladékokat is. De vajon mit kezdjünk vele? Erről szól mai riportunk, hiszen egyesületünk is sok energiát fektet abba, hogy a komposztálás Istentől nekünk ajándékozott csodájáról minél többen halljanak, és el is kezdjék csinálni. Több tagunk hozott már létre közösségi, plébánia kerti komposztálót, sőt, a komposztgazda szerepét is ellátják ezeken a helyszíneken. Műsorunkban a komposztáláson kívül hallhatnak még arról, hogyan lehet közelebb vinni a gyerekeket egyszerre a hazaszeretethez és a környezetünk védelméhez, miként élhetjük meg a halottak napját teremtés tudatosan, és arról is, hogyan készülődnek a krizantémok arra, hogy halottainkra való emlékezésben segítsenek bennünket. Elsőként most Nemes Csaba Mi történt rovatában ismétlésképpen emlékezünk meg a teremtés hetéről, mely október 4-én Szent Ferenc ünnepén ér véget. Csaba feleleveníti számunkra a teremtés heti füzet tartalmát is, amiben gyakorlatilag egész évre való gondolatokat, jó gyakorlatokat, imádságokat találunk. Ezek el proféta idézete, vízfakad. Ahova ez a folyó eljut, élet lesz. Elkísérhet bennünket a következő időszakban is.
1: Mi történt? Mikrofonnal Nemes Csaba. Egy-két héttel ezelőtt ünnepeltük a teremtés hetét. És ebben az alkalomból már sokat szóra az ökumenikus teremtésvédelmi munkacsoport és a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa. Szeptember 1-én teremtésvédelmi világnapon adta közre az ezévi teremtés hete segédfüzetet, és hívott minden Isten hívő közösséget, hogy csatlakozzon az ünnepléshez 2026. szeptember 27 és október 4-e között. Víz akad, ahová ez a folyó eljut, élet lesz. Az idei teremtés heti füzet címe, és igei alapját Ezékiel proféta könyvéből a 47. fejezet 1-12. versei adják. Ezzel az igei alappal kapcsolódik a füzet a nemzetközi Season of Creation teremtési időszaka kampányához, mely idén az élő víz témáját tárgyalja, az ezekieli szakasz 1-1 verse alapján. A magyarországi segédanyag teljes igaz szakasz vizsgálatában tágabb teológiai értelmezést kínál, amelynek az alapjait Kodácsi Tamás bevezetője vázolja föl, református lelkész, a munkacsoport tagja, majd a napi témák, fogság, az istenismeret, a szent és profán, emberi és valódi végtelen, a remény forrása, gyógyító folyó, eledel és orvosság fejtik ki napról napra, 7 napon keresztül, részletesen meditációkkal, imádságokkal, illusztrációkkal. A napi témák feldolgozására, átélésére az idei évben is kínál a segédanyag imaösvényvázlatot, valamint a gyerekek közötti munkához úgynevezett interaktív foglalkozást. Amiben benne voltunk az elmúlt fél évben, egy évben, az egyre mélyülő, aszályos európai klíma szorongatatásában aktuális áttekinteni és széles körben megszírbelni az egyéni és közösségi jó gyakorlatokat, amelyeket a szokott módon ökumenikus nyitottsággal kínál ez a füzet. A régi hagyományokhoz híven idén is találkozhatunk egy tanulmánnyal, amely ez alkalommal az ezékieli szakasz tudományos reflexióját kínálja, illetve helyet kapott az összeállításban nemzetközi kitekintés is, nemzetközi téma, az időszak átfogó imádságának magyar fordítása, valamint a bontakozó új ünnepről, a teremtés ünnepéről szóló híradás is része. Az ökumenikus teremtésvédelmi közösség az idei évben is hívta az Isten hívó közösségeket, hogy csatlakozzanak az ünnepléshez. Nagyon reméljük, hogy egyre többen voltak katolikus oldalról is ezen a ünnepi héten, és reméljük, hogy sokan találkoztak a különböző rendezvényeken a teremtés heti füzetekkel is. A füzet nyomtatásba is került, de a teremtésunnepe.hu-n megtalálható az idei is, és visszamenőleg az elmúlt 16-17 év teremtés heti füzeteinek online változata is. És hogy csak belekukkantsunk a füzetbe, Kodalcsi Tamás bevezetője végén üzeni nekünk, hogy a proféta látomása szerint, ahova eljut a folyó, minden élni fog. Ez a mondat nem csak bibliai ígéretként hangzik, hanem kérdésként is felénk fordul. Képesek leszünk-e követni azt, aki az élet forrása? Ez bizony egy állandó kérdés, és sok ilyen kérdést tesz föl még a füzet. Az ökumenikus munkacsoport tagjai szerint sok mindenre választ is ad, és további kérdéseket is felvet, azért, hogy azon minél többen és minél többet tudjunk elmélkedni és egymással beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Hála Istennek, már a közösségi médiában is egyre többet beszélnek a környezettudatos magatartás formák lehetőségeiről. A nyár a vízmegtartásról szólt. Most itt az ősz, hullanak a levelek, mi tévők legyünk. Ám nem csak a levelek, hanem más kerti hulladékok. A konyhai zöld hulladék elhelyezésének is van már zöld útja. A komposztálás a Jóistennek egy óriási ajándéka arra, hogy az, amit a mai világunkban hulladéknak, szemétnek gondolunk, az az Úristen által alkotott élőlények segítségével tápanyaggá, talajjavítóvá, vízmegtartó közeggé változzon. Mi pedig ebben részt vehetünk, akár közösségként is, hiszen a komposztot gondozni, rakni, forgatni, rostálni, elhelyezni kell. Közben tanulunk, mozgunk, gyógyulunk a klímaszorongásból, hiszen tettünk valamit a teremtőnktől ajándékba kapott földünkért. Mostani riportunk a 2024 áprilisi adásunkból ismételt részlet, melyben Réfi Júliával, egyesületünk önkéntes tagjával beszélgetünk. A komposztálás témája mindig aktuális. Egyedül a riportban szóba kerülő barnakukás biohulladékgyűjtés kiépülését említő mondatok nem, mert elvileg 2 éve működnie kellene, de a mai tapasztalatok alapján sok akadálya van még ennek a hulladék hasznosítási módnak. Tehát előttünk a lehetőség. Építsünk, gondozzunk minél több komposztálót, ha van rá mód, akkor plébánien kertjében is.
2: Sok szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, Harazin Piroska vagyok, a Naphimnusz Egyesület támogató tagja. Ha a mai beszélgetésünk témáját egyetlen egy címmel kellene meghatároznom, az egyik cím egy kérdésként hangozna a jelen helyzettel kapcsolatban, komposztálunk, de hogyan tesszük mindezt? A másik cím inkább motivációs erővel bíró lenne, a jövőre vonatkozólag, komposztáljunk, de a kérdés itt is felmerül, hogyan tegyük mindezt. Mindenből már sejthetik a kedves hallgatók, hogy központi témánk a komposztálás jelene, jövője, és a értékes gondolatait mondja el nekünk Zréfi Júlia, a Naphimnusz Egyesület aktív tagja. Szeretettel köszöntelek, Júli, és egyből átadom a szót, arra kérlek, hogy mondj pár mondatot magadról, és hogy hogyan kötődsz a mai témánkhoz.
3: Szeretettel üdvözlöm én is a Mária Rádió hallgatóit, hogy hogyan kötődöm én ehhez. Valamennyien próbálj teremtésvédelemmel, vagy teremtés tudatosan tölteni a mindennapjainkat, és ez egy borzasztóan nehéz dolog, hiszen azért eléggé be vagyunk zárva egy olyan világba, ahol meg van kötve a kezünk. Azt gondolom, hogy a szelektív hulladékgyűjtésre magára is már azért szoktam mutogatni, hogy persze a szelektív hulladékgyűjtésre még nem biztos, hogy megváltjuk a világot, de már valami, amit a rendszer lehetővé tett nekünk. És a komposztálásban meg az a szép, hogy az egy olyan dolog, amit az elejétől végéig meg tudunk csinálni, teljesen környezettudatosan, és borzasztó sok haszna van. Egyrészt egy olyan kapcsolatba kerülünk a háromdimenziós világgal, ami nem szokás manapság egyébként. Tehát nyomasztó, mennyire a gyerekek is a kétdimenziós világhoz vonzódnak, és abban keresnek mindenféle élvezetet és érdekességet, és ez valahol visszacsatol minket ebbe. Másrészt meg tényleg visszakanyodunk valamihez, amit a mi jó Istenünk, teremtünk, nagyon jól kitalált. Azóta se sikerült a hulladékkezelésnek versenyképes módját kitalálni a komposztáláshoz képest, pedig már mennyi ideje gondolkodik az emberiség azon, hogy ezt megtalálja. Úgyhogy ezzel foglalkozunk egy ideje, hogy ezt megszerettessük, meghonosítjuk, túl azon, hogy nekünk itt ugye kertesházunk van, tehát minden adott ahhoz, hogy ezt űzzük, igyekszünk másoknak is lehetővé tenni iskolában, óvodában, közparkban, lakótelepi házak mellett, tehát ahol csak lehet, szeretnék megteremteni másoknak is a lehetőséget, hogy egy ekkorát lépjene a teremtéstudatos élet irányába.
2: Köszönjük szépen, és már hallhattuk is akkor a komposztálásnak jó pár előnyét, amit ugye ez a hulladékkezelés tud nekünk adni. Most én arra szeretnélek kérni, hogy a közeledben lévő tapasztalatokból kiindulva mesélj egy kicsit nekünk arról, hogy esetleg nehézségként jelenik meg egy háztartásban vagy egy közösségben akkor, amikor komposztálnak, és mik azok, amik inkább ugye könnyebben és jobban mennek azoknak, akik a komposztálást végzik.
3: A legnagyobb nehézség szerintem érdekes módon ugye az emberi tényező. Valamiért ezt egy óriási civilizációs vívványnak érezzük, és persze jogunknak, hogy ami nekünk nem kell, azt azonnal minél távolabb szeretnénk tudni magunktól. És hát ugye van egy élményünk arról is egyébként, hogy amit kidobunk a kukába, ugye azért, aki nem komposztál, annak jelentős mennyiségű szerves hulladék landol a kukában, akkor abból micsoda a szagok jönnek ki, hiszen ugye ez egy levegőtlen rohadás veszi kezdetét egy ilyen kukában, és ezért az emberek azt képzelik, hogy ezt a szagot kell mostantól kezdve, akkor élvezniük a kertjükbe, közvetlen közelükbe, ezért már jó előre félünk tőle, és lezárjuk a komposztáló kialakításának a lehetőségét azzal, hogy de hát az büdös. Másik ugye, hogy hú, akkor aztán tele leszünk mindenféle patkánnyal. Félelem, és ezért egyáltalán el se jutunk odáig, hogy komposztálót létesítsünk. Tehát nagyon sok kezdeményezés ezeken a félelmeken el szokott bukni. Ugye jó tudni persze, hogy egészen más folyamatok zajlanak egy komposztban. Ugye levegősen bomlanak a dolgok, ezért nem büdös, messze, még ha van valami szaga, akkor sem olyan, mint a kukája, és akkor is hol lehet kezelni ezt a dolgot, tehát, hogy száraz anyaggal kell rétegezni, konkrétan ez a kezelése, ami egyébként lenne száraz anyagunk, ha nem vitetnénk el ősszel azonnal zöld zsákokban, jobb esetben, rosszabb esetben pedig ugye a kukában ezeket a amúgy megképződő kiváló réteg előanyagokat. Ugye erről is sokat lehet beszélni. Tehát az első nehézség az ugye az emberi tényező, a másik az, hogy tényleg döbbenetesen keveset tudnak az emberek arról, hogy mi honnan jön, mi miből van. A gyerekeimnél ijedek meg, az általam tanított gyerekek, hogy nem tudják tapintás alapján eldönteni, van be valamiről, hogy papír-e vagy műanyag. Nem tudjuk eldönteni a dolgokról, hogy lebomlóak-e vagy sem. És mondjuk van az, hogy a legjobb szándékkal is valamilyen dolog landol egy komposztban, ami mondjuk nem oda lenne való. Egyébként ez megint nem akkora probléma, mert ami nem bomlik le, az nem bomlik le, azt el tudjuk távolítani akkor, amikor majd az egészet átforgatjuk. Tehát, hogy ezek sem katasztrofális dolgok, hogyha ezek belekerülnek. De hogy nagyon-nagyon keveset tudunk már a dolgokról, pont azért, mert egész egyszerűen mindent csak arra használunk, mindig, amire kell, és amilyen gyorsan csak lehet megszabadulunk tőle, és ezért nem látjuk, hogy mi lesz belőle. Amikor a komposzt itt marad nekünk a kertben, akkor nagyon-nagyon sokat tudunk megtanulni a világról óhatatlanul, és ez mondjuk akkor, amikor a természettudományos oktatás ennyire vergődik, akkor azért ez sem egy elhanyagolható szempont egyébként a komposztálás mellett, hogy mennyi mindent lehet belőle tanulni. Tehát ettől függetlenül ugye a szag problémájára, ugye mondtam már, ha ott hagyjuk a kertben a leveleket, amit egyébként, vagy az utcán összegyűjtjük, amit megint sokan javasolnak, hogy ne vitessük el, akkor ez egy megoldás a problémára. Tulajdonképpen ez az összehordott kupac, a szerves hulladék kupac, ahova ugye kerülnek általában a zöldség, gyümölcs, héjak. Tulajdonképpen az ételmaradékokat is, hogyha nagyon muszáj kidobni, de nyilván egy teremtéstudatos háztartásban törekszünk arra, hogy ilyenre ne kerüljön sor. ez megint egy fontos összefüggés, azok is ugye oda kerülhetnek, hiszen gyorsítják az egésznek a lebomlását. Tulajdonképpen az ilyen 100% cellulózból készült papír, nemük szalvéta, papír zsebkendő is remek szolgálatot tesz tulajdonképpen a komposztban, de hogyha elkezd szaga lenni, az azt jelenti, hogy kiváló jelzés igazából, hogy akkor itt most kicsit túlsúlyban került a nitrogéndús anyag a komposztban, már pedig a komposztálásnál ugye a szén-nitrogén aránynak a helyes megtartása fog ideális eredményhez vezetni minket, ami egyébként nagyjából magától kialakul, hogyha tényleg mindent komposztálunk, ami a komposztra való, és nem a kukába dobjuk ezeket a dolgokat. Tehát, hogy a szag esetén ott a rétegelés, és ugye nagyon fontos, ugye, amit még mondtam, hogy itt arról van szó, hogy úgy mondjuk, hogy aerob, levegős bomlás, oxigén jelenlétében történik a bomlás. Már a levegőség miatt is érdemes a kupacot az időnként átforgatni, átpakolni. Ez ugye egyrészt levegőt is kap, másrészt pedig jó tudni, hogy az állatok azok egyébként, akiket nem szeretünk, azok pont az ilyen mozdítatlan zugokba szoktak beköltözni. Azt ők nagyon nem szeretik, hogyha ez háborgatva van, tehát ebből a szempontból is érdemes ezeket átmozgatni rendszeresen. Ugye arról van szó egyébként, hogy a levegőztetésnek is akkor van jelentősége, amikor rettentő nagy tömeget mozgatunk, azért egy kis háznak a kertjébe, a saját kertünkbe komposztálunk, akkor azért nem kell olyan nagyon sokat ezt bolygatni, mert egyrészt nem, nincs olyan nagy vonzereje, másrészt pedig alapvetően sokkal levegősebb, nem alakulnak ki levegőtlen részek benne. Úgyhogy mind a kettő problémát kiválóan lehet kezelni, hogyha egy kicsit foglalkozunk vele, nem igényel olyan nagyon sok törődést ez a komposztálás sem.
2: Azok esetleg még, amik viszont nagyon jól mennek, könnyen mennek, akik ma komposztálnak.
3: Maga a folyamat egyébként csodálatosan magától megy és könnyen. Tehát nyilván vannak ilyenek, hogy mostanában már nincs elég eső, és akkor egy kicsit mondjuk locsolgatni kell, de mondjuk egyébként pont az ilyen zsebkendők, szalvéták, azok kiválóan visszatartják a vizet a komposztban, tehát hogy kevesebb vizet igényel, de az mondjuk maga egy csoda, hogy ellepik ezek az élőlények a komposztot. A nagy részüket persze nem látjuk, de ugye hát azért az ember beletúr egy komposztba, akkor tele van ászkarákkal, akár borzasztó, mennyire félünk ettől, hogy pondrót látunk benne, de jó ég, milyen kártevőnek lehetnek ezek a pondrói. Iszonyatos félelem él az emberekben az élővilág egyéb tagjaitól, benne az állatoktól, hogy te jó ég, mi lesz, ha megjelennek ezek. Jó ezt megismerni, ezek nagyon jótékonyan befolyásolják a folyamatot, és tulajdonképpen a bomlással nem kell tennünk semmit. Ez nagyon érdekes, mert én városi emberként úgy nézek a komposztálásra, mint hulladékkezelési módszerre. Minél kevesebb dolgot vitessünk el, hiszen nagyon nagy lábnyomú infrastruktúra szükséges a dolgoknak az elvitetéséhez. Másfelől meg, ugye, kik meg ténylegesen konkrétan a saját földjükből élnek, ott meg azt tapasztalják, hogy hát hogy a fenébe dobnánk ki ezt a sok kincset, amiből én vissza tudom táplálni a talajba azt, amiből aztán újra növények nőnek. Tehát, hogy ez egy régi tudás volt, amit most hajlamosak vagyunk elfejteni. Régen olyan sokkal inkább egyensúlyba jöttünk a természettel. Most itt azért bezárva sokszor a városi környezetbe egyszerűen nem is látjuk azt. Se az, hogy mi hova megy, se az, hogy mi honnan nő ki. De ugye ennek ez a két nagyon fontos szerepe van. Egyrészt, hogy egész egyszerűen végtelenül kizsigerelt talajba hogyan teszük vissza a tápanyagokat, és hát persze az, hogy nem kell elvitetnünk nekünk állandóan egy iszonyat nagy mennyiségű nehéz szemetet egy újabb kukásautóba, és az újabb kukásautó egyébként azért is kanyarodok rá, mert itt mindenki azt gondolja, hogy a komposztálás virágkora az most fog eljönni majd, amikor bevezetik az új biohulladékos rendszert, de az egy újabb kukát jelent, és egy újabb kukásautót, és újabb óriási logisztikát, úgyhogy azért tartsuk szem előtt azt, hogy nem kéne ezt a komposztálást elengedni, de erről is majd még biztosan fogunk beszélni. Nagyon, nagyon jó nézni, hogy milyen jól látta ki ezt a jó Isten, hogy milyen fantasztikusan magától lesz ezekből a szerves hulladékokból értékes tápanyagban gazdag komposzt föld, amit egyébként zsákban árulnak az üzletekben, nem kis pénzért.
2: Igen, ahogy hallgatlak így magamra és a saját kis háztartásomra is gondolok, én magamat úgynevezett hobbi komposztálónak nevezném, de igazából azt veszem észre, hogy csinálom, csinálom, de mindig tanulok valami újat, tehát hogy nem szakértője vagyok, hanem ugye mindig kell benne valahogy fejlődnöm, így a mai beszélgetés után is biztos vagyok benne, hogy valamit másképp és jobban fogok csinálni, viszont az is felmerült bennem, hogy aki most kezdene neki, akkor neki mit tudunk ajánlani, hogy hogyan kezdjen neki, vagy kit keressen meg, hol tud megbízható jó információkhoz jutni, vagy kivel tud erről beszélni. Van-e erre vonatkozólag valamilyen tanácsod?
3: Mindig el szoktam hárítani ezeket a kisokosokat, mert tudatókat, mert hogy mindig azt gondolom, hogy ez tényleg olyan, az ember menet közben tanulja. Másrészt nagyon sok minden nincsen tanulni, ugye azon kívül, hogy a műanyagot nem rakunk bele, meg fémet, meg üveget, meg ilyeneket. És amivel kapcsolatban viszont én is küzdök, hogy ha valaki új komposztát akar létesíteni, az hogy csinálja. Ha valakinek kertje van, ez olyan jó volt hallani, hogy ismerős anyuka mondta nekem, hogy azt nem is ért, hogy aki kertes házban lakik, annak hogy nem automatikus a komposztálás. Egyrészt rögtön el tudja használni az anyagot a kertben, ott van a lehetőség, nem kell senkivel egyezkedni, hogy ezt már mondtam, hogy az egyezkedés a legnehezebb része az egésznek. Tehát saját kertben egész egyszerűen akár használt raklapokból össze lehet eszkálválni egy komposztálót. Nyilván meg kell tartani ezt az óriási kincset, a leveleket, amik képződnek. Ugye erről is egy másik rovatban már beszélgettünk, hogy fölaprítatjuk a fenyőfákat mondjuk, mert mi például össze szoktuk gyűjteni, amik az utcán vannak. Az is hasznos, száraz, vagy barna, vagy szénben gazdag anyag lesz a komposztáláshoz. Tehát ugye ezek kincset jelentenek igazából, amiket az emberek próbálnak minél hamarabb elküldeni, és aztán valahogy össze kell eszkálválni egy ilyen keretet, és akkor rakni bele a cuccokat. Az is igaz, hogy mondjuk már belvárosban is raktunk össze komposztált belvárosi kicsi udvarban, ott inkább ezt az átverziót javasoltuk első lépésnek, tehát amik mondjuk rágcsáló biztosabbak, ezekben kezdjük meg a komposztálást, hogy ebbe gyűjtjük a friss anyagot, aztán amikor megtelik, akkor utána már olyan állapotban lesz a cucc, hogy az már nyugodtan kerülhet kültérre is. Tehát, hogy az zárt edényben való komposztálásnak is megvan az előnye. Konkrétan, ami közösségi komposztálunkban, viszont a feneketlen tónál van, ott azt szoktuk csinálni, hogy óriási nagy keretek vannak, nagyon-nagyon-nagyon sok komposztot hordanak oda az emberek, ott pedig azt szoktuk csinálni, hogy lerakunk ilyen kacsos tégla alapot a zárt ekesz aljára, abba gyűjtjük az ételmaradékot azért, hogy ne férjen hozzá biztosan, tutira senki, akit nem szeretnénk, hogy hozzáférjen, oda gyűjtjük még a papírokat is, az ilyen szennyezett papírt, mert a szennyezetlent azt ugye nyilván papírként hasznosítjuk újra, hogy egész egyszerűen az emberek nehogy azt higgyék, hogy ez valami szemetes, meg az összes ilyen dolgot, akár ilyen pamutrongyot is például ebbe a zárba gyűjtjük, ami szemetes kinézetű, és az összes többi cucca az megy a nyitott rekeszbe, és aztán, amikor megtelnek, akkor összeforgatjuk az egészet. És hát ott viszont, amikor egy ilyen 500 háztartás kiszolgáló komposztálóról van szó, ott viszont azért havonta egy jókora munka a pakolás. Ez egyébként egy csodálatos dolog megint, hogy e között van valahol mondjuk a társasházi komposztálás. Tehát, hogyha van egy társasház, aminek van egy kis kertje, akkor ugye ott is le lehet rakni egy-egy akár nyitott keretet, akár akit az nyugtat meg, hogy magát a friss cuccot inkább egy zárba kezdje el, akkor egy zárt műanyagládát le lehet rakni. Érdekes, hogy van olyan kerület, ahol ilyen nyitott kereteket osztanak időnként kampányszerűen, van, ahol zárt ládákat osztanak, ugye nyilván ez is meghatározó, de azért nem egy olyan nagy tétel egyébként, hogyha kevesebb kukadíjat kell ezáltal fizetni mondjuk egy társasháznak, akkor nagyon hamar bejön ennek is a költsége. De a társasházban már megint az a nehéz, hogy ha a lakóknak nem tetszik, akkor ezt megvétózhatják. Attól függ persze, hogy a lakóközösség mennyire ellentmondást nem tűrő. Tehát van olyan lakóközösség, ahol végül is az a három ember, aki szeretett volna komposztálni, az gond nélkül lerakta a komposztládát, és noha volt egy kis vezenkedés az elején, de aztán a lakók nem bántották. Volt olyan lakóközösség, ahol a

0: fontosnak azt, hogy erről beszéljünk. Mert nagyon sok berzenkedést hallok a szelektív hulladékgyűjtés ellen is például, hogy minek adjam, ha ez valakinek majd jó nagy haszna lesz abból, hogy én itt szelektíven gyűjtök. Én nem sajnálnám egyébként ezt a hasznot attól, aki valamit visszaforgat, ez szerintem teljesen, teljesen jó dolog. Hát nagyon sokan kifejezetten bolygópusztító tevékenységből szereznek anyagi hasznot, azt valamilyen nem szereti senki, de hát jó, akkor ezeket a kincseket ne adjuk oda másnak. Ezek a tápanyagoknak valahogy vissza kell kerülni a földbe. Egyelőre ez az új rendszer, ez ezt nem fogja garantálni. Egyrészt ugye nagy része most is, és ezt így most nézegetek utána, hogy a menzamaradékoknak a komposztra fognak, és a komposztra kerülnek, kinyerik belőle a biogázt, és aztán utána a maradékot azt pedig elégetik, és akkor ugye mondhatjuk azt, hogy a biogáz és valamilyen energetikai újrahasznosítás és a szemétégetés is végül is az, de azért tudjuk most már azt, hogy nagyon-nagyon el kéne kanyarodnunk abba az irányba, hogy ezeket az égetéssel járó energetikai megoldásokat, ezeket ki kéne vezetnünk minél előbb, és hát még sehol nem tartunk egyáltalán a rendszer kiépülésénél, hogy konkrétan ez a biohulladék begyűjtő rendszer kiépülne, sehol nem tartunk benne. Mire kiépülne óriási lábnyommal, addigra már nagyon-nagyon régen le kéne szállnunk erről a biogázos lóról. Úgyhogy én azért érzem most ezt különösen aktuálisnak, ezt a komposztálás témát, és kérnék mindenkit, hogy ne állja útját, és nyugodtan, bátran kezdjen bele most is komposztálásba, és rakja le azt az egy ládát, és próbálja meg megbeszélni a lakótársakkal. Vagy nagyon sok iskolának a kertjébe, óvodának a kertjébe is, tapasztalatból tudom, hogy simán el lehet kezdeni a komposztálást. A gyerekeknek annyi mindent lehet tanítani abból, hogy mi az, ami lebomló, látják, hogy bomlik le, látják a folyamatot, látják, mi lesz belőle. Még az se tragédia olyankor, hogyha belekerül egy nejlon, mert tényleg ott látja a gyerek, hogy jé, ez nem bomlik le, jé, ez érintetlen marad. Sokan nem tudják azt, hogy a tisztább teréshez használt popsi törlők például mennyire nem bomlanak le. És amikor egy óvodában ezek kikerülnek a komposztra, és látjuk őket érintetlenül, saját szemünkkel látjuk, hogy mi történik. Újra visszakapcsolódunk abba, hogy valahogy működik a világ, nem pedig úgy, ahogy mondjuk a mobiltelefonnak a képernyőjén látom.
1: Miközben mondtad, nekem is ez merült fel, ugye, hogy a fiatalok, az óvodák, már ugye a műsor elején is említetted, hogy óvodában is ugye közösségi komposztálás. Hogyan lehetne óvodán túl ösztönözni a fiatalokat, hiszen valahol, ugye, ha már mondjuk óvodás korban elültetjük ezt a gondolatot és szemléltetjük, de ugye azt tovább is kell vinni, ahhoz főleg, hogy majd felnőttként ők is tudatosan cselekedjenek. Erre van esetleg valamilyen javaslatod?
0: Azért nagyon jó terep az óvodaiskola, mert ott tényleg a gyerekek fél napokat töltenek, és ott egy komplett kis életük kialakul, és ha ott sikerül ezt jól vezetni, ezt a komplett kis életüket, akkor már látnak legalább egy mintát rá, és van rá esélyünk, hogy ez letisztultan működjön. Az a probléma egyébként, hogy már többször hallom, hogy ilyen klímaszorongással kerülnek ki a gyerekek az iskolából, tehát, hogy egész egyszerűen egyrészt nem lehet burokba tartani a gyerekeket, meg kell tudniuk azt, hogy itt figyelni kell a dolgokra. A másik fontos dolog viszont az, hogy ezzel párhuzamosan tennivalót kell adni a kezükbe, és egyébként a komposztálásban pont ez nagyon, nagyon jó, hogy igenis ad tennivalót a gyerekeknek a kezébe. Tehát van ezzel tennivaló, kezdve ott, hogy mondjuk akár az, hogy nekem még gyerekkoromban tök természetes volt, hogy én vittem ki a szemetet, mostanában már nagyon félünk attól, hogy gyerekeket bármilyen ilyen munkába belefogni. Ez ellen, a szorongás ellen, ami elfoghatja a fiatalokat, a legjobb az, hogyha tevékenyen részt vennek, és itt nagyon sok tevékenység van. Én például ott a közeli gimnáziumnak a pár diákját közösségi szolgálat keretében befogom komposzt körül segíteni, és nagyon sok érdekes munka van, kezdve attól, hogy az utcára kirakott avaros zsákokat, amiket egyébként az égetőbe vinni vissza a kerület, azokat összegyűjteni és bespájzolni magunkat, hogy legyen elég rétegelni valónk. Akkor az átforgatások. Akkor, amikor elkezdjük szervezni ezt, hogy a kézkomposztot a faültetési szezonban bezsákoljuk és elvisszük ültetésekre, netán részt veszünk az ültetésekben. Nagyon sok tennivalót lehet találni ebben. Ami ugye egy nehéz dolog, hogy másik gond, ugye, hogy motiválni kell őket, hogy azért ebben a világban már

0: már egy fiatal, tényleg ez a közszolgálati munka, ez olyan, hogy kötelező, és nagyon jó, hogyha ezt erre tudjuk használni, vagy értelmes dolgokra tudjuk használni, de hát aztán ugye nehéz önkéntes munkára befogni fiatalokat, egyébként nem csak fiatalokat, hát ugye meg is lehet érteni egy csomószor, hát ténylegesen itt a megélhetéssel sokan küzdenek, és nem sok önkénteskedésre jut idő. Ott sajnos nem tartunk, hogy ezek a munkák, ezek meg lennének fizetve. Nagyon jó lenne, hogyha a biohulladék begyűjtő rendszer mondjuk úgy működne, hogy ténylegesen lenne minden sarkon egy komposztáló, és akkor persze már nem is kellene a begyűjtési rendszer, mert odáig mindenki el tudja vinni. Jelen szabályozás szerint az is gond, hogyha egy fiatal azt mondja, hogy most az idősektől összeszedi a komposztot, és teviszi a komposztálóba, mert hogy onnantól kezdve, hogy valaki kidobja, az már ugye a mohónak a tulajdonát képezi. Tehát most egyelőre rettenetesen meg van kötve a kezünk. A legbiztosabb, tényleg nagyon örülünk, hogy a közösségi komposztálóink azok megmaradnak. A megmaradás attól is függ, hogy a felhasználók azok továbbra is ezt használják, és ne a kukát, amit most újonnan beállítanak, akkor sem a kényelmesebb. Világ mostani állapotát nézve ténylegesen el nem tudom képzelni, hogy lehet az, hogy ne azon akarjon valaki munkálkodni, hogy ezeket a borzalmasan romboló folyamatokat végre megfordítsuk, és csináljunk valamit azért, hogy megóvjuk a teremtett világot. Tehát ha az nem elég motiváció nekünk felnőtteknek, hogy a gyerekeink jövőre múlik rajta, akkor nem tudom, mi lehet még jó motiváció. Márpedig ugye küzdhetünk az iskolákban, azért az a tapasztalat, hogy a gyerekek azok mégiscsak az otthonról hozott mintákat fogják erősebben követni. De ettől függetlenül persze küzdünk az iskolákban, de valahogy egyszerre kell a gyerekeket meg a felnőtteket megszólítani. Én beszéltem olyan anyukával, aki azt mondta, hogy ó, hát ő majd mindent megtesz azért, hogy majd a gyerekek tudatosabb éljen. De hát ugye ő még nem. Pedig hát ez nem ér rá, azért lássuk be ezek a dolgok. Tehát, hogy ahhoz, hogy a gyerekeket meg tudjuk szólítani, a gyerekeknek jó példát kell látni. Úgyhogy nem lehet ezt a gyerekekre rálőcsölni elsősorban, de ezek nagyon örömteli dolgok. Még egy dolgot most megint eszembe jutott, hogy nagyon érdekesen alakul, hogy mostanában nézem a technika tankönyvét a diákoknak, hogy nagyon sok zöld dolog van benne, fenntarthatósággal kapcsolatos dolog, de ugye pont panaszkodott egy idős tanítónéni, hogy de hát régen tanultak horgolni, kötni, csomó praktikus dolgot megtanultak technika órán, és valahogy ezt össze lehetne ötvözni, ezt a gyakorlatot egyébként az elmélettel megtanulhatnák a gyerekek technika órán, hogy mondjuk egy iskola technika órá keretében, de akár biológia vagy kémia óra keretében is, mondjuk ellátná az iskola komposztkörüli teendőket, vagy valami közeli közösségi komposztkörüli teendőket. Nem volt ez ördögtől, vagy praktikus dolgokat tanuljanak a gyerekek, és egyben benne lenne ez a fenntartható oktatás is, ha nem is ugye csiribiri tankönyvből. Tehát, hogy a gyerekeknek a motiválására is szerintem az kell, hogy visszajöjjenek a háromdimenziós világba. Nem mehetünk utánuk a digitális világba foggal körömmel, hanem őket kéne valahogy, és magunkat is egy picit visszatartani, mert ezt a mintát is persze azért mi mutatjuk a gyerekeknek, hogy milyen klassz kis kütyükkel látjuk el őket.
1: Eszembe jut, hogy azt látjuk ugye, hogy akkor hogyan indulunk neki egy komposztálásnak, de lehet, hogy már kevesebben látjuk azt, hogy mi lesz abból a komposztból, hogy hol tudjuk felhasználni, és ugye ez azért lenne nagyon fontos, mert itt ténylegesen egy körforgást, egy körfolyamatot láthatnának akár mondjuk a gyerekek, az óvodások, iskolások, azok a felnőttek, akik még nem látták. Tehát, hogy ugye gyűjtöm, rakosgatom, keverem, figyelek rá, vigyázok rá, és utána felhasználom, mire használom fel, hogyan használom fel. És ugye, ha jól gondolom, akkor ugye abból új élet fakad, tehát azt felhasználom a kis veteményesemben, a virágos kertemben, és milyen szép ez, hogy így ténylegesen ezek a körfolyamatok, amit a teremtett világban, körülöttünk a természetben megvan, azok szemléltethetőek, akár a saját kertünkben, óvodánkban, iskolánkban. A kérdésem most így a közösségi komposztálás vonalán tovább menve az lenne, hogy a plébániai közösségeknek milyen szerepét látod ebben a folyamatban?
0: A közösségi komposztálásban óriási szerepe van a közösségnek, mert ugye a közösségi komposztálás az az természeténél fogva egy nagyobb tömegű komposztot jelent, amihez viszont már kell közösség, aki foglalkozik vele. Nyilván megint az van, hogy gondosan ki kell választani a helyszínt. Ugye nagyon kevés lébeni közösségi komposztálást ismerünk, a Pannonhalmi templomban már jártam, és ott van komposztálás. Nálunk, ami kápolnánkban úgy működik a komposztálás, hogy mi berakunk egy komposztszemetet, és aztán hazahozzuk a saját komposztunkba. Ezt is egyébként a közösség megoldhatja, hogyha máshogy nem tudja megoldani, hogy a saját közösségi eseményein képződött komposztot azt valamelyik olyan tag, aki elkötelezettebb, az elviszi magába, és legalább a többiek ugye a gyűjtésig eljutnak. A plébániai közösségeknél, hogyha van plébániaket, akkor persze semmi akadálya nincsen a komposztálásnak. Most azért már talán Budapesten is, meg a Naphimus Egyesületnek az elmúlt években voltak ilyen projektjei, hogy konkrétan tudom, pár helyszínen elhelyeztünk komposztálót, de mindegyikhez ugye kellett a közösségnek az elköteleződése, és hogy belerakja a munkáját, és ez egy életmódváltást is jelent. Tehát a komposzt az nem olyan, hogy akkor azt most kirakjuk, és az ott van mostantól. Attól kezdve minden nap külön gyűjtjük, figyeljük, hogy mi történik, figyeljük, hogy mi adódik. Ugye nem, ember az, ahhoz is hozzászokik manapság, hát persze most én a városi ember szemszögéből figyelem a dolgokat, hogy minden előre tervezhető. Na most a komposztnál, ha esik az eső, nem tudunk pakolni. Nem tudom, ugye kinőnek mindenféle növények, igen, abból élet nő. A legszebb paradicsomaim nekem soha nem akkor lesznek, amikor elültetem szépen a palántát gonddal, hanem ami magától szépen kinő a komposztból, az lesz a legcsodálatosabb, legburjánzóbb növény, vagy akár facsemeték is nőnek ki a komposztból. Tehát, hogy a komposzt produkál váratlan dolgokat, produkál olyan dolgokat, amire reagálni kell. Persze tudom, anyukaként ez nem idegen dolog, hogy mindig reagálni kell valamire, tehát mindig adódik valami, amire lépni kell, de hogy erre tényleg kell egy közösség, hogy ezt, vagy legalább egy-két elkötelezett tag, hogy ezt karbantartsa. Egyébként ez megint jól mutatja azt, hogy az emberek ugye különböző szintjein vannak a teremtés tudatosságnak. Vannak, akik mondjuk, mint én, ténylegesen a napjuk jelentős részében ezzel foglalkoznak. Van, akiknek az a lépés előtt állnak, hogy ők mondjuk tényleg megnézik, hogy mit milyen kukába dobnak. De hogy mindenkinek meg lesz a maga helye, hogyha egy ilyen között plébáni komposztálást beállítunk. Ugye van az az ember, aki legyűri az ellenszenvét, hogy mit keres egy ilyen szemétkupac a templomkertben. Az is egy óriási lépés valakinek, túl azon, hogy még mielőtt látnánk, hogy ez nem okoz semmifajta problémát, egy ilyen komposztáló, tehát nem arról van szó, hogy mostantól kezdve ott egy patkányokkal tele bűzlő szemétdombor a sarokban, de van, akinek ezt a lépést is nehéz megtenni. De mindenki hozzá tudja rakni a maga egy lépését a teremtés tudatossá váláshoz. Akár úgy, hogy tényleg össze tudnak rakni egy komposztálót, akár úgy, hogy valamilyen módon, valamelyik a hívek egy csoportja befogadja akár a templom a komposztját, akár hogy felfedeznek egy közösségi komposztálót a templomjukhoz közel, de akkor is ugye illik az, hogy legalább egy picit bekapcsolódjanak a komposzt körüli teendőkbe. De hogy nagyon sok lehetőség van erre egy plébánia közösségnek. És ugye nyilván mindenki alapvetően azt nézi, hogy ahhoz sok hely kell, én erre nem adok ki helyet, a saját rendelkezésünkre álló pár négyzetméteres kis földarabon, de ugyanakkor azért azt is látni kell, hogy ha nincsen annyi zöld körülöttünk, ahol a komposztálást, a jó levegőt, a kis ültetgetést el tudjuk intézni, akkor azért eléggé élhetetlenné vált a helyzet. Tehát, hogy van, akinek a nagyobb közparkban kell kimennie levegőzni, akkor oda fogjuk ültetni a fákat, ott vesz részt a faültetéseken, vagy az utcájukban, és ott fog komposztálni. Szükségünk van ezekre mind. A komposztra szükségük van a fáknak, amiket ültetünk, azt tudjuk, hogy szükségünk van zöldre magunk körül, mert megbolondulunk. Ez azért már úgy eléggé látszik, tehát azért vannak kutatások erre vonatkozóan. Tehát, hogy mindenkinek szüksége van arra, hogy ezeket a folyamatokat maga körül lássa és tudja, és hát mondom, a közösség, az a közösségi komposztáláshoz, akár óvoda, akár iskola, akár társaság szükség van a közösségre, és hát ugye a plébánia közösség az egy kész közösség kéne, hogy legyen. Tehát ott a közösség készen van. Amikor egy helyszínen lerakunk egy közösségi komposztálatot, ott kell összeverbuválni a közösséget, de a plébánia közösség az egy kész közösség, pont arra is hivatva, hogy ilyen feladatokat ellásson. Úgyhogy szerintem minden plébánia megfontolhatja azt, hogy ennek melyik formájával él.
1: Igen, itt a szerepek tisztázása talán az, ami fontos lehet, hogy aki hozni tud olyan dolgot, amit beleteszünk, az lesz a feladata, aki keverni tud naponta vagy 2 naponta, akkor az keverni, és akkor lesz olyan is, aki azt mondja, hogy én hazaviszem, mert nekem van lehetőségem ezt hova tenni, mármint az eredményt, mert valakinek ugye mondjuk egy társasházi lakásból eljön a plébániára, hát nem feltétlenül tudja hazavinni, vagy akkora mennyiségben elvinni a kész komposztot, hogy felhasználja. Igazából nincs érv arra, hogy miért ne tenném ezt a folyamatot. Tehát nem érv az, hogy mert nekem nincs kertem, nem érv az, hogy nem tudom felhasználni, mert ugye akkor ott a közösség lesz olyan, aki fel tudja használni. Tehát mindenképpen ugye egy csomó motivációs tényezőt hallottunk tőled, hogy miért vágjunk bele, milyen haszna van. Én most arra szeretnélek megkérni záró gondolatként, hogy még egy lökettel, hogy miért is folytassuk ezt, hogy nem, ne csak azt mondhassam itt a felvezetőbe, a címben, hogy komposztálunk, hanem ténylegesen azt a felszólító jövőre vonatkozó motivációt is ki tudja mondani, hogy na gyerünk, komposztáljunk.
0: Itt most a legfrissebb Laudate Deum apostoli buzdításnak a vége felé tért rá Ferenc pápa arra, hogy nagyon fontos szerepe van a kis közösségeknek, hogy hozzátegyék. Egyrészt ugye jelzésként a nagy politika felé, hogy mi hajlandóak vagyunk tenni, cserébe ti is tegyétek meg a magatokét. Másrészt meg vannak olyan dolgok, amiket tényleg mi tudunk megcsinálni, és a komposztálás, az, szerintem az elején is mondtam, hogy az egy ilyen, azt meg tudjuk tenni elejétől a végéig. És nagyon sok ökológiai válságtünetre pozitívan hatunk, hogyha ezt megtesszük. Nagyon, nagyon jót tesz itt. Én mondjuk nem foglalkozom különben fizikai munkával, de egy jó levegőn végzett fizikai munka. Nagyon jó megismerni a Jóistennek a teremtett világát. Nagyon jó alázatosan fejet hajtani előtte, hogy mennyivel okosabban tudta ezt kitalálni, mint amennyire. Mi uralni akarunk mindent, és szögletesre csinálni mindent, és szagmentesre, vagy mondjuk hipószagúra csinálni mindent. Ehelyett szerintem egy kifejezetten lélekgyógyító dolog picit elfogadni azt, hogy ezek a dolgok, ezek sokszor legjobban akkor működnek, hogyha hagyjuk őket működni, viszont figyelni kell arra, hogy milyen beavatkozásokra van szüksége tényleg a teremtett világnak ahhoz, hogy ez működhessen, és hát megvédjük ezt a mi kis világunkat, amit ajándékba kaptunk.
1: Köszönjük szépen a záró gondolataidat, az tanácsokat, meglátásokat. Én nagyon bízom benne, hogy a hallgatók kedvet kaptak, és talán most neki kezdenek, akik még nem végzik ezt a műveletet. És hát további sok sikert kívánunk neked és a családodnak minden megkezdett tevékenységetekben, és bízunk benne, hogy minél több helyre eljuttok majd, és segítetek, támogattok mindenkit, aki komposztálás felé indulna. Köszönjük szépen!
0: Én is köszönöm.

0: Vajon hogyan lehet a gyerekekhez közel vinni egyszerre a környezet és természetvédelmet, a lakóhelyünk és hazánk szeretetét is? Sípos Gyula Kiszínes Sovatában új mesesorozatát mutatja be, melyben tanítóbácsiként szerzett tapasztalatait felhasználva Török Bálinti lakóhelyének mindenféle helyszínein vezeti végig főhősét, miközben rengeteg ismeretananyagot ad át az élő és az ember által alkotott környezetről is. Természetesen Gyula rovatából az iskolai életképek sem maradhatnak el. Vajon mit tegyünk, ha a gyerekek oda szaladnak hozzánk, hogy nagy darazsak valami furcsát csinálnak az iskola udvar közepén?
1: Szép jó napot mindenkinek, Sipos Gyula vagyok, és már régebb óta gondolkoztam azon, hogy hogyan lehetne valahogy egyszerre közelebb vinni a gyerekekhez természet és környezetvédelmet, a hazaszeretetet, igen, helyismeretet, és csináltunk már mindenféle kirándulásokat, ahol egyszerre néztük meg a szobrokat is, meg a helység történetét is, mentünk ki az erdőbe kirándulni, és most írtam egy ilyen mesesorozatot is, ugye Törökbánton élek, amelyik a törökbánti helyszíneket veszi alapul, egy kicsit így megbolondítva, hogy a főhős megy, és akkor átkerül egy ilyen időtlen birodalomba, ami tulajdonképpen törökbánti helyszínek, ugye a szentek megelevenednek, meg közben a nádastóban ott vannak a nádasemberkék, akik védeni akarják a környezetet, és hát ilyen mindenféle etikai kérdések is fölmerülnek, és azt ugye egyszerre alsótagozatos gyerekeknek is, meg felsőtagozatos gyereknek, meg a szülőknek is. Hát lehet, hogy kicsit ez a sokat markol, keveset fog érzésed. De mindenképpen úgy lett megírva a szöveg, hogy a mese mögött ilyen lábjegyzetként ott vannak azoknak az állatoknak a képei, rövid leírásokkal, akikkel találkozik a szereplő. Erdei békától kezdve a fürgegyíkig, vagy a ölyvig. És szóval sok minden van, meg közben a kis helytörténeti leírások, és abban a reményben, hogy ez valahogyan megmozdítja a gyereknek a szívét, és barátságosabbá teszi az ő viszonyulásukat a teremtett világhoz. Mert azt tapasztalom, hogy hihetetlenül korán elkezdik lenevelni a gyereket arról, hogy szeressék, vagy érdekeljék, vagy kíváncsiak legyenek erre a világra. Éppen a napokban történt, hogy két lódarás ott a iskola udvarán, ottan egymással, hát hogy szerelmeskedett, vagy mit csinált, azt ugye pontosan nem tudjuk, meg az első és másodikos gyerekek nem is nagy, de ők rögtön szóltak, hogy gyere Gyula bácsi, mert darazsak valamit csinálnak. És akkor oda mentünk, és aki ott volt tanítónéni, az rögtön, hogy azonnal menjetek innen, meg veszélyes, meg mindenféle borzasztó dolgok, és persze nyilvánvalóan veszélyes, meg a lódarásnak a csípése az nagyon fájdalmas, meg allergiás reakciót is kiválthat. De azért ez nem azt jelenti, hogy el kell menekülni, hanem hogy óvatosan kell vele bánni. Ugye a kutyára se rontunk rá, hogy rögtön megsimogassuk, hanem megkérdezzük a gazdát, hogy meg lehet-e simogatni, barátságos-e. És azért mi úgy szépen körbeálltuk, úgyhogy nagyon közel lemenjünk hozzá. Elővettem a telefonomból a mindentudó Google-it, és akkor ott abból kiderítettük. Egyébként sejtettem, hogy ezek lódarazsak, és akkor erről beszélgettünk egy jót, hogy azok most mit csinálnak, meg meddig lennek itt, meg hova mennek télen, és akkor elmentek játszani. De hogy a szívükben legalább nem egy ilyen félelem lett, hogy akkor úristen, mennyire félünk mindentől, hanem egy ilyen óvatos kíváncsiság, hogy igen, meg akarom ismerni ezt a világot. Mint ahogy most, hogy érik a gesztenye, akkor ugye a gyerekek már a fáról le akarják vadászni, és ha leszedjük ezeket a szúros gesztenyeburgókat, kivesszük, kiderül, hogy még az még fehér, de aztán már azt is látjuk, amikor már nem fehér, hanem barna, és aztán itt a diófák is vannak, és akkor össze lehet gyűjteni, és akkor diót feltörni, és akkor melyik dió az, amelyik már keserű, melyik az, amelyik éretlen. Szóval egy nagyon érdekes világ tárul fel, hogyha merünk hozzá nyúlni a természethez egy ilyen figyelő szemmel, vagy akár a környezetünkhöz, hogy ezek a szobrok kit ábrázolnak, annak mi a története, miért került oda, hogy a Nepomuki Szent János vízbefúlástól védett, akkor ezek szerint itt volt egy kis patak, ami most már a beton alatt fut, mert lefették, és itt volt egy kis híd, amelyik átívelt ezen a patakon, és akkor most vajon mi van ezzel a vízzel, ami most ott van a beton alatt, és hova kell, és akkor a város másik részén még oda lehet menni, ott még látszik a patak. Vagy ugyanígy a Szent Flőnek, amely tűztől védett, hogy ezek nem csak úgy át a botába ide-oda rakosgatott szobrok, hanem ezeknek értelme van. És az gyerek felfedezi ezt a világot, megszereti a környezetét, akkor már megszereti a tágabb világot, akkor figyelni fog azokra is, vagy akár a hazájára is megszereti, és a gondot akar viselni rá. Hát adja Isten, hogy ez így legyen, és amit most megírtam, ezt a kis történet sorozatot, ez is, ez segíts elő. Amen.

0: Közeleg minden szentek ünnepe. A halottak napi mécsesek és egyéb kegyeleti tárgyak már ott sorakoznak az áruházak polcain. Vajon elhunyt szeretteinknek tényleg szükségük van rá, hogy minden évben új mécsest vegyünk a sírjukra, vagy inkább arra, hogy szeretetteli megemlékezéssel imádkozzunk értük, közben akár újra használva a régi üvegmécseseket? Mit tehetünk mi rovatunkban? Eréfi Júlia és Darányiné Szabó Eszter, a két teremtésvédő anyuka, a közelgő ünnepek teremtéstudatos megéléséről, az iskolai élet zöldítéséről, a plébániai Caritas butikról és a furt kutak káros hatásairól osztják meg velünk gondolataikat.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, sok szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit októberi adásunkban. Réfi Júli vagyok, és napjumnusztársammal, Darányi Szabó Eszterrel beszélgetünk arról, hogy mit tehetünk mi. Ugye október, ez már sok évadot megért a rádióadásunk, és minden októberben van a klasszikus téma, hogyha én járok a boltba, akkor látom, hogy milyen ünnep jön, majd valamikor egy hónap múlva kb. Mert hogy hamarosan megjelennek már a karácsonyfák is ugye a boltokban, de ugye egyelőre mécsesekkel és mindenféle Halloween jelmezekkel van tele a bolt, és ugye erről már nagyon sokszor feljöttük a figyelmet, és ezért nem akarok róla beszélni, hogy mennyi új kacatot kell beszerezni egy adott ünnephez kapcsolódóan. Ugye én már elértem azt az állapotot, hogy semennyi, de hát eddig is hosszú út vezet, remélem, hogy azért elindítottuk ezen az úton már a hallgatóságot.
2: Azért lehet, hogy a halottak napi szeméttermelésre nem lenne felesleges felhívni a figyelmet, vagy mi magunk is gondolkodjunk egy kicsit ezen. Ez valóban nekem minden évben egy megrázó élmény, a halottak napi temető látogatás, és sajnos alapvetően nem azért, mint hogyha a elhunyt szeretteim okoznák ezt. Ők már otthon vannak, hogy úgy mondjam, még akkor is, hogyha az ember nyilván a hiányukat ezt szomorúsággal, gyászsal éli meg. De mi a Farkasréti temetőbe szoktuk a férjem családjának a hozzátartozóit meglátogatni, és ami a Farkasréti temetőbe hulladéktermelésként van, az egészen megrázó, hogyha erre koncentrálva figyeli az ember a környéket. Hát nincsen szelektív gyűjtés, és rengeteg ilyen használhatónak, meg tök jónak tűnő holmi van a kukákba. Olyan mécsesek, amik igazából nincsenek leégve, nincsenek szétolvadva, üvegmécsesek, amibe mondjuk már nincsen gyertya, de egyébként lehetne még rakni. És én azon szoktam gondolkodni, hogy vajon ezt miért dobják ki az emberek, miért nem raknak bele inkább még egy új mécsest, egy új gyertyát, egy ilyen teljes széria üveget. És én csak arra tudok gondolni, de lehet, hogy tévedek, hogy azért, mert az régi, és hogy ezzel is az elhunyt emlékének áldozunk, hogy költünk rá, és veszünk neki valami újat. De tényleg egy csomó minden olyan van kidobva, hogy én semmi más észszerű magyarázatot nem találok erre. Ezekből mi néha szoktunk lomizni is, és több ilyen egészen szép üveggyertyagyűjteményem jött már ebből össze, de hát megtisztítva nagyon szép, akár ilyen asztaldíszeket szoktam belőle csinálni, vagy csomó felhasználási módja lehet. Tehát, hogy az egy dolog, hogy nincsen komposztálás a temetőkbe, és nincsen szelektív gyűjtés, de hogy tényleg olyan sok minden van eldobálva, hogy ez engem mindig ilyen nagyon megdöbbent és elgondolkodtat. Hát ehhez, Júli, te biztos tudsz csatlakozni.
1: Abszolút, csak ugye az a baj, hogy én meg abban élek, hogy valóban mentjük ki ezeket a dolgokat. És valóban nagyon kevesen vagyunk még, akik ezeket meg tudják becsülni, és több az, aki azt tartja menőnek, hogyha, vagy mit tudom én, méltónak az elhunythoz, hogyha újat vásárol neki, de hát én nekem meg pont az a problémám, hogy most én vagyok ilyen lakásfelújításban, és rengeteg dolgot én is begyűjtöttem, amit kár kidobni, és őszintén szólva most érzem azt, hogy kevés vagyok én ehhez. Tehát annyira jó lenne, hogyha már tényleg ez válna trendivé, hogy mentjük a dolgokat, mert itt ez megint olyan, hogyha én próbálom egyedül csinálni, hát én sem tudom megmenteni, egyszerűen egyedül nem megy, de mindenki erre kicsit fogékonyabb lenne, hogy nem használunk el mindent. Például én sose viszek új mécsest, mindig viszek hát egy-egy ilyen meggyújtani való kis picike kis mécsest, amit belerakok az ottani üvegmécsesekbe, de tényleg nagyon időtálló az üveg, hogy nem hiszem, hogy bármikor is abból újat kéne venni. nagyon sok
2: Igen.
1: mindennel ilyen vagyok, hogy szerintem már legyártatunk belőle annyit, amennyire a világnak most már szüksége lesz a hátra levő időben. De hogy tényleg egy picit el vagyok azon keseredve, hogy mindig ilyen kevesen vagyunk, akik ezt így látják, és mi próbáljuk megmenteni ezt a tömérdek mások által kidobott holmit, és hát igen, ezért is van ez a műsor, hogy próbáljuk másoknak a szemét is felnyitni arra, hogy jó lenne, hogyha egyre többen lennénk, akik így gondolkozunk, hogy nem vásárolunk, hanem újra felhasználunk. Úgyhogy ez abszolút igaz. A másik ilyen friss élményem nekem most az, hogy nekem a gyerekeim most az iskolából új osztályokat kezdenek, és kezdődnek az ismerkedés a szülőkkel. És én most már, hogyha hobbiról van szó, meg a bemutatkozásról, akkor itt mindig rögtön eljövök, hogy én itt vagyok, és én foglalkozom ilyen fenntarthatósággal, meg környezetvédelemmel, és előre is mondom a szülői közösségnek, ahol nem lesz tényleg sok feladat bevállalni, hogy nagyon idegesítő ötleteim lesznek majd ennek kapcsán, tehát készüljenek föl. És aztán mindig jön azért egy-két szülő, aki mondja, hogy egyébként ő is. És akkor így legalább nem tudom, tehát mindig az a tapasztalatom, hogy elsőnek lenni, fölvállalni, az nehéz, utána, ja tényleg több embernek eszébe jut, és akkor már ezzel is tettünk azért, hogy ez egy valami olyan dolog legyen, ami benne van a köztudatban, és
2: Igen.
1: innentől kezdve szempont lesz egy közösség
2: Igen.
1: szervezésénél.
2: Hát ezt abszolút meg tudom erősíteni, és rá tudok csatlakozni, mert ugye én üzemszerűen alapítok szintén a gyermekeim iskolájába szülői zöld köröket. És a mostani fókuszom, hát rengeteg mindent lehet egy iskolába is zöldíteni, az infrastruktúrát is, meg a szemléletet is, de az én mostani fókuszom az elsősorban az egyenruha. Ugye két-három területen is szokott lenni egyenruha egy iskolába. Egyrészt egy ünneplős, sok helyen van, ugye egyen blúz, matróz blúz, meg sokszor ilyen testnevelés pólók is ilyen iskolai logóval ellátottak, és van, ahol egyáltalán nincs ilyen, van, ahol van, de nem kötelező, de olyanról is bőven hallok, ahol a tornaórákon bizony a sulinak a logózott pólóit kell használni. És igazából ez annyira adná magát, hogy főleg a matróz blúz meg az ünneplő ruha tekintetében, hogy ezt valahogy így közösségi megosztással hasznosítsák újra a gyerekek meg a szülők, tehát valahogy beszéljenek össze valamilyen fórumon, és aki kinőtte, az adja tovább annak, akinek éppen szüksége van rá. Tehát, hogy ezt ilyen tök jól lehetne így forgatni az évfolyamok között. Ennek most már ugye rengeteg formája lehet ennek a valahogy összebeszélésnek. Lehet egy Excel táblázat, amit cirkulálnak egymás között az osztályok, vagy lehet egy Facebook csoport, vagy más csoport, lehet offline cserebere bőrzét tartani évente kétszer, szóval rengeteg-rengeteg lehetőség van. És én úgy látom, hogy nagyon kevés iskola él ezzel a lehetőséggel. Úgyhogy ha valakinek van hozzáférése vagy ráhatása ilyen iskolai, hogy mondjam, közéletre, akkor ezt is érdemes bedobni, meg megszervezni, mert hát gyakorlatilag mindenki csak jól jár vele. Tehát ugye ez olcsóbb, egyszerűbb, és hát sokkal környezettudatosabb, és így egy élő példát is mutatunk a gyerekeinknek a környezettudatosságból. És egy másik nagyon hasonló, kihasználom, hogy nálam van a szó. Nálunk a plébánián, ez egy zseniális kezdeményezése volt a Caritas vezetőnek, hogy van állandó gyűjtés, ruha, cipő a plébániai Caritas csoportnál, és azt találta ki már évekkel ezelőtt, hogy ebből egy úgynevezett Caritas butikot csinál, ami azt jelenti, hogy a bevitt holmikat egy-két hétre kiteszi, és el lehet vinni. És persze nyilván nincs a Caritas butik állandóan nyitva, mert önkéntesen csinálja az a hölgy is, aki csinálja, és akkor egy hétköznapi nap van X óra a nyitvatartása, meg hétvégén vagy vasárnap két mise között, de rendszeresen nagyon klassz holmikat találunk ott, és rendszeresen viszünk is oda olyanokat, amiket kinőttünk, vagy már nem használunk. Az én legújabb szerzeményem az egy ilyen nagyon durva eper pink cipő. eszméletlen kényelmes, alig volt használva. A konzervatív ízlésű kislányom majdnem elájult, amikor meglátta a lábamon, de én nagyon-nagyon-nagyon szeretem. És még cipőt is lehet, tényleg láthatólag alig volt használva, még cipőt is lehet így csereberébe vagy adományba szerezni. Ez nekem egy kifejezetten jó élmény, és mivel Karitász sok helyen van, ezért ez is egy megfontolható jó gyakorlat, hogy ne csak tovább zsupoljuk a végső felhasználási helyre, hanem adott esetben a közösségnek nyissuk ki, és akkor a közösség is hadd vigyen belőle, amit fel tud használni.
1: Igen, ez is persze, ugye jó, ha van egy működő közösség, de hát én is már a ruhákkal kapcsolatban is úgy vagyok, hogy szerintem már van annyi ruha, amennyi most már kell a felévő időkben. Bár
2: Maximálisan.
1: ugye itt azért az is benne van, hogy vissza kéne térni ahhoz, hogy nem ilyen nagyon egyre gyengébb minőségű ruhákat gyártanak, de ez ugye megint csak egy olyan probléma, hogy például még mindig nem érte a családom, hogy én azért veszek használtat, mert egyszerűen jobban megbízom a minőségében, mint az újnak, ami még egy rosszabb, mint az előző, mert ugye még egyet léptünk afelé, hogy ilyen egyszer használatos legyen már a ruha, a háztartási gép, a nem tudom mi minden. Úgyhogy igen, ez a használt dolgok, azok megbízhatóak. Más kérdésért én nagyon nehezen adom át például a gyermekeimnek, mert azért még egyszer, ez ugye megvan ennek a motiváció, hogy miért használt dolgokat szerzünk be, de ugye ugyanúgy, mint ahogy a mécseseknél így azt gondolják, hogy ez ilyen snasz, meg sóher dolog. És nagyon nehéz elmagyarázni, hogy itt nem az ára miatt van az, hogy mi ezeket a megoldásokat választjuk. És akkor van még egy érdekes téma, hogy hiába van vége a nyárnak, a forróságnak, mondja persze, hogy azért elég melegek szoktak lenni az őszak is, de ugye a szárazság kérdése az még mindig nem oldódik, tehát hogy ugye nem veszük észre már annyira, feltétlenül, de azért nagyon itt van a nyakunkon, és ugye most is nagyon egész évben nagyon fontosak ezek a víz felhasználási tippek, meg hogy azokat a beidegződéseket, amik bennünk vannak, azokat fölülbíráljuk. Eszter, van erről a sztorid?
2: Nagyon aktuális sztorim van róla, igen, köszönöm, mert hát nálunk a plébánián egy gyönyörű plébánia kert van, és ezt sokáig valaki önkéntesen gondozta, és most kell gyakorlatilag átvennie a plébánia közösségének ennek a gondozását, és hát rögtön felmerült így a tervezésnél a kérdés, hogy hát ezt a mennyiségű vezetékes vizet, ezt nagyon nehéz kifizetni is, meg hát ugye valamennyit azért mindenki hallott ugye erről a fenntarthatósági problémáról, hogy nincs elég víz, hogy agglomerációs, vagy főleg agglomerációs településeken ugye már korlátozzák is a vezetékes víz használatát, meg hát ugye drága is, és hogy hát mi lenne a megoldás arra, hogy ezt a tényleg gyönyörű, impozáns, de hát azért foglalkozás intenzív kertet a jövőben is ugyanígy szépen fenn tudjuk tartani. És akkor a szervező csapat, aki ezen elkezdett így gondolkodni, fejéhez csapott, és azt mondta, hogy ó, hát egy furt kút, az kell nekünk. Én meg majdnem elájultam, amikor ezt hallottam magam kis zöld szemléletmódjával, hiszen ugye a furt kút az azért nem ökó, még akkor is, hogyha lehet, hogy a vízkivétel talán olcsóbb, bár ebbe se vagyok biztos, hogy magával a beruházással együtt olcsóbb, de ugye azért nem ökó, mert a furt kút az a talajnak a réteg vizeiből veszi ki a nedvességet, ami, hogyha olyan mélyre fúrunk, akkor az nem is megújuló, tehát hogy az nem fog így a csapadékból visszatöltődni. És hát minél többet ezekből a rétegvizekből, ugye mélyre lefúrunk, több 10 méter mélyre, minél többet veszünk ki ezekből a rétegvizekből, a talaj felszínéből a nedvesség annál inkább lefele fog húzódni, tehát annál kevésbé fognak azok a növények, akiket mondjuk esetleg nem öntözünk, annál kevésbé lesznek képesek a talajból vizet nyerni. Tehát ez hosszú távon, de már középtávon is egy ilyen öngyilkos megoldás. Úgyhogy aki most ezt hallja, ezt az adást, azt arra biztatom, hogy a víz problémáit, főleg, hogyha nem eszenciális, és mondjuk ilyen dísznövények locsolását szolgálná csak, azt nézzen utána, hogy mik a fenntarthatóbb alternatívák, hosszú távon fenntarthatóak, és mik az ökológiailag, vagy teremtésvédelmi szempontból helyes alternatívák, és ne furt kútba gondolkodjon automatikusan, mert azzal a jövő generációinak a lehetőségeit azt teljesen leszűkíti. Szóval az hosszú távon egy öngyilkos stratégia. Úgyhogy hát ebbe a tervezésbe vagyunk most mi is a plébániával, majd biztos beszámolok arról néhány hónap múlva, hogy mire jutottunk. Egyelőre csak így a problémát tudom vázolni, hogy a furt kút az nem megoldás.
1: És ez is mély nyomot hagyott bennem egyébként, hogy olvastam valahol, hogy valami közösségi oldalon, hogy valaki kérdezte, hogy hogyan tudják neki kiírtani a lóherét a kertjéből, mert ő gyepet szeretne. És mindenki mondja, hogy de hát hogyan fogod locsolni, örülj, hogy van lóheréd, és akkor mondja, hogy de hát van furt kútja. És akkor ezekem ez is egy olyan beidegződés, hogy nem, a furt kút az nem lesz megoldás, eleve nem lesz benne végtelen mennyiségű víz, meg hát ezt a vizet is ugye másoktól veszi el az ember, így összefoglalva azt, amit mondasz, hanem
2: Igen.
1: igenis megörülni annak, hogy van olyan növény, ami megvan locsolás nélkül, és összetenni a kezünket, hogy ezek a növények,
2: Hát
1: ezek
2: igen.
1: vannak, és elengedni a saját elképzeléseinket, és a Jóisten elképzeléseit meg sokkal jobban beengedni a tájról, természetről, teremtett világról. Köszönöm szépen, Eszter, ezt a beszélgetést, reméljük, hogy mondtunk hasznos dolgokat, és mindenkinek további szép őszi napokat kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen.
0: Utolsó blokkunkban először hallgassanak meg három pontot Ferenc pápa Laudato Si enciklikájából. Az emberiség és környezete közötti szövetségre való nevelés című részből. A szentatyait azt hangsúlyozza, mennyire fontos a családban és az egyház közösségekben való nevelés. A részletet Halukka Gábor olvassa fel nekünk. Zárásképpen pedig hallgassák meg Nemes Csaba naptárrovatát, melyben Lechner Judit lírai hangvételű cikkét idézi. Ennek segítségével a Minden Szentek ünnepére készülődő krizantémok lelki világába érkezhetünk.
3: 213. pont. A nevelésnek különböző területei vannak. Az iskola, a család, a hírközlő eszközök, a katekézis, stb. A jó iskolai nevelés már a kora gyermekkorban olyan magvakat hint el, amelyek egy egész életen át gyümölcsöket hozhatnak. De szeretném hangsúlyozni a család központi szerepét, mert a család az a hely, ahol az élet, Isten ajándéka megfelelő fogadtatásra találhat, és védelmet kaphat a számos rá leselkedő támadással szemben. Az a hely, ahol a helyes emberi fejlődés igényével bontakozhat ki. A halál kultúrájával szemben a család az élet kultúrájának a helye. A családban lehet gyakorolni a szeretet és az életről való gondoskodás elsődleges szokásait, mint például a dolgok helyes használatát, a rendet és a tisztaságot, a helyi ökoszisztémák tiszteletét és minden teremtett lény védelmét. A család az átfogó képzés helye, ahol a személyes érettség különböző szempontjai szorosan kapcsolódva egymáshoz kibontakoznak. A családban tanulunk meg kérni, nem kényszeríteni, köszönömöt mondani, vagyis a kapott dolgok szívből jövő értékelését kifejezni, az agresszivitást és a móhúságot uralni, és bocsánatot kérni, ha kárt okoztunk. Ezek az őszinte udvariasságot kifejező kisgesztusok segítik a közös élet kultúrájának és a bennünket övező valóság iránti tisztelet kultúrájának építését. 214. pont. A tudatformálás feladata a politikára és a különböző társadalmi szervezetekre tartozik. Továbbá az egyházra. Minden keresztény közösség fontos szerepet játszik ebben a nevelésben. Azt is remélem, hogy szemináriumainkban és a szerzetesi növendékházakban felelős mértéktartásra, a világ hálás szemlélésére, a szegények és a környezet törékenységével való törődésre nevelnek. Mivel sok forog kockán, ezért, ahogyan szükség van hatalommal felruházott intézményekre, a környezettel szembeni támadások megbüntetésére, úgy arra is szükségünk van, hogy uralkodjunk magunkon, és neveljük egymást. 215. pont. Ebben az összefüggésben nem hanyagolható el a kapcsolat, amely a megfelelő esztétikai nevelés és az egészséges környezet megóvása között fennáll. Ha figyelmet fordítunk a szépségre, és szeretjük, az segít, hogy kilépjünk a haszonelvű pragmatizmusból. Ha valaki nem tanul meg megállni, hogy észrevegye és értékelje a szépet, nem meglepő, hogy minden használati tárgyá és gátlástalan visszaélés tárgyává válik számára. Ugyanakkor, ha mélyreható változásokat szeretnénk elérni, tudatában kell lennünk annak, hogy a gondolkodási paradigmák ténylegesen befolyásolják a viselkedést. A nevelés eredménytelen lesz, erőfeszítései pedig hiába valóak, ha nem törekszik arra is, hogy új paradigmát terjesszen el az ember, az élet, a társadalom és a természethez fűződő kapcsolat tekintetében. Különben továbbra is az a fogyasztói paradigma terjed majd, amelyet a hírközlő eszközök és a piac hatékony manipulációi közvetítenek.
4: Nem sokára eljön a Minden Szentek ünnepe és a Halottak napja. Régebbi a Magyar Kuriron megjelent Lechner Judit által jegyzett cikkből veszem a gondolatokat ezekre a napokra. Hamvas Béla írja, hogy ha majd életem végén a halál angyala elé jutok, azt hiszem, lázadás nélkül fogom tudni követni az ismeretlenbe. Elmulasztottál valamit? Azt válaszolom, nem hiszem. De ha majd így szól, sajnálsz itt hagyni valamit? Azt fogom mondani, a virágokat. Szívesen és könnyen lemondok minden másról, ami a földön él, de a virágok, a virágok. Kérdezi Lechner Judit, vajon miért borítja a ravatalt szinte minden kultúrában élő virág? Mi köze a virágoknak az elmúláshoz, az eltávolzó lélek békés elengedéséhez? Novemberben, amikor halottainkra emlékezünk a temetőben, nincs már élő virág a természetben, hiszen a dolgok rendje szerint magvakba, hagymákba, ügyekbe húzódik vissza már az élet, de az ember mégis megtalálta a módját, hogy élő virágot neveljen az ünnepre, erre az ünnepre is, hiszen már évszázadok óta megismerte, megszerette távoli kelet pompás virágát, a krizantémot. A krizantém egészen októberig készülődik, mire virágba borul. Rövid nappalos növény, ahogy a kertészek mondják, csak az őszi napi egyenlőség után, amikor már érezhetően hosszabbodnak az éjszakák, mozdulnak a virágrügyek, kezdenek színesedni. Nálunk a kertben magot nem is tudnak érlelni, hiszen az első fagyos napok még a virágzásban érik, vagy érhetik őket. Idegenül nideregnek a tére készülő kertben, az üvegházak fóliasát a hűvös csöndjében, ebben az érthetetlen virágban, amíg csak el nem jön Minden Szentek napja, amikor sorra letörik őket, és kivándorolnak a temetőkbe, ünnepi díszbe öltöztetni néhány estére a sírokat. Igen, ez az ő szolgálatuk, áldozatuk, egész különc kis életük nagy napja, amire hónapokon át készülődnek. De milyen különös, ha heteken át figyeljük a bimbók formálódását, lassú növekedését, a színek megjelenését, majd a virág kibomlását. Belülről fakad, titokzatos mésülből tör elő minden virág, és olyan eltökélten, elszánt erővel használja fel a gyökerek a levelek által gyűjtögetett tartalékukat, mintha fontos lenne küldetése. Ilyen folyamatos megújulás az életnek, ez a mindig ismétlődő kiáradása csak az élők világában működik. Hamvas Béla szerint a virág az egyetlen kép a földön, amiben a lélek önmagára ismer, gyökere a sötétben van, és a fény felé törekszik. Aztán a titokzatos növekedés után, amikor belsőleg már készen áll rá, egyszer csak megnyílik egy teljesen új életre. Ez lenne a megtérés. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy velünk töltötték ezt a közel másfél órát. Reméljük, aki eddig még nem komposztált, kedvet kapott hozzá, hogy létesítsen a kertjében egy komposztálót, ha nincs kertje, akkor pedig elhatározta, hogy szerez egy komposztvödröt, és ezentúl elviszi a közösségi komposztálóba a konyhai zöld hulladékot. Vagy éppen a plébánia kertben, iskolában, óvodában szervezi meg egy komposztáló létrehozását. A komposztálásról sok információt találhatunk az internetes oldalakon, de a Napi Mnusz Egyesület is örömmel osztja meg tudását, tapasztalatát az érdeklődőkkel, különösen a közösségi komposztálással kapcsolatban. Írjanak az info@teremtesvedelem.hu e-mail címre, vagy Facebook oldalunkon az október 10-i komposztálás ünnepe posztunkra válaszolva. Szeretettel várjuk Önöket 4 hét múlva, novemberben is a Napi Mnusz Egyesület teremtésvédelmi magazin műsorában. Harazin Pirost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Annak idején Piarista gimnáziumban, szeptember 8-án általában volt közös iskolai szentmise. Egyik alkalommal, amikor hirdették a szentmisét, az éppen ott tanító tanár mondta, hogy kezdődnek a Mária napok. És valóban szeptemberben így az elején rögtön egy hét alatt három szép Mária ünnepünk van. Kisboldogasszony Mária születésnapja, Mária nevenapja szeptember 12-én, amely Bécs felszabadulásának az emlékére rendelt el az akkori pápa, a boldog 11. Ince pápa, és a fájdalmas anya ünneplése, Szent Kereszt felmagasztaltásának ünnepe utáni napon, szeptember 15-én. Itt a Mária Rádióban éppen ezért a szeptember is egy nagyon kedves, nagyon szép hónap, hiszen a szűzanyát ünnepeljük több alkalommal is szűzanya rádiójaként. Újra és újra szeretnénk a szűzanyára figyelni, szeretnénk az ő közbenjárását, támogatását, segítségét kérni. És a szűzanya azzal támogatja a rádiót leginkább, hogy bennünket, a hallgatókat arra indít, hogy ezt a rádiót működtessük, tartsuk fönt, imádságunkkal és anyagi támogatásunkkal erősítsük meg a rádió működését, a rádió életét. Mert azért tudunk szólni, mert önök, kedves hallgatók, anyagilag ezt lehetővé teszik. Azért tudunk szólni, mert tudjuk, hogy vannak, akik szívesen hallgatják mindazt, ami ebben a rádióban elhangzik, az imádságban, a különböző tanításokban, a különböző beszélgetésekben, amelyek mind-mind a hitünket segítik, a hitünket erősítik. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk minden szeretet megnyilvánulásért, hálásak vagyunk minden támogatásért. Isten áldja meg önöket, kedves hallgatók, és kérjük, hogy segítsenek fönntartani a rádiót, mondják el másoknak is a rádió jó hírét. Fülöp Ákos, rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tamás vagyok. Szent év van az idén. A szent évnek Ferenc pápa remény zarándokai nevet adta. És ennek alkalmából mi a Mária Rádió, a Mária úttal közösen a Ferenciek terén létrehoztunk egy zarándokpontot, a Mária út zarándokpontját. Ez a ferences templom bejáratánál van. Ahogy szembeálltok a templommal, jobbról, és ez a zarándokpont lehetőséget ad nektek arra, hogy tájékozódjatok, hogy hol vannak zarándoklatok, térképeket tudtok ott kapni, kiadványokat kaptok, itt lehet kiváltani a zarándok útlevelet. A szent évben tehát a zarándok ponttal akarjuk erősíteni azt, hogy odafigyeljünk Ferenc pápa bullájában megfogalmazottak szerint arra, hogy zarándokok vagyunk és zarándokoljunk, mert a szent évben a remény zarándokai az a téma, amit feldolgozunk. Még egyszer, létrehoztunk egy zarándok információs pontot a Ferenciek terén, a ferences templom bejáratánál. Gyertek el, nézzétek meg, és szerezzetek meg mindent, amit ott számotokra felkínálunk, és amire nektek szükségetek van. Isten áldjon benneteket a szent évben, Szabó Tamást hallottam.
0: Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: Leó pápa egészségéért imádkoztak római lelkgyakorlatukon a Mária

0: oldalán. A Mária Rádió elnökeinek és műsorigazgatóinak október 10-e és 14-e között Rómában tartott lelki gyakorlatán a világcsalád tagjai Leonardo Sandri bíboros vezetésével imádkoztak a Szentatyáért.
1: Imádkozzunk a mi Leo pápánkért. Isten őrizze meg őt, adjon neki életet, és áldja meg a földön jó egészséggel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: A Városliget nyert el a világ egyik vezető park szakmai szervezete 2026-os európai díját, írta a Magyar Távirati Iroda. A népszerű budapesti pihenőhelyet Európa legjobb nagy parkjaként díjazták Isztambulban péntek este a World Urban Parks díjátadóján. A csaknem 100 hektáros park a professzionális üzemeltetésért, kiemelkedő zöld felület fenntartásáért és magas színvonalú látogatói élményért kapta az elismerést. Budapest kedvenc közparkjába évente több mint 10 millió látogató érkezik. Az elmúlt években kaptak díjat kultúráért, ingatlanfejlesztésért és turizmusért is. Meghatározó helyszín a nagy játszótér, a sportcentrum, a piknikkert, a Mőcsényi Mihály botanikus kert, a vakok kertje, valamint a Városligeti tó rendszere. Ezek nem csak látogatottságuk miatt kiemelt területek, hanem eltérő fenntartási technológiát, ellenőrzési gyakoriságot is igényelnek. Ünnepélyes örökfogadalmat tett Ungureán Eufrém bencés testvér pénteken a bakonybéli Szent Mauritius monostorban. Az ünnepséget a közösség alapítójára, Szent Günterre emlékezve tartották. A szertartáson a helyi egyházközség tagjai mellett a Magyar Bencés Kongregáció más házainak szerzetesei és Pál Csaba József temesvári megyés püspök is jelen voltak, írta a Magyar Kurír. A Szentmise főcelebránsa Bán Izsák Perjel homiliájában hangsúlyozta, az Isten országára és szeretetére való rálátás olyan ajándék, mely örömmel tölti el az embert, képessé teszi arra, hogy egész életét ennek szolgálatába állítsa. Efrém testvér Aradról származik, és 5 éve él a bakonybéli közösségben. Örök fogadalmával egész életét Isten szolgálatának és a bencés közösségnek szentelte, vele 9 főre bővült a monostorban élők örökfogadalmas szerzetesek száma. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 14-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
2: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: A Mária Rádió monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Évezredes örök.

örökségünk. Kereszténység a Kárpát-medencében. Borsovszky Tibor műsorát hallják.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Borsaszki Tibor. Tisztelt hallgatóink! Sorozatunk 5. részével folytatjuk a Kárpát-medencében élő keresztények sorsának alakulását a középkorban. Ezekben az időkben jelentek meg Magyarországon a különböző szerzetes rendek, és az ő történetüket szeretnénk bemutatni, természetesen a teljesség igénye nélkül, mert történetük hosszú és kimeríthetetlen. Ennek a témának kiváló tudója Romhányi Beatrix, egyetemi tanár, aki tisztelettel és szeretettel köszöntök itt a Mária Rádióban. Szervusz, Isten hozott nálunk!
1: Köszönöm szépen a meghívást, szervusz!
0: Én azt gondolom, hogy miután ez a téma igen tág, próbáljuk ezeket a szerzetes rendeket úgy felosztani, ahogy te elképzelted itt a megbeszélésünk szerint, és szerintem azt javaslom, hogy kezdjük először a bencésekről. Néhány mondatot szeretnék tőled hallani erről, de előtte engedd meg, hogy megkérdezem, hogy honnan jöttek Magyarországra a bencések, milyen szervezeti egységet építettek fel, és mi volt a feladatuk. Tiéd a szó.
1: A bencéseket monasztikus rendnek szoktuk nevezni, az azt jelenti, hogy monostorokban, apátságokban éltek, apátoknak a vezetése alatt. Magyarországra a legkorábbi bencések több irányból is érkeztek. Az első bencés monostor Pannonhalma volt, amit a hagyomány szerint 996-ban alapítottak. Tulajdonképpen egy olyan dátum, ami egy évvel megelőzi Géza fejedelem halálát, tehát tulajdonképpen emiatt került 996-ra ez az alapítás, de egyébként nagy valószínű, hogy sokkal korábbi lenne. És az ott élő szerzeteseknek legalábbis egy része Csehországból érkezett. A bencéseknek a másik része, az meg ugye Szent Gellérthez köthető, aki Velencéből érkezett Magyarországra, tehát Észak-Itália. Ezen kívül még más irányokból is érkeztek, a bakonybéli apátságnak a legkorábbi szerzetesei között lehettek németek, ott ugye Szent Günthernek a tisztelete honosodott meg, tehát gyakorlatilag ez az a három irány, amit azonosítani lehet, de mivel ennek a korai időszaknak Isten igazából nincsenek olyan író dokumentumai, amik a közösségekről, mint személyekről szólnának, így ezt nem nagyon tudjuk azonosítani. Az első olyan személy, aki egészen biztosan magyar volt, bencések között nőtt fel, Boldog Mór pécsi püspök volt, aki egyben egyébként az első magyar származású püspökünk is. A bencéseknek a története Magyarországon nagyon sok szempontból alap. Egyrészt azért alap, mert az elsők voltak, akik megjelentek szerzetesként, a második azért, mert a legelterjedtebb rend volt, és ellentétben Nyugat-Európával sokkal hosszabban voltak meghatározói a magyar szerzetesi tájnak, ha úgy tetszik, mint a mondjuk a később jövő kolduló rendek. Tehát Nyugat-Európában a 14. században már megtörtént úgymond a váltás, a bencéseknek a száma jelentősen csökkent, és helyettük kolduló rendi szerzetesek jóval nagyobb számban voltak. Magyarországon ez csak valamikor 1400 körül következett be, ami azt jelenti, hogy a bencés apátságok nagyon erősen kötődtek a magyarországi társadalomhoz. Egyszerűen volt egy olyan társadalom, amelyik ezeket a közösségeket igényelte, támogatta, fenntartotta. Az, hogy mennyire voltak bekötve úgymond a magyar társadalomba, azt az is mutatja, hogy ugye a legkorábbi apátságokat királyok alapították. Szent István, Első András király, ugye Tihanyt, Szent István egyébként többet is, ugye Pannonhalma, Zoborhegy, Bakonybél, Zalavár és Pécsvárad az ő hozzá köthető, utána Szent László szintén többet is alapított, de igazából a 11. században azt kell mondjam, hogy gyakorlatilag az összes uralkodó, aki egy kicsivel is hosszabb ideig uralkodott, és ténylegesen uralkodott, alapított bencés apátságot, de már a 11. század 60-as éveiben megjelentek mások is, akik alapítottak kisebb, természetesen királyaknál kisebb apátságokat, Zseli Szent Jakab, Százdi apátság, azok a legkorábbiak, és a 12. századtól gyakorlatilag a királyi alapítás az teljesen háttérbe szorul, és helyette különféle nemzetségek, aztán családok, aztán egyes személyek alapítanak bencés apátságokat, részben saját családjuk, részben saját maguk számára temetkezési helyként például, ez egy nagyon fontos funkció volt, és ez az alapítási hullám, egészen a 13. század végéig kifutott, tehát tulajdonképpen a tatárjárás után még mindig azt látjuk, hogy bencés apátságokat alapítanak. A legutolsó alapítások a 14. század elején vannak, ami európai léptékkel elképesztően kései.
0: Hadd szabadjon megkérdezni, mert én azt olvastam, hogy a bencéseknek az egyik fő fellegvára Monte Cassino volt. Hogy ez igaz, igaz?
1: Így van.
0: Mi inspirálta őket, és milyen módon jöttek ők Magyarországra? Tehát ehhez kellett egy pápai engedély? Vagy pedig kellett egy konglomerátum, amiben ők benne voltak, és annak az engedélye kellett? Vagy hogy történt ez?
1: A 11. században igazából pápai engedély semmihez sem kellett, vagy csak nagyon kevés dologhoz kellett. 11. század végén jelenik meg a pápai engedély, például a szentélvatások kapcsán. Úgyhogy ez uralkodói döntés. Szent István, illetve már előtte Géza fejedelem úgy döntött, hogy szüksége van erre a bizonyos szempontból nagyon laza, mert minden apátság önálló, nincsen központi szervezetük, tehát olyan központi szervezete a bencéseknek, mint a ferenceseknek vagy a domonkosoknak lesz, egészen az újkorig nem volt. Ez időnként problémát is okozott, de ugyanakkor ennek a szervezettségnek a hiánya nem jelentette azt, hogy kapcsolatrendszerük nem volt. Tehát a bencés apátságok tudtak egymásról, és konkrétan Monte Cassinoval a Pannonhalmának egy ima közösség kapcsolata van. Tehát ott nem személyek közötti kapcsolat van, hanem Monte Cassinónak a kiváltsága tulajdonképpen ettől nem része Pannonhalma olyan értelemben a magyar egyháznak, mert egyetlen magyarországi püspöknek sincsen alárendelve, hanem közvetlen pápai függése van, és ezt a Monte Cassinoval való ima közösség fejezte ki. Nem csak azt jelenti, hogy egy ilyen elméleti ima közösség, hanem nyilván itt közvetlen kapcsolatok levelezésen keresztül, diplomáciai kapcsolatokon keresztül léteztek. Hasonló kapcsolat feltételezhető Klünivel is. Annak kevesebb nyoma van, meg nem alakult ilyen formálissá, mint Monte Cassinoval, de hát azért Klüniről is tudjuk, hogy egy óriási nagy hálózatnak a része, és hasonló délnémet kolostor hálózatok, vagy apátság hálózatok voltak, ugye Niederaltaj, Gorze, Fulda, szinte mindegyiknek van magyarországi lecsapódása.
0: Viszont lenne ezzel kapcsolatban megint kérdésem egészen spontán, ugye a magyar királyságról beszélünk akkor. Az akkori magyar király, tehát ebben az időben, most ne nevezzünk meg, ő neki be kellett jelenteni, hogy itt most szeretnénk bejönni Magyarországra, kaptak birtokot ezek a szerzetesek? Kaptak építési engedélyt, tehát hogy felépítsenek egy rendházat, vagy kolostort? Tehát ez hogy működött? Egy pár mondatot, hogyha mondanál erre.
1: A kezdeményező mindig az uralkodó, a 11. században egyértelműen. Mondtam, hogy az 1060-as években már nem csak az uralkodó alapít ilyen apátságokat, ott is ott van az uralkodó. Tehát valójában azok a magánszemélyek nem teljesen saját iniciatívából alapítják az apátságokat, hanem az uralkodó Zselit-Szent Jakabnak a felszentelésén is ott van. Tehát itt tulajdonképpen minden az uralkodónál fut össze, és ő hívja a szerzeteseket, ő építi fel az épületeket, nem a szerzetesek, és ő adja a birtokokat is. Most a magyarországi bencés apátságoknak a birtokai önmagukban is borzasztóan érdekesek, mert az egész birtok hálózat, hogyha összerakja az ember, akkor egyrészt azt mutatja, hogy ezek a királyság erőforrásainak, mindenféle erőforrás, kereskedelem, bányászat, mezőgazdasági területek hasznosításának az eszközei voltak. Tehát a király az úgymond nem engedi szabadjára ezeket a monostorokat, ezek részei a királyi birtok szervezetnek tulajdonképpen. A király háromféleképpen birtokolja az országot, egyrészt vannak neki saját udvarházai, vannak az ispánsági központok, amelyek mondjuk ugye a világi közigazgatásnak a részei, de hát az is a királyi. És vannak a királyi apátságok, amelyek pedig egy ilyen szakralizált módon stratégiai pontokra vannak lerakva. Tehát nagyon érdekes maga a helye is minden egyes apátságnak, és a birtokállománya is. Nem uradalmakat kapnak, tehát Pannonhalmának a birtokai nem Pannonhalma körül helyezkednek el, nyilván ott is van valamennyi, de Somogyban vannak birtokai, a Zselicben vannak birtokai, a Dunától északra Deákiban vannak birtokai, és ez mind egy-egy stratégiai pontot jelent a magyar királyság egész szerkezetében. A leglátványosabb az a Garamszent Benedik apátságnak a birtokhálózata, amit 1075-ben Géza király alapított, első Géza, mert az egészen Erdélyig eltart. és tulajdonképpen az erdélyi sónak a szállítási útvonalán vannak garamszemeredeknek birtokai, ez nem folyamatos birtokhálózatot jelent, hanem a tiszai átkelésnél, a dunai átkelésnél, mert tulajdonképpen egy ilyen biztosítja a sónak, mint stratégiai cikknek a biztonságos szállítását.
0: Szeretném megkérdezni még ezzel a témával kapcsolatban, de ez a többi dologhoz is fog kapcsolódni, hogy tulajdonképpen a szerzetes rendbeli apátot, azt hogy választották meg? Tehát volt egy apát. Templomokat építettek-e? Ez egy nagyon fontos. A másik dolog, hogy adóztak ők? És volt-e termelés? Tehát, mint ugye például tudjuk, hogy voltak olyan szerzetes rendek, akik sört állítottak elő, bort állítottak, mai napig van ilyen. Hogy ez hogy működik? Röviden, hogyha volna kedves, és aztán menjünk tovább, mert az idő sürget minket. Parancsolj!
1: A bencéseknél a korai időszakban nyilván a leges-legelső épületeiket nem ők építik, de aztán, amikor már működő birtokaik vannak, akkor természetesen ők is építenek templomokat. Biztos, hogy valamilyen formában részt vettek az alsó egyházi szervezetnek a kiépítésében, hogy hogyan, ezt nem fogjuk tudni megmondani, mert nincs hozzá adat, de egyszerűen azt látjuk, hogy korai templomok, bencés birtokokon jelen vannak, régészeti nyomaik ezeknek szoktak lenni, és természetesen gazdálkodnak. Olyan formában, ahogy ez manapság látszik, hogy mit tudom én, a bencések főznek különféle finom söröket, Pannonhalmának ott van a kvadrupel, de másokat is lehetne említeni, így nem foglalkoztak ilyen értelmen gazdálkodással, de természetesen mindent előállítottak, szervezték, stb. Sőt, a 13. század második felétől őnáluk jelenik meg először az, hogy a nekik járó, a falvakból érkező földesúri adót, illetve tizedet pénzben kezdik elszedni. Tehát Tihany az 1270-es években már szépen pénzben gyűjti be az adót, ilyen értelemben modernek is. Ebben a körbe tartozik egyébként a ciszterci rend is. Valójában, ugye maga a rend is úgy jött létre, hogy a ciszterci alapító apátoknak nem tetszett az, ami Klüniben ment, ami ugye egy bencés apátság, tehát ők kvázi visszatértek az eredeti bencés elvekhez, és egy nagyon-nagyon érdekes, sokkal szervezettebb, sokkal inkább a modern, meg a későbbi rendekre hasonlító szervezetet hoznak létre, aminek az élén a szitói apát áll. Most Magyarországon ez a közösség akkor kezd el megjelenni, amikor Clairvaux Szent Bernát áll ennek a szervezetnek. Hát nem az élén egyébként, tehát ő nagyon érdekes, ő sose lesz szitói apát, de ő a legnagyobb szervező. Ő Clairvaux Szent Bernát, ugye az volt egy másik ilyen korai apátság a rendnek.
0: Akkor most már, kedves hallgatunk, a ciszterci rendről beszél Beatrix. Itt egyből szeretném megkérdezni, hogy milyen lelkiségi munkát végeztek ők?
1: Ezzel csalódást fogok okozni, mert nagyon keveset. Tulajdonképpen ezeknek a közösségeknek és a cisztercieknek ez kifejezetten nem állt kézre, nem foglalkoznak lelkipásztori feladatokkal. 9. századtól kezdve egyébként a püspököknek igénye is volt, hogy távozzanak a szerzetesek a lelkipásztori munkából, ezt nagyon lassan sikerült elérni. A bencések a 10. 11. században még szinte mindenhol részt vesznek benne, mert egész egyszerűen kevés a pap. Ugye a misszióban is részt vesznek a bencések, tehát akkor ott vannak, püspökök is lesznek belőlük. Most a ciszterciek egy 100 évvel később jönnek. Ők a 11. század végén alakulnak meg Szitóban, meg a korai apátságaik, ugye ott valamikor az 1100 körüli időben jönnek létre, teljesen más feltételek mellett, és ők egyáltalán nem is igénylik azt, hogy a lelkipásztori munkában részt vegyenek, nekik ez teher. Ők gyakorlatilag az apátságoknak egy sokkal zártabb modelljével dolgoznak, és egy nagyon erős rendi összetartás van, természetesen nagyon komoly politikai kapcsolatrendszerrel, amit ők nagyon is igényelnek, és ha valamiben részt vesznek, akkor az egyházpolitika, közpolitika. Az apátok szintjén, nyilván nem a szerzetesek szintjén. Nagyon gyakran látjuk őket diplomáciai feladatot ellátni, nagyon gyakran látjuk őket különféle tanácsadói szerepekben, illetve hát értelmiségi munkát végeznek, különféle írásművek köthetők hozzájuk, stb. Tehát tulajdonképpen a cisztercieknek a lelkiségi munkája, ha lehet ilyet mondani, az a renden belül van. Valójában a bencések is a 12. századra azért körülbelül ugyanilyen helyzetbe kerülnek, nem azért, mert feltétlenül ők akarnak ilyen helyzetbe kerülni, bár nem is ellenállnak nagyon, hanem mert a püspökök nem szeretnék. Tehát ott van egy olyan átalakulás egész Európában, ez tulajdonképpen a plébánia hálózat kiépítését megelőző állapot, amikor a püspökök egyre inkább szeretnének felügyeletet és kontrollt gyakorolni a híveknek a lelkipásztori gondozásában. És hát, bocsánat, kóbor szerzetesek ebben ne szóljanak bele. Ezzel együtt nagyon komoly feszültségek vannak, mert a püspök szeretné ellátni ezt a feladatot, de valójában nem tudja, mert nincsen elég papja. És akkor létrejönnek azok a közösségek, amelyek ennek a feszültségnek a meccéspontjában vannak, ezek a kanonok rendek, amelyek szerzetesi formában léteznek, de lelkipásztori munkát látnak el. Azért tudják megtenni, mert a bencések, ciszterciek Szentbenedek reguláját használják. Ők Szent Ágostonnak a reguláját használják, és hát Szent Ágoston püspök volt, Hippóban ugye egy papi közösséget irányított, tehát ez alkalmas arra, hogy lelkipásztori munkát végezzenek ezek a szerzetesek. Na, ezek a premontreiek, ők a legnagyobbak ebből, illetve hát azért hívjuk Ágoston rendi kanonokoknak őket, mert mindegyik az Ágoston féle regulát használja. Nem Ágoston írta egyébként, csak az ő műveiből rakták össze, de a lelkisége azért az odaköti. És ebből Nyugat-Európából rengeteget ismerünk, nagyon-nagyon sokat. Magyarországra 4-5 jutott el belőle, és igazából csak a premontreiek váltak jelentőssé. Ők a középkorban nagyon fontos szerepet játszottak. Tulajdonképpen a magyar politikában, illetve a magyar közigazgatásban a bencéseknek nem a ciszterciek a párja, hanem a premontreiek.
0: Alapítójuk ugye a premontrei rendnek Szent Norbert, francia eredetű pap. Viszont engedjék meg, tisztelt hallgatóink, én a Ferences gimnáziumban végeztem, és megemlékeznék tanáromról, aki premontrei volt, Isten nyugosztja őt, Hajnal Imre tanárul. Szerzetes fogadalmat tesznek, ami szegénység, tisztaság és engedelmesség. Milyen öltözékük volt a premontreieknek? Ezt szeretném tőled megkérdezni. Hol telepedtek meg, és milyen tevékenységet folytattak a középkorban? Ki ez a szó?
1: Az öltözet az egy nagyon érdekes kérdés. Az újkorig nincsen igazából rögzített öltözete. Vannak hagyományok, vannak szokások, de például a premontreieknek ez a fehér reverenda kék cingulussal a középkorban nem ismert. Ők általában egy egyszerű, nem is a reverendához, hanem inkább a szerzetesi csuhához hasonló ruhában és köpenyben jártak. Egy ilyen fekete köpenyt kell elképzelni, és nem arról lehetett őket megismerni, hogy hogyan öltözködnek. Valószínűleg nem is lehetett őket egyértelműen azonosítani, hogyha csak így egyesével látták őket.
0: Egyébként ez egy érdekes, hogy a Ferences gimnáziumban tanított a tanár úr, és ő civilben tanított. Tehát nem vett föl csuhát, hogy így mondjam.
1: Akkor ezt nem tehette meg, mert Magyarországon a premontrei rend nem működhetett, de egyébként is a középkorban tulajdonképpen a szerzetesi öltözetet elvárták, de a szerzetes rendeknek a különböző öltözetei nem voltak ennyire mereven meghatározva. A bencéseknek fekete volt, az mindig, tehát a monachi nigri, a fekete csuhás barát, az a bencés jelentette, általában. Itt is vannak azért kivételek, de az eredendően a bencés. A szürke az eredendően a ciszterciekét, tehát nekik se fehér volt, hanem szürke volt, és aztán amikor bejönnek a domonkosok, meg a ferencesek, tehát a kolduló rendi közösségek, nincs nagy választékuk nekik sem a színekben. A ferenceseknek a nagyon jellegzetes barna csuhája a középkorban nem létezik, ők szürkében jártak. Az ember megnézi 15. századi képeken a ferenceseket, akkor szürkét fog látni, és hát nagyon kevés választja el őket így az öltözködés szempontjából a ciszterciek. Van egy nagyon érdekes 16. századi forrás, egy lengyel hercegnek a Budán töltött idejéről egy számadáskönyv, rendszeresen összekeverik a szerzeteseket, mert a ruhájuk alapján próbálják meg meghatározni, hogy kivel találkoztak, és rendszeresen összekeverik. Úgyhogy ilyen értelemben a ruha az biztosan nem különböztet meg. Hogy mit csináltak? Hát az egyik része, na, a premontreiek, ők részt vettek aktívan a lelkipásztori munkában. Az ő prépostságaikhoz nagyon gyakran költődtek plébánia jogok, és volt egy olyan tevékenységi kör, amit Nyugat-Európában nem láttak el, de Magyarországon nagyon fontos volt, ez a hiteles helyi munka. Ahogy mondtam, a bencésekkel köti össze őket tulajdonképpen ez tevékenység a premontreieket.
0: Ez a hitelesei munka, ez a mai közjegyzői munka, ugye? Tehát a hitelesség.
1: Tulajdonképpen igen, tehát akkor szűnnek meg végleg Magyarországon a hitelesek az 1870-es években, amikor a latin típusú közjegyzőséget felállítják. Egészen addig a hiteles hely Ez tulajdonképpen leginkább a közhiteles ingatlan nyilvántartáshoz köthető. Tehát tulajdonképpen birtokokról van szó, és a birtokoknak a nyilvántartása, a birtokba iktatása, a perekhez a másolati példányoknak a kiállítása, ez tartozott az ő tevékenységi körükhöz, illetve amikor elindul, ez a rendszer nagyjából a 13. században kezdődik, akkor a hatósági tanúnak a szerepét ők látják el. Tehát a hiteles helyről kimegy valaki a királyi ember mellett tanúskodni, hogy pontosan mi történt, hogy történt, az szabályos volt, stb. És mivel hatósági tanúként van jelen, tulajdonképpen ezért fogják ők kiállítani az oklevelet, ők is tudnak írni. Ha már kiállították az oklevelet, akkor őriznek is belőle egy másolatot, stb. Tehát tulajdonképpen ez így lassanként épül fel, 14. század közepére stabilizálódik, és a magyarországi hiteles helyi gyakorlatban a székes káptalanok, tehát a püspöki káptalanok, egyes társas káptalanok vesznek részt, és a szerzetesek közül kizárólag bencések vagy premontreiek.
0: Engedd meg, hogy megkérdezem tőled, Beatrix, és spontán jött ez a gondolat, hogy tulajdonképpen a szerzetes rendeken belül voltak íródeákok, tehát leírták ők a rendeknek az életével kapcsolatos dolgokat? És ezek megtalálhatók esetleg valahol?
1: Írás tudás az teljesen általános a szerzeteseknél, utolsó szerzetesig, tehát azért ez túlzás lenne azt állítani, hogy minden szerzetes tudott írni, de a szerzetesek jelentős része biztos, hogy tudott írni. Laikus testvérek nem. De ebből nem következik, hogy ők rendtörténetet írtak volna. A rendtörténet írás van, amelyik rendnél megjelenik, de elég későn, a 15. század közepe, második fele az, amikor először megjelenik érdekes módon, illetve nem is annyira érdekes módon, hanem természetes módon, például először a ferenceseknek az obszervánságánál. Ő nekik fontos volt, hogy a saját igazolásukra megírják a saját történetüket. Pálosoknak is van tulajdonképpen egy ilyen korai rendtörténete, és valami kisebb töredékeket azért más rendektől is ismerünk, de igazából történeti érdeklődés az később alakul ki, tehát kifejezetten azért, hogy a történetüket megírják, az inkább egy koraújkori dolog. Ettől függetlenül, hogy nagyon sok mindent tudunk a történetükről, csak más forrásokból, nem ilyen történeti források.
0: Szerintem menjünk tovább, mert az idő rettenetesen halad. Ugye beszéltél néhány mondatban az Ágoston rendekről. Itt szeretném megkérdezni, hogy volt-e női remeterend? Ez egy nagyon érdekes lenne számomra, meg a hallgatók számára is természetesen. Ugye ezeknek a rendeknek volt egy lényege, hogy a magány és a csendességre való fókuszálás. És utána, hogyha volna kedves, elindítanánk egy másik rendet, a domonkos rendet. Tiéd a szó, parancsolj!
1: Ágoston rendi kanonok rendeknél nincsenek általában női ágak, némelyeknek van, egyébként Ausztriában ez elég gyakori, ott még kettős kolostorok is vannak, de általában Európában nem, és Magyarországon a női szerzetességnek egyébként is rendkívül szűk a kerete. Ennek semmi köze nincs a vallásossághoz, ez egy társadalmi kérdés. Magyarországon a nők örökölnek. Létezik a leánynegyed, és innentől kezdve a magyarországi házasodási stratégiák egészen mások, mint azokban az országokban, ahol a lányok nem örökölnek semmit. Női rendeknek ott van nagyon nagy tere a középkorban, ahol a lányok nem örökölnek. Tehát ilyen értelemben ez egy nagyon elméleti kérdés, de általánosságban is a szerzetes rendek közül nagyon kevés az, aki úgymond önkéntes dalolva női ágokat hoz létre. A bencéseknél valóban egy nagyon korai női ág létrejön, a ciszterciek kézzel-lábbal tiltakoznak a női ág ellen. A ferenceseknél Szent Ferenc boldogan bólint rá Klára kezdeményezésére, a domonkosok kézzel-lábbal tiltakoznak a női közösségeknek a csatlakozása ellen, tehát ez egy nagyon különböző a viszony. Ennek ellenére a felsoroltak közül mindegyiknek, és például a premontreieknek is van női ága, de ezek egyáltalán nem remeték, és teljesen más funkciójuk van. Úgy tűnik, hogy tulajdonképpen ezek egyfajta kiegészítői, attól is függ, hogy mennyire szoros a kapcsolat a férfi és a női ág között, de egyfajta kiegészítőként funkcionálnak. Például a ferenceseknél lehet azt látni, főleg a 15. században, hogy amikor nem tudják már megoldani az alamizsnát megfelelő mennyiségben, bizonyos területeken túl kevés, vagy a ferences túl sok, vagy az alamizsna túl kevés, akkor a női ágaknak a birtokai, mert azok kaphatnak birtokokat, ugye a nőt nem engedünk oldulni, az kiegészíti a ferenceseknek az életfenntartáshoz szükséges jövedelmét. Tehát tulajdonképpen ez egy nagyon érdekes rendszer ebből a szempontból. Nyilván van egy olyan oldala is, hogy vannak lányok, nők, akik szívesen csatlakoznak ilyen női közösségekhez. Itáliában ennek például a kényszerházasság elkerülése az egyik mozgatója, tehát inkább belép egy jóval nagyobb szabadságot biztosító női közösségbe, mint hogy egy rossz házasságot kössön.
0: Egy kicsit kanyarodjunk vissza a domonkosokhoz. Ki volt a domonkosrend megalapítója, ez lenne a kérdésem, és olvastam, hogy a rendnek az egyik tagja vagy alapítója abban az időben az eretnekséget nagyon nagy bűnnek tartotta, illetve a kunoknak a magyarországi ellenségeskedését nagyon veszélyesnek tartotta, és prédikátorok voltak. Hogyha erről egy kicsit bővebben beszélne a domonkosokról, tiéd a szó, parancsolj!
1: Egy mondattal mindjárt vissza is kötném. Ugye a premontrejekről azt mondtam, hogy lelkipásztorkodás, de ők helyhez voltak kötve, mint ahogy a bencések is, és amikor a városok megerősödnek Nyugat-Európában, akkor kiderül, hogy premontrejieknek, meg egyéb ilyen kanonok, rendeknek ez egy túlságosan nehéz terep. Ráadásul Dél-Franciaországban megjelenik egy olyan közösség, amelyik hát igazából nem is keresztény, még ilyen értelemben eretneknek se lehet tekinteni, ugye ez a Katár mozgalom, és valóban erre egy eredetileg ágostonrendi kanonok talál egyfajta választ, ő Szent Domonkos, egyébként hispániai származású, aki azt mondja, hogy nem egy monostorba lépek be, hanem a rendbe lépek be, a rend oda küld, ahova szükségesnek látja, és valóban hát magának a rendnek a neve a prédikátor barátoknak a rendje, ugye Ordo Predicatorum, és ezzel egy olyan típusú közösséget hoz létre, amelyik addig a katolikus egyházban egyáltalán nem létezett. A kolduló rend az ő esetükben nem is azt jelenti, hogy ők kiálltak volna az utcára. Gondoljuk meg, az első tagjai egyetemi professzorok voltak például. Tehát ez egy rendkívül magasan képzett társaság volt. Nehezen tudjuk elképzelni, hogy kiálljanak az utcasarokra koldulni. Koldultak ők csak az elittől. Tehát ugye ezt ma pályázatnak hívják. És mozgékonyak voltak, rendkívül magas képzettségűek voltak, ezért nagyon hatékonyan tudtak prédikálni, és nagyon komoly stratégiai gondolkodásuk volt. 1216-ban kapják meg az elismerést. 1221-ben már 8 rendtartományuk van, ezek közül az egyik a magyar. Nem voltak ilyen sokan. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ezek osztódással szaporodtak volna a megelőző 5 évben, hanem úgymond ismerték a földrajzot, és tudták, hogy hol kell lennie provinciának. És megalapították az üres dobozokat azzal, hogy majd megtöltjük.
0: De ezzel kapcsolatban, hagyj kérdezni, mert felmerült bennem a kérdés, hogy ezek a szerzetesedek nem voltak egymásnak kihívói? Nem versenyeztek egymással?
1: A domonkosok esetében igazából nem, majd lesz olyan, akik versenyeznek, mert más feladatot láttak el. Tulajdonképpen a katolikus egyház szerzetes rendjei, középkorban ezt nagyon jól lehet látni, ritkán kerülnek azért konfliktusban, mert mindegyiknek megvan a feladata. És megvan az a sokszor fizikai tér is, amiben ő működik. Egy bencés nem fog bemenni a városba. Premontrei se fog bemenni a városba, a bencés nem fog prédikálni. A premontrei fog prédikálni, de nem a városban. Tehát tulajdonképpen ők kiegészítik egymást.
0: Értem.
1: Ahol konfliktus lesz, az ugye a másik nagy kolduló rend, akik egyébként korábban kapják meg az elismerést, 1209-ben a ferencesek, teljesen más logikával, ők a, hát ez a burjázó fű. Bárhová fújja a szél a magot, az ott ki fog hajtani, elképesztően sokan vannak, ez feszültséget is fog okozni a rendben, időnként nagyon nem értenek egyet belül sem, nagyon sok ferences ág alakul ki már a középkorban, 14. században így tőről sarjadzanak ezek a különféle ferences ágacskák, vagy nagy ágak. 15. században már 2 nagy főág van, a konventuálisok meg az obszervánsok, és ők mindenhol megjelennek, ahol csak lehet. Olyan értelemben stratégiai gondolkodásuk, mint a domonkosoknak, hanem hát ahova hívják őket, oda lehetőség szerint mennek, ritkán mondanak nemet. Ennek következtében még faluban is megjelennek, ahol elméletileg nem kéne. De megjelennek, mert valaki azt mondta, hogy jó lesz. És hogyha jó lesz, akkor ott is fognak maradni. Hát ha nem jó, akkor majd elmennek. Ők könnyen hagyják ott a helyeket. És akkor van egy pont 14. században, amikor bizony a domonkosok és a ferencesek összecsattannak, teológiailag is összecsattannak, meg a települési stratégiáikban is összecsattanak, akkor a pápaságnak egy döntést kell hozni arról, hogy milyen távolságra kell legyen egymástól két kódulú rendi kolostor, és hogyha azon belül van, akkor ezokat szét kell telepíteni, de a legkedvesebb, a legaranyosabb történet ebben, amikor a domonkos nagykáptalan rendelkezést hoz arról, hogy a kisebb testvérek, vagyis a ferencesek nekünk testvéreink. Pont. Nem folytatják, de hát nyilvánvalóan az van mögötte, hogy ne tessék őket szidni. Tehát látszik, hogy a két közösség között bizony ott konkurencia volt, és nagyon nem tudták egy adott ponton kezelni. 13. században Boszniában a domonkosok kezdik a missziót, nem nagyon sikeresek, ez igaz. 14. századra átveszik, 13. század végén már a ferencesek, ennek se örültek a domonkosok. Tehát ugye itt azért surlódási felületek vannak.
0: Nehéz kérdés, viszont szeretném megkérdezni, miután a Ferences Gimnázium a jelszavunk Pax et Bonum, tehát béke és jóság, hogy olvastam azt, hogy ők kódexeket írtak, erről viszont nem sokat tudok, ugye, mert az idők folyamán kiestek ezek, hogyha két mondatot mondanál erről.
1: Nem a fő tevékenységük, és ezek a kolduló rendek által előállított kódexek nem is a legdíszesebb darabok. Tehát ezek használati könyvek, azért kódexek meg kódex formában készültek, de egy mai embernek a kódexről az jut eszébe, hogy valami nagyon díszes, nagyon reprezentatív könyv. A koldulorendi kódexek nem ilyenek, ezek nagyon egyszerű, időnként kifejezetten csak a szövegre koncentráló művek, minimális díszítéssel, tehát ezek nem drága kódexek voltak, hanem olyanok, amelyekre nekik szükségük volt, akár liturgikus célra, akár időnként irodalmi alkotásokként jelennek meg, de tulajdonképpen ezek a praktikus írásbeliségnek a körébe tartoznak, nem a művészi igényű írásbeliségnek a körébe.
0: Köszönöm szépen. Miután a kódexről beszéltél, hát említsük meg itt, hogy Mátyás király felkérte a ferenceseket arra, hogy munkájukkal terjesszék az igaz hitet. Ez így volt?
1: Mátyás is használta ezt az eszközt, de valójában ez egy jóval korábbi történet. És itt kifejezetten az obszerváns ferencesekről van szó, akik a Kapisztrán Szent János meg Szienei Szent Bernardin körét jelentik, és a 15. század elején a Zsigmond korban, konkrétan Zsigmond felkérésére jelennek meg abban a formában. Vannak bizonyos előzmények, de itt 1415-től kezdve jelennek meg ennek az ágnak a képviselői, és az első perctől kezdve az akkor már fenyegető oszmán birodalom ma a szembeni védekezést szolgálják. Tehát ez a terjesszék az igaz hitet, ez ugye a gyakorlatban nyilván jelenti a prédikálást, nyilván jelenti azt, hogy bizonyos mértékig az eretnekség ellen küzdenek, de egyébként Magyarországon általában meggyőzték a ferenceseket, hogy annyira ne üldözzék az eretnekeket, mert van egy sokkal, itt a huszitákra kell egyébként gondolni, mert van egy sokkal fontosabb feladat, ez az oszmánok elleni küzdelem. És ebben a ferencesek hihetetlenül aktívan vettek részt, nem csak prédikációval, hanem tábori lelkészekként rendszeresen mentek a hadsereggel, hogyha konkrétan hadi események zajlottak, illetve ott maradtak azon a veszélyeztetett délvidéken, ahova rendszeresek voltak a török betörések, és ahol ők rendszeresen áldozatul is eshettek ezeknek a török betöréseknek. Tehát tulajdonképpen ebben az időszakban, itt különösen a 15. század közepétől a 16. század közepéig a ferencesek elképesztő mennyiségű vértalot produkáltak, akiknek a jó részének a nevét se tudjuk, csak azt tudjuk, hogy ilyen, olyan, amolyan kolostorokban hány szerzetes halt meg.
0: Emléküket őrizzük meg, és imádkozzunk értük. Menjünk tovább, mert az idő rettenetesen szorít minket. A karmeliták rendjéről, hogyha tudnánk beszélni, igaz, hogy Nagy Lajos király telepítette be őket Magyarországra? Tulajdonképpen honnan jöttek, hogy alakult a sorsuk, és az igaz, hogy II. József betiltotta őket?
1: A karmeliták egy német-francia határvidéken született, tehát ott szerveződött igazából meg közösség, vannak korábbi előzményeik, és igazából Magyarországra német területekről, dél-német területekről érkeztek, Tulajdonképpen a középkorban Magyarországon nem játszottak igazán jelentős szerepet, valóban Nagy Lajos volt, aki meghívta őket, tulajdonképpen kiegészítésként. Ugye vannak ferencesek sokan, vannak domonkosok szintén elég sokan, vannak ágostonrendi remeték nem annyira sokan, de azért elég sok helyen, és akkor vannak ilyen kis kitöltendő hiányok, és Lajos úgy gondolta, hogy ez még szükséges. Összesen az egész középkorban 4 kolostoruk volt, ebből 2 a 14., 2 a 15. században jött létre, hát borzasztóan szűk ez a kör. Egyébként az igaz, hogy II. József tiltotta be őket, de
0: valójában... De miért tiltotta be?
1: Nem mindenki mást is, nem mindenki más, de nagyon sokakat. Jaj. Tehát ez a józsefinizmusnak a következménye. Tulajdonképpen a 18. században úgy gondolták, nem csak a II. József, már az anyukája is úgy gondolta, hogy tulajdonképpen szerzetesből kevesebbre van szükség, mint amennyi rendelkezésre állt. Lehetőleg olyanokra, akiknek nincsenek közvetlen kapcsolatai Rómával, a kárpelitáknak elég közvetlen kapcsolatai voltak Rómával, és hát valami hasznos munkát végeznek. Ez különösen a II. Józsefnél volt nagyon fontos, tehát ez a hasznosság, ez mindent eluralt, és a kárpelitákra nem tudott olyan feladatot bízni, ami hasznos lenne. De egyébként már a törökkorban sem nincsenek itt a kárpeliták, nekik kétszer kell megjelenni. Akikről nem beszéltünk, de fontos lenne, és igazából a ferencesekhez kapcsolódóan is fontos lenne, ez a pálosoknak a...
0: Ezt szerettem volna tőled kérni, hisz az egyetlen magyar rend, parancsolj!
1: Nem teljesen az egyetlen jelentős magyar rend, és a 13. században ők egészen más pályán indulnak el, mint ahova eljutnak. Ez egy remete közösségekből lassanként kialakuló rend, amit a 13. század végén a király és az akkori egyházi vezetés is felkarol, illetve a 14. század elejére sikerül elérni, hogy a pápai megerősítést is megkapják, egészen konkrétan 1308-ban és 1309-ben két lépésben kapják meg a pápai megerősítést. És innentől kezdve tulajdonképpen ez a remete rendként induló közösség elkezd így lassan adaptálódni a kolduló rendekhez. 14. század végére már nagyon sok mindenben hasonlítanak a kolduló rendekhez, és kiderül, hogy tulajdonképpen a 15. századtól ők az obszerváns ferencesekkel kéz a kézben tudnak működni. Milyen területen? Hát az oszmán-török birodalom elleni küzdelemben. És teljesen világos, hogy miért. Az obszervánsok nagy részt városokban, mezővárosokban vannak jelen, tehát a mezővárosi polgárság a nemességhez is van némi közük, de ők azért inkább ezt a városi-mezővárosi polgárságot tudják megszólítani. A pálosok viszont hagyományosan és a 13. század óta a köznemességet tudják megszólítani, akik úgy különben a katonaságnak is a jelentős részét adják. És itt ezen a ponton tulajdonképpen a társadalomnak két olyan rétegét szólítják meg, amelyiknek fizikailag, személyében nagyon sok köze van a védekezéshez. Ők adják a katonaságnak a gerincét. És a pálosokról a 16. századból van néhány olyan adat, ahol teljesen egyértelműen kiderül, hogy ugyanazt csinálják, mint az obszerváns ferencesek. Egyrészt együtt kapnak felmentést bizonyos hadiadók alól. A király pontosan tudja, hogy az obszerváns ferenceseket és a pálosokat másként adóztatja, mármint hogy ők a hadsereggel fognak menni, és együtt kapják a felmentést, illetve a pálosok kérnek úgy felmentést, hogy hiszen mi vagy személyesen, vagy a képviselőink útján részt vettünk a hadjáratban. A képviselőink útján ezt értjük, akkor fizettek egy katonát, a személyesen viszont nem érthető másképpen az ő esetükben, mint hogy tábori lelkészek voltak, hiszen mert nem foghat.
0: Rettenetesen megy az idő, Beatrix. Egy-egy mondatban vannak az úgynevezett ispotályos rendek, Szent János lovagrend, Máltai, de tényleg csak egy-egy mondatban, mert van még egy utolsó kérésem az ortodox szerzetességgel kapcsolatban, hogy ezekről egy-egy mondatot, a modern német lovagrendek, azok is voltak Magyarországon, ugye? Templomosok.
1: Igen, ez tulajdonképpen két kategória. Az ispotályosok általában valamilyen speciális betegségre, vagy gyakran valamilyen speciális betegségre specializálódtak, leprára a Szent Lázár rend, vagy a Szent Antal tüzére a Szent Antal rend. Ezek nagyon kevés helyen és nagyon szűk körben voltak jelen. Konkrétan a Szent Antal rend olyan helyeken van jelen, ahol a kenyérgabona alapvetően a rozs, mert a Szent Antal tüzétarosnak egy gombás fertőzése okozza, tehát ahol buzát termeltek, döntően ott nem volt rájuk szükség. De ispotályos rendek igazából tényleg csak nagyon meghatározott szűk körben jelentek meg, a történetüket sem ismerjük különösebben, azt tudjuk, hogy hol voltak. A lovagrendek egy picikét más. Magyarországon a lovagrendeknek olyan túlságosan nagy tere nem volt. Ennek különféle okai voltak, egyrészt az országnak nem nagy a népessége, tehát nagy kivándorlás nincs, ide bevándorlás van. Olyan helyeken erősek a lovagrendek, ahonnan jelentős tömegek vándoroltak ki, például Franciaországból. A másik oka annak, hogy nincsenek itt nagyon jelen, hogy a Szentfölddel nagyon áttételesek a kapcsolatok. A keresztes hadjáratokban a Magyar Királyság részt vesz, de általában közvetve. Illetve a harmadik, hogy ezeknek a lovagrendeknek nagyon komoly autonómia igénye volt, és emiatt a Magyar Királyságban tulajdonképpen nagyon kevés hely adatott nekik. A német lovagrend, amikor megjelenik a barcaságban, azonnal konfliktusba kerül a királlyal, aki szépen ki is tessékeli őket. Pénzt kezdtek el verni, hát ezt nem kellett volna. És ugye a templomosokat a pápa maga számolja fel 1312-ben, annak egy egészen más kontextusa van, tehát ők ugye ott véget érnek. Az egyetlen, aki tartósan jelen van, ez a johannita rend, de a 15. századra azt látjuk, hogy ők is elvesztik a kapcsolatot a johannita rend központjával, tehát tulajdonképpen egy ilyen önálló magyar világgá válnak. És ezzel tulajdonképpen végére értünk a dolognak, nagyjából ennyi az, amit lehet róluk tudni. A johannitáknak egyetlen egy plusz tevékenysége van, ami egyébként nagyon fontos. Egy, a székesfehérvári rendházuk az hiteles hely.
0: Ortodox szervezettség, és itt szeretném megkérdezni, utána én görög katolikus vagyok, hogy a bazilita rendvel egy mondatot, hogyha mondanám, mert nagyon ki fogunk futni az időből.
1: Az ortodox szerzetesség Magyarországon tulajdonképpen kétszer jelent meg a középkorban, két teljesen különböző kontextusban. Az egyik az a legkorábbi időszakhoz kötődik, ott a 11. századtól vannak már ortodox kolostorok, az elsőt maga Szent István alapítja Veszprémvölgyben egy apáca kolostor, és aztán Visegrádon egészen biztosan ortodox szerzetesek, ott vannak oroszok vannak, a Száva Szent Demeter 11. század vége felé jöhetett létre, az is ott görög szerzetesek vannak, illetve még néhány helyen tudunk, jóval kevésbé ismerjük ezeknek a történetét. Tihanyban talán egy remeteség eredetileg ortodox volt, ugye a barátlakásoknál, Zebegényben, szintén Visegráddal átelemben egy ilyen sziklakolostornak a maradványai vannak, de ezeknek a tényét tudjuk. Ez lezárul a 13. század elején, mert akkortól kezdve tulajdonképpen akkor zárul le a nagy egyházszakadásnak a folyamata, és onnantól kezdve ezeknek nincs itt helye. Igen ám, de Magyarországra a 13. századtól kezdve egyre nagyobb számban vándorolnak be a Balkán felől ortodox csoportok, kisebb közösségek, aztán egyre nagyobb közösségek, akik hozzák magukkal a saját hagyományaikat, és a 14. század közepétől elkezdenek megjelenni teljesen más kontextusban, ilyen egészen kicsi kis ortodox kolostorok, először a románoknál, ruténeknél, és aztán, amikor nagyobb számban megjelennek szerbek, akkor náluk is. Ez tulajdonképpen az ő esetükben a plébánia hálózatot pótolja, tehát itt nem olyan kolostorokra kell gondolni, mint ami a latin szerzetességre jellemző, hanem ezek látják el lényegében a környéknek a lelkipásztori szükségleteit kvázi plébániaként, nem egy plébánossal, hanem 4-5-8 szerzetessel, attól függ, hogy mekkorát. Ennek vége van nagyjából akkor, amikor a török megjelenik, pontosabban akkor ezek átalakulnak, nagyon sok megéli az újkort is, de teljesen a románokhoz és a szerbekhez kötődnek, meg a ruténekhez. És akkor jön a harmadik lépés, amikor megjelenik az unió, az ortodox népességnek az egyik része az egységre lép Rómával. Magyarországon ez a Munkácsi Unióval kezdődik, de aztán Erdélyben is külön uniók vannak, és ezeknek a görög katolikus közösségeknek jön létre egy szerzetesi közösség, amelyik nagyrészt a tervezetileg a bencésekhez hasonlít, de rengeteget liturgiában, hagyományokban őriz az ortodox szerzetességből. Ez a bazilita rend, amelyiknek van egy női ága is, ezek a bazilisszák. Ők Magyarországon jelen vannak, nem túlságosan nagy létszámban, egészen addig, amíg először a második József, aztán pedig majd a kommunista hatalom itt nem bugja őket, illetve hát nyilván a 80-as évek végén ugyanúgy igyekeznek helyreállni, mint ahogy a ciszterciek, a domonkosok, az egyéb kisebb női szerzetes közösségek, hogy ez már a modern, mai világunknak a története.
0: Tisztelt hallgatóink! Sorozatunk jelen 5. részében Szerettük volna bemutatni azokat a szerzetes rendeket, amelyeknek világi, egyházi, lelki munkájuk gyümölcse az, hogy hazánkban a középkorban megerősödött a kereszténység, és alapot teremtett az újkori kereszténység számára. Áldozatos munkájuk nem volt hiába való, hisz Magyarország véres történelme mellett is megmaradt a Jóisten oltalmában a szűzanya országának. Köszönet és hála a szerzetes rendeknek, hogy életüket és munkájukat a hit és lelkek megerősítésére áldozták. Imádkozzunk értük! Kedves Romhányi Beatrix, köszönöm, hogy sorozatunk 5. része elkészülhetett a te tudásod és felkészülésed által. Kívánok további munkádhoz jó egészséget a Jóisten áldásával. Tisztelt hallgatóink, sorozatunk folytatódik az 1000 éves hazai kereszténység sorsának alakulásával a következőkben. A szerkesztő riportert hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Évezredes örökségünk. Kereszténység a Kárpát-medencében. Borsovszky Tibor műsorát hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Tavasz folyamán többször beszéltünk arról, hogy az 1%-os felajánlások mennyire fontosak, és kértük a kedves hallgatókat, hogy a Mária Rádiónak ajánlják föl a civil szervezeteknek felajánlható 1%-ot. Szeptember közepe táján szokta a NAV nyilvánosságra hozni az adatokat. Ez megtörtént szeptember 15-én kedden. Hálásan köszönjük azoknak, akik idén is a Mária Rádiót választották az 1%-os felajánlásra. A felajánlott összeg idei évben 17.840.000 forint volt. 1528 fő ajánlotta föl az 1%-át a Mária Rádió részére. Hálásak vagyunk a felajánlókért, de azt is tudjuk, hogy erre a civil 1%-ra nagyon sokan pályáznak, és kiki csak egy helyre tudja felajánlani az 1%-ot. És az is fontos, hogy ez egy egyszeri felajánlás volt májusban, amit majd nem sokára megkap a Mária Rádió, és segíti a működését, de hónapról hónapra kell a Mária Rádió működését biztosítanunk, ezért szeretnénk biztatni a kedves hallgatókat, azok is, akik föl tudták ajánlani az 1%-ukat a Mária Rádiónak, azokat is, akik ezt máshová tették meg, vagy nem rendelkeznek ilyen lehetőséggel, hogy továbbra is támogassák anyagiakban a Mária Rádió működését, hogy tudjunk szólni, hogy tudjuk hirdetni Isten szavát, hogy tudjuk hirdetni a feltámadás üzenetét. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk a Mária Rádió örömhírének terjesztéséért, hálásak vagyunk minden támogatásért, imádságunkban köszönjük meg a kedves hallgatók adományait. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az info@mariaradio.hu e-mail címen.
3: Mária Rádió.
4: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úr neve. Jobb válaszának ez a része. Fontos nekem piaristaként, tanárként, szerzetesként, papként. Kalazancius atyánkat, a rendalapítót szoktuk úgy emlegetni, hogy az új Jobb, aki sok nehézségen, küzdelmen ment keresztül, azt is átélte, hogy mindent, amit az Úr adott neki, egy rendet, egy szerzetes családot, azt elveszi, mintha megszűnne, meg is szűnt, de hogy mégis tudok úgy állni minden nehézség, minden élethelyzet elé, hogy azt az Úr adja, és ne az én akaratom teljesüljön, ne az én elvárásaim teljesüljenek, hanem tudjam beengedni az Istent az életembe úgy, hogy néha rábízom magam, néha rábízok egy döntést, egy helyzetet, és rábízom azt, hogy az én akaratom helyett legyen meg az ő nagyobb bölcsessége. Érvényesüljön az. Ehhez nagyon erős hit kell, és én törekszem erre. Imádkozom ezért sokat, hogy legyen ilyen erős hitem. Mint Jobbnak, legyen olyan erős hitem, mint Kalazanciusnak, aki akkor is hitt abban, amikor már emberi számítás szerint semmi esély nem volt. Amikor minden összeomlik. De hogy mégis van egy olyan nagyon erős belső erőforrás, egy hit, ami életet teremt, és hiszek az életben. Ezért fontos ez a rész.
1: Lengvári Csaba, piarista atya gondolatait hallották.

0: Hírpercek.
1: Eredeti formájában állítják fel a 100 éves Kossuth szoborcsoportot Dombóváron. Kárpát-medencei passió találkozót szerveztek Csíksomlyón. Bezárt az utolsó domonkos rendi női kolostor, szerbiai rendháza. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Eredeti formájában állítják fel a 100 éves Kossuth szoborcsoportot Dombóváron. Horvai János híres alkotását teljesen restaurálják, és az 1927-es budapesti elrendezésnek megfelelő kompozícióban állítják vissza. Az egyik oldalon az eredeti kiemelésekkel Kossuth és a miniszterek szobrait, a másik oldalon a népet ábrázoló allegórikus kompozíciót helyezik majd el az új süttői mészkőburkolattal készülő talapzatra. Számolt be a vasárnap.hu. A szoborcsoport körül egy 24 méter átmérőjű kört alakítanak ki, mely a magyar kokárdát idézi fel piros-fehér felülettel és zöld növénysávval. A tervezett fejlesztés keretében a parkban vendéglátó pavilon készül, és a középkori műemlék lakótoronyhoz gyalogutat és kerékpárutat építenek. Parkolókat is kialakítanak, valamint felújítják a növényzetet, az utcaburkolatokat és a közvilágítást is. A tervek szerint az

0: Szereplők már családtagjaikkal együtt léptek színpadra. A program részeként bemutatták a jubileumi Passió 30 című emlékkönyvet is. Az eseményt közös szentmise, bemutatkozások és kulturális programok színesítették, méltón hirdetve a térség gazdag szakrális örökségét. 79 év után bezárt az utolsó domonkosrendi női kolostor szerbiai rendháza. Így a katolikus egyházban megszűnt a szerzetes közösség jelenléte Szerbiában, tudatta az MTI. A rendházat a szerzetesi hivatások számának csökkenése miatt zárták be. A domonkos nővérek horvátországi közösségének általános elöljárója a szabadkai Szent György templomban tartott hálaadó szentmisét követően elmondta. Horvátországban jelenleg 83 nővérük él, Németországban további 2 teljesít szolgálatot, de hamarosan ők is visszatérnek majd Horvátországba. A szabadkai kolostorban az utóbbi években már csak egyetlen szerzetes nő élt, akitől vasárnap ünnepélyes szentmise keretében búcsúztak el a hívek. Mijatov plébános szerint az utolsó domonkos nővér távozása súlyos veszteség a Szent György plébánia, a szabadkai egyházmegye, valamint a helyi katolikus és horvát közösség számára. A nővérek úgy döntöttek, hogy az ingatlant a plébánia rendelkezésére bocsájtják. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 14-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet a 4. Zsoltár hét szerdai napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent János apostol első leveléből. Abból tudjuk meg, hogy megismertük Krisztust, ha megtartjuk a parancsait. Aki azt mondja, ismerem, de a parancsait nem tartja meg, az hazudik, és nincs meg benne az igazság. De aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes. Innen tudjuk meg, hogy benne vagyunk. Aki azt állítja, hogy benne él, annak úgy kell élnie, ahogyan ő élt.

0: örök atyánknak, akinek irgalma népe iránt magasabb az egeknél, mondjuk újongó szívvel.
1: Örömmel teszenek, Urunk, mindazok, akik benned bíznak.
0: Urunk, te nem azért küldted fiadat, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. Add, hogy dicsőséges halála bennünk bőséges termést hozzon.
1: Örvendezzenek, Urunk, mindazok, akik benned bíznak.
0: Te a papokat, Krisztus szolgáit, szent titkait gondokaivá tetted. Adj nekik hűséges szívet, tudást és szeretetet.
1: Örvendezzenek, Urunk, mindazok, akik benned bíznak.
0: Add, hogy azok, akiket önmegtartóztató életre hívtál az égi hazáért, rendíthetetlen hűséggel kövessék fiadat.
1: Örvendezzenek, Urunk, mindazok, akik benned bíznak.
0: Te teremtetted az embert kezdettől fogva férfinak és nőnek. Őrizd meg minden családot őszinte szeretetben.
1: Örvendezzenek, Urunk, mindazok, akik benned bíznak.
0: Krisztus áldozatával eltörölted az emberek bűnét. Add meg minden meghalt testvérünknek bűnei bocsánatát.
1: Örvendezzenek, Urunk, mindazok, akik benned bíznak.

0: könyörögjünk, emlékezzél irgalmasságodra, Istenünk, aki jóságosan betöltöd lelki javaiddal az éhezőket. Segíts rajtunk lelki ínségünkben, hogy bővelkedhessünk a te javaidban. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

0: Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm az Inter Arma Caritas fegyverek között a szeretett hallgatóit. Az adás 15. évfolyamának immár 634. műsorában. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Először a tartalomról. A honvédségi hírekben többek között beszámolunk arról, hogy megemlékezést tartottak a Fiumei úti sírkertben, hol sírjaink domborolnak elnevezéssel emlékeztek azokról, akik hivatásukban sokat tettek a hazáért, akár életüket is feláldozták azért.
1: Sírkert a magyar nemzet nagyjainak végső nyughelye. Itt nyugszanak többek közt politikusok, államférfiak, írók, költők, művészek és tudósok, akik munkásságukkal formálták hazánk történelmét és szellemi örökségét.
0: A tábori püspökség híreiben megemlítjük, hogy visszatért külszolgálatából Horváth Kornél, tábori lelkész.
2: 0-24 órában rendelkezésre kell állnunk, mert tudnék példákat mondani az életemből, hogy volt, amikor 1:30-kor verték az ajtomat, hogy atya, gyere, menjünk, sétáljunk egyet zuhó esőben.
0: Ennek kapcsán idézzük a vele készített beszélgetést.
3: Az a fajta bajtársi kötelék, ami a honvédségben uralkodik, azt nem tudja visszaadni semmilyen civil munkahely, és éppen ezért nehéz is a szavakkal kifejeznem, hogy mit él át az ember.
0: Folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását.
4: Temetés alatt kaptuk az első légitámadást. A mi atyánk alatt kezdtek rá a légvédő ütegek. Olyan zajt csaptak, hogy nem értettem még a saját szavamat se. Néhány búcsúztató mondatot mondtam, de mind elveszett az ágyuk hangjában.

a katolikus táborépiskopság híreiből válogatva. Megemlítem, hogy Föld és ég között címmel fotókiállítás nyílt Palágyi Barbara felvételeiből. A tárlatot szeptember 30-án Berta Tibor Dandár tábornok katolikus táborépiskop nyitotta meg, hiszen a kiállítás megnyitón a katolikus táborépiskopság mint fő támogató közreműködött. A tárlat Közép-Amerika országába, Guatemalába kalauzolja el a közönséget, olvasom a tudósításban. A kiállítás kurátora Navarai Mészáros Márton, a katolikus táborépiskopság sajtófőnöke. Az esemény egyik jelentőségét az adja, hogy a katolikus táborépiskopság szervezőként és támogatóként karolt fel egy ennyire rendhagyó kulturális és vallási határokat feszegető témát, ezzel is határozottan nyitva a szélesebb civil közönség megszólítása felé. További részleteket a katolikus táborépiskopság oldalán olvashatnak. A katonai ordinariátus imádságos közelségéről biztosítja 14. Leó pápát, olvasom a katolikus táborépiskopság honlapján, és az alábbi fohásszal csatlakozik mindazoknak a könyörgéséhez szerte a világon, akik kőszentsége egészségért imádkoznak. Mennyei atyánk, gondviseléseddel kísért az elkövetkező napokban 14. Leó pápa életét. Tekints rá irgalmas szemeiddel és kegyelmeddel, erősíts meg őt az elkövetkezendő napokban. Kérünk, hogy mielőbb újra vele együtt áldhassunk téged, Szent Fiaddal, Jézus Krisztussal és a Szent Lélekkel együtt. Asszonyunk Szűz Mária, rózsafűzér királynéja, betegek gyógyítója, oltalmazó pártfogásoddal kísért 14. Leó pápát, hogy megtapasztalja anyai gyengétséged, gyógyító jóságát. Ámen. Olvasom a katonai ordinariátus honlapján azt az imát, amelyet Leó pápa egészségért fogalmazott meg. Felhívom figyelmüket, hogy a katolikus táborépiskopság honlapját a következő címen érik el, www.ktp.hu, ajánlom szíves figyelmükbe, hiszen nem csak a katolikus táborépiskopság mindennapjairól, hanem a munkájáról is tájékozódhatnak azok, akik felkeresik a honlapot.

0: a honvédelem.hu oldalon találhatnak híreket, tudósításokat, videó és hangbejátszásokat a honvédség híreiből. Itt olvasható, hogy október 9-én hol sírjaink domborulnak elnevezésű megemlékezésen a Fiumei úti sírkertben Baráth Ernő Honvédelmi Minisztérium humán stratégiáért felelős helyettes államtitkára mondott megemlékező beszédet. Rajta kívül a felvételen megszólal majd Herman Róbert, hadtörténész, a Magyar Honvédség Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese. Ringert Csaba, a Nemzeti Örökség Intézetének kulturális igazgatója.
1: A hazafiság és a hazaszeretet a legfontosabb nemzeti értékeink. A mai sétán olyan nagyságok nyughelyénél emlékezünk meg, akik életük során a hazaszeretetét, a szabadság eszményét és a magyarság sorsát formálták meghatározó történelmi pillanatokban, a honvédelmi tárca jelentős szerepet vállal a honvédelmi nevelés támogatásában, hogy a felnövekvő generáció tagjai megéljék a hazaszeretetet, tisztában legyenek annak fontosságával, és nyomdokaiba tudjanak lépni nagy elődeinknek, tovább tudják őrizni hazánk szabadságát, tovább tudják gyarapítani értékeinket.
2: 48-as forradalomi szabadsághoz fűződik a nevükhöz. Egy olyan társadalomtörténeti, gazdaságtörténeti, politikai fordulat, amelyhez mérhető korábban talán csak az államalapítás volt, mármint hogyha a pozitív fordulatokat, nem pedig a katasztrófákat tekintjük. Elég, hogyha belegondolunk abba, hogy a Petőfi Sándor versében ugye megidézett 14 millió magyar lakosnak a döntő többsége 48 előtt a személyes és a gazdasági alávetettség állapotában volt, jobbágyparasztként kereste a kenyerét, szolgáltatásokkal tartozott a földes urának, az egyháznak, az államnak, és ezért ezekért a szolgáltatásokért gyakorlatilag semmifajta politikai joggal nem rendelkezett. 48 a magyar történelem legnagyobb emancipációs folyamata volt, egy olyan folyamat, amelynek a révén ez a 14 millió ember, pontosabban azok, akik korábban nem rendelkeztek politikai jogokkal, immáron teljes értékű részvevőjévé lehetett a nemzet állami, gazdasági és társadalmi életének.
3: A 20. század közepén megnyílt sírkert a magyar nemzet nagyjainak végső nyughelye. Itt nyugszanak többek közt politikusok, államférfiak, írók, költők, művészek és tudósok, akik munkásságukkal formálták hazánk történelmét és szellemi örökségét. A sírkert emlékei műalkotások. Mert egy nemzet nem csak a jelenből él, hanem abból is, ahogyan emlékezik a múltjára.
0: A honvédség hírekben megemlítem, hogy tábori lelkészről olvastatnak hírt a honvédelem.hu oldalon. Itt értesülhetnek az olvasók arról, hogy Horváth Kornél űrnagy tábori lelkész, a Magyar Honvédség KFOR kontingens 34. váltás katona lelkésze volt a koszovói táborban. A Magyar Honvédség Ludovika zászló aljánál szolgáló tábori lelkész 5. külszolgálatát teljesítette és nemrég tért haza. Ebből az alkalomból kereste fel őt a Zrínyi Katonai Filmstúdió.
4: Horváth Kornél őrnagy vagyok, a KFOR 34 kontingens katonalelkésze, Magyarországon pedig a Magyar Honvédség Ludovika zászlójánál szolgálok, mint katonalelkész. 5. vagyok Koszovóban, emellett 2-szer szolgáltam Irakban is. Ezek a honvédségi misszióim, és van 2 egyházi jellegű misszióm is. Egyszer voltam a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Kolumbiában. Nagyon sok minden múlik az állományon, ki milyen katonákkal szolgál az ember együtt, milyen közösség alakul ki egy külszolgálat alatt. Igyekszem mindenkivel megtalálni a közös hangot, hiszen ezért lettem katonalelkész, hogy mindenkit meg tudjak szólítani, és mindenki meg is tudjon engem szólítani. Az én hivatásom nem a klasszikus papi hivatás, én 30 évesen lettem pap. Majdnem 10 évet gondolkodtam ezen a hivatáson. Mikor először jelentkeztem a papnevelő intézetbe, akkor szentelés előtt el is jöttem egy jó pár évre idézőjelben civil szférában, mert akkor is egyenruhás voltam már, de nem katona. És amikor már kicsit érettebb fejjel újra elkezdtem magamban érlelni ezt a hivatást, akkor már inkább azt kristályozódott ki bennem, hogy milyen pap szeretnék, vagyis inkább milyen nem szeretnék lenni. nem éreztem magamhoz közel a civil plébánosi egyházmegyei szolgálatot, ezért kerestem egy olyat, ami az én habitusomhoz közelebb áll, és így találtam rá a tábori lelkészségre az egyik tábori lelkész kollégám bajtársamnak a segítségével. A munkánknak van egy látványos és nem látványos része. Látványos, amikor szentmisét tartunk, egy állománygyűlésen egy imát mondunk, egy katonai megemlékezésen egy áldást mondunk, szentséget szolgáltatunk ki, legyen az egy esküvő, keresztelő, bármi. A kevésbé látványos része az pedig maga az ember, aki megkeres minket. És a vele való beszélgetés, vezetés, kísérés, segítségnyújtás. Ez sokkal több azért. Nincs minden helyőrségben sajnos tábori lelkész, nem vagyunk annyian, de az biztos, hogy azok is keresik a tábori lelkésznek a társaságát, segítségét, akik egyébként nem feltétlenül tartják magukat vallásos katonának. Ismerni kell a közeget, amelyikben az ember szolgál. Ott kell lenni velük, lehetőség szerint, minden olyan élethelyzetben, ami a feladat vagy a kiképzés rendjét és biztonságát, vagy az emberi élet biztonságát nem veszélyezteti. Természetesen az én életemben is történnek jó és rossz dolgok, de amikor valaki engem megkeres és számít rám, akkor azt nekem valóban háttérbe kell szorítanom, és koncentrálnom kell az illetőre. 0-24 órában rendelkezésre kell állnunk, mert tudnék példákat mondani az életemből, hogy volt, amikor 1:30-kor verték az ajtómat, hogy atya, gyere, menjünk, sétáljunk egyet zuhogó esőben. Itt is volt olyan, hogy vasárnap este 10:30-kor, vagy éppen már az ebéd előtt jött oda hozzám valaki, és lehet, hogy csak annyit kérdezett meg tőlem, hogy hogy vagyok, de én tudtam, hogy abból a kérdésből majd azért egy beszélgetés kell, hogy kialakuljon, mert ő valójában erre vágyik.
0: És ha már a tábori lelkészről beszéltünk, hogy koszovói szolgálatáról visszatérve kereste fel őt a katonai filmstúdió, idézzük fel egy vele készített a tábori lelkészi szolgálatról szóló beszélgetést.
5: Én azt tapasztalom, ugye most különösen itt a Ludovika zászlajnál fiatalok között mozgok, nagyon érződik az, hogy rengeteg tisztjelölt egyházi iskolából érkezett ide a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre. Nem idegen tőlük a vallás, nem idegen tőlük a katonalelkésznek a jelenléte, bár azért szokatlan, de könnyen elfogadják a papnak a közelségét és látványát. És igen, örömömre tapasztalom azt, hogy egyre több komoly, érett hittel rendelkező tisztjelölt van itt a zászlóhajnál.
6: Mondjuk ez a túl az események meglátogatásán, vagy mondjuk egy ilyen adventi gyertyagyújtáson történő részvételen, ez miben nyilvánul meg? Illetve hát arra is vonatkozik a kérdés, hogy téged, mint tábori lelkészt megkeresnek-e, beszélnek-e veled, beszélgetnek-e? Tehát milyen lelki élet van ott a Ludovika zászlóhajban?
5: Nem unatkozom, hál' Isten, nem hagynak unatkozni a fiatalok. Fontos számomra, hogy fogadjanak el bajtásként és lelkivezetőjük, ként is, ezért tényleg mindenféle témában fordulnak hozzám, és fordulhatnak hozzám, és fordulnak is hozzám bizalommal, legyen szó akár lelki vezetésről, legyen szó akár életvezetési tanácsadás, különböző örömök, bánatoknak a megosztásáról. Nagyon nyitottak, és azt látom, hogy a parancsnoki állományból ők is befogadtak maguk közé, és nagyon sok segítséget kapok a hétköznapok során a munkámban tőlük. Legyen az, hogy részt vehetek gyakorlatokon, bármikor, amikor a szolgálteljesítés úgy engedi, akkor oda mehetek hozzájuk a tisztjelöltekhez. Elkísérhetem őket különböző feladatok végrehajtása közben. Azt tapasztalom örömmel, hogy van igény erre a szolgálatra. Májusban, amikor kim voltunk Lourdesban, az egyik honvéd tisztjelölt valamelyik este azt mondta nekem, hogy atya, ha mi rajtunk katonákon múlna, akkor nem lenne háború, mi mindent meg tudunk egymással beszélni. Nagyon jó lenne, hogyha katonákon múlna ezen a világban sok minden, mert akkor lehet, hogy minden békésebb lenne.
6: Ugye te külszolgálatban többször részt vettél.
5: Irakban voltam külszolgálaton, advent idején. És akkor úgy nézett ki, hogy az első három vasárnapot szépen meg tudtam tartani, viszont utána a vízkereszt utáni vasárnap volt az első, amikor tudtam közös misét és gyertyagyújtást, ami ugye már nem volt, de még így bepótoltuk, és akkor még meggyújtottuk a koszorunkon az utolsó gyertyát. A többi alkalmakkor a biztonsági helyzet nem adott erre lehetőséget, ami egy ilyen különös pikantériát adott a magának az egész időszaknak. Annyival egészen biztos vagyok, hogy másabb, hogy külszolgálaton az ember mindig egy speciális élethelyzetben van. Távol a családjától, távol az otthonától. Ugye adott esetben az ember esténként haza tud menni a saját környezetébe, a családhoz, feleséghez, férjhez, baráthoz, barátnéhoz, gyerkőchöz. Külszolgálaton, mikor véget ér az aznapra az adott szolgálat, akkor a körletbe tud bemenni a bajtársaihoz, ami egy egész másfajta szeretetteljes kapcsolat, egy egész másfajta millió és egy egész másfajta hangulat. Én nagyon élveztem ezt, éppen a lelkész kollégáknak, mikor meséltem erről, én mondtam, hogy nekem annak ellenére, hogy milyen megpróbáltatásokon mentem keresztül, az életemnek az egyik legszebb karácsonya volt. Az egészen biztos, hogy az a fajta bajtársi kötelék, ami a honvédségben uralkodik, azt nem tudja visszaadni semmilyen civil munkahely, és éppen ezért nehéz is a szavakkal kifejeznem, hogy mit él át az ember egy ilyen helyzetben, mert én még nem találtam meg rá a megfelelő szavakat. De az, hogy ott a nap 24 órájában össze vagyunk zárva, ugyanabban az életritmusban élünk, ugyanott lakunk, ugyanott eszünk, ugyanazt tesszük, ugyanazok a külső tényezők hatnak az életünkre, az egy nagyon komoly kohézió és egy nagyon erőteljes kapocs, ami végigkíséri az embernek az életét. Talán itt tudnám ezt megfogalmazni. Itthon meg azért csak másfajta hatások érnek minket, és ezek határozzák meg azt, amit átélünk.
0: Hétről hétre olvassuk, és már második alkalommal tesszük ezt Nádas Alfonz hadinaplójával. Az egykori tábori lelkész gondolatait ezúttal is Bőzsöny Ferenc tolmácsolja önöknek.
7: Március 20-a. Kiderült, miért vagyok olyan fáradt. Nem a napi munka okozza, hanem a 3 hete tartó hasmenés vesz le ennyire a lábamról. Még a gyaloglás is nehezemre esik. Mi lesz, ha jön a sok gyalogmenet? Na de ezzel minek törődöm előre? Délelőtt a hadosztályon jártam, aztán a lengyel templomban. Délután temetés, műtét, feltárás, transzfúzió. Temetés alatt kaptuk az első légitámadást. A mi atyánk alatt kezdtek rá a légvédő ütegek. Olyan zajt csaptak, hogy nem értettem még a saját szavamat se. Néhány búcsúztató mondatot mondtam, de mind elveszett az ágyuk hangjában. Néztem a legényeket, és abba is hagytam a beszédet, mert láttam, hogy azt nézik, hova ugorhatnak, ha közeledik fölénk a ruszki. Ma másodszor történt meg, hogy nem küldtek értem járművet. Biztos valamelyik intézkedő tiszt megint be volt rúgva.

0: Műsorunk friss tartalommal szerdánként jelentkezik ismétlésben szombaton délelőtt és hétfőn éjszaka. Valamennyi adásunkat visszahallgathatják a Mária Rádió honlapján. Köszönöm a figyelmüket, az Interalma Caritas fegyverek között a szeretet 15. évfolyamának 634. adását hallották. Elköszönök Önöktől, és kívánok további tartalmas rádiózást, kellemes napot, egy hét múlva jelentkezünk újabb adással. Akkor is várja Önöket a készülékek elé a szerkesztő Fodor Endre. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
2: Kegyelem és békesség, emberek!

0: Hírpercek.
1: Idén is megrendezték a 21. országos világmissziós ünnepet. Kárpát-medencei passió találkozót szerveztek Csíksomlyón. Leó pápa egészségéért imádkoztak római lelki gyakorlatukon a Mária Rádió elnökei és műsorigazgatói. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. A budatétényi Názáret missziós házban rendezte meg a Verbita rend és a pápai missziós művek a 21. országos világmissziós ünnepet, melyre határon innen és túlról is sok lelkipásztor, szerzetes és imaközösség érkezett. A legidősebb résztvevő a 96 éves Felvidékről származó Szabó Alajos atya képviselte a hidat az idős és a fiatal generáció között. Az idei ünnep mottója Jézus szava volt János evangéliumából. Én választottalak benneteket. Az ünnepi szentmisét Kis Róbert püspöki helynök mutatta be a jelenlévő paptestvérekkel együtt. Felhívta a hívek figyelmét, hogy a mindennapokban a figyelmesség, a meghallgatás, a megbocsátás és a szeretet egyszerű gesztusaival is tanúságot tehetünk Krisztusról. Az ünnepen adományt fogadtak el egy madagaszkári missziós program támogatására, valamint az indonéziai földrengés károsultjainak megsegítésére. A csíksomlyói passió felelevenítésének 30. évfordulója alkalmából először tartottak Kárpát-medencei passió találkozót október 8-a és 11-e között Csíksomlyón. A rendezvény célja az erdélyi, magyarországi, ausztriai és németországi misztériumjáték közösségek szakmai és baráti összefogása, számolt be a vasárnap.hu. A csíksomlyói passió játszás hagyománya az 1700-as évekig nyúlik vissza. Az évszázados hagyományt 30 éve zenés-táncos formában újítják fel. Az esemény fénypontja a helyi passió csoport ünnepő előadása volt, melyben a 30 évvel ezelőtti alapító szereplők már családtagjaikkal együtt léptek színpadra. A program részeként bemutatták a jubileumi Passió 30 című emlékkönyvet is. Az eseményt közös szentmise, bemutatkozások és kulturális programok színesítették, méltón hirdetve a térség gazdag szakrális örökségét. A Szent Atya október 13-án kedden délelőtt vonult be a római Gemelli klinikára, ahol műtéti beavatkozással távolítanak el egy kisméretű, körülhatárolt csomót a tüdejéből, tájékoztatott a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója. A pápai ház prefektúrájának közleménye szerint 14. Leó kórházi kezelése miatt október 20-áig valamennyi pápai kihallgatás elmarad, olvasható a Magyar Kurír oldalán. A Mária Rádió elnökeinek és műsorigazgatóinak október 10-e és 14-e között Rómában tartott lelki gyakorlatán a világcsalád tagjai Leonardo Sandri bíboros vezetésével imádkoztak a Szentatyáért.
2: Imádkozzunk a mi Leó pápánkért. Isten őrizze meg őt, adjon neki életet, és áldja meg a földön jó egészséggel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 14-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: István király intelmei. Erkölcs tanító könyvecske a mi úrunk Jézus Krisztus nevében. Kezdődik Szent István király törvénye, második rész. Illik pedig, hogy odaadó figyelemmel hallgatván, eszedbe vésd apád parancsait az isteni bölcsesség intelme szerint, mely Salamon szájából szól. Hallgasd, fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását, és a te anyádnak el ne hagyd oktatását, így sokasulnak meg néked a te életednek esztendei. Ebből a mondásból tehát észbe veheted, hogyha azt, amit atyai gyöngétséggel parancsolok, megveted, távol legyen, nem szívelnek többé sem Isten, sem emberek. De halljad az engedetlen parancsszegők esetét és vesztét. Ádám ugyanis, kit az Isten adni alkotó, valamennyi létező teremtője a maga hasonlatosságára formált, s minden méltóság örökösévé tett, széttörte a parancsok bilincsét, s nyomban elvesztette a magas méltóságokat, meg a paradicsombeli lakást. Isten régi, kiválasztott, s kedvelt népe is, amiért szétszaggatta a törvények Isten ujjával kötözött kötelékét, különb-különb féleképpen pusztult el. Részben ugyanis a

Föld nyelte el, részben a tűz emésztette el, részint egymást koncolta fel. Salamon fia is, félretéve apja békéltető szavait, gőgjén pöffeszkedve, kardcsapásokkal fenyegette a népét apja ostorsuhantásai helyett, azért sok rosszat tűrt el országában, végül is kivetették onnan. Hogy ez veled ne történjék, fogadj szót, fiam! Gyermek vagy, gazdagságban született kis cselédem, puha párnák lakója, minden gyönyörűségben dédelgetve és nevelve, nem tapasztaltad a hadjáratok fáradalmait, s a különféle népek támadásait, melyekben én szinte egész életemet lemorzsoltam. Itt az idő, hogy többé ne puha kásával étessenek, az téged csak puhánnyá, svinnyássá tehet. Ez pedig a férfiasság elvesztegetése, s a bűnök csiholója, és a törvények megvetése. Hanem itassanak meg olykor fanyarborral, amely értelmedet tanításomra figyelmessé teszi. Ezeket előre bocsátván, térjünk a tárgyra.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Kedves rádióhallgatók, határon innen és határon túl. Tisztelettel és szeretettel köszöntjük kedves minnyájukat a Makránci Szent István király filiális templomból.
0: Kedves testvérek, Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fényességét fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe. Ha tehetjük, gyújtsunk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Szent Pál apostol írja, Krisztusért mindent elvetettem, sőt szemétnek tartottam, csak hogy elnyeressem őt és hozzátartozzam. Nemzeti ünnepünk közelettével imádkozunk közösen határon innen és határon túl, hogy egyre komolyabban éljük meg keresztény hitünket, és higgyük, hogy aki Krisztusban van, az új teremtmény. Hogy keresztény nemzedékünk példaképül szolgáljunk kortársainknak,
1: kérünk téged, hallgass meg minket,
0: hogy nemzedékünk kihozzanodjon tévedéséből, az élet, az egészség és a siker elegendőségéből.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket,
0: hogy nemzedékünk mi hamarabb beismerje, mindnyájunk életébe eljön a pillanat, amikor rájövünk, kell egy hely, egy nyelv, egy otthon, ahol az ember az övéi között, szeretetben, biztonságban életi életét, ahova visszatérhetünk, ahol az élet nem hullik a semmibe.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket,
0: hogy nemzedékünk beismerje, itt és most mi következünk, népünknek, hazánknak, egyházunknak, reánk van szüksége.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket,
0: hogy amikor gyermekeink, unokáink és dédunokáink rádöbbennek a haza, az egyház és a nemzet szükségességére, példás életünk gyümölcseként legyen még haza, egyház és nemzet.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Kérésünket támasszuk alá azzal az imával, amelyre az Úr Jézus parancsára, áldott jó szüleink és nagyszüleink tanítottak bennünket imádkozni.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben

0: bűnözőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
1: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Az Úr lelkének segítségül hívásával győzzük le önmagunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Ha vétettünk, kérjünk bocsánatot. Ha minket bántottak, bocsássunk meg. A boldogasszony örömére engesztelődjünk ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mi.

0: irgalmas Istenünk, mennyei jó atyánk, a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a Te igéd tápláljon, és éltessen bennünket.
1: Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy örömmel mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuknak az imádság és a béke példaképei legyenek.
0: Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben éljünk.
1: Adj erőt, hogy ellent tudjunk mondani a sátánnak. Segíts minket legyőzni önmagunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez. Minket, másokat és teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői legyünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, de az igazak igazára és szeretetére épül.
0: Boldog asszony, az örök igének szülőanyja Mária, jó anyánk, Szent István királyunk oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járközben értünk Szent Fiadnál. Könyörög érettünk, hogy mindig örömmel tegyük meg azt, amit Fiad mond nékünk.
2: Úrunk és Istenünk!

0: Kedves rádióhallgatók, határon innen és határon túl! Közös imádságot hallottak a makránci Szent István király filiális templomból. Tegnap este Bodollón hálát adtunk a fatimai engesztelő imatalálkozók 24 éves létéért. Köszönet és hála mindenkinek, aki részt vett az imatalálkozókon, jelezve, hogy értjük az idők jeleit, és a jövőben is hatékonyan akarunk cselekedni az evangéliumi értékrend megvalósulásáért. Lelki egységünk erősödését segítse továbbra is az Anya Szent Egyház áldása.
1: Az Úr legyen veletek!
2: És a te lelkeddel!
1: Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen!
1: Mondjunk áldást az Úrnak!
2: Istennek legyen hála!

0: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.
1: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

0: Napsugaras tornyok. Bodó Péter művészettörténésszel beszélgetünk a 20. század első felének templom építészetéről.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat itt a Mária Rádión. Most következő műsorunk a Napsugaras tornyok, dr. Bodó Péter művészettörténésszel. A műsorvezető Bodnár Anita. Az eddigi műsorokban főleg neogót és neoromán stílusú templomokkal foglalkoztunk. Most pedig elérkeztünk a szecesszió korszakához. Na de mi is ez a szecesszió? Péter, tudnál nekünk pár szóban összefoglalni, hogy mi is az a szecesszió?
2: Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a kérdést is, ami hát nem könnyű. Ugye a szecesszió szó szerint kivonulást jelent, és az osztrák-magyar monarchia területein hívták így azokat a stílusokat, amelyek szakítottak az addigi hagyományokkal, a templomépítészetben valóban a neoromán és a neogótikus stílusok voltak meghatározóak, ezek helyébe lépett a minden más, sok minden más, ezeket hívták összefoglaló néven szecessziónak. Egyébként nagy volt az osztrák-magyar monarchia, és a különböző részein különbözőek, különböző stílusok jelentek meg. De ez a kivonulás, a historizáló stílusok meghaladása nem csak Közép-Európában volt jellemző, sőt nem is innen indult, hanem egyébként Nyugat-Európából, egész konkrétan Belgiumból indult a szecessziót. Art Nouveau-nak hívták, Németországban Jugendstilnek, Angliában New Style-nak. Ez a 1900-as évek legelejétől, sőt Nyugat-Európában már a 19. század legvégén is létezett. Ugye olyan szűk 20 évig, az első világháború így volt tulajdonképpen jellemző. Úgyhogy ez a szecesszió. Hogy ez hogy jelent meg a valóságban, ezt majd az egyes épületeknek a bemutatásánál mondanám el, így a konkrét példákon keresztül.
1: Mikor rákerestem a stílusnak a fogalmára, akkor meglepődtem, mert például Gaudinak a Sagrada Familia is ebbe a stílusba tartozik. Milyen főbb magyar épületeket tudunk?
2: Magyarországon a leghíresebb ilyen épületek Lechner Ödönnek a nevéhez kapcsolhatók. Ő tervezte a főműve, az Iparművészeti Múzeum, amiről mostanában nagyon sok hír olvasható, de sok más épület is, és templomokat is tervezett Lechner, amiket majd akkor bemutatnék a műsorban. Viszont az utolsó templom, ha emlékeznek a kedves hallgatók, a debreceni Attila téri görög katolikus templom volt, és ott már említettem, hogy már szecesszióba hajlik, már csak a koránál fogva is, mert 1910-re adták át, és ugye ez már a szecessziónak a virágkora tulajdonképpen, és ez a tornynak a formáján is látszódik, és ez a torony az, ami nagyon hasonlít egy már valóban szecessziós templomhoz, mégpedig a hódmezővásárhelyi susáni református templomhoz. Meglepőnek tűnhet, hogy ez az első templom, amivel a szecessziós korszakot kezdjük, de hát a szívem húz haza, tulajdonképpen én Hódmezővásárhelyen születtem, és ott is éltem, életem első szakaszában, és sokat láttam ezt a templomot, meg írtam is róla, úgyhogy szeretnék beszélni is róla a kedves Mária Rádió hallgatóknak. Ezt a templomot egy Borsos József nevű építész tervezte, 1909-ben készítette a terveket, ugye ekkor ő, Borsos már Debrecenben élt, Hódmezővásárhelyen született, aztán Budapesten tanult, és Hódmezővásárhelyen telepedett le. Viszont egy idő után, néhány év mérnöki munka után meghívták Debrecenbe is városi mérnöknek, és hát ott nagyobb érvényesülési lehetőséget látott, és oda költözött, és ott már látta az Attila téri templom épülését, illetve bizonyosan látta a terveket is, és hát meggyőződésem, hogy ennek a templomnak a tornya vezette arra, hogy a susáni református templom tornyát is ilyenre tervezze. Toronynak a formáját úgy kell elképzelni, hogy alul még szélesebb, és felfele keskenyedik, sudarasodik, úgy szoktuk mondani. Ez eléggé hasonlít a Attila téri templomhoz, és hát a susáni templom azért is igazán nagyszerű alkotás, mert hogy a református templomoknak minden a felekezet által biztosított lehetőséget kihaknázta. Nagyon kis telekre kellett felépítenie Borsos Józsefnek, és ezt úgy tudta kivitelezni, hogyha az alaprajzát megnézzük, hogy egy szűk négyzet alaprajz tulajdonképpen, és az egyik sarkában van a torony, annak az alján a bejáratok, és a vele átellentétes sarokban, vagy átellenes sarokban van a szószék, a másik két oldal mentén pedig a padsorok, és így ha a szószékre feláll a lelkész, akkor tulajdonképpen mindenki pontosan jól rálát, és nagyon jó akusztika így ezáltal, hogy egyszerre be tudja tölteni a teret a hangja. Ugye hátrafelé nem terjed a hangja, mert ott már ugye a fal van. Nagyon ötletes volt. Ugye katolikus templomoknál elképzelhetetlen egy ilyen elrendezés, a református templomok rugalmassága engedi, és ezt aknázta ki Borsos József remekül. És a magának, a szecessziónak pedig a megjelenése, itt most éppen a kerítését látjuk ezen a képen, hát kis szívecskék vannak a kerítésen, ugye ez nagyon jellemző volt a szecesszióban, a népművészeti elemeknek a beemelése, itt most stilizált liliomokat, tulipánokat látunk szintén a kerítésen, de a belső térben is például a korlát, a kórus korlátján stilizált rózsák vonulnak végig, nagyon szép kovácsolt vas korlátja van. És magán az épület külsejét egyébként tégla borítja, Hódmezővásárhely, ilyen nagyon sok tégla épület van ugye az Alföldön, az egyik legjobb agyagnyerő hely az Hódmezővásárhely határában van, és ugye agyagból építik a téglákat. A téglának kihasználta azokat a lehetőségeit az építész, hogy lehet ezekből stilizálton lehet akár még növényeket is, leveleket is megjeleníteni. Például az oromzaton itt láthatunk, tulajdonképpen függő cseppkövekhez hasonlítanak ezek a téglaszalagok, amik így csüngenek az oromfalról lefelé.
1: És azt tudjuk, hogy ma is gyártanak még téglát Hódmezővásárhely környékén?
2: Sajnos nem, bezártak már régen a téglagyárak. Volt több téglagyár is, ma már nem működnek sajnos, de hát a sok minden van. Egyébként a nagyon híres majolika gyára is volt a városnak, amely ugye tulajdonképpen ilyen mázas kerámiákat készített, és ezen az épületen, a susáni református templomon is helyeztek el, az eredeti terveken szerepelt, és a kb. 10 pár évvel ezelőtti felújításkor helyeztek el pirogránit kerámiákat, ugye a körablak alatt látható itt, ugyanis nagy körablak világítja meg a templom teret, és a magyar szecessziónak az egyik legjellegzetesebb alkotóeleme ez a mázas kerámia, a korábban már említett Lechner-Ödön, ugye tulajdonképpen a magyar formanyelvnek a megteremtője. Neki volt ez hivatása tulajdonképpen, hogy a kerámiát elterjeszteni. mert hogy ez nem volt jellemző a historizáló építészet, ez egyáltalán ő viszont, ja, Lechner családnak is volt téglagyára. Kőbányán hatalmas nagy téglagyára volt, és ott gyerekként fedezte fel, hogy a agyagból akár még így kerámiát is lehet készíteni. És akkor ezt szerette volna az épületein is megjeleníteni.
1: És ha már Kőbányánál járunk, akkor itt milyen szecessziós templomot ismerünk?
2: A Szent László téren van a Szent László templom, és erről szeretnék beszélni, mint Lechner Ödön egyik első remek alkotásáról. Ugye ő igazából már a 1870-es években is tervezett épületeket, meg is valósult például a Szegedi Városházát is Pártos Gyulával közösen ők tervezték, de, illetve 80-as években, de hogy igazából a 90-es évek, 1890-es években kezdett el abba az irányba fejlődni a stílusa, amit ma így klasszikusan lehetne Ödön stílusú épületnek nevezünk tulajdonképpen, a Szent László templom is, ami még meglepőbb lett volna, mint amilyen most. Ugye Lechner Ödön mindenképpen szeretett volna magyaros stílusban tervezni, és úgy gondolta a pályája korai szakaszában, amikor így már úgy értve, hogy a 1890-es években, amikor elkezdett így a magyar formanyelven gondolkodni, ekkor még a keleti stílusok felé akart fordulni, mert hogy ugye a magyarság keleti eredetű, és sajnos az eredeti, de ős magyar építészetről ugye nem maradtak fenn nyomok, nem tudjuk milyen volt, de annyit tudunk, hogy Ázsiában, abban a korszakban, amikor a magyarok még ott éltek, akkor ott már építkeztek, például Indiában. És akkor az indiai stílusok, illetve az iszlám is már tulajdonképpen létezett, ezeknek a népeknek az építő művészetét elevenítette fel az épületein, és a kőbányai Szent László templomnak is eredetleg tényleg egy iszlám dzsámihoz hasonló tervet készített, ez nem így valósult meg, de ami elkészült, az is nagyon újító volt. Ezt még nem mondhatnánk igazán szecessziósnak, inkább a francia neogótika az, ami jellemző rá. Volt egy nagyon nagy tragédia sajnos Lechner Ödön életében, a fiatal elvesztette a feleségét, és nem bírt megbírkózni a gyásszal, és két kisgyermekét itthon hagyva, nagyszülőkre hagyva, kimenekült tulajdonképpen Franciaországba. Zavarta őt ez a nagyon erős német kötődés. Ugye Magyarországon mindig tulajdonképpen a német kultúrának voltunk a vonzás körzetében, és ő a könnyedebb francia stílusokat szerette volna elsajátítani, és ezt meg is tanulta a több éves franciaországi működés alatt, és miután hazajött, a francia gótikának a stílusát használta, vagy azokat építette be a saját alkotásaiba. Itt a Szent László templom is ilyen magasra törő tornya van, szépen csúcsíves ablakok vannak, vimpergák, azok a háromszögű oromzatok tulajdonképpen az épület tornya körül, és ami viszont már a saját elképzeléseit mutatja, ami nem a francia ötletek, nem a francia hatás, az a leginkább a tetőn látszódik. Itt már ugye a pirográni tetők, cserepek vannak, a zsolnai gyárban készült nagyon szép színes cserepek, és ezek későbbiekben is jellemzőek lesznek, nem is csak az ő épületére, hanem a zsolnai gyár az egész századfordulón, sőt évtizedeken keresztül ellátja majd a szebbnél szebb cserepekkel, meg más kerámiákkal is a magyar középületeket. Tehát hatalmas alkotás egyébként ez a Szent László templom, sokáig is épült, 5 éven keresztül, 1894 és 1899 között épült. Ez részben egyébként Lechner Ödönnek a hibája is, hogy ilyen sokáig épült. A megbízói szerették volna már, hogy hamarabb használható lesz. Ő viszont hát egy művész volt, és nehézen lehetett a gyakorlati érvekkel mozdítani őt. Nagyon sokáig, nagyon sok apró részleten eltötymörgött tulajdonképpen, és így elhúzódott a templom építkezés. Ennek köszönhető az is, hogy egyébként a belső terét, a templomnak a berendezését, azt már nem is ő vele terveztették, meg annyira sokáig tartott, hogy hát tulajdonképpen megharagudtak rá a megbízói, és Tandor Ottó építésznek adták a lehetőséget, hogy a belső berendezést készítse el. Hát
1: belső berendezésen az oltárt, szószéket értjük?
2: Így van, leginkább ezek, de a padozat is, az orgonát is, és hát ezek mind neogótikusak, de nem, tehát hogy eléggé első blikre hasonlítanak a templom külsejéhez, de amúgy nem. Az a játékosság, ami a Lechnert jellemezte, az hiányzik leginkább. Ez a precizitás átsugárzik a Tandor Ottó munkásságán is, de Lechnernek a könnyedsége az nem. Úgyhogy ilyen kontraszt alakult ki a templom külseje és a belseje között, de ettől függetlenül gyönyörű egyébként az épület, úgyhogy érdemes meglátogatni. És ugye tégla borítja még nagy részét a templomnak kívülről. Ugye ez a téglának a gyakori alkalmazása is jellemző Lechnerre, ugye az említett kötődés miatt várt, hogy téglagyáruk volt, szíves örömest alkalmazott téglát. Ő nem az egész épületet borította azzal, de a pilléreket például, vagy a kapuzatot, a fontosabb elemeket, azokat ilyen pirosas téglával borította, de vannak a nagyobb felületeket is egyébként ilyen kerámiával borította, ami aztán a későbbi épületeire is jellemző lesz.
1: És magát a kivitelezést azt Lechner irányította, vagy arra úgymond külön cég volt?
2: Én úgy tudom, hogy ezt rábízták a kivitelezést is, a művezetést azt pontosan nem tudom, de amíg a templom tető alá került, addig ő volt a tervezője az épületnek.
1: És most zenével folytatjuk.

0: Most a zene után folytassuk egy kék templommal. Mit kell erről tudnunk?
1: Igen, hát viszonylag kevés kék színű épület van, ugye a művészet történetében, legalábbis itt Magyarországon. A Lechner Ödön viszont tervezett egyet Pozsonyba, a Szent Erzsébet templom a hivatalos neve, de hát valóban kékre festették, ugye a 20. század második felében, és ez annyira különleges, ez a szín, hogy kék templomnak nevezik, és az eredeti neve szinte már-már feledésbe is merült. Egyébként kétszeresen is Erzsébet templom, mert hogy ugye Szent Erzsébetnek van szentelve, és itt látjuk a főhomlozaton is, ott van Szent Erzsébetnek a csodája, jelenik meg mozaikként. Ugye a 13. században élt szentről van szó, Árpádházi Szent Erzsébet, aki ugye mindig a király udvarból csempészte ki a kenyeret a szegényeknek, és a rossz akaró rokonai ezt kifigyelték, és le akarták buktatni, és egyszer, mikor odaálltak elé, hogy akkor mutasd, hogy mi van az erszényedben, a kötényedben, amit éppen azt gondolták, hogy látni fogják, hogy tele van zsömlével, meg kenyérrel, és mikor hát kénytelen volt megmutatni, és akkor rózsává változtak a kenyerek. És akkor ezt hívjuk ugye a Szent Erzsébet rózsa csodájának, és ezt ábrázolja az a mozaik is. De hát a templom 1909-1910-ben épült, egy pontosan 10 évvel azután, hogy megölték Erzsébet királynét, és neki is állít emléket ez a templom, úgy is mondják, hogy a szimbolikus mauzóleuma tulajdonképpen Sziszinek, úgyhogy kétszeresen is kötődik Erzsébethez. Egyébként egy teremtemplomnak mondhatjuk, mert hogy nincsenek benne olyan térelválasztó elemek. Van két oszlop, ami a karzatot tartja, amin ugye az orgona van, de egyébként egy térből az egész, egy belmagassága is van, ezért teremtemplom.
0: Nincsenek oldalhajói?
1: Nincsenek, így van. Így van, egy tér az egész. Így néz ki. Boltozata az van, és az oldalfalakról indulnak a pillér kötegek, amik tartják a boltozatot. És ugye ez így jó akusztikát is ad az épületnek, de nincs így jobban tagolva. Egyébként a kék szín ugye belül is nagyon érvényesül, a külsővel megegyezően, de ez nem is csak maga a szín, hanem a formák azok, amik nagyon egyediek. Lechner Ödönnek a korai munkái még nem voltak ennyire jellemzőek, ezek a hát olyan hullámos záródásúak az ívek, például hullámos oldalú falmezők láthatók. Itt mondjuk a bejáratot, ha látjuk, ez ilyen tulajdonképpen maga a bejárat az még ilyen kosáríves, ami ugye a barokra jellemző, de fölötte az ívvel párhuzamosan, hát olyan, mintha ilyen több kis ívből áll a nagy ív, mint olyan halmok lennének egymáson.
0: Ilyen organikus.
1: Igen.
0: Nekem erről, így nézzük a képeket, hogy nekem így a Gaudi épületei jutottak eszembe, ott vannak ilyen nagy hullámok.
1: Igen. Ugye ez a valamilyen szinten, hogy a természetből inspirálódik az ember, akkor ezt ugye a hasonló, tehát növényi motívumok, ezek valóban az organikus motívumok, ezek így úgy hasonló végeredményre vezetnek, és itt a belső térben is látunk hasonlókat, vannak ilyen, a sok templomán, illetve sok épületén vannak téglaszalagok, amik ilyen keresztet rajzolnak. Itt most vakulatból készített tulajdonképpen ilyen keresztben végződő, mint egy függőcsepkövet lennének ezek is. ezek már így a Lechner Ödönnek az érett korszakára jellemzőek. Ugye, ahogy a Szent László templom bevezetőjében említettem, a korai korszakában a keleti népeknek, indusoknak, araboknak a művészetét másolta, vagy azokból próbált egy újfajta magyar formanyelvet létrehozni. Azután a 1890-es évek vége fele már inkább a magyar népművészethez nyúlt, és ekkor alkalmazott sokkal több, ekkortól kezdette sokkal több kerámiát és díszes kerámiát is alkalmazni a homlózatain, és ezek általában ugye növényi díszes kerámiák, olykor egészen kevéssé stilizálva, tehát egész életszerű növények, illetve más a természetből vett motívumok is vannak, nem feltétlenül a templomain, de például a Posi-Tokarai pénztáron különböző szárnyas kígyók is például, ilyen misztikus lények. És azért is érvényes egyébként, meg jó kérdés a Gaudival való formai rokonság, mert hogy valóban ugye mind a ketten hasonló indítatásból terveztek ilyen épületeket, hogy az addig megszokott historizáló építészetet meghaladják. Ugye tényleg szinte 2000 évig a görög és a római építészetet másoltak, illetve nyilván a középkorban nem, de azután meg a középkorit másoltak, és a 19. században is, és nem igazán született, de nem születtek nemzeti építészeti stílusok, holott a festészetben, a szobrászatban, a zenében, mindenben megjelenik a megjelent Magyarországon a nemzeti érzés. Ugye a 19. század közepétől minden művészeti ágban tényleg a Székely Bertal, a Madarász Viktor legnagyobb nemzeti tematikájú alkotásainkat már évtizedekkel korábban, 1800-as évek közepén megfestették, és a zenében is ugye a Liszt, meg Brahms, meg mondhatnék még sok magyaros példát felfedezték, az építészetben eddig hiányzott, és ezt a hiányt, ezt szerette volna Lechner Ödön pótolni, mert tényleg nem volt rá magyarázat, hogy az építészet miért nem tud nemzetit alkotni, és ez a nemzeti formanyelvnek a megteremtése, ezt tűzte zászlajára, és ezért tevékenykedett egész élete végig, és szerencsére ugye egy egész mesteriskolát, vagy hát egy ilyen nem hivatalosan, de tudott, rengeteg tanítványra tett szert, és mai napig ugye csodáljuk a Lechner Ödönnek és a követőinek az épületeit.
0: Kik voltak Lechner követői?
1: Egész széles kör, igazság szerint többféle stílusban is alkottak, tehát voltak, akik egészen híven másolták az ő stílusát, Komor Marcell, aki Jakab Dezsővel közösen tartott fenn irodát, de voltak olyanok is, akik inkább csak a szándékot követték, a népi építészethez való, illetve a népművészethez való visszatérést. Közéjük tartozik leginkább Kós Károly, aki talán a leghíresebb abból a körből, akiket a szakmában csak fiataloknak szoktunk nevezni, mert ugye a század elején, a 20. század elején ők voltak a fiatalok, ugye 1908 környékén végezték a műegyetemet, de Györgyi Dénes, Jánszky Béla, Zrumeszky Dezső is közéjük tartozik, voltak egy néhányan, és az Ebegényi templom, amit most hoznék, az is ennek a körnek a műve, és ő ezt 1906 és 10 között építette, tehát az nagyon korai alkotása még, egy építész triónak, Kós Károly, Györgyi Dénes és Jánszky Bélának. Ugye ezen az épületen amik nagyon jellegzetesek, a toronynak például a kialakítása, itt vannak ilyen levágások a torony sisak alatti részről. Beszélek ott ilyen, mint a lecsapták volna a derékszöget, ugye ez a kontyolt tetőkhez hasonlít, a népművészetben ugye elég gyakori a nyeregtetőnek a lekontyolása tulajdonképpen. Ez a motívum köszön vissza itt kicsiben a templomtornyon, de ugyanez egyébként a templom épületnek, a templomháznak a nyeregtetőjén is megfigyelhető, ott is van egy ilyen kisebb csonkakonty. Illetve ami még jellegzetes, ez már nem feltétlenül a népművészethez köti, hanem egy nemzetközi stílus irányzatba, ezek a ilyen trapézzáródású ablakok, amik a bejárat fölött sorakoznak. Ugye ezek Finnországban a finn nemzeti romantikának a jegyei. Nagyon jó kapcsolatot ápoltak a fiatalok a kortárs finn építészekkel, és ők pedig, a finnek pedig ugye az angoloktól vették a hatást, az egész tulajdonképpen, az egész nemzeti romantika az Angliából indult, még a 19. század közepén, ez a Arts and Crafts-nak hívjuk, ez a kézműveskedésnek, a középkori kézműves kultúrának a visszahozása, ugye a gyáripar előtérbe nyomulása elleni tiltakozásul tettek így tulajdonképpen, hogy a kézművességet előtérbe helyezték. Eleinte a bútorművességen volt jellemző, de aztán az építészetre is kiterjedt, és minden, hát az északi országokban volt nagyon nagy divatja, de ugye hozzánk is lejött az Arts and Crafts-nak a hatása, ugye hozzánk így a finneken keresztül ilyen kerülő úton, és ezek a trapézzáródású ablakok, tehát ugye a finn kapcsolatoknak a bizonyítékai. Az épület belseje pedig azért érdemel említést, mert hogy egy negyedik művésznek, bizonyos Körösfő Krisz Aladárnak az alkotását rejti, vagy hát nem is rejti, tulajdonképpen az egész templom gyönyörű szépen ki van festve, nagy festmény az egész, egy festmény ciklus, Nagy Konstantin látomása a Szent Kereszt diadaláról az alkotás címe, ez borítja az oldalfalakat, illetve tulajdonképpen a tetőt, még a belső oldalát a tetőnek, illetve a diadalívet is, az oronfalakat is bent. Körösfő Krisz Aladár a gödöllői művésztelepnek lesz majd az egyik megalapítója. Ő szintén ennek az Arts and Crafts-nak vagy annak a szellemiségnek a örököse, vagy ő is tovább viszi ezt. A festészetben ezt inkább a Preraphaelita kör alapította meg, szintén Angliából ered. Egyébként ugyanúgy a gyáripar elleni, illetve az egész polgári városi életmód elleni lázadás valamilyen szinten. A nevüket a Preraphaeliták ugye a Raffaello előtti időre határozzák meg, tehát hogy úgy szeretnének festeni, ahogy Raffaello előtt a középkorban. Mert hogy ugye a reneszánsz az már így a város, a polgári kultúrának a kezdete, és hogy ez vezetett el aztán a gyáriparhoz, és ezért tiltakoznak ellene. És a stílusban pedig, tehát ez a Preraphaelitáknak a stílusát követi Körösfő Krisz Aladára, a perspektíva nem annyira kap szerepet, ugye az a reneszánsznak a találmánya, a perspektíva, az így háttérbe szorul. Létezik, de nem annyira erősen, sokkal inkább mozdulatlanok az alakok. És a díszítőfestés is nagyon szép a templomban. Nem is csak díszítőfestésnek mondhatnánk, tulajdonképpen a tömzsi kis pillérek, amik a gádorfalat tartják, ugye, ami a, tulajdonképpen a főhajót és a mellékhajót elválasztja, illetve az árkádívet, a tartó pillérek fölött, ugye angyalok, szárnyas angyalok láthatók, ők azok, mintha a pillér fejezete és a gyámkő között, mint egy kariatidák állnának, csak éppen festve. Ez nagyon szép az épület, egész belső tere, csupa szín, úgyhogy mindenképpen érdemes. Ugye, egyébként is érdemes elmenni Szepegénybe, ugye a Dunakanyar egyik legszebb városa, de úgy érdemes elmenni, hogy ebbe a templomba is be tudjanak menni a kedves hallgatók. Annyit írtam még így fel magamnak, hogy egyébként van egy Szent Erzsébet szobor a templomban, ami viszont Maróti Gézának az alkotása. Ő ugye is egy iparművész volt, és tanította a fiatalokat a műegyetemen. Ő volt az, aki legszorosabb kapcsolatot ápolta a finn kortárs képzőművészekkel, meg építészekkel is, Salinennel például, vagy Alvarátóval. Illetve amit még érdemesnek tartok elmondani így a templomról, hogy van-e egy, ugye a tornyán, amit a főhomlokzaton látszódik, van a nagyobb igazi tornya, és van egy másik kisebb tornya is, ami oldalról fedezhető fel. Ez egy kúp tetővel záródik, és ez Kós Károlynak az egyik legjellegzetesebb fogása, olyannyira, hogy ugye ő a Trianon után ő úgy döntött, hogy sors közösséget vállal az erdélyi magyarokkal, és kiköltözött Romániába, és ott építette fel a házát Sztánán, és úgy nevezte el, Sztán az a település, a város, úgy nevezte el, hogy a Varjúvár. Ez lett a saját háza. Valóban úgy néz ki az épület, mint egy kisebb kastély, mintha a varjak laknák tulajdonképpen. És ami még érdekes, ez a zárszóként a Zebegényi templomról, hogy a 2010-ben kapott nagyon szép díszt a főhomlokzatára, egy keresztet. Ezt így utólag a eredeti tervek szerint nem valósult meg, és akkor egy ilyen 100 évvel az épület átadása után felkerült egy ilyen szgraffitó dísz az épület oromzatára.
0: Köszönjük szépen az elhangzottakat! Kedves hallgatók, köszönjük megtisztelő figyelmüket! A Napsugaras Tornyok műsort hallhatták dr. Bodó Péter művészettörténésszel, aki a szecessziós templomokról mesélt nekünk. A műsorvezető Bodnár Anita volt. Köszönjük figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, ámen!
2: Napsugaras Tornyok. Bodó Péter művészettörténésszel beszélgettünk a 20. század első felének templomépítészetéről.

0: Hírpercek.
1: Leó pápa egészségéért imádkoztak római lelkegyakorlatukon a Mária Rádió elnökei és műsorigazgatói. A Városliget lett idén Európa legjobb nagyvárosi parkja. Örök fogadalomtételt ünnepeltek Bakonybélben. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett ma Önöknek és Kassa Regina olvas fel. A Szent Atya október 13-án kedden délelőtt vonult be a római Gemelli klinikára, ahol műtéti beavatkozással távolítanak el egy kisméretű, körülhatárolt csomót a tüdejéből, tájékoztatott a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója. A pápai ház prefektúrájának közleménye szerint 14. Leó kórházi kezelése miatt október 20-áig valamennyi pápai kihallgatás elmarad, olvasható a Magyar Kurír oldalán. A Mária Rádió elnökeinek és műsorigazgatóinak október 10-e és 14-e között Rómában tartott lelki gyakorlatán a világcsalád tagjai Leonardo Sandri bíboros vezetésével imádkoztak a Szentatyáért.
2: Imádkozzunk a mi Leó pápánkért. Isten őrizze meg őt, adjon neki életet, és áldja meg a földön jó egészséggel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: A Városliget nyert el a világ egyik vezető park szakmai szervezete 2026-os európai díját, írta a Magyar Távirati Iroda. A népszerű budapesti pihenőhelyet Európa legjobb nagy parkjaként díjazták Isztambulban péntek este a World Urban Parks díjátadóján. A csaknem 100 hektáros park a professzionális üzemeltetésért, kiemelkedő zöld felület fenntartásáért és magas színvonalú látogatói élményért kapta az elismerést. Budapest kedvenc közparkjába évente több mint 10 millió látogató érkezik. Az elmúlt években kaptak díjat kultúráért, ingatlanfejlesztésért és turizmusért is. Meghatározó helyszín a nagy játszótér, a sportcentrum, a piknikkert, a Mőcsényi Mihály botanikus kert, a vakok kertje, valamint a Városligeti tó rendszere. Ezek nem csak látogatottságuk miatt kiemelt területek, hanem eltérő fenntartási technológiát, ellenőrzési gyakoriságot is igényelnek. Ünnepélyes örökfogadalmat tett Ungureán Eufrém bencés testvér pénteken a bakonybéli Szent Mauritius monostorban. Az ünnepséget a közösség alapítójára, Szent Günterre emlékezve tartották. A szertartáson a helyi egyházközség tagjai mellett a Magyar Bencés Kongresszus

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió gyál, FM 98,9.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család, a Mária Rádió célja, hogy a megtérést hirdesse. Ez mindenekelőtt az imádság által történik. Szent II. János Pál pápa mondta, az imádság az elsődleges és legfontosabb feladatunk. Ezért fontos, hogy támogassuk ezt a szent küldetést, amely a hitet táplálja és erősíti a lelkeket. A Mária Rádió programjának gerincét az imádság képezi, amely nem csak a gyakorló hívők, hanem mindenki számára elérhető. A reggeli és esti imák, a szentmisék közvetítése, valamint a családok és közösségek bevonásával végzett imádságok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a közösségünkben élő emberek közelebb kerüljenek Istenhez. A rádiónk lehetőséget ad arra, hogy a távol került lelkek visszatérjenek és tapasztalják meg az imádság erejét. Az ima programok népszerűsége azt mutatja, hogy az emberek keresik a kapcsolatot Istennel, és a Mária Rádió segítségével ezt meg is találják. Most, kedves testvérek, kérjük az önök segítségét. Adományaik révén lehetőséget biztosítanak arra, hogy továbbra is sugározhassuk az imádságokat, és támogathassuk azokat, akik a hit útján keresik a választ kérdéseikre. Minden egyes hozzájárulás segít abban, hogy a Mária Rádió továbbra is a remény forrása maradjon. Adományaikkal együtt imáikra is számítunk, mert ahogy kis Szent Teréz mondta, a legkisebb imádság is fontos, ha azt őszinte szívvel mondjuk. Köszönjük, hogy részesei lehetnek ennek a csodálatos küldetésnek. Isten áldja meg önöket.
5: Kedves hallgatóink! Októberben, a szűzanya hónapjában szeretnénk számot adni a hallgatói családnak az idén elvégzett szolgálatunkról, és ismertetni a jövő évi terveinket. Másrészt szeretnénk megosztani nagy örömünket, hogy a Mária Rádió sugárzási jogot nyert 60-ban az FM 87,9 MHz-es frekvencián. A műsorszórás biztosító berendezések beszerzése azonban anyagi terhet jelent a szűzanya rádiója számára. Ezért ismét Mariatont, azaz imádságos és anyagi támogatást gyűjtő adásnapokat szervezünk október 8-án, 16

16-án, 17-én és 22-én. Az egésznapos élő műsorfolyamokban megszólalnak a Mária Rádió munkatársai, önkéntesei, együttműködő partnerei, támogatói és a hallgatói családtagjai. Kérjük hallgatóinkat, hogy lehetőségükhez mérten segítsék rádiónkat, amely csak addig tud működni, ameddig a hallgatók támogatják, hiszen a gondviselés csak rajtuk keresztül tud megvalósulni. Bízunk abban, hogy ha mindenki megteszi, ami rajta múlik, akkor folytatódhat a Mária Rádió csodája Magyarországon is. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen. Mariaton a Mária Rádióban, október 8-án, 16-án, 17-én és 22-én.

0: Mária Rádió.
1: Kedves testvérek, kérem tartsanak velünk, és kapcsolódjanak be az esztergomi Szent Anna templom közösségének ima órájába. Összeállította és vezeti Nyitrai László.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, ma papjaink nem lehetnek jelen, így az oltári szentség se lesz itt, de tudjuk, ahol ketten-hárman összejövünk Jézus nevébe, ott van köztünk. Tehát ebben a szellemben kezdjük a mai imaóránkat, aminek a mottója, nagyasszonyunk hazánk reménye. Liturgikus naptárunkat átszövi a Mária ünnepek sorozata. Augusztustól pedig talán még sűrűbb ez a sor. A mai imaóránkon pedig a magyarok nagyasszonya ünnepéhez kapcsolódva gondolkodunk szűzanyánk szerepéről, hazánk, nemzetünk életével kapcsolatban. Szent István első keresztény királyunk élete végén neki ajánlotta fel a nemzetünket a következő szavakkal. Ég királynője, a világ jeles újjászerzője, végső könyörgéseimben a Szent Egyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s az urakkal, a te oltalmadra bízom, nékik utolsó Isten hozzádot mondva, lelkemet kezedbe ajánlom. Mária ezt el is fogadta, ahogy ez az ezer éves történelmünk folyamán sokszor megnyilvánult. Legfőbb bizonyíték, hogy még mindig létezünk, és nem szűntünk meg, ahogy meg annyi népcsoport eltűnt a történelem süllyesztőjében. Ma ezt köszönjük meg a magyarok nagyasszonyának, és még egy gondolatkörrel foglalkozunk. A magyarok hogyan viszonyulnak a hazához, nemzethez. Sajnos nagyon is aktuálisak a himnuszunk sorai. Hányszor támadt ten fiad szép hazám kebledre, s lettél magzatod miatt magzatot hamvedre. Igen, az önös érdek hányszor írta felül a hazaszeretetet, a hazaszeretet eszményét az ezer esztendő folyamán, mind a mai napig. Mindig akadnak emberek, lobbisták, akik eladják magukat idegen, haszonleső érdekcsoportoknak, vagy egyszerűen önzésükben, irigységükben nem látnak az orruknál tovább. Sokszor idéztem már Sik Sándor versorát, messze nézzen, aki élni akar. Imaóránk elején énekünkkel kérleljük Máriát, megvalva gyarlóságunkat, hűtlenségünket.

0: Mária, Magyarország hathatós patronája, mi keresztények gyakorta folyamodunk hozzá, egyéni imánkban is, közösségeinkben is. Mária tiszteletünk megkülönböztetett helyei a kegyhelyek, szerte az országban és a nagyvilágban. Egy-egy kegyhelynek általában sajátságos jelentősége van, és a szűzanyánkat ott valamilyen különleges történés emlékére keressük fel. A helyhez, csodához, vagy éppen a legendához saját imákkal, énekekkel szoktunk elzarándokolni. A sok magyarországi kegyhely közül most egy Mátraverrevéi Szentkuti imával menjünk mi is a szűzanyánkhoz.
1: Szentkuti ima a szűzanyához. Boldogságos Szűz Mária, Szentkuti édesanyánk! Földi életutunkon, szent palástoddal óv meg minket minden lelki és testi veszedelemtől. Védelmez és szeress minket, halálunk óráján pedig állj mellettünk. Áld meg otthonunkat, családunkat, városunkat, szüleinket, testvéreinket, barátainkat és ellenségeinket. Áld meg kezünk munkáját. Téríts szent fiathoz a bűnösöket, békítsd meg az ellenségeket, vigasztald meg a szenvedőket és bánkódókat, vedd oltalmadba az árvákat és özvegyeket, gyámolítsd az elaggottakat és tehetetleneket, gyógyítsd meg a betegeket, vigasztald a haldoklókat, nyisd meg a lelki vakok szemeit, és törd meg a megátalkodott és hitetlen szívek keménységét. Áld meg magyar hazánkat, adj népednek jobb jövőt, jólétet, békét, boldogságot. Engedd, hogy Szent István népe az igaz keresztény-katolikus hitben egyesülve téged, égi anyánk, szeressen és tiszteljen. Szabadíts ki hatalmas közbenjárásoddal a tisztító tűzben szenvedő lelkeket. Kiváltképpen azokat, akik életükben sokszor elzarándokoltak e szent helyre. Add, hogy Szentkút áldott vize, az égi kegyelmek patakja legyen lelkünk és testünk számára. Engedd, hogy ősi kegyhelyeden még sokszor megláthassuk angyali arcodat, és hódolhassunk szent fiadnak, az atyával és szent lélekkel egyetemben. Amen.
0: Imádkozzunk közösen is Szent II. János Pál pápa szavaival. Ó, emberek és népek anyja, te ismered minden szenvedésünket és reményünket. Anyaként érzed minden vívódásunkat, jó és rossz, fény és sötétség között, mely megrengeti a világot. Fogadd el kiáltásunkat, mely a Szentlélek által egyenesen szívedig ér, és szeretettel öleld magadhoz az egyéneket és a népeket, akik leginkább vágyakoznak ölelésedre, azokkal az egyénekkel és népekkel együtt, akikre különösképpen vigyázol. Túláradó szeretettel bízzuk rád őket, ó anyánk! Bár mindenkihez elérkeznék a béke és a szabadság ideje, az igazság, igazságosság és a remény ideje. Amen. Mária tiszteletünk végig kíséri történelmünket. A Babba Mária kultusz jóval honfoglalás előtti korról tanúsítja, hogy őseink is ismerték és tisztelték őt. A késő középkori vallásos irodalom gyöngyszemeit tartalmazza a Winkler Kódex, ami jelentős nyelvemlékünk is egyúttal az 1500-as évekből. Természetesen ebben is megtalálhatók Máriával kapcsolatos szövegek. Erre utal Sik Sándor következő verses imája is.
2: Sik Sándor, magyarok nagyasszonya. Édesanya, boldog anya, virágszülő Szűz Mária, Világra szült virágodnak, ajánlj minket szent fiadnak. Ha nem ajánlsz, hova menjünk? Nincs egy izrom épség bennünk. Minden épet, minden szépet fölfaltak a cudar évek. Mind a 10 bűnnel komáztunk, Belzebubbal paroláztunk, ami csepp jó maradt bennünk, lemarta az idegen bűn. Csúfra mégis megmaradtunk, nem nyílt meg a föld alattunk, kikerültük a koporsót, itt vagyunk most, legutolsók. Legutolsók a világnak, kik a szívünkben nem látnak, de te nálad, asszonyunknál tudjuk, hogy csak irgalom vár. Eddig is, mint nyitott könyvben, úgy olvastál a szívünkben. Bűneinket végig sírtad, de ítélni föl nem írtad. Te látod, hogy szívünk marja a bűnbánat jeges karma, pislog már a keserűség hamvából a régi hűség. Már a régi hit is mozdul, a meleg vér megposdul, ami szégyenünkre vállott. Szemünkről már hull a hályog. Látjuk már, hogy mi rossz, mi jó. Tudjuk, mi félteni való. Sereglünk a Krisztus elé, de hogy álljunk szeme elé? Mit mondjunk, ha reá kérdez? Szólj helyettünk, anyánk, édes, annyit mondj csak, rosszak vagyunk, de mégis a tied vagyunk.
0: Régi himnuszunk, a Boldog Asszony Anyánk szintén a magyarság ragaszkodását fejezi ki a Szűzanyához. Ennek egy sora szintén megihlette Sík Sándort, mégpedig ez: anyai palástod fordítsd oltalmunkra. A kék palást, amelynek színe, mint a menny, és mint az édesanyja szem, olyan ölelő, olyan áldott, éneklem a kék palástot. Kék, mint az ég, jó, mint az ég, mélység, magasság, messzeség, körülkarol és el nem enged, megharmatoz és fölmelenged. Olyan könnyű a mosolya, búzavirág és ibolya, és mégis olyan kimerhetetlen és titokzatos, mint a tenger. Ó, tőlem milyen messze már, amely eléd bírálni jár a farizeusi szemöldök, már gyermeki bizalmat öltök. Bizalmat, jó meleg ruhát, ha rámuszítja táborát a bűnnek Isten tűrte titka, elburkolózom ráncaidba. De nem magam, mind elhozom, kiért a gond mázsája nyom. Mind, aki kedves szívemnek kézen vonom, megbújni benned. Az árvákat, a foglyokat, s kik megjárták a poklokat a sötétség évein által, fogadd alád anyai fátyol. S akik után szívünk sajog, a nagyszemű ártatlanok, a kisdedek, s akik még jönnek másnapján az eldúlt özönnek. De már nem is imádkozom. Úgy buzog föl a bizalom szívem megélett melegéből, mint a forrás a föld szívéből. Fölöttem a végtelen ég, lent hallgató aranykepék, keresztbe kötve várja sorsát szegény pihegő Magyarország. Az eleven kék volt a menny, mintha libbenne odafent, és békére és háborúra egy nagy kék palást ráborulna. Imádkozzunk közösen is a hazánkért. Ó Mária, Isten anyja, és minden ember anyja, kérjük oltalmadat és hathatós közbejárásodat. Édesanyánk, te ismered és megosztod szenvedéseinket és reményeinket. Mária, béke királynője, rád bízzuk hazánkat, anyai oltalmadba ajánljuk magunkat, kérjük tőled a békét és a kiengesztelődést Magyarország számára. Kérünk, kísérj el bennünket utunkon, bennünket, akik, mint János apostol, szeretnénk befogadni téged, hogy megtanuljuk, hogyan legyünk Jézushoz hasonlóvá. Isten lelke, nyissa meg szíveket a szeretet és az igazság számára, és vezesse el népünket a kölcsönös megértésre és a béke őszinte akarására. Ebben az egységben ajánljuk fel neked különleges módon Magyarországot, a magyar egyházat és minden magyart, akinek különösen szüksége van erre a felajánlásra. Ó, magyarok nagyasszonya, rád bízzuk nemzetünket, elsősorban a legvédtelenebbeket, az ártatlan gyermekeket, az útkereső fiatalokat, a szétzilált családokat, a magányos öregeket, a nélkülözőket és a betegeket, mindazokat, akik elhagyatva, remény nélkül élnek. Rád bízzuk, Mária, megváltás hajnalpírja, jövőnket és utunkat az új évezredben. Amen. Mária anyai palástjára nagyon nagy szükségünk van, hiszen az egész emberiség zsákutcában van. Az önzés, a gyűlölet eltorzítja az emberek lelkét, jellemét. A sátán elszabadult. Egy kis helyzetelemzés Bódás Jánostól.
3: Bódás János a mennybe ment Jézushoz. Uram, ha most onnan lenézel, lásd, a lét most sincs tele mézzel, hogy rengeteg bűn, kapzsiság van e szüléstől nyögő világban. Még nem mérték az igaz ember, az az igaz, kinél a fegyver. Az akar jót, aki hatalmas, a szegény, gyenge neve, hallgas. Béke, öt kontinens rivalja, s a kapzsi ember meg se hallja, sőt, a nevedben ölni készül, s te is nem úr vagy már, de vádlott. Így váltottad meg a világot. Engem nem tántorít el tőled, ha nem mindig látom erődet. De száz ok, érv, kínos eset szól napról napra ellened, s a gyenge hit megtántorul, ha nem látja, te vagy az Úr. Uram, nem magamért esengek, de 100 millió ember szenved, tető, éhség, rabszolga járom gyötri őket. Ezeket szánom. Mocsok, sötét oduk penésze, s börtönfenék. Ez sokak része. Csontvázanyák korcsokat szülnek, s mind átkozódva, sírva tűrnek, szívük már robbanásig megtelt atomerejű gyűlölettel. A szenvedők nevében kérlek, add, hogy legyen élet az élet. Ne kösd békét herék hadával, a munkát övezd glóriával. Nem kívánjuk, hogy tündérország legyen a föld, hadd hulljon orcánk harmata, de legyen az ember ember, nemes, szép küzdelemben. Tedd újjongó bádalainkat, ritkítsd meg sűrű sóhajunkat, s adj jó békét, ne majd a mennyben, de a földön is. Ámen. Ámen.
0: Mária manapság is figyelmeztet, kér. Medjugorjei üzeneteiben szinte minden alkalommal megtérést, bűnbánatot és imát kér. Szomorúan figyeli az emberiség vergődését, békétlenségét. Sajnos mi magyarok sem vagyunk különben, mint más népek. Bűneink magukban hordozzák a büntetést, a bűnhődést is. ahogy történelmünk folyamán gyakorlatilag megéltük.
1: A mélységből kiáltunk hozzád, a magyar püspöki kar imája a trianoni döntés után. Mindenható örök Isten, mindenkitől elhagyatva, senkitől meg nem hallgatva, hozzád fordulunk, aki senkit nem hagysz el, és mindenkit meghallgatsz. Hogy hallgasd meg a mi alázatos könyörgésünket, és segíts meg minket, szegény magyarokat. A mélységből kiáltunk hozzád, Urunk. Hallgasd meg esedezésünket, könyörülj rajtunk a te nagy irgalmasságod szerint. Ha a sok csapás, a te büntetésed, amelyet bűneinkkel vontunk magunkra, bocsáss meg nekünk, bűnbánóknak. Ha széthúzásunk az oka nemzeti szerencsétlenségünknek, vezérelj minket egyetértésre. Ha hűségünket akartad próbára tenni, tekints gyöngeségünket, és rövidítsd meg látogatásod idejét. Add a hatalmat azok kezébe, akik azt tőled veszik, és a hazajavára használják. Adja nemzetnek önzetlen, hűséges, és minden áldozatra kész fiakat. Szerencsétlen hazánknak pedig adj jobb jövendőt. Nagyasszonyunk és anyánk, kelj védelmünkre, vedd oltalmadba örökséged, pártfogolj minket szent fiadnál, hogy az ő kegyelméből Szent István országa újra életre támadjon. Ámen.
0: A következő népénekkel fohászkodjunk közösen is nemzetünkért, hazánkért.

0: Ahogy az előbb említettem, bűneink magukban hordozzák a büntetést. Erre figyelmeztet Turmezei Erzsébet is.
1: Turmezei Erzsébet, kereszttábla. Mint testvérek, egy atya gyermekei egy szeretetben, szíves szóban és tettben, egy akaratban, egymást segítve fáradhatatlan, atyánktól kapott kincseinket, készségesen megosztva mindet, földet, vizet, levegőt, kenyeret. Szeretni egymást, ahogy ő szeret, s ahogy folyók tengerében összeérnek, együtt örvendezni a békességnek, mint testvérek. Vagy ha mint testvérek élni, szeretni nem tudunk, mint bolondok együtt veszni. Káoszba hullni, vérözönbe fúlni, együtt pusztulni. Jézus Krisztus, ki testvérünké lettél, életed árán testvérekké tettél, segíts, tanítsd testvérként élni minket. Szereteteddel töltsd be szíveinket. Legyen a földön béke, áldott, boldog. Mert jaj, ha meg nem tanulunk együtt élni, mint testvérek. Együtt veszünk el, mint bolondok.
0: Ez az utolsó három sor Martin Luther Kingtől való, ennek az apropóján írta Turmezei Erzsébet ezt a vallomást. Súlyos figyelmeztető szavak, érdemes lenne mindenkinek megfontolni. Én úgy gondolom, hogy a hitünk, Mária tiszteletünk szoros kapcsolatban van a hazaszeretettel is. Mert ha szűzanyánkat tiszteljük, aki a magyarok nagyasszonya, nagyasszonyunk hazánk reménye, ahogy egy népének címe is mondja, ezzel együtt a honszeretet is él bennünk. Sajnos sok testvérünk elmondhatja József Attilával, se Istenem, se hazám. A továbbiakban egy kicsit a hazaszeretetről gondolkodjunk. Nem csak hitünkre igaz, hanem hazánkra, értékrendünkre, egyáltalán a gyökereinkre is, hogyha ezeket megtagadjuk, hosszabb távon elveszünk. Erről nagyon sokféle tanúságtételt ismerhetünk, híres és ismeretlen emberek vallomásait, ezekkel folytatjuk. Kezdjük Aranyosi Ervin példázatával.
2: Aranyosi Ervin, a fák és a honszeretet. Ragaszkodunk, kapaszkodunk, földhöz kötjük magunkat. Te meg csak mész nyugtalanul, ha hazádat meguntad. Minket e föld s honszeretet ide köt, mert fák vagyunk. Ezt a földet választottuk, s szeretni nem fáradunk. Persze, néha zorda világ, szél szaggatja ágaink, eső áztat, villám tépáz, ketté törve vágyaink. Mégis szép az élet, felnyúlunk az ég felé. Lelkünk kéri teremtőt, csepegtessen fényt belé. Gyökereink ide kötnek, itt éljük le életünk, itt történik minden velünk, s örülünk, hogy létezünk. A lelkünkben ég a hála, pedig csupán fák vagyunk. Nem ítélünk, sose bántunk, inkább mindent láthagyunk. Ragaszkodunk, kapaszkodunk, életünk sem gondtalan, leveleink tovaszáltak, stán mindegyik gondtalan. De mi itt fogunk maradni, amíg tart az életünk, és büszkék vagyunk a hazánkra, és hogy e honban élhetünk.
0: Ifjabb Fekete István így emlékezik vissza édesapja szavaira 56 őszén. A te esetedben megértem, hogy disszidálsz, de csak azért, mert a szabadságharcban való fegyveres részvételedet biztos számon kérné tőled az állam. Mindazok disszidálásával azonban nem értek egyet, akik nem a jogosan várható büntetésük miatt hagyják el a hazánkat. Már rég nem lenne Magyarország, kisfiam, ha mindenki, aki történelmünk folyamán nem értett egyet a rendszerrel, akit megfosztottak emberi és politikai jogaitól, vagy egyszerűen csak nagyobb vajas kenyeret akart adni a családjának, nekiindult volna a nagy világnak. Eddig az idézet. Vannak tehát, akik kényszerből távoznak, vannak, akiket elüldöznek, sokan meg csak úgy kalandvágyból, vagy kedvezőbb megélhetés reményében távoznak. Manapság pedig a globalista, liberális világunkban lenézett, kigúnyolt tulajdonság, mentalitás, a hazaszeretet. Radnóti Miklós a halál felé menetelve írta a nagyon sokszor idézett gyönyörű vallomását, engem mindig megrendít ez a mély hazaszeretet.
3: Radnóti Miklós, nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt a lángoktól ölelt kis ország, messze ringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem, testem is majd a földbe süpped el. Itthon vagyok, s ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképe táj. S nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály. Annak mit rejtett térkép, gyárat s vadlaktanyát. De nékem szöcskét, ökröt, tornyót, szelit tanyát. Az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket. Míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg, erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat, a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat. S mi föntről pusztítandó, vasút vagy gyárüzem, az bakterház, s a bakter előtte áll, s üzen, piros zászló kezében, körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor hempereg. És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol mész, hol áponya. S az iskolába menvén, a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én. Ím itt a kő, de föntről e kő se látható. Nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, s tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp. De élnek dolgozók itt, költők is bűntelen, és csestszopók, akikben megnő az értelem, világít bennük, őrzik sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja, s folytott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat borítsd ránk, virrasztó éjjé felleg.
0: A hazaszeretet mindig áldozatot is kér, feltételez tőlünk. A jó, szép és értékes dolgokat nem adják ingyen. Ha a szándék megvan, mindig kérhetünk és kapunk is égi segítséget jó szándékunk megvalósításához. Ahol a kincsed, ott a szíved is, mondta Mesterünk Máté evangéliumában. Imádkozzunk! Urunk Jézus Krisztus, taníts minket arra, hogy óvatosak legyünk az ezvilági javakkal és kincsekkel kapcsolatban, mert könnyen rabul ejthetik szívünket, és eltéríthetnek minket törvényeid útjától. Segíts minket, hogy le tudjunk mondani mindenről azért, hogy megtaláljuk igazi kincsünket téged, aki lelkünk üdvösségét akarod, és rátaláljunk a te szeretetedre, amely életünk igazi és teljes boldogságát jelenti. Amen. Sokan keresik a boldogságot az evilági dolgokban, és ennek folyománya az, hogy elvándorolnak egy ígéretesebb, nagyobb anyagi lehetőségeket biztosító országba. Bizony ez manapság is jellemző, ahogy ez előbb idéztem, egy nagyobb vajas kenyér reményében. De országunkat a helytállás, a becsület, az igazi értékek iránti alázat, az álhatatosság tartotta meg, és ma is ezt fogja megtartani. Tudjuk, bőrünkön érezzük, hogy ez nem könnyű, de megéri. Ugyan a mai pogány világ mindez ellen dolgozik, a magyarság mindig is szálka volt a nagyhatalmi érdekkörök szemében, ma sincs ez másképp. Reményik Sándor egy régebbi állapotról ír, de van egy kis mai áthallása is. Ugyanezt Sik Sándor keresztútjában így olvashatjuk. Az ítélet, mely harsok felettünk, bizony, hogy magunk nemzettük fejünkre. Krisztus ostorát éjjente naponta elejétől hány ember bűne fonta, s hányé olmozza makacsul manap.
4: Reményik Sándor Mohács után. A király szőke fején a sisak, tomori vasmarkában a kereszt, maroknyi hat halára szánt szíve, irgalmat nem találtak, Mohács felett olyan csillagok álltak. Testvér, ne kérdezd, hogy ki volt hibás, fő úr, fő pap, jobbágy vagy köznemes? Mindenki bűnös volt, és senki sem. Hidegen hirdették a csillagok, e nemzedéknek nincsen kegyelem. E nemzedék lelkében meghasonlott, és azért érett meg a lehullásra. Teste darabokra vágattassék, szegeztessék az idő kapujára, órája ütött, és napja leszállt. Éjszaka jön, 150 éves éj, s ki éjben születik, majd mit csináljon? Dolgozzék, imádkozzék, tűrjön, várjon, s a sírba is remény sugárral szálljon, ha könnyel sózott kenyerét megette, mert változnak a csillagok felette.
0: Igen, változnak a csillagok felettünk. Kérjük buzgón szűzanyánkat, nagyasszonyunkat, hogy segítsen abban is, hogy őszintén visszatérjen ő hozzá ez a nemzet. Merjük rábízni a magyarság ügyét, jövőjét. Legyünk bátrak és elszántak keresztény értékrendünk mellett. Sokszor eszembe jutnak édesapám szavai, amit gyermekkoromban, az 50-es, 60-as kommunista időkben mondott a meghunyászkodásról. Gyáva népnek nincs hazája. Amelyik közösség vagy nemzet fél kiállni magáért, az elveszítheti a szabadságát és a szuverenitását. E szólást így magyarázza a mesterséges intelligencia. Mi vajon hogy is állunk ezzel? Gyáva népnek nincs hazája. Mi ugyan az égi hazába készülünk, de ebben a földi hazában, és ahogy Jézus is megsiratta Jeruzsálemet, előrelátva pusztulását, mi is ragaszkodunk e földi hazához. Arany János kozmopolita költészet című versében írja. Ne gondold, hogy kihalnak sújtott népek hirtelen, amíg összezeng a dalnok s a nemzeti érzelem. Tán veszélyt vagy annak látszót vélsz ahonra tűnni fel, hát van lelked, e szemzászlót éppen akkor hagyni el. Nagyjaink nem szégyellették, hogy magyarok, legyünk mi is büszkék arra, hogy ehhez az elpusztíthatatlan nemzethez tartozunk, akinek ilyen hatalmas pártfogója van. És tegyük is a dolgunkat, hogy ez a haza, ez a nemzet Mária oltalma alatt fennmaradjon az idők végezetéig. Befejezésül jöjjön két vallomás a haza szeretetről, Reményik Sándortól és Máté Pétertől, hogy én tolmácsolom, nem véletlen. Reményik Sándor, eredj, ha tudsz. Eredj, ha tudsz. Eredj, ha gondolod, hogy valahol, bárhol a nagyvilágon könnyebb lesz majd a sorsot hordanod. Eredj. Szállj, mint a fecske délnek, vagy északnak, mint a viharmadár. Magasából a mérhetetlen égnek kémleld a pontot, hol fészekrakó vágyait kibontod. Eredj, ha tudsz. Eredj, ha hittelen hiszed, a hontalanság odakünn nem keserűbb, mint ideben. Eredj, ha azt hiszed, hogy odakünn a világban nem ácsol lelkedből, ez érző élő fából az emlékezés új kereszteket. A lelked csillapuló viharának észrevétlen ezer új hangja támad, sűvít, sikolt, s az emlékezés keresztfáira téged feszít a honvágy és a bánat. Eredj, ha nem hiszed. Hajdanában mikes se hitte ezt, ki rabhazában élni nem tudott, de vállán égett az örök kereszt, s egy csillag zágon felé mutatott. Ha esténként a csillagok fürödni a márvány tengerbe jártak, meglátogatták az itthoni árnyak, szelid emlékek, eszeveszett hordák a szívét kitépték, s hegyeken, tengereken túlra hordták. Eredj, ha tudsz. Ha majd úgy látod, minden elveszett, inkább semmint hordani itt a jármot, szórd a szelekbe minden régi álmod. Ha úgy látod, hogy minden elveszett, menj őserdőkön, tengereken túlra, ajánlani fel két munkás kezed, menj hát, ha teheted. Itthon maradok én, károgva és sötéten, mint téli varjú száraz jegenyén, még nem tudom, jut-e nekem egy nyugalmas sarok, de itthon maradok. Leszek őrlő szú az idegen fában. Leszek az aj a felhajtott kupában. Az idegen vérben leszek a méreg. Miazma, láz, lappangó, rút, féreg. De itthon maradok. Akarok lenni a halálharang, mely temet bár halló fülekbe eseng és lázít. Visszavenni a miénk. Akarok lenni a gyújtó zsinór, a kanóc része, lángra lobbant vér, mely titkon kúszik 10-100 évekig, hamuban, éjben, míg a keservek lőporához ér. És akkor, még nem tudom, jut-e nekem egy nyugalmas sarok, de addig varjú a száraz jegenyén, én itthon maradok.

0: Nyugodalmas jó éjszakát, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves testvérek, köszönjük, hogy bekapcsolódtak az esztergomi Szent Anna templom közösségének ima órájába. Találkozunk újra 4 hét múlva, szerdán, 21 óra 5 perckor. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Rádió.
1: Hírpercek.
2: Eredeti formájában állítják fel a 100 éves Kossuth szoborcsoportot Dombóváron. Kárpát-medencei passió találkozót szerveztek Csíksomlyón. Bezárt az utolsó domonkos rendi női kolostor, szerbiai rendháza. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Eredeti formájában állítják fel a 100 éves Kossuth szoborcsoportot Dombóváron. Horvai János híres alkotását teljesen restaurálják, és az 1927-es budapesti elrendezésnek megfelelő kompozícióban állítják vissza. Az egyik oldalon az eredeti kiemelésekkel Kossuth és a miniszterek szobrait, a másik oldalon a népet ábrázoló, allegórikus kompozíciót helyezik majd el az új, süttői mészkőburkolattal készülő talapzatra. Számolt be a vasárnap.hu. A szoborcsoport körül egy 24 méter átmérőjű kört alakítanak ki, mely a magyar kokárdát idézi fel piros-fehér felülettel és zöld növénysávval. A tervezett fejlesztés keretében a parkban vendéglátó pavilon készül, és a középkori műemlék lakótoronyhoz gyalogutat és kerékpárutat építenek. Parkolókat is kialakítanak, valamint felújítják a növényzetet, az utcaburkolatokat és a közvilágítást is. A tervek szerint az alkotás jubileumát 2027. októberében ünneplik majd. A Csíksomlyói passió felelevenítésének 30. évfordulója alkalmából először tartottak Kárpát-medencei passió találkozót október 8-a és 11-e között Csíksomlyón. A rendezvény célja az erdélyi, magyarországi, ausztriai és németországi misztériumjáték közösségek szakmai és baráti összefogása, számolt be a vasárnap.hu. A csíksomlyói passiójátszás hagyománya az 1700-as évekig nyúlik vissza. Az évszázados hagyományt 30 éve zenés-táncos formában újítják fel. Az esemény fénypontja a helyi passiócsoport ünnepi előadása volt, melyben a 30 évvel ezelőtti alapító szereplők már családtagjaikkal együtt léptek színpadra. A program részeként bemutatták a jubileumi Passió 30 című emlékkönyvet is. Az eseményt közös szentmise, bemutatkozások és kulturális programok színesítették, méltón hirdetve a térség gazdag szakrális örökségét. 79 év után bezárt az utolsó domonkos rendi női kolostor szerbiai rendháza. Így a katolikus egyházban megszűnt a szerzetes közösség jelenléte Szerbiában, tudatta az MTI. A rendházat a szerzetesi hivatások számának csökkenése miatt zárták be. A domonkos nővérek horvátországi közösségének általános elöljárója a szabadkai Szent György templomban tartott hálaadó szentmisét követően elmondta. Horvátországban jelenleg 83 nővérük él, Németországban tovább

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Könnyíts a lelkeden, Karácsony Tibor atya műsora.

Dóra Roppárt, Szolgálat az éjszakában. Kik az éj csendjében vérasztva fent tűnöttök, az álom miért kerül el? Ne keseregjetek, mert lehet, hogy az Úr szent szolgálatra nevel. Hisz egész napon át sok imádság könyörgés ostromolja az eget. Kérők, imádkozók, hálát adók, serege nappal, hatalmas sereg. De ha leszáll az éj, s az álom mély, csak itt-ott virrasztárván valaki, szolgálatra lehet, e sereget maga az Isten választotta ki. Dicsérje szent nevét hangzik felénk, ki éjszaka Isten házában áll. A világ elpihent, sötét van csend, de az imádság füstje égre száll. S ha az éj csendjében ne szent helyen Isten előtt szívetek meghajol, ő beszél veletek, figyeljetek. Szólj hozzám, Uram, szolgád hallja jól. Ha Jézus vére föd, ha ő betölt, s jelenlét áthatja szívetek, mert mély a csend, sok titkot kijelent, mit napzajában nem értettetek. S emelve kezetek, csak vigyetek sokakat Jézust hoz, azt várja ő, nevük mondjátok el. Ő majd felel, nála az áldás, nála az erő. Járjon be lelketek sok-sok helyet, s kit Isten ott rátok bízhatott, mindnél időzzetek egy keveset. Testvéri terheket hordozzatok, s ahol beteg pihen, halk szeriden lengye körül imádság illatta ár. Erősítse meg azt, vigyen vigaszt annak, ki halál árnyékában jár. Tovább, mindig tovább. Világosság, sötétség küzd egymással szüntelen, s nem egy bátor vitéz ereje vész, támasz a buzgó imátok legyen. Ti hátvéd legyetek, és kérjetek küzdelméhez fegyverzetet, erőt, így abban is lehet részetek, ha Isten győzni segítheti őt. Részvéttel kérjetek, ki tévelyek hitetlenül hamis ösvényeken, annak is égi fényt hívja szegényt a kereszthez, ott várja.

kegyelem. Így könyörögjetek, és fejetek Jézus ölén, ha megpihenhetett, az álom is leszáll. Alhattok már, mint gondtalan boldog kis gyermekek. S ha mégse, bízzatok, hisz uratok együtt viraszt az éjben veletek. Éjj, szolgálat ez. Jutalma lesz, gyümölcsöt terem, és győzelmeket.

Alan súlyos betegségben szenvedett, amikor fontos leckét tanított meg a feleségének. Ha magunk vagyunk, akkor sem vagyunk egyedül. Mindig azt állítottam, hogy hiszek Istenben és az ő tervében. De 1998 őszén a hitem ereje soha nem látott próbát volt kénytelen kiállni. Férjemmel rendkívül boldog, 18 éves házasságot tudhattunk magunk mögött, és éppen a hullám vasútat élveztük, amit két tinédzser gyermek nevelése jelent. A lányunk Jennifer éppen elsős gimnazista volt, akkor tanult vezetni, és élete első fiújával járt. A fiunk Jason 15 éves volt, aktívan sportolt, és nagyon gyorsan nőtt. A férjem élvezte a munkáját, és miután 5 évig esti tagozaton a helyi főiskolára járt, már csak egyetlen fél év választotta el álmai megvalósulásától. Annyi mindenért adhattunk hálát, és gyakran meg is köszöntük Istennek ezt a rengeteg áldást. Szeptemberben a férjem a háta alsó felében érzett fájdalomra panaszkodott. Néhány héten belül a fájdalom erősödött, és átterjedt a bal oldalára is. A család orvosa megvizsgálta, és azt mondta, hogy valószínűleg csak meghúzta valamelyik izmát. Hónapok teltek el, és a férjem egyre fáradékonyabbnak érezte magát. Először arra gondoltunk, hogy a teljes állás és az esti tagozat meg minden egyéb együtt túlságosan kimeríti. Ahogy a fáradtság egyre erősödött, megmagyarázhatatlan módon fogyni kezdett. Hiába mentünk többször is az orvoshoz, nem sikerült megfelelő következtetésre jutnia. A súlyvesztés egyre rosszabb lett, a fáradékonyság miatt pedig Alan már a férjén dolgozni sem tudott rendesen. Novemberben azt kértük a család orvosától, hogy küldjön minket egy specialistához, aki átfogóbb vizsgálatokat is elkészít. Az orvos beutalt egy CT vizsgálatra, de csak a hálaadás napi hétvége után kerülhetett rá sor. Megpróbáltuk jól érezni magunkat a családi vacsorán, de a férjem ekkor már ahhoz is túlságosan gyenge volt, hogy jól érezze magát. És a félelem egyre jobban eluralkodott rajtam. Hálaadás után elkészítették a CT felvételt, majd elindultunk haza. Alig léptünk be az ajtón, amikor megcsörrent a telefon. Az orvosunk volt. Azonnal elfogott a pánik. A férjem még le sem tette a telefont, már könnyek szántották az arcomat. Az orvos azonnal találkozni akart velünk a rendelőjében. Miközben arra vártunk, hogy behívják, ő folyamatosan arról győzködött, bármi is legyen az, megbirkózunk vele. A rendelőben az orvos elmondta, hogy a CT felvételén egy hatalmas tumor látható a bal veséjén. Az is kiderült, hogy rossz indulatú. Tehát a rák már nagyon előre haladott állapotban van, ezért azonnal sebészhez kell fordulnunk. És ekkor kezdődött el életem legsötétebb korszaka. A kilátások nem voltak túl jók, a sebészeti beavatkozás pedig nagy kockázattal járt. Rájöttem, hogy minden, amiben hittem, most hatalmas próba előtt áll. Minden nap végig gondoltam minden ígéretet, amit valaha tanultam, de nem találtam békét, amikor a jövőmben nem láttam azt az embert, aki a legkedvesebb volt számomra a világon. Sok álmatlan éjszakán fohászkodtam Istenhez, és könyörögtem, hogy érezhessem jelenlétét. Egy este nem sokkal a műtét előtt éppen a férjemet segítettem az ágyba. Betakartam, elmondtam vele egy imát, és eloltottam a lámpát. A szobából kifelé menet nehéz szomorúság ütte meg a lelkemet. Amikor láttam, ahogy ott feküdt egyedül a sötétben, odaszóltam neki. Nem félsz, amikor itt maradsz egyedül? A válasza egyszerűen hangzott, de sok előttem álló nehéz napon átsegített. Azt mondta, nem vagyok itt egyedül. Akkor értettem meg, hogy azok az ígéretek valóságosak. Isten azt ígéri, hogy olyan békét ad nekünk, ami minden értelmet meghalad. Szavai biztosítottak arról, hogy ő tényleg betartja az ígéreteit. Két nagy műtéttel a hátunk mögött és több hónapnyi kemoterápiával
vizsgálatokkal és bizonytalansággal előttünk, már én is kezdem érteni ezt a békét. Bár kemény időket élünk és gyakran folynak a könnyeink, tudom, hogy nem vagyok egyedül. Isten hűsége és ajándékai újra és újra megerősítik a hitemet. A Filippieknek írt levél 4. fejezet 7. verse valóra válik az életünkben, mert Isten egyfolytában olyan békét ad nekünk, amely minden értelmet meghalad, amely megőrzi szíveteket és értelmeteket Jézus Krisztusban. Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjeszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadásatokkal együtt.

Dora Roppard. Ne félj csak így. Ha éjszaka vesz körülé sötétség, és nem látsz utat a pusztaságon át, valaki ott van veled és vezérel, hűségesen átszeged kezével. Ne félj csak így, neki gondja van rád. Bízhatsz bennem, miért csüggedné remegnél, engedj neki, ha próbál tisztogat. Ismer. Elmondhatsz mindent, érti, hallja. Ha elfáradtál, hord az erős karja. Ne félj csak így, és vesd rá gondodat. Veled az Úr a szenvedés tüzében, s ahogy az ötvös perceket figyel, hű tekintete őrködik feletted. Drága aranya tűzben el nem veszhet. Ne félj csak így. Idején kiemel.

Nem csupán emberek között élünk. Léteznek testetlen seregek, áldott megfigyelők, együttérző szemlélődők, akik látják, tudják és megbecsülik a gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket. Köztünk élő angyalok. A gyermekemet mindig megtalálták a balesetek. Totyogó kis gyermekkora óta a tavasz beköszöntével már mentünk ki is a baleseti sebészetre. Öltések, kötözések, gipszelés. A legnagyobb baleset azonban tinédzser korában történt. Egy átlagos nyári délutánon megszólalt a telefon. Minden rossz előérzet nélkül teljes nyugalomban felvettem. Visszatekintve legszívesebben ordítanék magammal, mint a moziban, amikor látjuk, hogy a főhőst veszély fenyegeti, és hangosan figyelmeztetnénk, vigyázz, nevet fel a telefont. Asszonyom, a fia leesett a kerékpárról és megvágta magát. Felsóhajtottan felkaptam egy törőközőt, rohantam a baleset helyszínére. A telefonban alábecsülték a helyzetet, súlyosabb volt, sokkal súlyosabb. Másnap reggel vidám napsütésre és madárcsicsergésre ébredtem, és a szívemben lakozó sötétségre, amit semmi sem tudott eloszlatni. Tudtam, hogy a fiam élete véglegesen megváltozott. A balesetben eltorzult az arca, és a többszörös koponyatörés miatt még mindig életveszélyben volt. Felvillant előttem a jövője, zokogtam, és eltávolodtam Istentől. Mindez 25 évvel ezelőtt történt. Őrület, hogy anyai megérzése mennyire pontos volt. Másrészt meghökkentő, hogy mennyire nem volt igazam, mennyire másképp történt minden. Larry, a fiam, csükesztően lassan gyógyult, de azért haladt előre. Műtétek sora és több hónapnyi terápia után visszatérhetett a pályára. A visszatérés első napján a dobó dombocskáján egy labda egyenesen arcon találta. Az edzője elájult. A vér ömlött a fiam újra törött orrából, miközben odarohant az edzőhöz, és próbálta megnyugtatni őt. Azt hiszem, aznap védhetetlent dobott. Továbbra is sokat nevetett a barátaival, ugratta a húgait, és normálisan élt. Jó is volt, és rossz is volt, én pedig figyeltem. 19 éves korában kezdődtek a rohamok. Én éreztem magam kellemetlenül helyette, ő magát nem. A főiskola második évében nagy hártyagyulladást kapott. Abban a pillanatban, hogy felébredt a kómából, segítség nélkül ment ki a vécére, amikor senki sem látta. Viccelődött a nővérekkel, és megvigasztalta a beteg kis gyerekeket. Valamit azonban elvesztett magából, és soha többé nem ment vissza a főiskolára. Az évek során nagy lendülettel, ahogy mindig is, tovább dolgozott és játszott, és soha nem említette a csengést a fülében. Soha nem említette. Én pedig vártam. Végül találkozott egy kedves fiatal nővel, aki tiszta szívből szerette, és megajándékozta két kislánnyal. Állandó munka, egy kisház vidéken, az élet nem is lehetne jobb. És aki vele találkozott, élvezte a bohockodását és a trükkjeit. Aztán összebarátkozott egy fiatal lelkésszel. Én egyre távolodtam Istentől, ő pedig egyre közelebb került hozzá. Isten tényleg vele volt, kezdtem belátni. Nem volt keserű, hiszen vele volt a derű. Így én sem tehettem mást, követnem kellett a példáját. Lelkiismeretesen és felelősségteljesen terelgette a családját, szerény és szeretettel teli módon. Nem törődött a fülcsengéssel, a szédülés rohamokkal, amelyek váratlanul törtek rá. Aztán már nem volt választása, meg kellett műteni a fülét, amitől részlegesen megsüketült. És az arca egyik fele lebénult, beleértve a szemét is. Véglegesen megrokkant. A gyerekek a templomba utána fordultak és megbámulták. Imádkozott, majd visszatért a gyerekekhez, hogy örömét lelje a házi feladatukban,
vagy a templomi tevékenységekben. Elsősorban a prédikátor feleségének az ugratásában. És láttam, amikor a járda szegély fölé hajolt, és egy öreg ember fölé besugott valamit. Figyeltem, ahogy az utolsó banniát is kirázta a pénztárcájából, a zsebeit is kifordította, hogy egy szükséget szenvedő utazón segítsen. Dühös tinédzserek támaszkodhattak gyengét türelmére. Mint egy jó tündér, örömteli szelleme reménnyel töltötte el őket. Ő tanított meg a bátorságra, a céltudatosságra, hogyan keljek fel, ha elestem, hogyan bízzak és hogyan imádkozzam hálával. És a közösségébe mentünk karácsonyi színdarabra, a fények eltompultak és a nézőtér elcsendesedett. A behúzott függöny mögött egy mély hang éneke csendült fel. Valaha elveszett voltam. Lágyan, tisztán, gyengéden. Még sohasem hallottam így énekelni a fiamat. Minden hang tökéletes volt, az érzelmek tiszták. Kicsit később a darab története szerint egy rekett, rendetlen részeg öregember botorkált be a sorok között. A nézőtér zengett a nevetéstől. A fiam, a színész. Később a darab során Istenhez könyörgő bűnbánóként őszinte alakítása könnyeket csalt a tömeg szemébe. Mi folyik itt, hogy ilyen jól csinálja, ennyire gyönyörűen énekel és ilyen hitelesen játszik? Aggodalom kerítette szívemet a hatalmába, talán menni készül. Rövid dícshimnuszok keringtek a fejemben, a szívem harcolt az eszemmel. Aztán évek óta először imádkozni kezdtem. Pillanatok alatt betakart a békesség lágy takarója, és egy mosollyal bizalommá alakult. Ez a különleges este csupán ajándék. Egy emlékezetes este. A rohamok alatt Larry úgy hajlunk, mint egy szomorú fűz, aztán ismét magasan és méltóság teljesen áll. Az emberek elmosolyodnak a vidám szívéből sugárzó végtelen szépség láttán. Néhányan azt kérdezik, miért én? A fiam szerényen azt mondja, miért ne? Ki tudja, hogy miért történnek rossz dolgok a jó emberekkel? Sokat kell sikálni ahhoz, hogy a padló szépényes legyen, és a kés sem lesz éles fenés nélkül. Talán a sebek és az igazságtalanság olyan oldószerek, amelyek a lelkünket tisztogatják és megalkotják, kialakítják az embert. Réges-régen Isten szenteket küldött a földre, hogy példát mutassanak nekünk. Ma mindennapi embereket küld, akik mindennapi dolgokat tesznek, nem mindennapi módon.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Egy kis plébániai rádióból világméretű misszió. Kedves Mária Rádió család! 1986-ban Olaszországban még csak egy kis plébániai rádió szólt. Kevesen gondolhatták akkor, hogy ebből a szerény kezdeményezésből egyszer olyan katolikus rádiós misszió születik, amely mind az 5 kontinensre eljut. A Mária Rádió történetében két ember szolgálata különösen meghatározó volt. Emanuele Ferrario, a Rádió Mária Egyesület első elnöke építette ki a rádió műszaki és szervezeti hátterét, az olasz hallgató kitartó támogatásának köszönhetően a Mária Rádió először egész Olaszországban, majd az Olaszország határain túl is terjeszkedni kezdett. A rádió lelkipásztori irányát Livia Fanzaga atya határozta meg, aki 1988-ban lett a Rádió Mária igazgatója. Olyan katolikus rádiót álmodott meg, amely megtérésre hívja az embereket, hirdeti az evangéliumot, előmozdítja a Mária tiszteletet és a keresztény értékeket, mindezt a katolikus egyházzal közösségben. Az álomból valóság lett. 1992-ben a Mária Rádió eljutott Amerikába, 1993-ban Afrikába, 2002-ben Ázsiába, 2007-ben pedig Óceániába. A kis plébániai rádióból világméretű család született. Ennek a családnak mi is része vagyunk. De ennek a történetnek van egy fontos tanúsága. A Mária Rádió nem néhány tehetős ember támogatásából vált világméretűvé. Hallgatók sokassága tartotta életben. Emberek, akik hittek abban, hogy érdemes áldozatot hozni azért, hogy az evangélium hangja másokhoz is eljusson. Ma ugyanezt kérjük tőled. Ha számodra is fontos, hogy a Mária Rádió továbbra is imádságot, reményt, tanítást és lelki segítséget viessen az emberek otthonába, kérünk, támogasd anyagilag is szolgálatunkat. Lehet az összeg nagyobb vagy kisebb, minden adomány mögött ugyanaz a döntés áll. Fontos nekem, hogy a Mária Rádió holnap is szóljon. A közel 40 éve elkezdődött történet még nem ért véget. Most rajtunk a sor, hogy tovább bírjuk. Köszönjük adományodat, imádságodat és hűségedet. Isten fizesse meg nagy lelkűségedet.
2: Dr. Balázs Pál atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Szent lelket kérjük, hogy küldje rájuk a bölcsesség és az értelm lelkét, a jó tanács és az erősség lelkét, az isteni tudomány és jámborság lelkét és az istenfélelem lelkét, hogy ebben a világban úgy tudják megtalálni a helyüket, amire hívja őket a Jóisten. Ha a világban, a házasságban, akkor úgy, ha a papi hivatásban, a szerzetesi elkötelezettségben, akkor úgy, de ilyen értelemben magányosak ne legyenek. Mint ahogy a világi ember számára is a házasság hivatás. Persze meg kell találni a megfelelő partnert. Ugyanúgy a papi szerzetesi nem magányos hivatás, hanem az egy mélyen elkötelezett személyes hivatás. Azt kell mondanom, hogy anélkül, hogy itt álmodoznánk róla, hogy egy szerelme hivatás, egy szerelmes dolog. Tehát szeretem azt, amit csinálok, és érzem azt, hogy személyesen fűződöm hozzá. Enélkül nem megy. Ez nem szakma. Annál több. Van szakmaiság is benne, mert tudás is kell, meg tanulni is kell hozzá, de ennél sokkal több.
2: Dr. Balázs Pál atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
4: Mária Rádió.

0: Szeressétek egymást! Pacsa Dávid atya homíliáját hallják.
1: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép véneihez. Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki mennyegzőt készített fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják el a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak eljönni. Ekkor más szolgákat küldött ezekkel a szavakkal. Mondjátok a meghívottaknak, íme a lakomát elkészítettem. Ökreimet és hízlalt állataimat levágtam. Minden készen van, jöjjetek a mennyegzőre. De azok nem törődtek vele. Elmentek egyik a földjére, a másik az üzlete után. A többiek pedig megragadták a szolgáit, gyalázatokkal illették, és megölték őket. Haragja gerjedt erre a király, és elküldte hadseregét. A gyilkosokat elpusztította, a városokat pedig felégette. Azután azt mondta a szolgáinak, a mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki a bekötő utakra, és akit csak találtok, hívjátok a mennyegzőre. A szolgák kimentek az utakra, és összegyűjtöttek mindenkit, akit csak találtak, gonoszakat és jókat egyaránt, és a mennyegzős ház megtelt vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megnézze a vendégeket, észrevett ott egy embert, aki nem volt mennyegzős ruhába öltözve. Azt mondta neki, barátom, hogyan jöhettél be ide mennyegzős ruha nélkül? Az nem szólt semmit. Erre a király azt mondta a felszolgálóknak, kötözzétek meg kezét, lábát, és dobjátok ki őt a külső sötétségre. Lesz ott majd sírás és fogcsikorgatás, mert sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim! Izaiás próféta az ószövetségi szakaszban nagy lakomáról beszél, amely nem csak az ételről meg az italról szól, hanem arról, hogy a közösség együtt van, hogy önfeledten tudnak ünnepelni, önfeledten tudnak örülni egymásnak. És halljuk Izaiásnál, hogy az Úr leveszi a leplet, és úgymond felszárítja a könnyeket, örökre megsemmisíti a halált. Mert nem csak egy fizikai halál, hanem a lelki halál. Az ember elsorvad, mert magányos. Még egy családban is lehet valaki magányos, amikor úgy érzi, hogy őt nem hallgatják meg, hogy neki nincsen szava. És ezt megsemmisíti az Úr, amikor egy asztal körül tudunk egymásra figyelni. Akkor mindenkinek van szava. Akkor mindenkit meg tudunk hallgatni. Akkor mindenki el van fogadva. Hogy egyik sem dominálja le a másikat. Amikor egymás felé türelemmel tudunk lenni. Amikor együtt tudunk lenni. Vasárnaponként általában, vagy legalábbis igyekszünk családjainkat összegyűjteni, vagy éppen nagyobb ünnepekkor, és van úgy, hogy számoljuk az órát, hogy mikor mehetünk már inkább haza, de ha nem figyelek oda a másikra, akkor lehet, hogy már nem lesz módom már vele újra találkozni. Mert az élet és az idő, betegség bizony megtizedel bennünket. És akkor már nem fogunk tudni hallani az ő hangját. Mert nem volt bennem türelem végighallgatni őt. Nem volt bennem alázat odafigyelni rá. Az a lakoma nem csak ételről, italról szól, hanem azról, hogy együtt vagyunk, és együtt vagyunk a helyünkön. Együtt vagyunk boldogok. És ez a boldogságot, már Szent Mátoni Mihály legalábbis ezt a szót kitörölte a szótárából. Őnála megelégedettség van. És ez a megelégedettség szól Pál apostol tollából is a Szent Leckében. Mert mint mond Pál apostol? Tudok éhezni, jól lakni, nélkülözni, bővelkedni. És számunkra is ott van majd a nélkülözésnek az opciója. Mert nem biztos, hogy mindig ilyen szerencsések leszünk anyagilag. És nem biztos, hogy mindig egészségesek leszünk. De mégsem ez a boldogságunk forrása, hanem az, hogy a helyünkön vagyunk. Hogy körülöttem vannak a szeretteim. Hogy akivel szemben állok, az elől, azzal szemben nem kell védekeznem. Megbízom benne, számíthatok rá. És lehet, hogy fizikailag nincs ott mellettem, mert a gyermekeim elköltöztek, de tudunk egymásról. És tudunk beszélni telefonon, és tudom, hogy a szeret távolság ellenére is szeretjük egymást. Pál apostol azt mondja, hogy ő erőt nyer az Úrtól. Erőt nyerek Krisztusban. Így fogalmaz. És mi ez? Hogyan? A Pál apostolnak van küldetése. És akinek van küldetése, annak vannak céljai. Annak már van miért fölkelnie. Viktor Frank megjárta a auschwitzi tábort, és megfigyelte azt, hogy akinek van célja, az túléli. Hiába egészséges beteg, ha van célja, pontosan hiába egészséges vagy beteg, ha nincs célja, magába fog fordulni. De neki volt célja, ha megjelentesse az egyik tudományos munkáját, és megfigyelte azt, hogy mivel van célja, ezért mára a hónapra tud dolgozni. És túlélte a tábort, és a logoterápiának a megalapozója, az a harmadik egzisztenciális bécsi filozófiai pszichiátriai iskola, és megalapozza a logoterápiát, ami a legkeresztényibb pszichológiai irányzat, mely kimondatja veled, hogy legyen célod, hogy legyen miért fölkelned, hogy legyen kiért szolgálni. Márai Sándor azt mondja, profán szerző, hogy az élet értelme a szolgálat. Mert ha van kiken odafigyelnem, van kivel szemben türelmesnek lenni, van kivel szemben áldozatot hozni, az életemnek értelmet ad. Mert ha ezek nincsenek, hiába van ételital, magam körül forog minden. És egy olyan magányba visz engem, mely lelki halál. Az evangéliumban mennyezős lakomát készít a király. Meghív mindenkit, akit úgymond elér, és hát értelmezszerűen ez a választott tép tagjairól van szó első meghívás esetében, és mindenkinek más dologa van. Nem csak a proféták elutasításáról van szó, akiket üldöznek, meg is ölnek, mert az Isten megpróbálja a vele való közösségre hívni a nép fiait. De a népnek mind ürügyet talál, hogy nem követem az Istent. Földem után megyek, dolgom után megyek, üzletem után megyek. Ugye az Úr napját szenteld meg parancs, a munka végzés tiltja. Nem az, hogy ne főzünk, vagy ne mosogassunk el, vagy ne teregessünk, hanem ne keressünk pénzt. Mert az Isten ellentét párja nem az ördög. Az ördög egy angyal volt, őrangyalnak kellett volna lennie, akit az embert segítenie kellett volna, de a gőgből erre nem volt hajlandó, de ő is teremtmény, az Isten teremtménye. Csak szabad akaratból nemet mondott. Az Isten ellentét párja a mammon. Ha van pénzem, akkor megoldok rajta mindent. Megoldom a jövőmet, megoldom a kapcsolataimat, de ez irigyé tesz mások vagyonával szemben, és folyton megelégedettségben fog engem tartani, mert még többet szeretnék. És én eltávolodom az emberi kapcsolatoktól. Képtelen leszek adni, mert én halmozni akarok, és megfosztom magam a másik ember közösségétől, szeretetétől, és attól is, hogy bizony szolgálni tudjak, odafigyelni, és szeretni, és ezáltal szeretetet kapni is. Hiszen ha szeretetre vágyunk, leginkább szeretnünk kell másokat. Nemet mondtak, és akkor azt mondja a gazda, hogy jól van most a király, hogy akkor menjenek ki a bekötő utakra, más fordításban útkereszteződések vannak, és hívjatok meg mindenkit. És jókat, rosszakat egyaránt. És azáltal az evangélium hirdetődik. És mi is ismerjük az evangéliumot. Tanultuk az általános iskolában is. Nem értjük meg Babics Mihály Balázs Alá című versét, vagy Jónás imáját, ha nem ismerjük a Szentírást. Nem érthetjük meg Dante isteni szijátékát sem. Az általános műveltség része a Szentírás. De sokan vannak, akik azt mondják, hogy nem, köszönöm szépen, ez engem nem érdekel, rám nem vonatkozik, én nemet mondok. És amikor ott vagyunk, már a lakomán, és a király bemegy, és azt látja, hogy valaki nincs mennyegzős köntösre öltözve, ezt kétféle képen is értelmezhetjük. Az egyik az, hogy nem olyan ruhában van, ami elvárt. Ha valaki meghívást kap, értelmeszerűen készül rá. Megtisztelve érzi magát, hogy oda megy a lakomára, úgymond vendégül látják, és megbecsüli a házigazdát is az öltözékével. A lelkülete készület. Mint ahogy mi is szentmisére készülünk, megborotválkozunk, szép ruhát veszünk föl. Régen volt egy vasárnapi ruha, és mássá tesszük azt a vasárnapot, mint a hétköznap. Hogy nem abban a hétköznapi ruhában jövök el vasárnap a szentmisére, amiben minden nap otthon is mozgok, hanem úgymond kiöltözöm. Nem csak a másik ember tisztelem meg, nem csak a Jóisten, de van egy önbecsülésem is. Hogy mássá teszem ezt a napot, mint a szentségi bőjt is erről szólt, hogy én rá készülök is. Hát régen éjféltől volt, aztán szentmisé előtt 3 órától, aztán 1 órától, és megyünk így a könnyed élet felé, de mégis a készület ott van, hogy én másképpen vagyok erre az Úrral való találkozás. Mint amikor valaki randevúra készül, vagy éppen a állásinterjúra. És vannak olyan keresztény közösségek, akitől mi katolikusok messze példát vehetünk. Az evangéliumnak viszont van egy más értelmezése is, hogy a mennyezés ruha az a lelkület. Te milyen lelkülettel vagy ott? Azonosulsz-e a vendéglátó lelkületével? Jézus a saját élete példájával tanít a türelemre, a megbocsájtásra, az odafigyelésre, a szolgálatra. És hogy ez a bennem megvan ez a lelkület. Jézus a küldetése az ember szolgálata. Íhás, több miseruhán ott szokott, ezen is éppen rajta van, Jézus hominus salvator, Jézus az emberek megváltója. Az ő küldetése, hogy megváltsa az embereket. És nekünk is van küldetésünk a környezetünk felé. Akkor is, ha ezzel nem vagyunk tisztában. Mert az is küldetés, hogy én hogy beszélek, hogy viselkedem, mert a gyerekem, unokám, barátom látja az én beszédemet, viselkedésemet, azt, hogy én hogy építem a kapcsolataimat, amelyek engem megtartanak a bajban, mert ő is építi majd így a kapcsolatait is. Rajtunk látja a mintát. Értelemszerűen akkor az életünk egy küldetés. És amikor mi ebben a küldetésben vagyunk, akkor úgymond én az a lelkülete azonosulok, amivel a vendéglátó gazda, király, Jézus tükröz. És amikor rászól a gazda, vagy a király, hogy te nem vagy mennyezős ruhába öltözve. Mi is a szentmisénk elején úgymond megtisztítjuk a lelkünk ruháját, ismerjük a közjónás, gyónom a mindenható Istennek kezdetű imádságot, amely attól tisztít meg minket, hogy amiket nem szándékosan követtünk el. Gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. És azért fontos, hogy koncentráljunk azokra, amelyek tudva és akarva követünk el, és ezeket a fő gyónásban tegyük le a Jóisten színe előtt. Mert éveken keresztül elkísér minket a harag, irítség, torkosság, amelyek még súlyosabbak, és éppen ezért ne a főgyónásban a felszínes bűneinket soroljuk, mert ezek feloldódnak a közjónásban, a négy szem közti lelki kísérésben kell kigyomlálnunk azt, ami mérgezi az emberi kapcsolatainkat. És ezáltal megtisztult lélekkel állunk az Úr színe elé. Megszentelő kegyelem állapotában, amikor én várom az Urat, az Úrral való találkozást. És a találkozás emlékeztet minket arra, hogy tisztítsuk a lelkünket, mert lesz egy olyan találkozás is, ami után már nem lesz mit tisztítani. Az utolsó pillanat. És jó érzés lesz majd az Úr színe elé úgy állni, hogy tiszta a lelkem. Ami rajtam volt, igyekeztem. Igyekeztem szeretni, igyekeztem szolgálni. Igyekeztem úgy boldog lenni, hogy közben boldoggá is tegyek másokat. Amen.

0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallják.
2: Gyermekkorom óta foglalkoztat Ábrahám és Izsák története. Ábrahám, aki eddig is az ígéret és az oly sokáig magát várató beteljesülés feszültségében élt, a mindent rendeződni látszó helyzet után ismét próbatétel elé kerül. De Isten nem értelmetlen áldozatot kíván Ábrahámtól, hanem hitének próbatétele volt ez csupán. Az esemény nem önmagáért történt. Nem csak Ábrahám és Izsák története ez, hanem minden hívő történetévé terebélyesedett. A sokszor lehetetlennek és értelmetlennek tűnő élethelyzetek ős mintájává. Amikor önmagunk elégünk szeretet áldozatunk tüzében, az értelmetlennek és haszontalannak tűnő odaadottság szolgálat pillanataiban. Mert Izsák feláldozása az apát is felemésztette volna a véglegetig. Az értelmetlennek tűnő áldozatok és küzdelmek közepette mindig kérdezzük meg, hol van az Isten ebben a helyzetben? Mert valóban, Isten nem igazságtalan, nem feledkezik meg szeretetünkről, amelyet az ő nevében gyakorlunk. Egy fiatal ember a városi forgatagban kerékpárjával autóba ütközött. Súlyos, de nem halálos sérülésekkel a kórházba került. Édesanyja bement a kórházba és ezt kérdezte. Fiam, amikor ott feküdtél az autó előtt összetörve, gondoltál-e az Istenre? Nem az érdekelte, hogy gondolt-e az anyjára, hanem csak azt szerette volna tudni, hogy gondolt-e Istenre. Mindannyian felemésztődünk valahol, de legfőképpen akkor, ha nem találjuk meg életünk és élethelyzeteink értelmét. Amikor a jelenlegi politikai viszásságok, társadalmi feszültségek közepette sok-sok kérdés merül föl bennünk. De gondolsz-e Istenre, hogy neki mi a terve veled? Tudod-e, hogy nem az a fontos, hogy te mit vársz az élettől, hanem az, hogy az élet mit vár tőled? Mert ha a miértek helyett a mit kell most tennem kérdést teszed fel, akkor az ígéret, vagyis hogy Isten teljes életet akar neked adni, szép fokozatosan kiteljesedik életed folyamán. A zsidókhoz írt levélben olvassuk. Lelkünk biztos és szilárd horgonya ez, amely a függöny mögé ér.
0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallották.
3: Hírpercek.
4: Idén is megrendezték a 21. országos világmissziós ünnepet. Kárpát-medencei passió találkozót szerveztek Csíksomlyón. Leó pápa egészségéért imádkoztak római lelki gyakorlatukon a Mária Rádió elnökei és műsorigazgatói. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. A budatétényi Názáret missziós házban rendezte meg a Verbita rend és a pápai missziós művek a 21. országos világmissziós ünnepet, melyre határon innen és túlról is sok lelkipásztor, szerzetes és imaközösség érkezett. A legidősebb résztvevő a 96 éves Felvidékről származó Szabó Alajos atya képviselte a hidat az idős és a fiatal generáció között. Az idei ünnep mottója Jézus szava volt János evangéliumából. Én választottalak benneteket. Az ünnepi szentmisét Kis Róbert püspöki helynök mutatta be a jelenlévő paptestvérekkel együtt. Felhívta a hívek figyelmét, hogy a mindennapokban a figyelmesség, a meghallgatás, a megbocsátás és a szeretet egyszerű gesztusaival is tanúságot tehetünk Krisztusról. Az ünnepen adományt fogadtak el egy madagaszkári missziós program támogatására, valamint az indonéziai földrengés károsultjainak megsegítésére. A csíksomlyói passió felelevenítésének 30. évfordulója alkalmából először tartottak Kárpát-medencei passió találkozót október 8-a és 11-e között Csíksomlyón. A rendezvény célja az erdélyi, magyarországi, ausztriai és németországi misztériumjáték közösségek szakmai és baráti összefogása, számolt be a vasárnap.hu. A csíksomlyói passiójátszás hagyománya az 1700-as évekig nyúlik vissza. Az évszázados hagyományt 30 éve zenés-táncos formában újítják fel. Az esemény fénypontja a helyi passiócsoport ünnepő előadása volt, melyben a 30 évvel ezelőtti alapító szereplők már családtagjaikkal együtt léptek színpadra. A program részeként bemutatták a jubileumi Passió 30 című emlékkönyvet is. Az eseményt közös szentmise, bemutatkozások és kulturális programok színesítették, méltón hirdetve a térség gazdag szakrális örökségét. A Szent Atya október 13-án kedden délelőtt vonult be a római Gemelli klinikára, ahol műtéti beavatkozással távolítanak el egy kisméretű, körülhatárolt csomót a tüdejéből, tájékoztatott a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója. A pápai ház prefektúrájának közleménye szerint 14. Leó kórházi kezelése miatt október 20-áig valamennyi pápai kihallgatás elmarad, olvasható a Magyar Kurír oldalán. A Mária Rádió elnökeinek és műsorigazgatóinak október 10-e és 14-e között Rómában tartott lelki gyakorlatán a világcsalád tagjai Leonardo Sandri bíboros vezetésével imádkoztak a Szentatyáért.
0: Imádkozzunk a mi Leó pápánkért. Isten őrizze meg őt, adjon neki életet, és áldja meg a földön jó egészséggel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
4: Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 14-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
3: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leo pápa előre megírt homíliája. Stabil családok nélkül nincs jövője a világnak. 14. Leo pápánál tüdőrákot diagnosztizáltak. Sikeresen eltávolították a jobb tüdő alsó lebenyét. Szabályosan zajlik 14. Leo pápa műtét utáni felépülése. A Szent Atya már jár és étkezik. 14. Leo Marek Forgács püspököt nevezte ki kassai érsekké. Leo pápa Viola érseket nevezte ki, a Szent Péter Bazilika főpapjává.

0: Leó pápa erőre megírt homíliája. Stabil családok nélkül nincs jövője a világnak. A kórházban lámbadozó Leó pápa helyett és az ő megbízásából Luis Antonio Tagle bíboros, a bíborosi kollégium dékánya mutatta be a szentmisét szerdán délelőtt 10 órakor a Szent Péter téren, amelyen vele együtt koncelebráltak az október 7-e és 14-e között tartott Amoris Laetitia tanácskozáson résztvevő bíborosok, püspökök és pátriárkák. Tagle bíboros a szentmisén felolvasta 14. Leó pápa már előre elkészített homíliáját.
1: La gioia dell'amore che si vive nelle famiglie e anche il giubilo della chiesa.
0: A családokban megélt szeretet öröme az egyháznak is újjongása, idézte a homília Ferenc pápa Amoris Laetitia kezdeti apostoli buzdításának bevezető sorát, amelyet 2016. március 19-én tettek közzé. Ma az eukarisztiát ünnepeljük, bemutatva az Úrnak a dokumentum jegyében az ebben az időszakban végzett munka gyümölcseit, miközben igyekszünk magunkévá tenni annak gazdagságát és megvalósítani lelkipásztori irányelveit, olvasta Leó pápa homíliáját Tagle bíboros. Az igeriturgia olvasmánya Szent Pál szeretett himnusza alapján a pápa apostoli buzdítása 4. fejezetében a keresztény házasság erényeiről szóló gazdag elmélkedés alapját képezi, amely érzelmi, lelki és áldozati egyesülés és Isten szeretetének ikonja. Ezen értékek által a kegyelem segítségével napról napra nőnek együtt a házastársak a Szent Háromság képére, kiki a maga egyedi módján érlelődve, miközben felismerik azt a kölcsönös hasonlóságot, amely abban a maradandó tervben mutatkozik meg, hogy egész életükben osztoznak és közösen építik fel azt. Így a szeretet igazi öröme a lassú egymásba oldódás, amelyben az egyik fél egyedisége a másik jelenléte által az ajándékban virágzik ki. Az apostol ráadásul egy olyan közösséghez szólt, amely gazdag ajándékokban és karizmákban, de amelynek érettebbé kellett válni a szeretetben. Arra emlékeztette a korintusiakat, hogy szeretet nélkül az ember minden talentuma ellenére csak zengő érc vagy pengő cimbalom. Ami nem erre vagyunk teremtve,

0: tekintve, hiszen a válaszos Zsoltár Isten népének is nyájának nevez minket, akinek szeretete örökké megmarad, hűsége pedig nemzedékről nemzedéke terjed, tanította Leó pápa homíliája. Az Amoris Laetitia dokumentum arra hív, hogy ezt a szeretetet tegyük meg családjaink alapjává. Ez a szeretet különösen is arra buzdít minket, hogy neveljük a házasságra készülő fiatalokat, megtanítva nekik az erények fontosságát, amelyek között különleges helyet foglal el a tisztaság, mint a személyek közötti szeretet valódi növekedésének értékes feltétele. Dicséretesek az ennek érdekében a plébániai vagy lelkipásztori szinten vállalt elkötelezett programok. Igaz, hogy ezek a programok önmagukban nem elegendőek, ha csak nem előzi meg és nem támogatja őket a szeretetre nevelés, amely minden növekedést kísér, már a gyermekkortól kezdve, ahogy Ferenc pápa megjegyezte. A szeretet megtanulása nem valami rögtönzött dolog, és nem is lehet egy a házasságkötés elét elvégzett kurzus célja. Majd kifejtette, hogy valójában mindenki születésénél fogva készül a házasságra, és mindennek, amit egy fiatal a családban megtapasztal, hozzá kell járulnia ahhoz, hogy képessé tegye a teljes és végleges elkötelezettségre.
1: Il primo prezioso e insostituibile apprendistato della gioia dell'amore.
0: Így a családi konkrét szeretet, amely nem mentes a küzdelmek, hibák és kudarcok pillanataitól, mégis csodálatos jellegű a kiszámíthatatlan mindennapokban, amely a szeretet első iskolája, az első értékes és pótolhatatlan tanulóidő a szeretet örömében. Ezért sok család erőfeszítése, akik nap mint nap csendesen és hűséges hűséggel élik meg hivatásokat és küldetésüket, megérdemli, hogy értékeljük és támogassuk őket, buzdít Leó pápa homíliája. Nagy lelkű válasz ez Jézus szavaira, aki maga választott bennünket és arra rendelt, hogy maradandó gyümölcsöt teremjünk. Így a családban a szülők, gyermekek, nagyszülők, fiatalok és idősek, kicsik és nagyok tanúságtétele által az evangélium igazságáról és az élet teljességéről szóló üzenet hatékonyan terjed az egész világon. Jézus földi élete végén ránk hagyta parancsolatát, hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett minket. Tegyük gyakorlatta ezt, hogy olyan egyházként növekedjünk, amely családok családja. A kölcsönös gondoskodás légkörében, ahol a fiatal házastársak bátorítást éreznek házasságuk megkezdésekor, a szülők segítséget kapnak a gyermeknevelésre és a család életben való helytállásra, az idősek felismerik és értékelik a bölcsesség és az erény tanúságtevőiként betöltött szerepüket. A szeretet elég körében még a legtörékenyebbek és a nehéz, válságos helyzetűek is támogatásra találnak. Ez a szeretet alapvető fontosságú életünk és közös emberségünk szempontjából, nyitottan az élet értékei iránt, a fogantatástól kezdve egészen a természetes halálig. A család ezen értékek jeles letéteményese az emberiség javának jelzőfénye. Ahogy Ferenc pápa hangsúlyozta, a bizonytalan vagy az élet átadása elől elzárkózó kapcsolat nem biztosítja a társadalom jövőjét. Erős családok nélkül, amely nyitottak a gyermekáldásra és odafigyelnek nevelésükre és növekedésükre, a világnak nincs jövője, szögezte le Leó pápa homíliája. Jézus egyik fontos felhívása, kérjük az atyát az ő nevében, arra emlékeztet minket, hogy a család az imádság kiváltságos helye. A pápa sajnálattal elismeri, hogy ma a világ számos részén jelentősen meggyengült az otthoni közös ima szokása, ugyanakkor az Amoris Laetitia jelzi, az ima alapvető fontosságú, ezért hangsúlyozni kell a családi lelkiség, az ima és a vasárnapi eukarisztiában való részvétel fontosságát. Továbbá javasolja, hogy a családok is rendszeresen gyűjjenek össze a lelki növekedés szolgáló imádságra.
1: La preghiera comune e i sacramenti hanno un ruolo molto rilevante nella vita familiare.
0: A közös ima és a szentségek létfontosságú szerepet játszanak a családi életben, szilárd táplálékot és gyógyít kínálnak. Leó pápa felolvasott homíliája után Tagde bíboros így folytatta beszédét. 14. Leó pápa különleges megbízásából számomra megtiszteltetés ezen az ünnepségen elnökölni, és így mindenkinek kinyilváníthatom az egyházi közösséget ő boldogsága harmadik Pólis nónával, a káldeusok bagdadi pátriárkájával, aki részt vesz az eukarisztia ünneplésében. Egy pátriárkának és Péter utódjának közössége gyakorlatra emlékeztet, amely szentesítette a patriarkális egyháznak a római székkel fennálló egységét, és akkoriban maguknak az egyházatnak is az egységét a hitben és a szeretetben. Ezért nem puszta formalitás, hanem élő valóság, amelynek létjogosultságát az eukarisztikus közösség, mint az egyház Krisztusban létező egységének forrása és csúcspontja adja. A káldeusok bagdadi pátriárkájának jelenléte segít annak mélyebb megértésében, hogy egyház vagyunk, a különböző rítusú és hagyományi egyházaknak az Úr Krisztusban való közössége, amely láthatóan megnyilvánul a Péter utódával való egységben. Az egész katolikus egyház szereteteiről és imádságáról biztosítja őt a rábízott hívek lelkipásztori gondozásáért, akik régóta próbatétel alatt állnak, ám a sok megpróbáltatás közepete is állhatatosak maradtak, gyakran hősiesek is abban, hogy tanúságot tegyenek a Jézusba vetett hitükről.
1: Affidiamo tutte le famiglie e la chiesa intera alla Santa Famiglia di Nazareth.
0: Végül Tagle bíboros minden családot és az egész egyházat a názareti szent családra bízott, elimádkozva Ferenc pápának az Amoris Laetitia buzdítás végén elmondott fohászát. Imádság a szent családhoz. Jézus, Mária és József, bennetek szemléljük az igaz szeretet ragyogását, nagy bizalommal rátok bízzuk magunkat. Názareti szent család, tedd a mi családjainkat is a közösség helyeivé és az imádság cionálkolomaivá, az evangélium hiteles iskoláivá és kicsiny család egyházokká. Názareti szent család, a mi családjainkban soha ne kerüljön sor erőszakosságra, elzárkózásra és megoszlásra, és ha valaki megsebesült vagy megbotránkozott, azonnal nyerjen vigasztalást és gyógyulást. Názareti szent család add, hogy mindannyiunkban tudatosodjék a család szent és sérthetetlen jellege és Isten terve szerinti szépsége. Jézus, Mária és József, hallgassatok meg minket és fogadjátok el könyörgéseinket. Amen.
2: 14. Leó pápánál tüdőrákot diagnosztizáltak, sikeresen eltávolították a jobb tüdő alsó lebenyét. Október 13-án este 21 óra 53 perckor tették közzé 14. Leó pápa egészségi állapotáról a részletes orvosi jelentést, néhány órával a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban végrehajtott műtét után. A Szentszéki sajtóiroda már este 8 óra előtt Telegram csatornáján közölte, hogy a Stefano Margaritora professzor vezette mellkassebészeti orvoscsoport beavatkozása sikeresen, az előírt módon és időben fejeződött be. A Szentatya ezt követően visszatért a kórház 10. emeletén található szobájába, a pápai lakosztály melletti részlegre. A jelenleg felújítás alatt álló lakosztályban másfél évvel ezelőtt Ferenc pápát is kezelték. A közlemény így fogalmaz. A Szentatyán ma délután a terveknek megfelelően mellkassebészeti beavatkozást hajtottak végre. A műtét radikális jellegének biztosítása érdekében videóasszisztált technikával eltávolították a jobb tüdő alsó lebenyét. A műtét közben végzett gyors szövettani vizsgálat megerősítette a tüdő adenokarcinoma diagnózisát, amelyet a műtét előtti vizsgálatok alapján már feltételeztek. Az orvosi jelentés szerint a Szentatya összesen körülbelül 3 órát töltött a műtőben, maga a sebészeti beavatkozás azonban mintegy 90 percig tartott. A műtét sikeres volt, és nem léptek fel komplikációk, hangsúlyozza a közlemény. Szabályosan zajlik 14. Leó pápa műtét utáni felépülése. A Szentatya már jár és étkezik. A várakozásoknak megfelelően zajlik 14. Leó pápa műtét utáni felépülése a római Gemelli kórházban, közölte október 14-én szerdán délután a Szentszéki sajtóiroda. A szentszéki sajtóiroda szerdán délután elektronikus levélben tájékoztatott 14. Leó pápa egészségi állapotáról. Luigi Carbone orvos, a Vatikán Városállam Kormányzósága egészségügyi és higiéniai igazgatóságának vezetője, valamint Stefano Margaritora professzor, a Szentatyát operáló mellkassebészeti orvoscsoport vezetőjének jelentése alapján. Az orvosi tájékoztatás szerint a Szentatyán ma reggel elvégezték a műtét után előírt vérvizsgálatokat és mellkasröntgent. Az eredmények megerősítik, hogy a műtét utáni felépülés szabályosan zajlik. Az értékek az elvégzett beavatkozás típusának megfelelő normál tartományban vannak. A közlemény így folytatódik. A Szentatya légzés fizioterápián vett részt, és elkezdett járni a szobájában. Ismét rendszeresen étkezik, reggelizett és ebédelt. A műtét utáni felépülés a várakozásoknak megfelelően halad. A szentszéki sajtóiroda szerda reggeli tájékoztatása szerint a Szentatya nyugodtan töltötte a műtét utáni első éjszakát. 14. Leó pápa Marek Forgács püspököt nevezte ki kassai érsekké. Október 14-én tette közzé a szentszék az új kinevezést. 14. Leó pápa elfogadta Bernard Bober kassai érsek lemondását az egyházmegye lelkipásztori vezetéséről, és Marek Forgács eddigi kassai segédpüspököt nevezte ki a szlovákiai kassai főegyházmegye metropolita érsekévé. Az új főpásztor eddig Szeleuciana címzetes püspöke volt. Marek Forgács 1974. január 21-én született Kassán. Filozófiai és teológiai tanulmányait a szepesváraljai szemináriumban végezte. Katonai szolgálatát követően 1999. június 19-én szentelték pappá, és a kassai főegyházmegye papságának tagja lett. 1999 és 2002 között káplánként szolgált Tőketerebesen, Szinnán és Homonnán. Ezt követően 2002 és 2004 között a Kassai Egyetemi Pasztorális Központ ifjúságpasztorációjáért felelt. Rómában a Pápai Gergely Egyetemen pszichológiából szerzett licenciátust, majd a szlovákiai Nagyszombati Egyetemen szociálpszichológiából doktorált. 2007 és 2016 között a Kassai Teológiai Kar oktatójaként, dékán helyettesként és tanulmányi igazgatójaként tevékenykedett, emellett az Egyetemi Pasztorális Központot is vezette. 2016. június 11-én Szeleuciana címzetes püspökévé és a Kassai Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki. Püspökké szentelésére ugyanazon év szeptember 1-én került sor. A szlovák püspöki konferencián belül több fontos feladatot lát el. Elnöke a kiskorúak védelmével foglalkozó bizottságnak és a plébániai katekézis bizottságának, valamint a zenei albizottságnak. XIV. Leó viola érseket nevezte ki a Szent Péter Bazilika főpapjává. Vittorio Francesco Viola érsek október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén töltötte be 61. életévét. A dátum különösen jelentős számára, hiszen az umbriai Ferences rend tagja. A Szentatya október 10-én három fontos megbízatást adott neki. A Szent Péter Bazilika főpapja, Vatikánváros általános helynöke, valamint a bazilika fenntartásáért és gondozásáért felelős intézmény a Fabrica di San Pietro elnöke lett. Az olaszországi Biellában született. Középiskolai tanulmányait követően belépett a Ferences rend umbriai tartományába, és az Assisi Teológiai Intézetben tanult. Tanulmányait Rómában a Szent Anselm Pápai Liturgikus Intézetben folytatta, ahol 2000-ben liturgikus teológiából doktorált. 1992-ben diakónussá, 1993-ban pappá szentelték. 1999 és 2005 között az Assisi közelében található Angyalos Boldogasszony pápai bazilika és kolostor kusztosa volt. 2008-tól 2024-ig az egyházmegyei karitást vezette. Tanította az Assisi Teológiai Intézetben, és tagja volt az Olasz Püspöki Konferencia Országos Liturgikus Hivatala Tanácsadó Testületének. 2000 óta a római Szent Anselm Pápai Liturgikus Intézet tanára. Ferenc pápa 2014. október 15-én a Tortónai Egyházmegye püspökévé nevezte ki. Püspökké szentelésére december 7-én került sor az Angyalos Boldogasszony Bazilikában. 2021. május 27-én Ferenc pápa az Isten tiszteleti és szentségfegyelmi kongregáció titkárává nevezte ki. Ezt a tisztséget 5 éven át töltötte be. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió.
4: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
5: Szeptember 26-án helyezték örök nyugalomra Brenner József atyát. A Szentmisén dr. Székely János megyés püspök mondott szent beszédet. A következő percekben püspök atya szent beszéde hangzik el.
6: Kedves érsek atya, püspök atya, paptestvérek, szerzetesek és szerzetesnők, kedves testvéreim! Izajás próféta írta, íme én és a gyermekeim, akiket az Úr nekem adott, mi vagyunk Izraelben a jelek és a csodák. Valahogyan így lett a Brenner család, a két nagyszerű szülő és a három papfiú jel és csoda. Isten szeretetének egészen különleges ajándéka a számunkra. Jelek és csodák. Először is egy imádságos, mélyhitű nagymama, aki a ferences templomban annyit imádkozott, hogy a fia pap legyen, és részesült abban a nagy kegyelemben, hogy az unokái közül 5 is megkapták a papi hivatás ajándékát. Az imádság erejének csodája. Egy nagyszerű édesapa, aki minden nap szentmisére ment, minden nap imádkozta a rózsafűzért. A kispap később papfiaival gyakran teológiai kérdésekről társalgott, akiből sugárzott, ahogy a József atya gyakran emlegette ezt édesapjával kapcsolatban, sugárzott belőle a nyugodt lélek vidámsága, a tiszta szív öröme. Aztán egy nagyszerű édesanya, Vranovics Julianna, 12 gyermek közül a 6. Tökéletes összhangban élt a férjével. A háború utáni nehéz években keresztanyaságot vállalt egy 10 gyermekes családnál, és igen sokat segített nekik hétről hétre. De bejáratos volt hozzá a sokak által bolondnak tartott Janka néni is, akit a mama mindig leültetett, megetetett, elbeszélgetett vele. A mama segített az állásából a kommunista diktatúra által kirúgott pedagógus családjának. Még a fiai játékai közül is sokat szétosztott a legszegényebb családok gyerekeinek. Később megnyitotta az otthonát fiainak paptársai előtt. A kereszt nevükön szólította őket, gyakran saját ebédjét is fölkínálta nekik. A betérő vendégek néha el is csodálkoztak a mennyei jó hangulaton, és azt mondogatták, ők nem is gondolták, hogy a papok ilyen vidámak. A mamának rettenetes, súlyos kereszteket kellett elhordoznia. A nagymama Szlovákiából való kitelepítését, akinek a két szoba közül az egyiket átengedték. a fia meggyilkolását, a férje korai halálát. Vértanú fiától az utolsó ajándéka az időben megküldött karácsonyfa volt. Ez volt a fia hálájának, szeretetének egyik kedves jele évről évre. Megköszönve azt a sok csodálatos karácsonyt is, amit gyerekkorukban a plafonig felérő karácsonyfák alatt a titkolódzás, az ima, az ének, a játékok és a családi béke örömében éltek át. A szülők a fiúk meggyilkolása után ezt a karácsonyfát képtelenek voltak fölállítani. Az édesanya 34 karácsonyt ért még meg a fia vértanúsága után, de soha többet nem állított karácsonyfát. Csak néhány gyertyát gyújtott meg a kis fából készült Betlehem előtt. 1991. december 24-én, karácsonykor szólította haza őt a mennyei atya. Aztán jel volt a báty, Brenner László Tóbiás is. Már gyerekkorában misézett otthon. Néha két kis testvér voltak a minisztránsai, de sokszor ki is küldte őket a csengetés iránti fékezhetetlen szenvedélyük miatt. Brenner László Tóbiás kivételes tehetség volt. Egy életen át félreállítva, a Győri Egyházmegye legkisebb plébániáján Répcevisen szolgált. Nem keseredett meg, hanem itt Répcevisen varázsolt, virágzó egyházi életet. A három papfiú közül a második volt János. Derűjével, tiszta szívével, életáldozatával világító fáklya lett. Jel és csoda mindannyiunk számára. És végül József, a legkisebb a három testvér közül. Félénk gyermek volt. Nem mert beállni a minisztránsok közé. De lassan az ő szívében is megszólalt a papságra hívó szó. József atya elmesélte nekem egy alkalommal, hogy amikor 14 évesen ezt közölte az édesapjával, az ránézett, a tekintetében megrendültség és öröm volt. Aztán csak ennyit mondott, legyél jó pap. Hát ez így is lett. József atyából jó pap lett. Egyenes lelkű, hűséges, aki szívből szolgálta Krisztust, s a rábízottakat egy életen át. Amikor valaki békegyűlésre akarta hívni őt, azt válaszolta, hogy abból nem esznek, hogy ő valaha is békegyűlésre menjen. Azt vallotta, hogy a papságot teljes szívvel kell élni. 1956-ban határsáv engedélyt kapott, és meglátogatta a bátyját. Amikor farkasfára együtt motoroztak ki, nem is gondolt arra, hogy egy év múlva majd ugyanitt fahasábokat dobálnak ki a testvére motorja elé, hogy megöljék. Amikor Zsidán az iskola kápolnában János atya mondta a vasárnapi szentmisét, hogy egy év múlva majd a testvére holtteste fekszik itt nem messze, 32 készszúrástól véresen, szorítva még akkor is az oltári szentséget. Csak azt látta, hogy a plébánia tele van fiatallal minden délután. Azt látta nagy örömmel, hogy a testvére lángol és világít. József atya is részt kapott a kommunista diktatúra szörnyűségeiből. átélt házkutatást. Keresték és vallatták őt a mincenti beszédek terjesztésének ügyében. Megakadályozták, hogy a központi szemináriumban tanulhasson. Ehelyett Bagot Vitenyédre kapott kápláni kinevezést. A testvére meggyilkolása után végigélte a szívtelen, rettenetes kihallgatásokat. 1990-ig nem is engedték a határsávba. 90-ben mehetett el újra Zsidára, ahol látta, hogy a száraz kutat, amely mellett a testvére holttestét megtalálták, meg a régi miseutat is, benőtte a gaz. De az iskola kápolna mellett már emlékkereszt állt, Brenner János vértanú a magyar Tarzícius emlékére. József atya 30 éven át itt, a szalézi templomban volt káplán. Általában hétköznap a reggel 4:45 szentmisét mondta. Fiatalon heti 24 hittanórája volt. Mindig mondogatta is, hogy az atyák hitoktassanak. Egyházmegyénk papjainak spirituálisa volt. Az irgalmasság pápai követe. Egyenes lelkű, hiteles pap, akinek tanítását hétről hétre zsúfolásig megtelt templom hallgatta. Jelek és csodák lettek ők, a Brenner szülők és a három pap fiú. Isten szeretetének, az ő mindent odaadó, keresztig elmenő szeretetének a tanúi. A diktatúra idején, pogányok idején ragyogó fények. A hazugságok idején az egyenes lelkűség, az igazság tanúi. A reménytelenség idején a remény jelei. A hitből fakadó derű, öröm, segítőkészség és hiteles emberség jelei, jelek és csodák. Kedves paptestvérek! Legyetek ti is. Minden körülmény között az igazság, az irgalom, a remény jelei és tanúi. Merítsetek erőt vértanúink, szentjeink példájából. Lángoljatok, s világítsatok. Éljétek a papság titkát egész szívvel, odaadással. Kedves hívek! Legyen a ti otthonotok, a ti családotok is jellé. Olyan helyé, ahol helye van az imádságnak, ahol teljes az összhang a szülők között, ahol jelen van a derű és a szegények iránti szeretet, ahol megrendültséggel és örömmel fogadják, ha valamelyik gyermek szívében megszólal a papi vagy szerzetesi hivatás hangja. Kedves fiatalok, ne legyetek langyos keresztények, hanem legyetek lángoló szívű, igazi Krisztus követők. Olyanok, akik nem a széles úton, hanem a keskeny ösvényen. A Krisztus követés örömteli, de néha embert próbáló útján járnak. Akik akkor sem futnak el, ha fordul az út a Golgota felé. Nyissátok ki a lelketeket, és engedjétek, hogy szíven találjon titeket Jézus hangja. Mondjatok neki örömteli szívvel igent, hogyha hív, ha az egész életetek odaadását kéri tőletek. Kedves József atya, köszönjük, hogy tanúja és jele voltál egy életen át, testvéred élet áldozatának. Köszönjük, hogy részt vállaltál az ő keresztjéből. Köszönjük egyenes lelkűségedet és derűdet. Imádkozunk érted, hogy a mennyei atya az ő végtelen irgalmában törölje gyarlóságaidat, és vezessen be az ő örök szeretetének országába, ahol átölelheted őt, átölelheted most már örökre drága szüleidet, testvéreidet, és mindazokat, akik előtted távoztak el a hitjeléből ebből a világból. Ebben segítsen téged, s mindannyiunkat, a boldogságos szűzanyának, a papok édesanyjának, és boldog Brenner Jánosnak, a magyar Tarzíciusnak közbenjárása. Amen.
5: 2026. szeptember 26-án helyezték örök nyugalomra Brenner József atyát. A Szent Misén dr. Székely János megyés püspök mondott szentbeszédet. Az elmúlt percekben püspök atya szentbeszéde hangzott el.
4: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.

0: Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, mindkében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk!
3: Mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.

0: Könyörögjünk! Szelíd és alázatos szívű Urunk, Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogadj jóságosan mai napunk jó szándékait és tetteit. Adj nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Leó pápa egészségéért imádkoztak római lelkegyakorlatukon a Mária Rádió elnökei és műsorigazgatói. A Városliget lett idén Európa legjobb nagyvárosi parkja. Örök fogadalomtételt ünnepeltek Bakonybélben. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett ma önöknek és Kassa Regina olvas fel. A Szent Atya október 13-án kedden délelőtt vonult be a római Gemelli klinikára, ahol műtéti beavatkozással távolítanak el egy kisméretű, körülhatárolt csomót a tüdejéből, tájékoztatott a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója. A pápai ház prefektúrájának közleménye szerint 14. Leó kórházi kezelése miatt október 20-áig valamennyi pápai kihallgatás elmarad, olvasható a Magyar Kurír oldalán. A Mária Rádió elnökeinek és műsorigazgatóinak október 10-e és 14-e között Rómában tartott lelki gyakorlatán a világcsalád tagjai Leonardo Sandri bíboros vezetésével imádkoztak a Szentatyáért.
2: Imádkozzunk a mi Leó pápánkért. Isten őrizze meg őt, adjon neki életet, és áldja meg a földön jó egészséggel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: A Városliget nyert el a világ egyik vezető park szakmai szervezete 2026-os európai díját, írta a Magyar Távirati Iroda. A népszerű budapesti pihenőhelyet Európa legjobb nagy parkjaként díjazták Isztambulban péntek este a World Urban Parks díjátadóján. A csaknem 100 hektáros park a professzionális üzemeltetésért, kiemelkedő zöld felület fenntartásáért és magas színvonalú látogatói élményért kapta az elismerést. Budapest kedvenc közparkjába évente több mint 10 millió látogató érkezik. Az elmúlt években kaptak díjat kultúráért, ingatlanfejlesztésért és turizmusért is. Meghatározó helyszín a nagy játszótér, a sportcentrum, a piknikkert, a Mőcsényi Mihály botanikus kert, a vakok kertje, valamint a Városligeti tó rendszere. Ezek nem csak látogatottságuk miatt kiemelt területek, hanem eltérő fenntartási technológiát, ellenőrzési gyakoriságot is igényelnek. Ünnepélyes örök fogadalmat tett Ungureán Eufrém bencés testvér pénteken a bakonybéli Szent Mauritius monostorban. Az ünnepséget a közösség alapítójára, Szent Günterre emlékezve tartották. A szertartáson a helyi egyházközség tagjai mellett a Magyar Bencés Kongregáció más házainak szerzetesei és Pál Csaba József temesvári megyés püspök is jelen voltak, írta a Magyar Kurír. A Szentmise főcelebránsa Bán Izsák Perjel homiliájában hangsúlyozta, az Isten országára és szeretetére való rálátás olyan ajándék, mely örömmel tölti el az embert, képessé teszi arra, hogy egész életét ennek szolgálatába állítsa. Efrém testvér Aradról származik, és 5 éve él a bakonybéli közösségben. Örök fogadalmával egész életét Isten szolgálatának és a bencés közösségnek szentelte, vele 9 főre bővült a monostorban élők örökfogadalmas szerzetesek száma. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei október 14-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: A dicsőséges rózsafűzért a Tökörről érkezett Szent Antal imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül az mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszel Szentlélekben, hiszel a katolikus Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. Amekkora volt Jézus megaláztatása a szenvedésben, oly nagy most dicsősége a feltámadásban. Legyőzte a halált, nem a fájdalmak férfia többé, hanem átszellemült, megdicsőült, ragyogó szépségű új ember. Legyőzte a bűnt, megnyitotta a bukott ember előtt az üdvösség kapuját. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. A mennybe menő Jézus az ég felé mutat. Égi hazánkban készíti számunkra a helyet, ahol vár reánk. Taníts bennünket, Jézus, az ég felé irányítani gondolatainkat, mert csak egy a szükséges. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges Rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Jézus mennybe menetele előtt megígérte, hogy elküldi a vigasztalót, a Szent Háromság harmadik személyét, a Szent Lelket. A Szentlélek érkezését várva az apostolok a szűzanyával, a Szentlélek jegyesével együtt, a világ zajától elzárkózva, egy szívvel, lélekkel imádkoztak. Ez az imádságos lelkület volt alkalmas a Szentlélek eljövetelére. Keressük mi is ezt a lelkületet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsaszért negyedik titka, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett. Mária élete elrejtett élet volt, de Isten az alázatos szolgáló leányt halála után megdicsőítette, hiszen az a test, amely szeplőtelenül fogantatott, nem porlathatott szét. Isten fölvette őt a mennybe, és az angyalok királynőjévé tette. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
7: A dicsőséges rózsaszér 5. titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Dicsőséges szent szűz, segíts bennünket, hogy minden földi megpróbáltatásunkban, nehézségünkben győzni tudjunk a gonosz felett, védelmez bennünket lelki ellenségeinkkel szemben, és hogy halálunk óráján méltók lehessünk szent fiadat magunkhoz venni, s az örök boldogságba eljutni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,
8: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
8: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
7: Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
8: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
7: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
8: Amen.
7: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
8: Amen.
7: Oltalmad alá futunk Istennek, szent anyja, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közbejárunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutass el minket szent fiadnak. Amen. Emlékezzél meg, ó legkegyesebb szűzanya Mária, hogy még sohasem lehetett hallani, hogy valaki gyámoltalanul magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségét hozzád könyörgött.
8: mély bizalommal sietek hozzád, ó szüzek-szüze, jóságos anyád, hozzád fordulok, és színed előtt állok, én szegény bűnös, nevess meg könyörgésemet, ó anyja az örök igének, hanem fordíts rám figyelmedet, és hallgass meg kérésemet, amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőj máj gyermekidnek, nem kell soha nem betednek, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet és halálban, tied jó és valsosban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad ebedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, és ne hagyj elveszni, hiszen tudsz segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas, kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szorulóak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, föld reménye és mennyek békessége. Kikérte még segítségedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Azért viszont mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben és halálban, Mária mindig segít minden balsosban. Azért hiszem és meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó anyám, fönn az égben. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet és halálban, tied jó és valsosban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, amen. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen. Légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátán és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozott helyére. Amen.
7: Szent Mihály arkangyal,
8: könyörög életünk.
7: Szent Gábor arkangyal,
8: könyörög életünk.
7: Szent Raffael főangyal,
8: könyörög életünk.
7: Szent őrző angyalaink,
8: könyörög életünk.
7: Magyarország őrző angyala,
8: könyörög életünk.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek.
8: Amen.
0: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Lengvári Csaba, piarista, szerzetes vagyok, tanár és pap. A gyermekkoromat tekintve egy szép nagy családban nőttem fel, dédszülők, nagyszülők, még az ők szülőmet is ismertem, és nem volt egy tipikusan templomba járó család. A dédmamám járt misére vele még gyerekkorban, emlékszem néhány ilyen alkalomra, amikor eljártunk templomba, hát főleg éjféli misére. Azért az időseknek a tapasztalata, a szeretete, az mindig ott volt velem. Az anyai oldalon nagyszüleim, nagymamám reformátusok voltak, az apai oldal volt katolikus. Meg voltam keresztelve, ezeket a szokásokat azért a család megtartotta, hittanra is beirattak, sokáig jártam általános iskolában hittanra. Első áldozó már nem voltam. Ott valami történt, nem emlékszem már, hogy mi, de hálás vagyok érte, hogy akkor nem. Ez furcsán hangzik, de úgy alakult végül, hogy volt egy nagy szünet, általános iskolát befejeztem, aztán középiskolába kerültem, és nem messze volt a most már katolikus gimnázium, akkor még nem volt. Ez egy szakközépiskola volt. Nagyon furcsa, hogy én informatika tagozatra jártam, bár aztán nagyon hamar kiderült, hogy semmi közöm az informatika világához, meg egyáltalán ehhez se közöm, se tehetségem nem volt, inkább a humán tudományok érdekeltek, főleg a történelem, és végül is, hogy a gondviselés hogy működik, talán így utólag fel lehet ezt fejteni, vagy lehet azt mondani, hogy a Jóisten valahogy benne volt ebben. Hogy én pont oda kerültem, ez az iskola Új-60-ban a templom mögött volt. És valamikor tizedikes forma lehettem, amikor a szomszédban élt egy idős néni, és neki az unokája akkor görög-katolikus papnak készült, és ő valahogy átjött, beszélgettünk, hát fiatal ember volt ő is, és volt egy mise valami rokonunknak a gyászmiséje, és akkor én magamtól már jártam érdekes módon. Ez már nincs meg, hogy miért, meg hogy, de olyan gimnazista koromban valahogy elkezdtem templomba járni. Érdekelt, megtetszett. És idős plébánosunk volt, de visszatérve erre a szárra, hogy az akkor még görög kispap, hát így meginvitált. Illetve nem is meginvitált, de mondta, hogy holnap úgyis lesz ez a gyászmisa, úgyhogy gyere be minisztrálni, és majd akkor én majd mondom, hogy mit kell csinálni. És nagyon-nagyon izgultam. A 15-16 éves lehettem. Emlékszem arra az élményre, hogy odaálltunk, és megjelent az idős plébános, bemutatkoztunk, mondta, hogy nagyon örül, és alig kaptam levegőt. Tehát olyan légszomjam volt, hogy Úristen, hát én most hol vagyok, vagy mit fogok csinálni, vagy itt mit kell, és odaállítottak olvasni. Alig tudtam megszólalni. És nagyon érdekes volt, és talán az volt a pont, és hiszek abban, hogy az Úristen ilyen emberi kapcsolatokon sokszor működik az életünkben. Egy jó szó, ezt megtanultam azóta egyébként több pap barátomtól, ismerősömtől is, hogy nem mindegy, hogy ez a Vox Dei, hogy mi hogyan szólunk az Isten nevében, vagy egyáltalán amikor mi szólunk, akkor az hogyan hat másokra. És ez volt a lényeg, hogy a misa végén ez az idős akkor, hát 70 év körüli volt, akkor már a Ferenc, hogy a Csontos Ferencnek hívták, és annyit mondott, hogy jó, hogy itt voltál, jössz holnap is. És annyira meglepődtem ezen, hogy mentem másnap is. Meg utána is. Hát ez azért nem volt annyira egyértelmű, hogy olyan környezetben, akár a családban, akár így a gimnáziumi környezetben, hogy valaki hívő. Ez egy kicsit inkább kilógott a sorból, hogy miért jár valaki hétköznap misére? Miért jár valaki minisztrálni? Gimnazistaként. Ez valahogy annyira életidegen volt abban a millióban, amiben én éltem, de én kitartottam mellette, és én élveztem. De valahogy az Isten már a korai időktől fogva liturgián keresztül szólított meg, és én azt tanultam ettől az idős atyától, hogy sokszor hétvégén, amikor ráértem, és nem siettem iskolába, akkor behívott reggelizni. a plébánér, és nekem ez egy akkora élmény volt, hogy hú, hát én most bemehetek, hogy én most egy atyával beszélhetek, ráadásul egy ilyen nagy tekintélyember volt, és nem is játszott erre rá, de hogy így árad belőle, hogy egy úriember, intellektuális úriember, egy tudós ember, egy művelt ember, és mennyire szerettem vele beszélgetni. És ez a kis apróság, tehát teát ittunk, meg vajas kenyeret ettünk, de mégis, ahogy ő beszélt, ahogy ő megjelent, az egy olyan papi világot sugalt, és igazából azt tetszett meg benne, azt fogott meg az egész egyházban, meg a liturgia szeretete, ahogy ő azt végezte, ahogy azt alázattal mégis valami hagyományos módon, azt én nagyon szerettem, és az az enyémmé vált. Utána én ott sekrestéskedtem, segítettem neki mindenben, és az egyházon keresztül éreztem, hogy itt van valami. Több, mint az, hogy itt összejövünk, mert ott is voltak konfliktusok, emberi nehézségek. Nem tudtam azt, hogy mi, de éreztem, hogy itt valami több van. És egyébként azt is kezdtem ugye magaménak érezni, hogy engem nagyon vonz a papság. A példán keresztül azt láttam, hogy ez egy olyan kicsit misztikus világ, de hogy egyébként meg egy emberközeli világ, egy Isten közeli világ, és talán ez a kettő nagyon fontos volt, hogy ember és az Isten közelében lenni, hogy én világi pap szerettem volna lenni, egyházmegyés, és úgy is készültem sokáig. Hát az mindenképpen nehézség volt, hogy ezt azért fel kell vállalni a világ előtt, ezt el kell mondani, hogyha ezt választom. Tehát nem volt egyszerű dolog vagy kérdés. Nem volt tudatos még, hogy az Isten ebben hol van jelen. Az tudtam, hogy jelen van. Nem filozófia könyvből tanultam, hanem egy tapasztalat volt, talán Szentkúton lehettünk búcsún. Gimnazista voltam. És ültünk ott, már délután vége volt a nagy búcsúi misének, és már délután ott csendesen uzsonnáztunk, és olyan kis nyüzsgés volt, enyhén meleg, olyan nagyon idilli volt az egész. Fölnéztem az égre, néztem az erdőt, és beugrott élesen ez a kérdés, hogy mi lehet ezen a világon túl? Mi az, hogy végtelenség, vagy amikor meghalunk, hogy utána mi van, valami sötét, vagy végtelen, vagy ilyen kérdések, és érdekes, hogy mai napig emlékszem rá, és ezt szoktam mondani a hittanórán, hogy szerintem, amikor már nem csak vallásosak vagyunk, és elmegyünk a templomba, és megcsináljuk a szokásos szertartásokat, a mi kis sajátos szertartásainkat, hanem tényleg arról gondolkodunk, hogy mi az, hogy teremtmény, vagy mi az, hogy ember, vagy mi az, hogy élet. Szerintem ott kezdődik a hit, amikor elkezdünk már Istenről gondolkodni. És nekem ez volt az élmény, hogy a gondolataimban született meg az, hogy ennek kell valami értelmének lenni. Tehát biztos, hogy valami értelme ennek van, mert egyébként csak úgy lehetne, hogy mi élünk és meghaltunk, és akkor csak úgy van véletlenszerűen ez az egész. És hogy valahogy ezt nem tudtam elfogadni akkor sem már, gimnazistaként sem. Ez volt az élményem az Istenről, és szerintem ez meghatározza azóta is. Ez a kérdés is, meg az, hogy az értelmünkön keresztül tudjuk az Istent keresni. Az érzelem az nem mindig jó, persze kell, mert kell kapcsolatot teremteni, kell jól érezni magunkat alapvetően, de hogy egyébként az értelem ugyanilyen fontos, mert ezzel tudjuk korrigálni, meg egyáltalán koordinálni magunkat is abban, hogy mi most hol tudjuk magunkat pozícionálni. Szerintem fontos az ész, és amikor teológiára jártam, sok mindent untam, tehát én akkor ma felnőtt voltam túl egy egyetemen, és felfedeztem például Szent Ágostont. És szeretek Szent Ágostont olvasni, mert sok misztikum van benne, meg értelem van benne, ami szerintem tud közelebb hozni bennünket, akár a tudományon keresztül, vagy a filozófián keresztül ahhoz, hogy nem csak egy ilyen kis szekta az egyház, nem csak egy ilyen kis belterjes hiedelemvilág, ami 2000 év óta valamiért fennmaradt, hanem ennek van egy nagyon beágyazottság az emberi kultúrába, értelembe, civilizációba, és ez engem közelebb tud vinni az Istenhez, és szerintem sok embert közelebb tud ez vinni, hogy nem csak önmagában nézzük, hanem hogy a vallás vagy a hitünk ezekre is keresi a választ, és ezeket is felhasználja, hogy az Istenhez közelebb kerüljünk, és ez hát pioristaként főleg fontos. Érdekes, hogy mondjuk a történelmen vagy a matematikán keresztül, hogy lehet azt megmutatni, hogy van valami értelem, valami a világot átható erő, és van a világnak egy transzcendens, vagy egy ilyen nem érzékelhető célja is. Amikor már én eldöntöttem, hogy pap szeretnék lenni, az gimnáziumban volt, és volt egy erős konfliktus a plébános és a püspök úr között. El is helyezték akkor az idős plébánost, és ez pont akkor volt, amikor leérettségiztem. És iszonyat nagy csalódás volt bennem, és úgy döntöttem, hogy nem jelentkezek papnak. Nem lenne jó, mert most ez nagyon egy ilyen érzelmileg kitett, akkor még ezt nem így gondoltam, csak a csalódottságban azt mondtam, hogy nem. És akkor utólag megint hálás vagyok ezért nagyon, és látom, hogy ez nem véletlenül volt így. Beiratkoztam Egerbe tanárképzőbe, történelem, matematika szakra. Úgy gondoltam, hogy ez az én utam. És egy olyan pap került Ferenc atya után Új-60-ba, aki nagyon közösségcentrikus, közösségépítő volt, és beindított mindenféle csoportot. Például egy hittancsoportot. És én ott hónapokig nem jártam. Megviselt nagyon lelkileg, és valahogy ez az atya hallotta, hogy én vagyok, meg sokat segítettem, meg én aktív voltam, és megszólított, üzent. És akkor visszatértem. Szekeres Misi atyáról van szó, és ő akkor lett beteg, tüdőrákos. Sokat küzdött, kórház, kezelések, minden, és elindított egy ilyen ifjúsági hittancsoportot, és ennek a vezetését, hát így többet magamra, de ránk bízta. Én mellette egyetemre jártam, és ezt a hittancsoportot végül is úgy lett, hogy a hármunk közül én vittem tovább. És ez olyan jól szerveződött, hogy igazából így az ismerősöket, barátokat hívtuk be. És ezen keresztül benne maradtam az egyházközségben, közben elvégeztem a tanári szakot, közben mellé vettem a hittant, és jött egy lehetőség, hogy felszabadult egy történelem tanári állás, és szóltak egyházközségen belül, hogy nem régen lett katolikus az iskola, és jelentkezzek, hát, ha sikerül. Bár még egyetemista voltam, de fölvettek, és tanítottam ott történelmet. Közben ugye a plébánián vezettem a hittancsoportot, és egy ilyen nagyon-nagyon aktív és nagyon-nagyon termékeny időszak volt ez. 3 évig csináltam ezt, közben kialakult egy nagy ministráns csoport is. Az iskolából hoztam át, hívtam gyerekeket, és Bokros Levente lett a plébános. Ő nagyon jó barátom lett. Nagyon jó együttműködés volt köztünk. Ott egy olyan élet volt, hogy az csoda. Az Isten ebben nagyon működött. És az életem szempontjából abban, hogy kaptam egy ilyen élményt, kaptam egy olyan élményt, hogy munkával és emberi kapcsolatokkal az Isten országát, az Isten közösségét az egyházban hogyan lehet építeni. És ez nagyon meghatározó volt, és hogy kerültem a piarista rendbe, mert ez a lényeg. Na ez volt a gondviselésnek talán a csúcspontja. Szerveztem táborokat tanári pályám kezdetétől, és az egyik táborba megjött Levente atya, megbeszéltük, hogy jön misézni, és hát ő olyan alkat, hogy megjelenik, és általában van vele valaki. És jött egy fiatal ember, aki mondta, hogy ő piarista kispap. És ő mesélte, hogy hát vannak iskoláik, egyébként fölszentelik őket papnak, de hogy tanárként működnek, gimnáziumban tanítanak. Egy nagyon jó barátommal még pont beszélgettük utána, hogy ez a vágy bennem, hogy papság, de nem találom az utat, hogy. Már a tanárságomat nem szeretném feladni, mert azt nagyon szeretem csinálni. És hogy lehet a kettőt egyszerre, és ott jött az élmény, hogy na, ez a hivatás. Vagy ez az elhívás, ez a perc, ez a délutáni beszélgetés, hogy egy piarista kispappal, vagy egy piaristával, és utána barátommal beszélgetés, ami utána meg is erősített. Ki tudtam mondani ezt a felismerést, hogy na most az Isten itt megszólított. Ez a heuréka, hogy na, hát ezt a kettőt lehet együtt. Akkor mire vársz? Jelentkeztem is a rendbe. Átgondoltam azt, hogy mit adok fel. 25 éves voltam, el kell indulni egy teljesen más irányba, és egy teljesen nulláról valamit felépíteni. A családom mondjuk így, hogy nem örültek. És volt egy nagyon hosszú időszak a szentelésemig, amikor közelebb került hozzájuk is az, hogy ez mi. Én sem tudtam erről jól beszélni, és nem tudtam ezt elmagyarázni. Mert persze a nagy részét nem is lehet, hogy miért jó ez, mire jó ez. Bejártuk ezt a hosszú utat, és közelebb kerültünk egymás álláspontjához is, ők is az enyémhez, és az elfogadás hozzájuk is mondhatni így, hogy megérkezett. Én abban sokat fejlődtem, hogy szülőként ez miért lehet nehéz. Ezt nekem megérteni, elfogadni, belehelyezkedni. És ők is közelebb kerültek ahhoz, hogy nekem ez miért fontos. Mivel én nem voltam

amikor tanítottak az iskolában, és egy olyan közegben, ahol aktív élet volt, és nekem ez tetszett. Én egy ilyen típus vagyok, hogy nehezen illeszkedek, tehát nekem sok hónap kell, talán fél év, hogy még elkezdem magam otthonosan érezni valahol. Mire ez úgy kialakult volna Szegeden, váltottam a noviciátusba Vácra. Másik összetételű rendház, már vannak idősek, és ráadásul be vagyok zárva, felnőttként vagyok bezárva, a munkavilágából érkeztem, és börtönnek éltem meg, bevallom őszintén, hogy nem mehetek ki, engedélyt kell kérni. Ezt megszenvedtem. Ebben volt egy tanítványi út, talán ami a noviciátusnak ilyen bevezető, átvezető jellege, de hogy próba is van benne. Örömteli kihívás volt ez. Ott láttam, hogy az Isten jó, tehát, hogy ezen túl vagyunk, próbát megvan, igen, kibírtad, fejlődtél is talán, és mehetsz most már a szőlőbe, a nyáj közé. És nagyon-nagyon kegyelmi állapot volt, hogy én oda kerültem, és egy hetedikes osztálynak lettem a társosztály főnöke. 4 éven keresztül voltam mellettük. Igazából ott lettem tanár. Amikor az első fogadalmat letettem a noviciátus végén, nagyon-nagyon nagy felszabadulás élményem volt. És nem csak a noviciátus alól, hanem hogy igen, most már én itt vagyok. Ide megérkeztem, és az örök fogadalmam azért volt nagy, mert felidézte bennem az elsőt. Mert én az elsőnél már nagyon megvoltam arról győződve, és biztos voltam benne, hogy örök fogadalmat fogok tenni, és nekem ez az utam és ez az életem, ahová Isten hívott, ahol nekem feladatot szán, ahol én jól fogom magam érezni, és nem a napi nehézségek fogják meghatározni, hanem egyáltalán, hogy itthon vagyok. És utána gondolkodtam el, hogy Úristen, ez egy olyan örökség, az egy olyan szellemi, lelki örökség, és ez egy társaság, ahová bekerültem, ami valami nagyon magasztos, és az Istennek egy nagyon nagy ajándéka, hogy ide meghívott, elvezetett, itt lehetek. Van a piaristáknál is testvér, nem kötelező papnak lenni, de a nevünkben benne van, hogy szabályozott papok. De ez nekem soha nem volt kérdés, hogy én szeretnék-e pap lenni. Én így jöttem ide. Tehát, hogy én pap és tanár szeretnék lenni. Mind a kettő. Ami nagyon nagy hatással volt rám, az a papszentelés. Hogy valami sokkal fontosabb történik ezután, és amikor a papszentelésem volt, arról gondolkodtam, bevallom őszintén, amikor a litánia alatt arcra borulunk az oltár előtt, hogy mi történik most? Mi történik velem? Mitől leszek más? Hogy Isten valami olyanra hívott meg, és most valami olyannak a részese leszek, amit nem tudok elmondani, hogy mi, megint csak érzés szintjén tudom, hogy ez egy valami nagyon-nagyon mély és nagyon-nagyon komoly dolog, az, hogy azt az áldozatot jelenítem meg, amit Krisztus végigélte az utolsó vacsorát, a Golgotán, a kereszt és a feltámadás. Ennek részese lenni, és ezt ott megjeleníteni, ezt a nagyon mély hitet, ez félelmetes is. Tehát félelmetes volt a papszentelésben, ilyen szent félelem ez. Vége volt a papszentelésnek, meg voltak az új misék, és amikor először egyedül voltam az oltárnál, és egyedül miséztem, úgy hirtelen a felajánláskor, ezt most én meg fogom tenni. Ezt most én fel fogom ajánlani az Istennek, ezt az áldozatot. És az ő áldozatát is megjelenítem itt, és ez valami elmondhatatlan érzés is, és tudatilag is olyan nagyon furcsa dolog. Mint az első élményemre tudok visszakanyarodni, hogy ez itt valami több, van. Amikor én először mentem minisztrálni, vagy először az oltár mellett álltam, ez nem pusztán az, hogy felöltözünk valami másfajta ruhába, és elmondunk valamilyen szöveget, és kipipáltuk a rítust, hanem ennek a ritusnak van egy nagyon mély tartalma, amit igazából persze el tudjuk mondani dogmatikailag, de hogy mit jelent ez nekem, nagyon fontos, nagyon mély, nagyon sokat, mindent, de igazából nem tudom megfogalmazni. Hát az Istent megjeleníteni, az Isten áldozatának részese lenni, és azt odavinni, ez egy nagyon-nagyon mély és hát ilyen katarzis. És amióta misézek, azóta mindig ezt érzem. A Szent Háromság olyan jelene, távlata és tartalma az életemnek, ami nem mindig tudatosan, de egyébként meghatározza az életemet. Hogy már papként hogyan jelenek meg, hogyan kommunikálok, tanítok.

0: tanítók, ez egy nagyobb felelősség, mert hogy akkor is az Istent és a Krisztust és a Szent Háromság tökéletességét próbálom én valahogy megjeleníteni. És ez meghatározza az életemet, a kapcsolataimba ezt bele kell vinni, a munkámba ezt bele kell tenni, átszövi a mindennapokat. Könnyű akkor, amikor minden úgy történik, ahogy szeretném, ahogy eltervezem. Ebben van egy emberi számítás. Amikor Pestre kerültem, én nagyon szerettem ott lenni abban az iskolában tanítani, azt az osztályt nagyon szerettem, azokat a gyerekeket. És amikor így minden olyan harmonikus, akkor persze könnyebb a hivatás is. Akkor persze könnyebb szerzetesnek lenni. De hogy azért nem mindig ilyen egyszerű. Vannak közben is kihívások, olyan időszakok, ami mondjuk olyan kihívás, mint a novíciátus. Része a hitünknek is, minden keresztény életnek része, hogy igen, akkor nagyon jó, amikor sikeres vagyok, és az Isten úgy érzem, hogy mellettem van, és támogat, és megyünk, de mi van akkor, amikor nem? És nekem ott volt egy nagyon erős váltás, amikor 2 éven még volt az örökfogadalomig, és a tartomány főnök megkérdezte, nincs-e kedvem Kecskemétre jönni. Melbevágott, bevallom őszintén. Egyrészt a bizalom, hogy igen, hát növendékként megbízik annyira bennem, hogy kell oda ember Kecskemétre. Ugyanakkor ott volt a dilemma, hogy én elveszítem azt, ami nekem most komfortos, amit én szeretek. Egyébként féltem, hogy mi lesz, ha elhelyeznek innen. Ez egy annyira jó élet, de azt is át kell élni, mert az életnek is a része, hogy amikor jön egy nehézség, azon, hogy megyünk át, és ott azért volt egy ilyen élményem, hogy ez a részem most egy kicsit meghal. Ez a részem most megszűnik. Föl kell adni azt, hogy én ezt akarom csinálni. Hogy én csak így tudom elképzelni. És bele kell abba helyezkedni, el kell azt fogadni, és azt át kell élni, hogy mi van akkor, ha nem úgy történik, ahogy én elképzeltem, hanem ahogy az Isten elképzelte. A hitünkben ez is benne van. Ott van a kereszt, és ott van a halál, amikor Krisztus ezt vállalja. És hát ha mi követjük, akkor kell. Nem volt ez könnyű, most utólag mondom így már, mert nagyon megszenvedtem a váltást, azt, hogy ott kell hagyni. A kapcsolatokat szenvedtem, meg nem a helyet, meg nem a pesti belvárost, hanem azt, hogy emberi kapcsolatok most megszakadnak, vagy legalább átalakulnak, de egyébként sok megszakad, mert nem lesz napi szintű, ott kell hagyni, amit elkezdtem, nem tudom befejezni, nem tudom őket elvinni a ballagásig, nem tudom őket leérettségiztetni történelemből, és nehéz élmény volt. Talán 3 év is kellett, hogy tényleg, amit mondok, azt élni is tudjam. Agyban megvolt ez, összeraktam én ezt, hogy igen, a halálból majd feltámadás lesz, de az a 3 nap szimbolikusan is, talán 3 év is, hogy azt mondom már, hogy igen, ez jó volt, feltámadtam, és ennek így kellett lenni, hogy ez jó volt, kellett a váltás, hogy jól érzem már itt magam, van egy olyan élet már, ami született ebből, de kellett ez. Hogy ezt átéltem, mindentől hitelesebben tudom mondani másnak is, hogy nem kell ott kétségbe esni, hanem menni kell tovább és hinni, hogy a Jóisten ebből akar valami mást kihozni, mint amit én gondolok.
1: Kedves hallgatók, Lengvári Csaba, piarista atya tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: A közösség szolgálatában Márton Áron püspök élete és

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Márton Áronról szóló műsorunkat hallják. Köszöntöm az érdeklődő hallgatókat, protestáns testvéreket is. Az elmúlt alkalommal is Márton Áronnak a hegyi beszédről tartott beszédsorozatának részleteit ismertük meg, és most ezzel folytatjuk. Boldogok, akik sírnak. Boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak. Krisztusban szeretett testvéreim, a szenvedés az emberiség örök, és mondjuk úgy örökké megoldatlan problémái közül való. Mindig gyötörte a világot, de a világ viszont mindig kereste a tőle szabadulást. Már a legrégebb időkben a vallás erejével végezte fel magát, a szenvedésekkel szemben. S ha a vallás elégtelennek bizonyult, előszállította a bölcseletet. Megpróbálta a világ minden vallása és minden gondolkodója, hogy a szenvedés nyitját és ellenszerint megtalálja. Mindenik már a könnyeket szerette volna letörölni, illetve már azok felfakadását szerette volna megakadályozni. És az Úr Jézus azt mondja, boldogok, akik sírnak. Múltkor a bánat könnyeiről és a vigasztalásról szóltam. Most nézzük a szenvedést általában. Az embert a szenvedés igazán teszi próbára, de a vallásnak igazi próbaköve szintén a szenvedés problémája. Az életből eltüntetni nem lehet. Az értelmes ember ezt nem követeli egy vallástól sem. Azonban, ha a vallás nevére és igazságára számítani akar, a szenvedés problémája legalább annyira meg kell oldania, hogy megtanítson az élet értelmét a szenvedések ellenére is látni, és megtanítson a szenvedések között is becsületesen élni. A vallásnak nincs jogosultsága, ha erre képtelen, és nem elég, hogy szép szavak rendszerét adjon csak, szenvedéstanának igazi próbája az élet. Azoknak, akik tanítása szerint élnek és tűrik a szenvedéseket, a vallásból a szenvedések hősviseléséhez elégséges erőt, támaszt és vigaszt kell kapniuk. Nézzük meg, hogy ezt a feladatot hogyan oldotta meg a világ, hogyan oldotta meg a kereszténység. Az első újsághír szerint állítólag Debrecenen is működik az úgynevezett nevelők szektájának egy csoportja. Tagjai állandó mosogással hazudtolják meg az élet szenvedéseit. Az élet fájdalma okozó törekvéseit egyszerűen kinevetik. Ha igaz ez a hóbort, akkor ez csak újkori grimasza annak a réges-régi szándéknak, mely szenvedéssel az örömet állította szembe. Régi gondolat és törekvés az embernek, hogy az örömöket, élvezetet addig kell fokozni, hogy ennek a tengere a szenvedés tengerét túlöntse. De eddig még nem sikerült. Nem sikerült sem a vallásoknak, melyek az örömöket, az érzékek átélését, vagy elsibbasztását istentiszteleti formában, vallásos szertartások között szorgalmazták, sem a bölcseletnek, mely a részokok, okoskodások, világnézeti rendszerek alapján hirdette és ígért győzelmet a halál és a szenvedés fölött. A régi epikúreusok tanait korunkban a független életérzés színe alatt hirdetik. Jelszava élet magáért, az életért. Főpapja Németországban Nietzsche, Franciaországban Bergson. Emellett azonban az irodalom mindenütt veri, a nagy dobott írók, művészek, úgynevezett tudósok a tömegeknek szánt cikkében a hajdani bakáns nők részeg őrületével hajtják a tömegeket az öröm csarnokaiba. És a tömeg az ösztönök kíméletlen korbácsolása alatt kurjongatva ajkán az élet habzó örömeinek dalaival rohan. De a korbács később hiába suhog, a mámort hiába kínálják. Az ember a szép szavú hirdetések ellenére égő fájdalommal azt érzi, hogy rodgyant inakkal, meghajlott derékkal, kégett szívvel és aggyal, elnyűjt idegekkel, tüdővel, nem lehet kacagni, hanem csak fájni, valják szomorúan, tömeges kórusban, hogy a szenvedéstől legfeljebb a golyó segítségével lehet elfutni. Az örömnek adtak nemesebb nevet és tartalmat is, elnevezték kultúrának. Úgy mondogatták, hogy az élet berendezések fejlesztését kell tökéletesíteni és fokozni. Eljön az idő, amikor a kultúrberendezkedések tökéletessége a földre ismét fájdalommentes, paradicsomi állapotokat fog varázsolni. Fiatalabb korában a szocializmus is ezt hirdette. Most már nem hirdeti. Belátta, hogy a kultúra nem tudta, és nem is tudja a szenvedést megkerülni. Sőt, a haladás minden egyes előretett lépését szenvedéssel kell megvennie. A fáraók piramisai mellett rabszolgák ezré pusztultak, azért, hogy az akkori hatalomnak kultúrát teremtsenek. A múltkor lezuhant és szörnyet halt a stratoszférát kutató két úr, csak azért, mert a többiek számára tudást, újabb ismereteket akart hozni. A többiek haladását, a repülés újabb útjainak megnyitását szerették volna szolgálni. És így volt mindig, mindig munkások izmai égtek el, tudósok atya száradt el, vagy rohadt szét, kutatók idegei mentek tönkre, testbe nyíló fájdalmak, és lelkegyötrő lázak vágtak bele az emberbe. S hullák is terültek el, ha a kultúra szekelét előbbre kellett lendíteni. A szenvedés vele jár az emberrel, felsegíti esetleg a kultúra szédítő fokaira, de ott is a legbüszkébb kultúrát urak és kuldusként fogja gyötörni. Másodszor erőszakot alkalmazott. Úgy gondolta, hogy lassanként elhagyja az érzelmi életet, eltaszítja a léleknek az örömet és fájdalmat felfogó és megkülönböztető készségét, és így önmagát is az örömmel és fájdalommal szemben érzéketlenni közömbössé teszi. Valamennyi igaz alap van ebben a törekvésben. Az akaratot valóban lehet edzeni, és edzett, megszoktatott és kézben tartott akarat az érzelmi élet, és így a szenvedés fölött is bizonyos fokig úr tud lenni. Azonban, aki az akaratnak a szenvedéssel szemben mindenható hatalma tulajdonít, az rövid kísérletezés után saját maga fogja a takarodót fújni, és a kultúrával való biztatás itt sem sokat segít. Az akaratot is biztatták, hogy vállalja a szenvedéseket, mint sorsot, de a szenvedés hozzátartozik a történelemhez. Egyik lendítő ereje a haladásnak, tehát szép dolog erősnek lenni, a sors kegyetlen csapásait is bátranálni. S hősiesen viselt egyéni szenvedéseivel, az egyéni bajokkal és szomorúsággal az emberiség jövője magasabb életformáit kimunkálni. Köszönöm szépen, mondotta erre az érvelésre a hitetlen David Strauss, de nem kérek belőle. Gyenge vigasztalás nekem, hogy még ha az emberiség haladásának szekere is egyszerűen felkenődjék a kerekekre, kenős gyanánt. Azaz önmagát fölemészti. Az akaratot nehéz a kenőcs szerep dicsőségével hősi teljesítményekre tüzelni, és nem is sikerült. Az akarat ernyetten hullott vissza. A szenvedés erőteljes árjának elsodró erejét az ő gyönge és hamis altruizmussal hitegetett szándéka sem nyomhatta vissza. Ugyanaz lett a vége, mint a másik kísérletnek. Ott a kiélt, itt az akarata gyöngeségére ráébredt akaratlan ember beletört a költők, proféták, bölcselők világfajdalmába. Akarata a szenvedéssel szemben megsemmisítő vereséget szenvedett. Hogy az ember szégyenében szeretett volna elsüllyedni. Ezt a szégyent aztán Schopenhauer szépen rendszerbe foglalta, és mind nagyon szép bölcsességét adta vissza. Az akarat a szenvedéssel szemben nem csak tehetetlen, hanem éppen a szenvedés oka. Így okoskodtak ők, mert a szenvedés az élettel velejáró, tehát nem kell az életet akarni, hogy megszabaduljunk a szenvedéstől. Le kell az életről mondani, mely szerint jobb a nem létezés, mint a létezés, mert a szenvedés mindig több lesz, és az örömet elnyomja. Az emberiség végül is eljut, és el kell jusson arra a belátásra, hogy a lét folyton kínzó, nem apadó nyomorúsága miatt jobb öngyilkosnak lenni, jobb megsemmisítésnek egy olyan folyamáját megkeresni, amellyel a létet, s vele az emberi szenvedést is a földön megszinteti. Vagyis a világ bölcsessége végeredményben a kétségbeesésig juttatott ember kezébe végül is érvül csak revolvert és kötelet tudott adni. A kereszténység hitrendszere tele van menész állításokkal, elképesztő dogmákkal, de a szenvedés rana a legmerészebb állítások közé tartozik. Nem mondja, hogy a szenvedés kérdését teljes világításba tudja helyezni. Ez csak ott túlvalósulhat meg, amikor a dolgok egy másik világ sugárzásába kerülnek, és az átlátható fény feltárja a földi szemek számára rejtett lényeget is. Ez a tanítás a kereszténység nehéz problémájára ráfeküdt áttörhetetlen homályt, a kinyilatkoztatás fényével annyira áttöri, hogy az élet tengerének szenvedésében megmutatkozó zátonyait felismerhessük és elkerülhessük. Sőt, meg tudja világítani annyira, hogy a szenvedések durva szikláját, amelyen annyira zúzódoztak össze, megfoghassuk, s életünk épületébe szegletővé tegyük. A kereszténység azzal a meglepetéssel szolgál, hogy a szenvedést értékként kezeli. Bizonyos vonatkozásban az élet értelmének magyarázatának tekinti. A szenvedés és halál a bűnnek következménye. A teremtés eredeti tervei között nem szerepelt, nem a teremtés tökéletlensége, hanem az ember tökéletlenkedése hozta létre. Az ember legnagyobb kitüntetése volt, hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. A Teremtés könyve első fejezet, 25. vers. Ennél fogva a kötelessége az lett volna, hogy beleilleszkedjék az Isten által adott rendbe. Igyekezzék Istenhez mindinkább hasonló, vele mindjobban megegyező, azaz istenibb lenni. De nem ezt tette, istenné akart lenni, legalább a saját használatára Istentől függetlenül akart világot alkotni, a jót és igazat maga akarta megállapítani, és rosszul járt. Az erkölcsi rendben elkövetett zavaró tettével megbontotta a nagy összhangot, a törvények egybevágását, a teremtett dolgok megadott tervét. Világos értelmével a természeti dolgok ura tudott maradni, és a bűnbeeséssel, ahogy az ember diszonáns hang lett a mindenségben, a teremtett dolgok sem maradtak összhangban vele. Addig tisztán látott, mert tudta a dolgok pontos jelentését, a törvények pontos útját, mindennek a természet szerinti rendeltetését, alkalmazását vagy ellenszerét. Azóta pedig meg nem szűnő harcot harcol bacillusokkal, vízzel, tűzzel, földrengéssel, villámokkal, és megszelídítheti a villámot, megtalálhatja a baktériumok ellenszerét, gátakat köthet a víz elé, de érzi, hogy csak pillanatnyilag tudott urrá lenni. Érzi, hogy olyanok, mint a benne megfékezett szenvedélyek ugrásra készen állnak. Megkülönbözött a világrenddel, és az ellensége lett. Megkülönbözött az Istennel, s a lélek nem bírja a testét. A bűnnel életébe beszorult a szenvedés és a halál. És itt következik a keresztény magyarázat vigasztalása. A szenvedést ami a bűnnek egyszerű és természetes velejárója, és amit az Isten nem akart, amit nem az Isten talált ki, hanem az ember akarta rendbontásával, azt miután megvan, utólag elfogadja elégtételnek a bűnért. A szenvedés tehát a bűn fáján terem és nő. Roskadásig szedheti ölbe az ember, és ehhez az átkos gyümölcsel bőségesen ellátott, csak ebben duskáló, egyébként koldusszegény emberhez lehajlott az irgalmas Isten, és azt mondja, a bűneidből nőtt mérges gyümölcsöket tedd az oltára, elfogadom áldozati gyümölcsnek, elfogadom elkövetett bűneidért elégtételnek. Elfogadom a megismételt kaláz lázadások engesztelésének. De hát én nem vagyok bűnös. Az igazságos Isten az én szenvedésemet hogyan tűrheti, illetve mi lehet és hol adódik az én sírásom számára a vigasz. És a kereszténységnek a szenvedésről szóló tanában az erre adott válasz még meglepőbb. Először azonban rövid kitérésképpen válaszoljuk meg azt a másik kérdést, hogy az Isten a tőle származó szenvedéseket miként engedheti meg. Mégis panaszkodik fogfájós arccal az ember, az Isten hogyan engedheti meg a betegségek, elemi csapások, tűzvészek, árvizek, földrengések, viharok tömeges pusztításait, ártatlanok tömeges szenvedéseit. Mondottam előbb, hogy a bűnbeesés után, ahogy az ember nincs összhangban a nagy mindenséggel, úgy a teremtett mindenség sincs összhangban az emberrel. Addig minden szépen összevágott, és az ember uralni tudta a törvények útját és erejét. Csak azt tette, ami a törvények természetével megegyezett. Érzed-e benne, testvérem, az Úristen végtelen jóságát? Az embernek a túlsó világ, az örökrend irányítása nem kellett, és most hányodik az e világnak hazug sokfélesége, hely és idő szerint változó érdekei között. Úr akart lenni a földön, és még a teste is fellázadt ellene. Föllázadtak a természet erői, dobálják, gyötrik testében, lelkében. Bűnével, ami a lázadás volt, gondolkozásával, életfelfogásával nyomorúságot, szenvedést és halált idézett fel, és most az irgalmas Isten lehajlik ehhez a megérdemelt, sebekben vérző, elcsüggett emberhez, és azt mondja, szenvedéseidet, aminek oka van, elfogadom elégtételnek. Egyik kórház betegeihez beszokott menni egy hölgy. Egyik ágytól a másikig ment, mindenkihez volt egy-két vigasztaló szava. És mindenki megbámulta a jóságát. Csak egy ágy volt, amelyiknek a betege, egy szegény asszony egy szóval sem válaszolt a vigasztalásra. Tessék hagyni, mondták a többiek. Ő nem szól senkihez. A látogató azonban nem akarta hagyni, szelíd jósággal tovább kérdezte. Jó asszony, hát nincs unokája, nincsenek gyermekei, akik meglátogatnák, vagy akinek üzenne? A beteg kebeléből váratlanul felszakadt egy sóhajtás, száporozva ömlöttek a könnyei, és így szólt. Vannak gyermekeim, de éppen azok űztek el. A szegény asszony rettenetes fájdalom alatt szenvedett. Ki tudja mennyi ideje, még gondolkozni sem tudott, még annyira sem tudta összeszedni az erejét, hogy viszonozza a hozzá közeledő jóságot. S hányan vannak így, akik szenvednek, némán tűrve, vagy látható fájdalmak, kínzó betegségek, szerencsétlenségek csapásai alatt nyögve. És nincs sátható összefüggés, még kevésbé arány a szenvedés és a bűn között. Miért éppen én? Jön a panasz, mikor nem vagyok bűnös. A keresztény alázatosság a bűnben kicsattanó lázadás mértékének, Isten ellenes sértésének a nem ismerése nem engedi, hogy a saját esetünkben a szenvedést ártatlanságunkra való egyenes hivatkozással visszautasítsuk. de az élet csak ugyan túl sok elevenen vérző példával panaszolja fel, hogy bizony sokszor érnek és kínoznak meg hosszan ártatlanokat a szenvedések. A farizeusok kerestek mindig bűnt a szenvedés mögött. Az egyház tanítása szerint létezik az Isten, a közönséges élet természet fölötti vonatkozásaiban is, a helyettesítés, a másért felajánlható, más helyett elvállalandó szenvedés. Az ember a természet fölötti kapcsolatok síján segíthet embertársának, az apa vállalhat szenvedéseket fiáért, a gyermek szüleért, a baláta barátjáért, és az Úristen ezeket leszámítva az illető javára írja. A látszólag kegyetlenül sújtott ártatlanok ennek a misztikában használatos helyettesítő műszernek az Istentől kiválasztott szenvedő alanyai. Igazságossága nem tűr és nem enged több szenvedést a földre, mint amennyit a földön elkövetett bűnök tömege természetszerűleg magával hoz. Az elosztásban azonban egyenlőtlenségek vannak. Vannak jobban, és a mi mértékeink szerint igazságtalanul sújtottak. A büntetések érnek ártatlanokat. Az Isten ráteszi királyok nagy bűneit kései utódokra, akik nem vétkeztek, jók voltak, kötelességeiket lelkiismeretesen vették, ahogy rátette 16. Lajos és társai gonoszságát az ártatlan 18. Lajosra. Elszenvedteti a szülőkkel, a gyermekekkel a szülők bűneit, szentekkel gazemberek kártékonyságát. De hát miért? Miért? Azért, mert vannak, akik a szenvedéseket nem bírják, és sokat vétkeznek. Akiket szintén meg kell menteni. Akinél a testvéri szeretetnek kell segítenie. Szükség van önzetlen és önfeláldozó. Nagy lelkekre, szükség van a szentekre, akik hajlandók odaállni a kereszt alá, meggyötörtetni, az élet ezer baját vállalni, annak a példája nyomán, akik a legáltatlanabbak voltak. De a bűnért magáért vette a legáltatlanabb lelkét is, testét odaadta a gyötrelmek tengerének, rászegezte a fájdalmak keresztjére. Meg kell figyelni, nem a közismert bűnösök, nem a lumpok, szélhámosok, hitványok, hanem a becsületesek, jámborabbak szoktak többet szenvedni. Különösen erre a megtisztelő, a kereszthordozásban másokat helyettesíti krisztusi szerepre, az Úristen csak kiváló lelkeket szokott kiválasztani. A szentek, mint sokat, nagyon sokat szenvedtek. És sokat szenvedtek a nem kanonizált, de szent életű emberek közöttünk is. Egy-egy áldott lelkű anya, aki talán nagyobb bűnt soha el nem követett, miként lesz rabszolgája férjének, a gyermekeknek, családba beütött betegségnek, vagy más szerencsétlenségnek. Ártatlan gyermeket odaszegez a kór az ágyhoz, és a fájdalom sokszorosan felfeszíti a keresztre. Miért? Miért? Aki utánam akar jönni, vegye fel keresztjét minden nap, és kövessen engem. Ez az Úr Jézus szava, és ebben van a nagy vigasz. Vegye fel keresztjét úgy, mint én, ártatlanul is. Ne kérdezzen, ne tiltakozzék. Vegye, s kövessen. Legyen igen nagy vigasztalása, nagy Krisztus méltónak, legyen nagy vigasztalása, hogy Krisztus méltónak találta, felvette a kereszthordozó szentek, a nagy lelkek hősök csapatába. Méltónak találta arra, hogy az emberek megváltásának nagy munkájából neki is részt adjon. Ha a kereszténynek nincs szenvedése, féljen, Ne örüljön, hanem sírjon. Az Úr Jézus mondta, Atyám, azt akarom, hogy ahol én vagyok, ott legyenek azok is, akiket nekem adtál. S ha legkevesebb lényt, az édesanyát, tanítványait, akiket kiválasztott, a szenteket, akik rajongtak érte, Assisi Szent Ferencet, Liziői Kisszenterészt, legártatlanokbakat, a kereszt útján is végigvezetett, a szenvedésektől nem kímélte meg, félő, hogyha téged kímél, a sírás számodra nem küldi, nem fog vigasztalásával sem felkeresni. Félő, hogy nem talált méltónak a keresztény névre, mert nem ad keresztet, nem talál méltónak az ő örömére, mert meghagyja a földi örömeidet. Kért forrón, hogy adja, és hozzávaló hasonlóság jelét tegyen kereszthordozóvá, sorozzon választottjai közé, adjon neked könnyeket. A szenvedés tehát a kereszt szemszögéből nézve így lesz, és lehet az élet szegletköve vigasztalása. A világ eszejárása boldogságnak tartja, megbotránkozik. De közötte és a keresztény gondolkodás között az a nagy gyakorlati különbség, hogy ő káromkodva és nehezebben, a keresztény pedig belső vigasztalások támogatásával könnyebben szenved. Szenvedni minden esetben kell. Nem tudunk a bőrünkből kibújni, de a jajgatásból sem tudunk szabadulni. De a keresztény a világ farizós megítélésétől távol áll. Nem lát mindig bűnöket a szenvedés mögött, mint ahogy a jólétet sem tudja az erényes élet jutalmának venni. Tisztában lát ettől, ha nagyon jól megy a sora, de ha nincsenek szenvedései, gyanakodjék, hogy Isten megfeledkezett róla. Nem lát eléggé, törődésre méltó értéket benne. Eddig Márton Áronnak ez a beszéde. Kedves hallgatók, egy másik, rövidebb Márton Áron beszédet is szeretnék megismertetni a kedves testvérekkel, aminek az a címe, hogy templomi hangverseny. Azt mondják, hogy a művészetek a történelem legérzékenyebb és legkifejezőbb szeizmográfiai. Mindenkor művészete a kor emberének lelkét, életfelfogását és életérzését tükrözi. És amint a szeizmográf érzékeny szerkezete jelzi a távoli földrengéseket, a fizikai világ katasztrófáit és nyomukban esetleg előálló új formákat, új hegyek, új völgyek, avagy új tengerek, s rajtuk és bennük új élet előállását hasonlóképpen jelzik a művészetek az emberi lélek vívódásait és új tájékozódásait, melyekből már eleve kikövetkeztethető a jelent leváltani készülő új történelmi korszak legjellegzetesebb vonása. Ha ez így van, azt hiszem mélyen tisztelt hallgatóim megértik, hogy nehéz nekem, a papnak ellenállnom az ebben rejlő kísértésnek, és elnézik nekem, ha templomi hangverseny alkalmával felteszem a kérdést, hogy a mai zeneművészetnek van-e, s ha van, mi a mondani valója a mai ember számára. Egy történelmi körszak legmélyebb sebeit és legkínzőbb inségét talán a legélesebben a korjelszavai és az érdeklődés előterében álló problémák világítják meg. Ez ellentmondásként hangzik, mert a jelszavakat a gondolkozás nélküli tömeg megmozdítására és elég gyakran félrevezetésére szokták használni. Míg a problémában a legmélyebb sebeket nyitjuk fel és azok orvoslását keressük, de az ellentmondás csak látszat, mert a jelszavak is ugyanannak a szögnek a fejére ütnek. A felületes és lelkiismeretlen fogalmazások sokszor, de ugyanazon problémáknak tartalmát mutatják. A ma használatos jelszavak, a vitatott problémák pedig csüggesztő egyöntetűséggel korunk legkínzóbb gondját, az egzisztenciális bizonytalanságot mondják. Jelszavak és problémák egyaránt a lét bizonytalanságát hangoztatják, és az emberi lét új alapozását követelik. A világpolitika kérdései, melyek a népek egymás közötti viszonyát és egyes nemzetek jogait és igényeit vetik fel, és akarják rendezni, az egyes államok gondjai, melyek a nemzetiségeket megnyugtató beillesztéssel és az elégedetlen társadalmi osztályok igazságos kielégítését sürgetik. Mindezek a kérdések félreérthetetlenül utalnak arra az egy gondra, hogy ma minden egyes ember, mind a tömegek és népek létükben vannak veszélyeztetve. Az egyes embert a tömeg készül elnyomni, elég, ha az ismeretes tömegmozgalmakra gondolunk, amelyek az egyedet már csak számnak, akarat és jog nélkül egységnek számítják, a népek és az osztályok egységét pedig az egyes ember fegyelmezetlensége és lázadása fenyegeti. A test erői, a munkanélküliség és az ezt követő nyomor következtében fogynak el. A lelket a mindennapi hajsza, a kiméletlen harc és a gyűlölet fárasztja el. Kétségtelen tehát, hogy korunk az egyetemes bizonytalanságnak a létében veszélyeztetett emberek kora, írja Jansen. A kérdés tehát az, hogy van-e a zeneművészetnek a pillanatnyi esztétikai élvezeten és hangulatkeltésen kívül más szava is ennek a létért aggódó mai embernek a számára. Igen, van. Ezt a megállapítást még csak keserűbbé teszi az a tény, hogy a modern ember akkor veszítette el a láb alól a talajt, amikor a legbiztosabbnak hitte azon magát. A nagy háború előtt még rendületlenül bízott az erejében, és bízott abban, hogy önerejéből olyan világot épít, olyan társadalmi életet rendez be, amelyben függetlenül a békés napsütésben élhet, mint egy erőteljes pogányisten. S alig telt el egy-két évtized, a nagy háborúval megindult a föld, széthultak a társadalmi keretek és a szép remények, s a bőség, biztonság és békekora helyett bekövetkezett a testi-lelki nyomornak, a háborgásnak, bizonytalanságnak, a jog és igazság, a szeretet és jóság hiányának korszaka. Az eszmék, gondolatok, vágyak és akarások, melyek a világ és emberi élet alakításának igényével jelentkeznek, leghamarabb a művészetekben jutnak szóhoz. És innen az irgalom. Festészeten, építészeten, szobrászaton és legsősorban a zeneművészeten keresztül sugározzák szét erejüket. Egy-két kiváltságos nagy szellem lelkében fogannak meg először, egy-két zseni hatalmas kifejező ereje adját neki az első érthető, tapintható formát. Így indulnak el útjukon, hogy meghódítsák a lelkeket, átalakítsák az emberek gondolkodását, és azzal együtt a társadalmak, népek életformáját. A modern zeneművészet pedig tartalmával és iránya szerint a modern pogányság meglepő fordulatként határozottan egy új keresztény kornak közeledését jelzi. És nem kell csodálkoznunk azon, hogy ezt éppen a zeneművészetnél tapasztaljuk a legszembetűnőbben. A zeneművészet, mint önálló művészet, a keresztény kultúra szülötte. Volt zenéjük a letűnt nagy kultúrnépeknek is, asszíroknak, egyiptomiaknak, görögöknek, és az aránylag magas kultúrfokon évszázadok óta veszteglő kínaiaknak. Táncaikat, mulatságaikat, profán és vallásos ünnepségeiket kísérték valamiféle zenével. De ez mindig csak kíséret, csak kisegítő eszköz volt. Hitet tett feszítő akaratot, eszmét, nagy gondolatokat nem tudott kifejezni. A zeneművészetet mely erre a feladatra vállalkozni mert, és azt meg is oldotta, a kereszténység transzcendens erőinek köszönhetjük. Szülőanyjától, a kereszténységtől teljesen nem is tudott elszakadni. A korszellem hatása alól éppen nem tudta magát kivonni, főképp a múlt század nyers anyagelőségének sikerült, hogy a metafizikai régiókból levonja a földre ezt a művészetet is. De még a többi művészetek, irodalom, szobrászat, festészet teljesen leereszkednek a testhez, az anyaghoz és a nyárspolgár ízléséhez, annak szerelmeit, bűneit, szenvedélyeit, céljait, apró problémáit tárgyalják, az unalomig és a metafizikai mélységeket és magasságokat képtelenek járni, addig Schumann, Schubert, Chopin, Liszt, Wagner ugyanannak a kornak zeneköltői legalább küzdenek a korszellem szuggesztív hatalma ellen. Strauss művében és Strauss művészetében már nincs lélek. A zene csupán külsőség, csupa pódiumzene, lélekmozgató hit és megvilágosító eszme nélkül. De Liszt Ferencnél a mély vallásosság felfeltől, Wagner Richard pedig hatalmas művészetével kora emberének a megváltás utáni vágyát érzékelteti megrázó erővel. A tétovázást és képmutatást azonban hamarosan széttépi Debussy, aki, ha nem is tudja a zeneművészetet a hitetlenségből teljesen kiemelni, a Szent Sebestyén vértanúsága című zeneköltemében megüti azt a hangot, mely azóta egyre zengőbben és hatalmas szárnyalással viszi a zeneművészetet Palestrina és Bach öröksége a metafizikai magasságok felé. Eddig Márton Áron erdélyi püspöknek a rövid kis írása a templomi hangversenyről. Kedves hallgatóim, mai műsorunk végére értünk. Elköszön a műsorvezető szerkesztő Sós Károly. Kívánok mindannyiuknak sok áldást és kegyelmet életükhöz, és találkozunk egy hónap múlva. Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó estét kívánok!
1: A Közösség szolgálatában című műsorunkban Márton Áron püspök életét és korát mutattuk be.
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Mária Rádió.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Október 15-e. A Vilai Szent Teréz. Szent Teréz az a folyó, amely visszaputat a forrásra. Ő az a ragyogás, amely elvezet a fényhez. És az ő fénye Krisztus, a bölcsesség mestere, az élő könyv, amelyből ő az igazságait tanulta. Krisztus a menny fényessége, a bölcsesség lelke, akiről Teréz azt mondta, talán ő beszél általa és vezeti tollát. Jézus Teréze, az egyetemes egyháztörténet első női egyháztanítója, Isten élő szava lett. Krisztus barátságának hívását érezte. A hit és az anyaszent egyháznak tett szolgálat új ösvényeit nyitotta meg. Tudom, Teréz úgy behatolt a püspökök és a papok szívébe, hogy megújult vágyakat ébresztett bennük, a bölcsesség és a szentség iránt, hogy az egyház világosságává legyenek. Arra intette a hívőket Teréz, hogy a tökéletesen kövessék az evangéliumi tanácsokat, hogy a szeretet szolgálói lehessenek. Felragyogtatta a keresztény laikusok tapasztalatait az életét és az imádságnak és a könyörületnek, mint a szentség felé vezető útnak a tanításával. Mert ahogy a keresztény élet, az ima sem abból áll, hogy sokat gondolkodunk, hanem hogy nagyon szeretünk. És puszta természetüknél fogva mindenek képesek a szeretetre. Teréz hangja messzebbre hangzott a katolikus egyháznál, ökumenikus szinten is válaszok fakadtak rá, és párbeszéd kezdődött más vallási kultúrákkal a szellem kincseiről. Mindenek felett pedig boldog vagyok, hogy Szent Teréz szavait oly lelkesen fogadják a fiatalok. Az egyháztörténet szent asszonyai között kétségtelenül Jézus Teréze az, aki a legbuzgóbb szívvel válaszolt Krisztusnak, Jézus Krisztus az emberiség megváltójának, szavára. Jézus Krisztus az emberiség megváltója volt az, akit Teréz példaképül választott.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Café Francesco Podcast 92. adásában 14. Leó pápa és a mesterséges intelligencia témájában dr. Török Csaba előadását hallhatják.
4: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit ma este is itt a Café Francesco keresztény kávézóba. Köszönöm szépen, hogy itt a nyárvégi nagy melegbe ilyen sokan vettétek a fáradtságot és eljöttetek a kávézóba és a Kávéházi Szabad Egyetem, amit most először rendezünk meg idén nyáron, ennek a nyitó előadására eljöttetek, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm előadónkat, dr. Török Csaba atyát, egy nagy tapssal köszöntsük őt itt. Csaba atya már nem először jár itt a kávézóba, majdnem egy évvel ezelőtt Leó pápa megválasztott